0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják június 17-én szerdán. Állandó rovataink után fél hétkor arról lesz szó, hogy az amerikai elnök figyelme ismét Ukrajnára irányul. 4:48-kor a közösségi média használatát szabályozó törvényről hallhatnak, majd arról beszélgetünk Komárom polgármesterével, jó ötlet-e az önkormányzatok hivatali idejének meghosszabbítása. A reggeli utolsó órájában beszámolunk arról, hogy megkezdődtek Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának tárgyalásai, és arról is, hogyan menthet életet egy egyszerű nőgyógyászati szűrés. Tartalmas rádiózást, jó ébredezést kívánok! A szerkesztő Tilajcsik Dóra, a hangmester Zsapka Levente és a hírszerkesztő Mezőszállási Márk nevében.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Rendőrségi nyomozás indul az Eperjesi Kórház építés ügyében. Rekord előnnyel vezet az AFD a német közvéleménykutatásban. A hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Jönnek a részletek. Bűncselekmény gyanúja miatt nyomoz a szlovák rendőrség az új Eperjesi Katonai Kórház építésével kapcsolatban. A hatóságok közveszélyokozás büntette miatt indítottak eljárást, amelyet a kassai kerületi rendőrség nyomozói folytatnak az Eperjesi kerületi ügyészség felügyelete mellett. A beruházás 2025 végén indult, és azóta az épület egy része már elkészült. A munkálatokat azonban idén áprilisban leállították, miután a Védelmi Minisztérium minőségi problémákat talált a tartó szerkezet kivitelezésében. Az eredeti kivitelezővel megszüntették az együttműködést, a projektet pedig új cégek vették át. Az ellenzék hónapok óta bírálja a kormány eljárását és a beruházás körüli döntéseket. Robert Kalinyák védelmi miniszter és Robert Fico miniszterelnök ugyanakkor visszautasítják a kritikákat. Szlovákia továbbra is támogatja az unió bővítését, ugyanakkor azt vallja, hogy minden tagjelölt országnak maradéktalanul teljesítenie kell a csatlakozási feltételeket. Ezt Máreges Tok külügyi államtitkár hangsúlyozta az uniós külügyminiszterek és államtitkárok luxemburgi tanácskozásán. A találkozó különösen jelentős volt, mivel Ukrajna és Moldova megnyitotta az első tárgyalási fejezetet az Európai Unióhoz való csatlakozás útján. Estok szerint ez fontos mérföldkő, ugyanakkor csak a folyamat kezdete. Mint fogalmazott, a két ország előtt még hosszú reform folyamat áll, amelynek során számos politikai, gazdasági és jogállamisági feltételt kell teljesíteniük. Az államtitkár kiemelte, hogy Szlovákia kész megosztani saját uniós csatlakozási tapasztalatait és szakmai segítséget nyújtani a tagjelölteknek. Élesen bírálta a cseh kormányt Petr Pavel államfő a közszolgálati média finanszírozásának tervezett átalakítása miatt. A köztársasági elnök szerint nem világos, mi indokolja a változtatást, és hiányolja az erről készült elemzéseket, szakmai indoklásokat. A kormány által elfogadott törvénymódosítás jelentősen csökkenteni a cseh televízió és a cseh rádió költségvetését. A tervek szerint a televízió mintegy 1 milliárd, a rádió pedig 350 millió cseh koronával kevesebb forrásból gazdálkodhatna a jövőben. Tovább erősödött Németországban az AFD támogatottsága. A YouGov közvéleménykutató intézet legfrissebb felmérése szerint a párt a választók 29%-ának támogatását élvezi, ami 1%-ponttal magasabb a májusi eredménynél. A második helyen Friedrich Merz kancellár konzervatív pártszövetsége, a CDU-CSU áll 20%-kal. Ez a blokk leggyengébb eredménye közel 5 év alatt. Az AFD előnye így már 9%-pont, ami történelmi különbségnek számít az országos felmérésekben. A növekvő támogatottság újabb kihívást jelentett Friedrich Merz kormánya számára, miközben Németországban továbbra is élénk vita zajlik a bevándorlásról, a gazdasági helyzetről és az ország jövőbeli politika irányáról. Lee Jae-myung dél-koreai elnök arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy vállaljon aktív szerepet az Észak-Koreával kapcsolatos feszültségek békés rendezésében. A kérés a kanadai G7 csúcs találkozó margóján hangzott el, amikor a két vezető rövid megbeszélést folytatott. Trump válaszában azt mondta, hogy igyekszik foglalkozni a kérdéssel. Az amerikai elnök első hivatali ciklusában 3 alkalommal találkozott Kim Jong-un észak-koreai vezetővel. Trump többször jelezte, hogy nyitott lenne egy újabb csúcs találkozóra. Elemzők szerint Szöul abban bízik, hogy Washington közvetítés ismét megindulhat a párbeszéd a két kóra között, ami hozzájárulhatna a térség stabilitásához.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, helyenként erősen felhős idő várható. A hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Nyárias melegre számíthatunk, gyenge, időnként mérsékelt nyugati, illetve északnyugati széllel.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a rendőrök Pozsonyban, a Prágai úton a belváros irányába. Vezessenek óvatosan, jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A végső sikerre is esélyes, a legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte Szenegált az észak-amerikai futball VB I csoportjának nyitó mérkőzésén. A duplázó Kylian Mbappé Gerd Müllerrel holt versenyben, már a negyedik az örök rangsorban, mindössze 2 gólra van az éllovasoktól. A csoport másik találkozóján Norvégia 4-1-re verte Irakot. Erling Haaland az első félidő utolsó negyed órájában 2-szer is betalált. Ma hajnalban elkezdődtek a küzdelmek a J csoportban is. A címvédő Argentína a jövő héten 39 esztendős Lionel Messi mesterhármasával 3-0 arányban nyert Algéria ellen. A 8-szoros aranylabdás csatár ezzel 200. válogatott mérkőzésén beérte a 16 gólos német Miroslav Klózét, és holt versenyben ő a VB-k történetének legeredményesebb játékosa. Most játsszák az Ausztria-Jordánia összecsapást. A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb szenzációját okozta hétfőn az újon zöldfoki szigetek válogatottja, amely pontot rabolt a nagy esélyes spanyol együttestől. Érdekesség, hogy a kis csapat egyetlen szabálytalanságot követett el a találkozó során, pedig 74%-ban a spanyoloknál volt a labda. Előbbi szám a legkevesebb világbajnokságon 1966 óta. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg szereplését a Győr a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában. A nioni sorsoláson az is kiderült, hogy az Eto idegenben kezdi a párharcot. Az első mérkőzésre július 7-én vagy 8-án, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor. A Slovan a második selejtező körben kapcsolódik be a küzdelmekbe. A sorsolás ma ugyancsak Nyonban lesz 12 órától. A labdarúgó Európa Liga selejtező első fordulójában a Ferencváros a szerb Vojvodinával, a Žilina pedig a horvát Hajduk Splittel mérkőzik. Az első meccsek július 9-én, a visszavágók egy héttel később lesznek. A Fradi és a Zsolnai csapat is idegenben kezd. A Dac, a Trnava, a Paks és a Debrecen a Konferencia Liga második selejtező körében lesz érdekelt. A sorsolásra ma 14 órától kerül sor, szintén Nyonban. A története során először bajnokok ligája induló Como labdarúgó csapata végleg megszerezte a 17 éves magyar utánpótlás válogatott Bősze Leventét a Dac együttesétől. A portugál labdarúgó bajnokságban 5. helyezett Famalicóban folytatja pályafutását Szűcs Tamás, a Debrecen válogatott középpályása. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy Csema Rodriguez nem folytathatja a munkát a jövő évi világbajnokságról lemaradó férfi válogatott élén. Marozsán Fábián 6-3-3-6-6-4-re nyert a szerb Miomir Kecmanovic ellen a Hallei teniszverseny első körében, és bejutott a 16 közé. Fucsovics Márton 6-3-6-3-ra kikapott az amerikai Brandon Nakashimától a londoni tenisztorna nyitófordulójában. A berlini női viadal páros versenyének 8. döntőjében a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős meccslabdákat hárítva győzte le 3-6-7-6-10-6 arányban az első helyen kiemelt Anna Danilina Alexandra Krunic kazak-szerb duót. Az amerikai Noah Lillis világcsúcsot futott 150 méteren az osztravai arany kategóriás atlétikai versenyen. A ritkán futott távon az olimpiai és világbajnok sprinter 14,67 másodperccel ért célba. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila győzött.

A pontos idő 6 óra 18 perc. Kedves hallgatóink, június 17-én a Laurák és az Alidák ünneplik a névnapjukat. A Laura latin eredetű név, jelentése babérfa, babérkoszorú. Az Alida pedig német eredetű, annyit tesz nemes. A szlovák naptár szerint ma Adolf napja van. Boldog névnapot kívánunk és gratulálunk azoknak is, akik ma ünneplik születésnapjukat.

0: 6 óra 22 perc van. Megmászott egy 6200 méteres vulkánt a humanoid robot. Színes híreink következnek Nyitrai Nóra összeállításában.
1: Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxal, amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Starlink műholdas internetes szolgáltatásához szükséges átalakításokat 2027-től kezdik el a Wizz Air flottáján, hogy az utasok gyors és megbízható internetszolgáltatást kapjanak, akár 10 km magasságban is. Máshol is jön a Starlink a repülőkre. 2026 második felétől a Lufthansa összes járatát elkezdik felszerelni a Starlink nagysebességű és ingyenes internet elérésével. Az Elon Muskhoz tartozó Starlink-kel kötött szerződés értelmében ráadásul nem csak a német légitársaság, hanem a Lufthansa csoport összes járatán is bevezethetik az újítást. Így a jövőben az Austrian Airlines, a Brussels Airlines, az Eurowings és a Swiss International Airlines gépein is internetezhetnek majd az utasok a levegőben. Egy emberi expedíció részeseként olyan eredményt ért el egy humanoid robot, amilyet korábban még soha. Sikeresen megmászta az ekvádori Chimborazo vulkánt, és elérte annak 6200 méteres csúcsát. A Pemba névre keresztelt, módosított Unitree G1 robot célja annak tesztelése volt, hogy vajon a robotok hasznosak lehetnek-e az olyan környezetben, ami az ember számára veszélyes. A projektet Pablo Berlanga Bomare mérnök, a Geologic Dome szervezet alapítója vezette, aki korábban a Természetvédelmi Világalappal közösen dolgozott különböző természetvédelmi kezdeményezéseken. A tervek között olyan robotok szerepelnek, amelyek napenergiával működnek és műholdas hálózatokat használnak. A csapat hosszú távú célja elég ambiciózus, a Mount Everest meghódítása. Azt is remélik, hogy a jövőbeli robotok az Everesten segíthetnek a hulladékgyűjtésben, a kutatómentő műveletekben és a környezeti felmérésekben is. Immáron szinte biztossá vált, hogy az Apple egyik legjobban várt kütyüje, a cég első érintőképernyős MacBookja meg fog jelenni. A kínai Weibo közösségi oldalon az Instant Digital néven ismert szivárogtató szűkszavú bejegyzésében azt írta, 100%-ig megerősített, hogy a MacBook képernyője érintős lesz. Májusban az ellátási láncból származó források is jelezték, hogy az érintőképernyős MacBook Pro OLED kijelzőjének gyártására a Samsung Display már júniusban készen fog állni az Apple számára. A hónap elején az Omdia kutatócég azt közölte, hogy az állítólag MacBook Ultra névre keresztelt laptop az idei év harmadik negyedévében jelenhet meg.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Az amerikai-iráni megállapodás kapcsán továbbra is mindenki arra a kérdésre keresi a választ, ki nyer többet a paktummal. Trump elnök figyelme azonban közben már újra Ukrajnára összpontosul. Erről hallhatnak Mezőszállási Márk régiós hírei után.
2: Felderítette a rendőrség az idei márciusi alsószeli bankautomata robbantás ügyét. A nyomozás eredményeként egy 28 éves vágai férfi ellen indult büntetőeljárás. A gyanúsított a többek között közérdekű létesítmény veszélyeztetésével, rongálással, lopással és idegen tulajdon károsításával vádolják. A nagyszombati kerületi rendőrség szerint az ügy felderítésén kezdettől fogva nagy erőkkel dolgoztak. A nyomozás során jelentős segítséget nyújtott a rendőrség belső ellenőrzési hivatala is. A férfi a bűncselekmény után Magyarországra menekült, a szlovák, magyar és cseh rendőrség közös akciója során elfogták, jelenleg pedig a szlovákiai kiadatásra várnak a hatóságok. Több mint 2,8 millió eurós beruházással újult meg a Dunaszerdahelyi járásban található Lúcs központja. A 740 lakosú településen a Családi Napok rendezvénysorozat keretében adták át a teljesen felújított kultúrházat és községi hivatalt. Az átadást egy nemzetközi közösségi program kísért, amelyen Magyarországról, Romániából, Szerbiából és Szlovéniából érkezett delegációk is részt vettek. Ismét indul Kassa polgármesteri tisztségért Jaroslav Poláček, aki jelenleg második ciklusát tölti a kelet-szlovákiai város élén. A bejelentést keddi sajtótájékoztatóján tette meg, ahol egy hatpárti választási koalíció támogatásáról is beszámolt. A KDH, SAS, Nova Magyar Szövetség, Roma koalíció oldala és a DSODS közösen álltak ki a jelenlegi polgármester mellett. Poláček szerint az elmúlt évek eredményei és a városban megvalósított beruházások jelentik kampányának alapját. A polgármesteri tisztségért eddig Ladislav Lőrinc, a KVP városrész vezetője, valamint Martin Mudrák, a progresszív szlovákia jelöltje is bejelentkezett. A helyhatósági választásokat október 24-én rendezik.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, helyenként erősen felhős idő várható. A hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul, időnként mérsékelt nyugati, északnyugati széllel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a Prágai úton rendőr méri a sebességet a belváros felé. Vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Bizony elég komplikált Donald Trump feladata. Az amerikai elnök egyszerre két nagy válság ügyében próbál erőt és gyors eredményt felmutatni. Az Egyesült Államok és Irán között körvonalazódó megállapodásról továbbra is sok a vita. Egyes értelmezések szerint sikerült elkerülni egy nagyobb közel-keleti háborút, mások szerint viszont Teherán jóval többet nyert az alkuval, mint Washington. Trump figyelme azonban már ismét Ukrajna felé fordul. Az amerikai elnök azt jelzi, hogy az iráni megállapodás után új lendületet adna az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásoknak. De vajon mit jelent ez Kijevnek? Esélyt a békére, vagy veszélyt egy túl gyors, Ukrajna számára kedvezőtlen alku formájában? Csiki Varga Tamást, a stratégiai és védelem konzultációs csoport elemzőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Kezdjük az amerikai-iráni megállapodással. Ön hogyan értékeli az eddig ismert részleteket? Ez valódi áttörésnek mutatkozik, vagy inkább csak egy ilyen olyan gyors tűzoltás, hogy ne legyen nagyobb háború?
1: Maradjunk abban, hogy pozitívan lehet értékelni. Ez egy egyetértési megállapodás, ahol most tartunk, ami megágyazhat, vagy kijelölheti az utat a további tárgyalásoknak, és annak, hogy ebből majd valóban szülessen egy szélesebb körű megállapodás. Mondhatjuk azt, hogy a felek egyfajta jó szándékának, vagy legalábbis a megegyezési szándékának a jele, amit gyakorlati lépésekkel is most alátámasztottak. Ebben benne van a Hormuz-szoros, mondjuk úgy, hogy első lépésű megnyitása, tehát már volt forgalom, illetve az amerikai blokkád, az iráni kikötőhelyet érő amerikai blokkádnak a feloldása.
0: Ha jól értem, ugye a szavaiból a Hormuzi szoros megnyitása központi eleme ennek a megállapodás tervezetnek, hiszen ön is ezt emelte ki elsőként. Mondjuk el, ugyan volt már erről szó többször a Pátria Rádióban is, de miért ennyire fontos ez a szoros, nem csak a térségnek, hanem az egész világgazdaságnak?
1: Ami a leglátványosabb eleme, az a közel-keletről, tehát az öböl térségből kiáramló kőolaj és földgáz, cseppfolyósított földgáz export, ami a világ számos térségének meghatározó jelentőségű arányaiban akár 20%-ot is elérheti. Ez ugye kiesik akkor, hogyha nem lehet biztonságosan közlekedni a szorosban, de vannak egyébként olyan ehhez kapcsolódó elemek is, mint a műtrágya, és számos egyéb olyan termék, ami ebből a térségből, vagy akár a szénhidrogénekből alállított termékekből áll, és meghatározó jelentőségű más térségben. Ugye a globális dél országairól, Afrika dél-kelet-ázsia országairól mindenképpen az fontos szem előtt tartani, hogy ugye ott az élelmiszerellátás szempontjából az említett műtrágyák és egyéb termékek ugye meghatározóak, és az, hogy az idei aratás például, hogy fog kinézni. Általánosságban az inflációs helyzet, hogy néz ki, a sokkal nagyobb hatással bír, mint mondjuk Európára, pedig Európával is megéreztük a háborúnak a hatását.
0: Mennyire bízhatnak a felek egymásban egy ilyen megállapodás során? Tehát arra gondolok, hogy van-e valódi garancia arra, hogy Irán majd betartja a vállalásait, illetve hogy az Egyesült Államok sem tér vissza gyorsan a nyomásgyakorláshoz?
1: Ilyen esetekben ez mindig egy húz meg, erez meg folyamat, és az apró lépések azok, amik már nem is áttöréshez, de a folyamathoz szoktak vezetni, és aztán ez vezethet el valami komolyabbhoz. Azért is emeltem ki, hogy itt is gyakorlati lépésekkel is alátámasztották legalább a szándékot, mert az elsődleges nemzetközi dimenziója a válságnak az nyilván a gazdasági, tehát az energiahordozóknak az exportjára vonatkozik. Ez egy kicsit a piacokra is pozitívan hatott már eddig is, illetve ez az, ami a legfontosabb a válságrendezése szempontjából. És

0: Akkor lehet-e tartós biztonságpolitikai megállapodásról beszélni, vagy annak esélyéről?
1: Nyilván ez az $1 milliárd kérdés. A mostani megállapodás tervezet az ugye arról szól, hogy 60 napra meghosszabbítják a tűzszünetet, illetve megnyitják a kereskedelmi lehetőséget, és ez alatt a 60 nap alatt kellene folytatni a tárgyalásokat a nukleáris megállapodásról. Ami pozitív lehet, nyilván a feltételezve, hogy a felek meg akarnak állapodni, és ebbe Irán is partner. Tulajdonképpen a háború legfontosabb tanulsága iráni oldalról az az, hogy ők tudnának nukleáris program nélkül élni. Tehát a hormuzi szoros geopolitikai helyzete és a lezárás képessége az rámutatott arra, hogy igazából nem a nukleáris védőernyő az, ami Iránnak a legfontosabb garancia. És ennek példát is, hogy lehet mondani, hát Izrael rendelkezik a nukleáris fegyverrel, mégis számos támadás és komoly csapás érte. Tehát egyrésztről feltételezhető, hogy akár Iránnal is engedhetné ezt a nukleáris programot. Másik oldalról viszont nyilván azt látni kell, hogy csak azért, hogy népszerűnek, jófejnek és megegyezőnek tűnjön, hát nem fog lemondani egy ilyen komoly tárgyalási eszközről. És a kérdés az, hogy mit tud az Egyesült Államok, hogy a nemzetközi közösség ezzel cserébe felajánlani. Itt elsősorban gazdasági, ezek így ösztönzők vannak a napirenden, részben a befagyasztott pénzügyi eszközök, amiből Irán már kapott vissza a Katar $12 milliárd már előre gyakorlatilag átutalt Iránnak, vagy felszabadított Irán számára, és még $12 milliárdról van szó, hogyha itt a héten betartják ezt a hormőszorosra vonatkozó megállapodást, és azt mondta, hogy $10 milliárdnyi gazdasági eszköz van, amivel Irán vélhetően számol, hiszen az újraépítésnek hatalmas költségeit azt valahogy fedezni kell. Ugyanígy a szankciók az Iránnal szembeni széleskörű szankciós rezsimnek a felfüggesztése, megszüntetése olyan, amit nem csak az Egyesült Államok, de ugye a nyugati országok közössége napirenden tart. Ezek mind olyanok, amik egyébként a normál működéshez és Irán gazdaságának az újraépítéséhez alapvetően szükségesek. Tehát ezek a tárgyalási feltételek. És aztán az egésznek a legfontosabb érdés, hogy technikailag gyakorlatban ugyan lehet ezt végrehajtani, már a nukleáris programnak a korlátozását, ellenőrzését, felszámolását, attól, hogy miről állapodnak meg, hiszen az Obama kormányzat ezt egy 2 éves tárgyalási folyamat részeként tudta megoldani, nem egy 2 hónapos folyamat részeként, úgyhogy itt még nagyon hosszú munka áll a felek előtt.
0: Elképzelhetőnek tartja ön, hogy ez a téma teljes mértékben kimarad ebből a végső megállapodásból, vagy pedig ez annyira sarkalatos pontja a konfliktusnak, hogy ezt mindenképpen foglalkozni kell vele?
1: Hát, tulajdonképpen még azt is el tudnám képzelni, hogy kimarad, legalábbis olyan értelemben, hogy az Egyesült Államok vagy Donald Trump számára személy szerint most a legfontosabb, hogy valahogy ezt a háborút lezárja. Nem olyan értelemben, hogy ez feltétlenül amerikai siker tud lenni, mert nincsenek olyan érdemi kényszerítő eszközei, amivel ezt meg lehetne oldani. Tehát a katonai erővel, amivel az Egyesült Államok nyomást tud gyakorolni, a hormuzi szoros nem nyitható újra. Iránnak egy olyan sarolási potenciája van, amit nem tudnak per pillanat sem az amerikaiak, sem más érdemben ellensúlyozni. Ha innen indulunk ki a dologból, akkor Trumpnak most rövid távon gazdaság és politika értelemben is az a fontosabb, hogy valahogy ők kikeveredjenek ebből a háborúból. Ha ennek az lenne egyébként a következménye, hogy mégsem sikerül megállapodni a nukleáris kérdésről, lehet, hogy ez is beárazható. Nyilván nagyon komoly kritikát, politikai kritikát kapna például belpolitikai téren, még a saját politikai táborától is.
0: Izrael és a térségbeli amerikai szövetségesek hogyan nézhetik ezt a megállapodást tervezetet? Megnyugtatja őket, vagy inkább attól tarthatnak, hogy Washington túl sokat enged Teheránnak, és végső soron Irán nyer többet ezzel az alkuval?
1: Egyáltalánoságban azt gondolom, hogy bár az Irán tért nagyon komoly pusztítástól, emberveszteségtől nem szabad eltekinteni, de stratégiai léptékben érdekes módon Irán nyert ezzel a háborúval, és lehet, hogy megerősödve kerül ki, amennyiben a gazdaságát sikerül újjáépíteni. Ugyanis hát most ott tartunk, hogy az amerikaiak és gyakorlatilag a nemzetközi közösség abban reménykedik, hogy valahogy vissza lehet térni a február 28-a előtti állapotokhoz. Tehát egy olyan vágyott állapotot szeretnének, ami a kiinduló pont volt, mert annál csak rosszabb a helyzet. Ugye ehhez képest Irán egy csomó mindent kaphat azért, hogy ez az állapothoz visszatérjen, és mint kiderült, ugye jobb tárgyalási pozícióban van sok szempontból, aminek nem katonai a mérlege. Az ebből országok részéről, hát az mindenképpen egy pozitívum lenne.

0: hogyha stabilan és kiszámíthatóan a katonai fenyegetés megszűnne, lezárulna, mert hogy ott is a normális gazdasági működést, a turizmust és minden egyebet ennek függvényében tudnak helyreállítani. Hasonlóképpen ugye el kell kezdeni az újjáépítést ott, ahol a károkat szenvedtek, energiaexport infrastruktúra szempontjából nagyon komoly veszteségek érték például Kuvaitot. Tehát rövid távon mindenkinek érdeke és pozitív az, hogyha le tudják zárni valamilyen megállapodással a háborút. A közép és hosszú távon pedig a közel-keletieknek hát át kell gondolni azt, hogy a Iránhoz, az Egyesült Államokhoz és Izraelhez milyen viszony fűzi őket. Itt az elmúlt években és az első Trump adminisztráció alatt ugye volt egy olyan folyamat, ahol Donald Trump az ábrán megállapodásokkal próbált egy elfogadóbb közösséget, egy működőbb közösséget kialakítani az arab államok körében. Hát lehet, hogy ez most megint kútba esik, mert hogy a közel-keleti országok eddig ugye attól tartottak, hogy Irán lesz domináns pozícióban, de ezt nem szeretnék felváltani azzal, hogy Izrael kerüljön domináns pozícióba a térségben.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Csiki Varga Tamással, a Stratégiai és Védelem Konzultációs Csoport elemzőjével beszélgetünk. Térjünk át Ukrajnára. Trump most azt üzeni, hogy az iráni megállapodás után újra az ukrajnai békére összpontosítana. Miért lehetnek nyugtalanok egyes diplomaták attól, hogy az Egyesült Államok újra nagy erővel beszállna az ukrajnai béketárgyalásokba, mert azért ilyen hangokat is hallani?
0: A nyugtalanság elsősorban Európa részéről, meg bizonyos szempontból nyilván Ukrajna részéről is megjelenhet, mert az elmúlt év tapasztalata az volt, amikor Donald Trump vehemensen beszállt ebbe az egyeztetési folyamatba, hogy elvárásai vannak és követelései vannak, aminek a költségeit nevezzük így másoknak kéne, hogy állják. Tehát megfogalmazhat különböző elvárásokat Európával és Ukrajnával szembe. Ukrajna esetében a legérzékenyebb kérdés például a terület óvatartozás, és hogy mit hajlandóak adott esetben feláldozni egy fegyverszünetért vagy egy béke megállapodásért. Ehhez képest az Egyesült Államok viszonylag keveset tesz bele ebbe az egészbe. Viszont a folyamat kulcsa, hogy 2025-ben is kiderült, az alapvetően Oroszország. Tehát az aggodalom az akkor abból a szempontból érdekes lehet, hogy mit vár Ukrajnától és Európától. De hogy egy kicsit pozitív dolgot is mondjunk, hogy ez segítheti a megállapodást, vagy legalábbis a tárgyalások újraindulását, hogyha az Egyesült Államok elnöke kezd párbeszédet az orosz elnökkel, hogy egy Vladimir Putyinnal kell valamilyen formában bűrőre jutni.
1: Jó, de hát Trump béke közvetítő is stílusa azért, tehát hogy sokszor olyan, hogy ő nagyon, nagyon gyorsan akar valamilyen eredményt felmutatni, és itt most a valamilyent hangsúlyozom, mert hát ez Ukrajna esetében akár veszélyes is lehet, nem? Tehát, hogy arra gondolok, hogy lehet-e túl gyorsan jó békét kötni?
0: Egyáltalán az sem biztos, hogy jó békét lehet kötni Ukrajna szempontjából, ha ezt külső felek egyeztetik. Ugye itt a nehézség ebben, hogy Oroszország és Ukrajna nyomásgyakorlás és hatalmi képessége szempontjából továbbra sem egy kategória. Tehát Ukrajnának valahogy úgy kéne ebbe a béke megállapodásba, vagy ebbe a tárgyalásba beszállni, hogy tényleg mögötte ott van, és hitelesen ott van, akár az európaiak, akár az Egyesült Államoknak a támogatása és a kicsi diplomáciai súlya. Ha ez Donald Trump kapkodással próbálja megoldani, vagy adott esetben aláásni, hogyha látható nagyon a nyugatnak a politikai megosztottsága, már pedig a Trump esetében sokszor látszik, akkor ez nehezen működik. Illetve még azt is említsük meg, hogy ugye itt az orosz-ukrán háború a kirobbantása és hosszú távú fenntartása azért a Gyűr Putyinnak egy személyes fontos ügy. Na most, ha Donald Trumpnak kell a racionalitás hangját hallatni Vladimir Putin felé, hogy meggyőzze, hogy ezt a háborút be kell fejezni, annak azért van egy diszpétbája, egy abszurditása, úgyhogy nem vagyok meggyőződve arról, hogy itt egy gyors áttörésre lehetne számítani.
1: Zelenszky közvetlen tárgyalást szeretett volna ugye Putyinnal a G7-es csúcson, Oroszország viszont ezt elutasította. Mit árul ez el Moszkva jelenlegi tárgyalási szándékairól?
0: Hát Moszkva tárgyalási szándékai azok gyakorlatilag úgy néznek ki, mint 2025-ben, tehát ők alapvetően nem tárgyalni, diktálni szeretnének, és ehhez az kéne, hogy ne az Európa, esetleg az Egyesült Államok által támogatott Ukrajna üljön az asztal túloldalán, hanem csak Ukrajna. az ukrán részről, vagy Zelenszky részről, hogy egy néhány hete halljuk ezeket a hangokat, és akkor annak tudtuk be, hogy nyilván az iráni háború elvitte a sót és az amerikaiak figyelmét, vagy a nemzetközi közösség figyelmét, és ezt igyekeztek kicsit ugye visszairányítani, illetve kezdeményező késznek és tárgyalásra hajlandó félnek mutatkozik továbbra egy Zelenszky elnök, de attól, hogy most újra beszélnek arról, hogy majd tovább beszélnek a fegyverszünet lehetőségéről, alapvetően nem biztos, hogy a stratégiai helyzet döntően megváltozott. Vannak hangsúlyban eltérések a 25-ös évhez képest, de fundamentálisan ugye nem változtak meg azért a folyamatok.
1: Ha Washington most újra az ukrajnai háború lezárására koncentrál, mit kérhet cserébe Kijevtől? Tehát, hogy területi engedményeket, vagy politikai kompromisszumokat, vagy valami mást?
0: Inkább azt mondanám, hogy vannak olyan elemek, amit Kijev már jelzett, hogy el tud engedni. Mondjuk a NATO-tagság az egy ilyen kérdés volt, miközben ugye évekig komoly vita zajlott arról, hogy a NATO oldaláról egyetlen föl lehet-e és szabad-e venni Ukrajnát, a Ukrajna oldaláról pedig, hogy hát ez a legfontosabb garancia, amit mondjuk Oroszországgal szemben katonai értelemben meg lehetne szerezni. Már a 25-ös tárgyalások kapcsán azért nagyjából azt körvonalazták, hogy ez egy könnyen elengedhető cél. De ha azt mondjuk, hogy mondjuk a területi kérdések, a Donbass térségének a maradék része az a nagyjából 20%, amit az oroszok nem foglaltak el. Ha ez lenne az ára a békének, annak hát mondjuk úgy van egy keserű pirula íze. Nem azért, mert még területet kéne feladni, mert el tudom képzelni, hogy az ukrán társadalom még azt mondaná, hogy a földet a békért, vagy területet a békért megállapodásban benne lenne, hanem az sebezhetővé tenni katonai értelemben a mögöttes területeket. Tehát erre akkor egy ilyen nagyobb, átfogóbb elképzelés részeként tudnék reálisan tekinteni, ha mondjuk komoly nyugati védelmi garanciák, hiteles garanciák lennének Ukrajna kezében. De ebbe egyébként az amerikaiak is be tudnának szállni.
1: Ugye ezt a két témát éppen az Egyesült Államok, illetve Trump elnök személye köti össze, de lehet-e összefüggés a két ügy között? Arra gondolok, hogy Trump Iránnal elért eredményét felhasználhatja-e arra, hogy Ukrajnában is bizonyítsa, hogy ő az, aki le tudja zárni a háborúkat?
0: Abban biztos vagyok, hogy ezt ő így fogja elmondani akkor is, ha nem ér el egyébként eredményt, de hát nagyon remélem, hogy annál azért masszívabb lesz az ukrán megállapodása, az esély, meg az eredmény, mint amit mondjuk Iránban az elmúlt a két hónap tárgyalása alapján elértek. Más a kettőnek a súlya, nyilván az iráni háborút az Egyesült Államok egy picit nehezebben hagyja ott, mint az orosz-ukrán háborúban az ukrán támogatást, mert a stratégia súlya más. Ukrajna támogatása nem esik egy kategóriába Izrael támogatásával, de összességében az Egyesült Államok mind a két konfliktusban azt tudja játszani a jelenlegi nemzetközi helyzetben, hogy másokra terheli át a költségeket, és ők maguk egy ponton, hanem is azon, hogy kiszállnak belőle, de kevésbé vállalnak meghatározott szerepet. Ahhoz, hogy ez Donald Trump milyen narratívával adja el, vagy adja elő, mert láttunk már sokféle verziót, de alapvetően nem az a döntő, hogy ő mit mond, hanem hogy mi történik ténylegesen.
1: Európa szempontjából egyébként mennyire tartja veszélyesnek, ha a Trump egyszerre kezeli az iráni és az ukrán ügyet nagyhatalmi alkuként? Tehát, hogy nem szorulhatnak háttérbe az európai biztonsági érdekek?
0: De nyilván ez így van. Nem is feltétlenül azért, mert a kettőt, az iránt és az orosz-ukránt egybe kezeli. Önmagában az orosz-ukrán háború tavalyi rendezési elképzelései kapcsán nagyon hosszú ideig ugye az volt az amerikai álláspont, hogy Európának nem is kell ott ülni a tárgyalóasztalnál, hiszen nem szállt be érdemben a konfliktusban, nincsenek kártyái vagy tétjei az asztalon. Azóta ez ugye változott, hiszen Európa komoly anyagi áldozatvállalást tett, és gyakorlatilag az Egyesült Államok helyett gazdaságilag és bizonyos szempontból katonailag is támogatja Ukrajnát, tehát sokkal inkább reális, hogy a tárgyalásnak része legyen. De ettől még az, hogy Donald Trump hogy fogja ezt hozzáállni, és az ő fejében, hogy áll össze, az egy más kérdés. Irán esetében Európának sokkal kevesebb az alkupozíciója. Sokkal kevesebb dologgal tud hozzájárulni, akár rendezéshez. Gazdasági értelemben tudjuk talán azt mondani, hogy a szankcióknak az elengedése, tehát egy kedvezmény Irán számára, az erősíteti az amerikai tárgyalási pozíciókat, de összességében ez még viszont a kevés.
1: Az amerikai-iráni megállapodás tehát egyelőre inkább kérdéseket vet fel, mint sem végleges válaszokat ad. Nem mindegy, ki nyert vele többet, mit vállal valójában Irán, és mennyire tartós a hormuzi szoros körüli rendezés. Közben Ukrajna ügye ismét előtérbe kerülhet Washingtonban, ami lehetőség is, de komoly kockázat is, ha a gyors béke fontosabbá válik, mint a tartós biztonság. Csiki Varga Tamás, a stratégiai és védelem konzultációs csoport elemzője volt a vendégünk. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
2: 20 éves lett a Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás. Szlovákiában is vannak már szakemberei a tervezett szenzomotoros tréningnek. Több jubileumot is ünnepeltek az Országos Népművészeti Fesztiválon Zserízen. Mesebeli hangulat várja a Nagyfátrában a Liptófarkasdra érkező turistákat. Holopsóka vagyok, várom önöket a Szlovák Televízió 2-es csatornáján szerda reggel 8 óra után a Magyar Magazinban.
3: A szerdai nappaliban történelmi, sportos, színházi és zenei témával is várjuk hallgatóinkat. Vendégünk lesz Popé Árpád történész, akivel az 1946. június 17-én meghirdetett reszlovakizációs programot idézzük fel, hogyan indult, mit jelentett és milyen következményekkel járt a csehszlovákiai magyarság számára. A javában zajló foci VB apropóján megszólal Bari Jenő, a Csalló köz romáriója, a Füleki FTC vezetőedzője, és szó lesz az ipolysági Szent Iváni kórusé éneklő udvarok rendezvényről is. A stúdióban köszöntjük továbbá Székely Csaba 10 című darabjának alkotóit, Hégli Bence rendezőt, Csikmák Kati dramaturgot és Fica István színművészt. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullámhosszain.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. június 17-én szerdán. A hírek után arról lesz szó, hogy az oktatási miniszter tegnap bemutatta a közösségi média használatát szabályozó törvény tervezetét. Előbb azonban a legfontosabb hazai és külföldi történéseket foglalja össze önöknek Mezőszálási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Rendőrségi nyomozás indul az eperjesi kórház építés ügyében. Rekord előnnyel vezet az AFD a német közvéleménykutatásban. A hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Jönnek a részletek. Bűncselekmény gyanúja miatt nyomoz a szlovák rendőrség az új eperjesi katonai kórház építésével kapcsolatban. A hatóságok közveszélyokozás büntette miatt indítottak eljárást, amelyet a kassai kerületi rendőrség nyomozói folytatnak az eperjesi kerületi ügyészség felügyelete mellett. A beruházás 2025 végén indult, és azóta az épület egy része már elkészült. A munkálatokat azonban idén áprilisban leállították, miután a Védelmi Minisztérium minőségi problémákat talált a tartó szerkezet kivitelezésében. Az eredeti kivitelezővel megszüntették az együttműködést, a projektet pedig új cégek vették át. Az ellenzék hónapok óta bírálja a kormány eljárását és a beruházás körüli döntéseket. Robert Kalinyák védelmi miniszter és Robert Fico miniszterelnök ugyanakkor visszautasítják a kritikákat. Szlovákia továbbra is támogatja az unió bővítését, ugyanakkor azt vallja, hogy minden tagjelölt országnak maradéktalanul teljesítenie kell a csatlakozási feltételeket. Ezt már Mareghes Tóth külügyi államtitkár hangsúlyozta az uniós külügyminiszterek és államtitkárok luxemburgi tanácskozásán. A találkozó különösen jelentős volt, mivel Ukrajna és Moldova megnyitotta az első tárgyalási fejezetet az Európai Unióhoz való csatlakozás útján. Estok szerint ez fontos mérföldkő, ugyanakkor csak a folyamat kezdete. Mint fogalmazott, a két ország előtt még hosszú reform folyamat áll, amelynek során számos politikai, gazdasági és jogállamisági feltételt kell teljesíteniük. Az államtitkár kiemelte, hogy Szlovákia kész megosztani saját uniós csatlakozási tapasztalatait és szakmai segítséget nyújtani a tagjelölteknek. Élesen bírálta a cseh kormányt Petr Pavel államfő a közszolgálati média finanszírozásának tervezett átalakítása miatt. A köztársasági elnök szerint nem világos, mi indokolja a változtatást, és hiányolja az erről készült elemzéseket, szakmai indoklásokat. A kormány által elfogadott törvénymódosítás jelentősen csökkenteni a cseh televízió és a cseh rádió költségvetését. A tervek szerint a televízió mintegy 1 milliárd, a rádió pedig 350 millió cseh koronával kevesebb forrásból gazdálkodhatna a jövőben. Tovább erősödött Németországban az AFD támogatottsága. A YouGov közvéleménykutató intézet legfrissebb felmérése szerint a párt a választók 29%-ának támogatását élvezi, ami 1%-ponttal magasabb a májusi eredménynél. A második helyen Friedrich Merz kancellár konzervatív pártszövetsége, a CDU-CSU áll 20%-kal. Ez a blokk leggyengébb eredménye közel 5 év alatt. Az AFD előnye így már 9%-pont, ami történelmi különbségnek számít az országos felmérésekben. A növekvő támogatottság újabb kihívást jelentett Friedrich Merz kormánya számára, miközben Németországban továbbra is élénk vita zajlik a bevándorlásról, a gazdasági helyzetről és az ország jövőbeli politikai irányáról. Így sem Jong dél-koreai elnök arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy vállaljon aktív szerepet az Észak-Koreával kapcsolatos feszültségek békés rendezésében. A kérés a kanadai G7 csúcs találkozó margóján hangzott el, amikor a két vezető rövid megbeszélést folytatott. Trump válaszában azt mondta, hogy igyekszik foglalkozni a kérdéssel. Az amerikai elnök első hivatali ciklusában 3 alkalommal találkozott Kim Jong-un észak-koreai vezetővel. Trump többször jelezte, hogy nyitott lenne egy újabb csúcs találkozóra. Elemzők szerint Szöul abban bízik, hogy Washington közvetítésé mivel ismét megindulhat a párbeszéd a két Korea között, ami hozzájárulhatna a térség stabilitásához.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, helyenként erősen felhős idő várható. A hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Nyárias melegre számíthatunk, gyenge, időnként mérsékelt nyugati, illetve északnyugati széllel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a rendőrök Pozsonyban, a Prágai úton a belváros irányába. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Csigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A végső sikerre is esélyes a legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte Szenegált az észak-amerikai futball VB I csoportjának nyitó mérkőzésén. A duplázó Kylian Mbappé Gerd Müllerrel holt versenyben, már a negyedik az örök rangsorban, mindössze 2 gólra van az éllovasoktól. A csoport másik találkozóján Norvégia 4-1-re verte Irakot. Erling Haaland az első félidő utolsó negyed órájában 2-szer is betalált. Ma hajnalban elkezdődtek a küzdelmek a J csoportban is. A címvédő Argentína a jövő héten 39 esztendős Lionel Messi mesterhármasával 3-0 arányban nyert Algéria ellen. A 8-szoros aranylabdás csatár ezzel 200. válogatott mérkőzésén beérte a 16 gólos német Miroslav Klózét, és holt versenyben ő a VB-k történetének legeredményesebb játékosa. Most játsszák az Ausztria-Jordánia összecsapást. A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb szenzációját okozta hétfőn az újon zöldfoki szigetek válogatottja, amely pontot rabolt a nagy esélyes spanyol együttestől. Érdekesség, hogy a kis csapat egyetlen szabálytalanságot követett el a találkozó során, pedig 74%-ban a spanyoloknál volt a labda. Előbbi szám a legkevesebb világbajnokságon 1966 óta. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg szereplését a Győr a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában. A nioni sorsoláson az is kiderült, hogy az Eto idegenben kezdi a párharcot. Az első mérkőzésre július 7-én vagy 8-án, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor. A Slovan a második selejtező körben kapcsolódik be a küzdelmekbe. A sorsolás ma ugyancsak Nyonban lesz 12 órától. A labdarúgó Európa Liga selejtező első fordulójában a Ferencváros a szerb Vojvodinával, a Zsilina pedig a horvát Hajduk Splittel mérkőzik. Az első meccsek július 9-én, a visszavágók egy héttel később lesznek. A Fradi és a Zsolnai csapat is idegenben kezd. A Dac, a Trnava, a Paks és a Debrecen a Konferencia Liga második selejtező körében lesz érdekelt. A sorsolásra ma 14 órától kerül sor, szintén Nyonban. A története során először bajnokok ligája induló Como labdarúgó csapata végleg megszerezte a 17 éves magyar utánpótlás válogatott Bősze Leventét a Dac együttesétől. A portugál labdarúgó bajnokságban 5. helyezett Famalicóban folytatja pályafutását Szűcs Tamás, a Debrecen válogatott középpályása. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy Csema Rodriguez nem folytathatja a munkát a jövő évi világbajnokságról lemaradó férfi válogatott élén. Marozsán Fábián 6-3-3-6-6-4-re nyert a szerb Miomir Kecmanovic ellen a hallei teniszverseny első körében, és bejutott a 16 közé. Fucsovics Márton 6-3-6-3-ra kikapott az amerikai Brandon Nakashimától a londoni tenisztorna nyitófordulójában. A berlini női viadalpáros versenyének 8. döntőjében a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős meccslabdákat hárítva győzte le 3-6-7-6-10-6 arányban az első helyen kiemelt Anna Danilina Alexandra Krunic kazak-szerb duót. Az amerikai Noah Lillis világcsúcsot futott 150 méteren az osztravai arany kategóriás atlétikai versenyen. A ritkán futott távon az olimpiai és világbajnok sprinter 14,67 másodperccel ért célba. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila győzött.

0: 7 óra 16 perc van. A szlovák oktatási minisztérium bemutatta azt a törvénytervezetet, amely korlátozná a gyerekek közösségi média használatát. A javaslat a brit mintához áll közel. A cél az lenne, hogy a 16 év alattiak ne férjenek hozzá olyan platformokhoz, mint a TikTok vagy az Instagram. Tomás Drucker oktatási miniszter ugyanakkor korábban maga is arról beszélt, hogy önmagában a tiltás nem elég. Beszélgető partnerem Szűcs Zoltán médiakutató, az EGRI Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja, egyetemi tanára. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Pátria Rádió adásában.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Kezdjük az alapoknál. Mit gondol erről a szlovák javaslatról? Jó iránynak tartja, hogy a 16 év alatti gyerekek közösségi média használatát így és ebben a formájában korlátoznák?
1: Az én szakmai véleményem, hogy ez egy jó irány, azért is, mert egy olyan technológiáról van szó, ami nagyon kétarcú, ami nagyon kétélű, és a világunkban számos technológiát életkorhoz kötnek annak a használatát, így például az autóvezetést, de említhetnénk nem technológiát, hanem különböző termékek vásárlását is, így a dohányterméket, vagy adott esetben az alkoholt is. Azért mondom ezt el, mert bizonyos életkor szükséges ma már ahhoz, hogy a különböző közösségi média platformokat tudatosan használják az emberek, és úgy, hogy ne őket vezessék meg a segítségükkel, hanem valóban a célnak megfelelően, hogy tájékozódjanak, vagy kapcsolatban legyenek ismerőseikkel.
0: Ugye a brit modell felé mozdulna el a szlovák minisztérium. Mennyire vált be a Szigetországban ez a bizonyos korlátozás, hogy 16 év alatt ne férjenek hozzá ezekhez a platformokhoz a gyerekek?
1: Még nem tudjuk megmondani pontosan, hogy bevált-e, ugyanis hosszú idő kell ahhoz, hogy egy-egy ilyen szabályozás az a teljes mértékben kibontakozzon, és a technológia maga is változik, de ezeket a lépéseket nagyon fontos megtenni. Ugyanis, menjünk vissza az időben, nagyjából 20 évvel ezelőtt, amikor megjelent a közösségi média, az olyan platformok, mint a Facebook, később az Instagram, azt a célt szolgálták, hogy az emberek kapcsolatban lépjenek egymással, hogy kifejezzék a véleményüket. Ezt a demokrácia ünnepének is neveztük, és a médiakutatók azt mondták, hogy itt fog a valódi polgári nyilvánosság megnyilvánulni, ahol azok a hangok is, amelyek csöndesek, hát ki lesznek hangosítva. Ezzel szemben ma azt látjuk, hogy a közösségi média az egymás bántásának, egymás megalázásának, egymás gyakorlatilag hát virtuális elpusztításának a szintere, tisztelet a kivételnek, úgyhogy valamit mindenképpen tenni kellett, és az, hogy egy bizonyos életkorhoz kötjük, az azt jelenti, hogy ettől ameddig tudjuk, megóvjuk a fiatalokat.
0: Sok szülő most valószínűleg azt mondja, hogy végre valaki lép valamit, de szakmailag mennyire működik, vagy mennyire működhet egy ilyen tiltás? Tehát arra gondolok, hogy egy 13-14 éves gyerek nem fogja tudni ezt egyszerűen megkerülni?
1: Attól függ, hogy hogyan szabályozzák itt a belépést. Tehát, hogyha az az elképzelés, hogy valóban egy személyi igazolványa lehessen regisztrálni, és utána a rendszer ne jegyezze meg az adatokat, tehát ez is nagyon fontos, akkor igenis van rá mód, hogy sikerüljön a szabályozás. Én az a példát hoznám, hogy a különböző országokban ugye életkorhoz kötik az alkoholvásárlást, és így, hogyha a pénztárnál elkérik az adatokat, csak rátekintenek, de nem jegyzik meg őket, akkor ez egy viszonylag komoly szűrőként működik. Nem azt jelenti, hogy nem férhetnének hozzá, nem azt jelenti, hogy ne lehetne cselekedni, de hogyha minél nehezebbé tesszük azt, hogy a fiatalok hozzáférjenek, akkor nyilván kevesebben fogják majd használni ezt a technológiát. Azért hangsúlyozzuk ki, hogy önmagában a közösségi média a se nem rossz, se nem jó, tehát alapvetően mindig a tiltásnál, szabályozásnál árnyoldalakról beszélünk. Számos olyan előnye van ennek a technológiának, amivel élni kell, amivel élni lehet. Igenem, de felnőtt korban megint ugye az autóvezetés hoznám ide. Hát A-ból B-ben nagyon kiválóan el lehet jutni, az ember munkát tud végezni, városokat tud látogatni. Tehát, ha nincsen jogosítványa, ugye mert életkorhoz van kötve, akkor igenis mindenkit veszélyeztet a környezetében, beleértve magát is.
0: Tomás Drucker azt mondta már korábban is, hogy önmagában a tiltás nem elég. Ön szerint mi kellene még mellé? Tehát digitális nevelés az iskolában, vagy szülők képzése, vagy pedig magukat a platformokat kellene sokkal szigorúbban szabályozni?
1: Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nem elég, azért is, mert ugye oktatásban dolgozom. Egyelőre még ott tartunk, hogy már megjelenik a tanár ebben a tanrendben egy olyan tárgy, például, hogy digitális kultúra, de hát mindig kérdés, hogy pontosan mi történik az osztályteremben. Ez egy sokkal hosszabb folyamat, mint gondoltuk volna. Mi egyébként együttműködünk a kollégákkal itt az EGRI Egyetemről, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal, és akármilyen furcsa, de már az óvodások szüleit próbáljuk a képernyő használattal kapcsolatban megkérdezni, és workshopokat szervezünk. Tehát a szülőkkel nagyon pontos egy párbeszéd, a szülőknek a felvilágosítása, a szülőknek partnerként való kezelése, és ugyancsak az iskolákban a tanulók felvilágosítása és partnerként való kezelése. Tehát önmagában a tiltás nem elég, hanem a célnak megfelelő használatot kell bemutatni jó példákon és hitelességen keresztül.
0: Tulajdonképpen mi a legnagyobb baj ma a gyerekek közösségi média használatával? Sok az az idő, amit ott töltenek, vagy pedig maga a tartalom veszélyes, vagy rossz hatással van rájuk, amit látnak, vagy esetleg az az algoritmus, ami aztán egyre mélyebbre húzza őket ezeknek a platformoknak a bugyraiba?
1: Tehát nagyon sok problémát is fel szoktak vetni, az egyik ilyen, hogy hát az önértékelés az jelentős mértékben a közösségi média szerint alakul, tehát a fiatalok, de felnőttek is, és itt magamat is beleértem, nem mindig tudják, hogy amit látunk, az valakinek az életének a legszebb pillanata, mondjuk amikor egy díjat nyer, vagy egyetlen hamis pillanata, amikor úgy Photoshop az a magát, most mondja, mesterség és intelligenciát használunk, hogy ő szebbnek, magasabbnak, soványabbnak jönjön, fiatalabbnak jönjön, és hogyha ehhez mérjük magunkat, akkor mindig elégedetlenek leszünk. Ugyanez van a sikerek kapcsán is. A másik ilyen azért az elvesztegetett idő is, tehát gondoljunk bele, hogyha valaki napi 6-8 órát tiktokozik, akkor azért azt az időt elveszíti, és élményektől fosztja meg magát, közösségtől fosztja meg magát. De az algoritmus által történő manipuláció, befolyásolás valóban egy probléma. Tehát ez sokkal mélyebbre visz, és is érdemes lenne egyszer majd külön is erről beszélni. Tehát, hogy felnőtt korra már valaki eljut arra, fiatal felnőttként, hogy gyakorlatilag nem csak az befolyásolja az algoritmus, mit gondoljon a világról, hanem hogy mit vásároljon, és ennyi vásároljon. És ilyen formában már az összes rutinja úgy alakul ki, hogy nem is tudjuk, hogy pontosan, hogy ki által szabályozott algoritmus az, ami befolyásolja. Tehát ezen kívül egyébként azért olyan problémák is megjelennek, hogy az álhírek befolyásolják a fiatalok és bárkinek az életét is. Kritika nélkül fogadunk el dolgokat, és nagyon hosszú távon ez ahhoz vezet, és ezt tapasztaltuk a méréseinkkel, hogy mondjuk az iskolában látottak, hallottak is megkérdőjeleződnek, ami nagyon komoly probléma.
0: Nem áll fel ön szerint az a veszély, hogy egy ilyen tiltás után a gyerekek nem eltűnnek az internetről, hanem átmennek valamilyen kevésbé ellenőrzött, zártabb, esetleg veszélyesebb online terekbe?
1: Ez is megtörténhet, de akkor azokat a tereket is szabályozni kell, de én úgy gondolom, hogy ugye folyamatosan figyelni kell, hogy melyek azok a platformok, amelyek egyre népszerűbbek, ez mérésen nagyon könnyen meg lehet tenni, és akkor azokat is szabályozás alá kell vonni. De nagyon nagy összefogásra van szükség, én úgy gondolom, hogy a törvényhozók, az iskolák, a szülők és a tanulók között, és annak megértésére, hogy hogyan is működik ez a technológia, ugyanis belmúlt 20 évben borzasztó módon sikerült eltéríteni azt, amit közösségi médiának nevezünk, és nem a felfedezésnek a teretévé vált, nem az együttműködésnek, a világra való rácsodálkodásnak, hanem az minden ellentétének. Tehát, hogyha minden egyes platformot a szabályozás alá vonunk, és minden egyes platformon úgy gondolkozunk, hogy mitől jó és mitől rossz, akkor azért nagyot nem tévedhetünk.
0: És a szülőknek mit lehet mondani ebben a helyzetben? Tehát arra gondolok, hogy ha lesz törvényi korlátozás, az mennyire veheti le a felelősséget rólunk szülőkről, vagy a családokról, illetve mennyire kellene éppen ellenkezőleg bevonni őket a megoldásba?
1: Hát a szabályozás csak az első lépés, a szülőknek nagyon nagy felelőssége van. Ez azt is jelenti, hogy ők hogyan használják a közösségi médiát, az jelentsen példát kell mutatni. Másrészt pedig beszélni kell igenis gyerekekkel arról, hogy miért is van ez a szabályozás, illetve hogyha mégis valaki használna a közösségi médiát, akkor annak milyen veszélye és milyen vívásai vannak. Hát nem lett levéve itt a felelősség, csak talán egy búzt, egy lendületet ad a szülőknek abban, hogyha jó irányba szeretnék vinni ezt a dolgot.
0: A közösségi média korlátozása tehát egyszerre tűnhet gyors és látványos megoldásnak, de önmagában alig ha rendezi azt, hogy a gyerekek milyen tartalmakkal, milyen algoritmusokkal találkoznak nap mint nap az online térben. Szűcs Zoltán médiakutató, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja, egyetemi tanára volt a vendégünk. Hallgatóink nevében is köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. További szép napot kívánok!
1: Köszönöm szépen, viszont!

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok azoknak a hallgatóinknak is, akik csak most csatlakoztak hozzánk. Önök a Pátria Rádiót, benne pedig adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják. A parlamentben ismét az önkormányzatok hivatali idejének meghosszabbítása a téma, de lehet-e valódi hozzáadott értéke egy ilyen változtatásnak? Erről beszélgetünk hamarosan Komárom város polgármesterével. Előtte azonban a régiók legfontosabb híreivel ismerteti meg önöket Mezőszálási Márk.
2: Felderítette a rendőrség az idei márciusi alsószeli bankautomata robbantás ügyét. A nyomozás eredményeként egy 28 éves vágai férfi ellen indult büntető eljárás. A gyanúsítottat többek között közérdekű létesítmény veszélyeztetésével, rongálással, lopással és idegen tulajdon károsításával vádolják. A férfi a bűncselekmény után Magyarországra menekült. A szlovák, magyar és cseh rendőrség közös akciója során elfogták, jelenleg pedig a szlovákiai kiadatásra várnak a hatóságok. Több mint 2,8 millió eurós beruházással újult meg a Dunaszerdahelyi járásban található Lúcs központja. A 740 lakosú településen a családi napok rendezvény sorozat keretében adták át a teljesen felújított kultúrházat és községi hivatalt. A 70-es évek elején épült létesítmény az elmúlt 50 évben nem esett át jelentősebb korszerűsítésen. A projekt megvalósításához a község közel 2,5 millió eurós uniós támogatást nyert. Az átadás egy nemzetközi közösségi program kísérte, amelyen Magyarországról, Romániából, Szerbiából és Szlovéniából érkezett delegációk is részt vettek. Ismét indul Kassa polgármesteri tisztségéért Jaroszláv Polácsek, aki jelenleg második ciklusát tölti a kelet-szlovákiai város élén. A bejelentést keddi sajtótájékoztatóján tette meg, ahol egy hatpárti választási koalíció támogatásáról is beszámolt. Polácsek szerint az elmúlt évek eredménye és a városban megvalósított beruházások jelentik kampányának alapját. A polgármesteri tisztségért eddig Ladislav Lőrinc, a KVP város részvezetője, valamint Martin Mudrák, a progresszív szlovákiai jelöltje is bejelentkezett. A helyhatósági választásokat október 24-én rendezik.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, helyenként erősen felhős idő várható. A hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul, gyenge, időnként mérsékelt nyugati, északnyugati széllel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódásra kell számítani Pozsonyba vezető D2-es autópályán Stomfa felől a főváros irányába. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7:30 múlt 7:30. Ismét a parlament előtt van az önkormányzatok hivatali idejének meghosszabbítása. A javaslat lényege, hogy a polgármesterek, megyeelnökök és önkormányzati képviselők ne 4, hanem 5 évre kapjanak mandátumot. Az indoklás szerint így több idő jutna a nagyobb fejlesztésekre, a stratégiai tervezésre és a megkezdett projektek befejezésére. Kérdés viszont, hogy valóban ez-e az önkormányzatok legnagyobb problémája? Több idő kell a városoknak és a falvaknak, vagy inkább több pénz, kiszámíthatóbb állami szabályozás és kevesebb politikai bizonytalanság? Erről is kérdezem a következő percekben Keszeg Bélát, Komárom polgármesterét, a Szlovákiai Városok Uniójának alelnökét. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit!
0: Polgármesterként ön szerint jó ötlet lenne 4 helyett 5 évre hosszabbítani az önkormányzatok hivatali idejét?
1: Mint minden hasonló kérdés, ennek is azért több olvasata van, tehát azért nem fehér és fekete, érdemes megnézni. Ugye azt talán tudni érdemes, hogy ez még tavaly ősszel merült föl, amikor minden önkormányzat érdekképviselet ez ellen volt, hiszen lényegében ki szerették volna tolni a meglévő 4 éves ciklust, és hát ugye ez ellen voltak a legtöbben. Hát kicsit most így futballázba égve elmondhatnánk, ez olyan lett volna, mintha a 70. percben meghosszabbítottuk volna a játékidőt, vagy mondjuk változtattunk volna a játékszabályokon. Hát akkor egyértelmű volt az érdekképviseleti szervek álláspontja, hogy így nem. Viszont akkor az is fölmerült, hogy a világon erre példa, mondjuk Németországban is 7 éves ciklus tölt be egy polgármester, vagy más példák is, hiszen abban van némi ráció, hogy több éven keresztül jobban meg lehet valósítani dolgokat, és hát ugye az is egyértelmű, hogy a választások előtt, után egyrészt egy új érkező, például, hogyha most ősszel is sor kerül a választásokra, ha megválasztanak egy polgármestert, akkor szinte már alig van mozgástere arra, hogy például a jövő évi költségvetést befolyásolja, valósan befolyásolja, hiszen egy hónapon belül kell megvalósulni a beavatásnak, utána feláll egy új testület, bizottságok, és hát ugye addigra már a költségvetésnek elfogadásra kéne, hogy kerüljön. Ugye az is látható, hogy például a választások közeletével sok kényelmetlen kérdést már nem oldanak az önkormányzatok, hiszen általában e körül társadalmi vagy lakossági nézetkülönbségek is vannak. Ebből adódóan egy hosszabb ciklusnak lehetnek előnyei, ez is igaz. És ugyanakkor az is igaz, hogyha például abban a 4 évben nem jó irányban vagy a város, vagy a település, akkor pedig nem feltétlenül, hogyha 5 évre nyúlik ki. És hát ugye még van más olvasata is, hiszen Szlovákiában nem csak jelen pillanatban ez egy komoly, óriási kérdés, hanem hogy a fölvezetésben is elhangzott, egy komoly közigazgatási reformot kéne megvalósítani, és lehet, hogy pont egy ilyen csúsztatás vagy bővítés eltolja még ezt a reformot is.
0: Az egyik fő érv, és ezt ön is hangsúlyozta az előbb, hogy 4 év kevés a nagyobb fejlesztések megvalósítására. Most Komárom példáját nézve, van olyan fejlesztés vagy stratégiai projekt, amelynél valóban érezhető, hogy egy 4 éves ciklus túl rövid, de az 5 év már elég volna?
1: Igen, általában ezek a fejlesztések azért hosszabb távúak, különösen az uniós fejlesztésekről beszélünk. Ugye megnézzük magában, az uniós költségvetési időszakok azok 7 évre szólnak. Tehát sokszor van egyfajta átfedés, és hát ugye a lakosok esetében gyakori ilyenkor az az érv, hogy hát jönnek a választások, akkor ugye érezzük az aszfalt illatot, és még sok hasonló megjegyzés van. De általában egy uniós fejlesztés az legtöbb esetben 2-3 éves ciklusra szétnyúlik. Nagyon sok előkészítési időszak van, vagy hosszú az előkészítési időszak, aztán a kérvényezési időszak, jóváhagyás, közbeszerzés. Ezek különösen a nagy fejlesztéseknél nagyon összetett dolog. Szinte a mai bürokráciában nincs olyan, amit ne kérdőjelezne meg az egyik vagy a másik fél, aztán utána ne kéne különböző hivataloknak vizsgálni. Tehát nagyon hosszadalmas, hogy ezt láthatjuk az uniós források merítésénél is, hogy telik az idő, és nem tudják megvalósítani sokszor az önkormányzatok,

0: szerintem azért kezelhetőek, és hát állandó a fejlesztés, jelen pillanatban rengeteg fejlesztés zajlik azokon a településeken, ahol ügyesen végzik a dolgokat, és hát ugye azt is el kell fogadni, hogy ezeknek folyamatosan mennie kell.
1: Most a választók szempontjából ez az elképzelés azt is jelenti, hogy ritkábban mondhatnak véleményt a polgármesterről és a képviselőtestületről. Ez nem demokratikus visszalépés?
0: Bizonyosan, különösen akkor, amikor elégedetlenek az adott vezetéssel, ugye, mert hát, ha van egyfajta elégedettség, akkor lehet, hogy ezzel nincs különösebben gondjuk, de amennyiben úgy érzik, hogy nem jó irányba megy a településnek a szekere, akkor bizonyosan ez plusz egy évet jelent abban, hogy változtatni tudnának. Tehát ez is egy érv lehet az ellen, hogy akkor inkább maradjon meg ez a 4 éves ciklus, de talán a legfajsúlyosabb érve az lehet, amit folyamatosan tol maga előtt a kormányzat, és az előző és a mostani kormányzat és a politikai pártok, hiszen nagyon-nagyon kényes kérdés az önkormányzati reform. Tehát a közigazgatás reformját meg kéne valósítani, hiszen 2890 település működik Szlovákiában, egyáltalán kompetenciák, így itt ugye megyei és helyi kompetenciáknak a mozgatása, esetleg átvétele például a járáshivataloktól, hogy átvenne bizonyos kompetenciákat a megyei hivatal, ugye ezt támogatja az MOSZ, amit én nem feltétlenül tartok a legszerencsésebbnek, de különböző javaslatok vannak, és látható az, hogy mindenki látja ennek a fontosságát, súlyosságát, hiszen ennyi településbe a pénz egyszerűen elveszik, és nem tudnak hatékonyan működni ezek a települések. Hogy csak egy egyszerű példát mondjak, közel 300 olyan település van Szlovákiában, amelyiknek nincs 100 lakosa sem. Tehát 100 vagy kevesebb lakosa van. De 1200 településnek kevesebb lakosa van, mint 500. Nem tudnak hatékonyan pályázni, működni, komplex rendszereket megvalósítani, mint például a vízellátás, csatornázási rendszer, hulladékgazdálkodás. Ezzel valamit tenni kéne, tehát a kompetenciák és a települések szervezése. Ha elindul egy 4, de inkább 5 éves ciklus, akkor azt jelenti, hogy ez még inkább tolódik, hiszen egy ilyen reformot nem lehet menet közbe változtatni, tehát megvalósítani. Tehát leány pillanatban azt gondolom, lehet, hogy szerencsésebb volna, maradna a 4, én el tudom képzelni az 5 éveset is. Én leginkább azt gondolom, hogy Szlovákia sikerességének a kulcsa és a települések sikerességének a kulcsa az, hogy ezt a rendszert átalakítják, és hát nagyon azt várnám, hogy bármelyik politikai tényező ebben a kérdésben tegyen le az asztalra egy javaslatot. Itt inkább a mostani kormányzat, ugyanúgy Fico kormányfő, csak tologatja a forró krumplit, az érdekvédelmi szervezetekre mutogat. Természetesen nagyon nehéz a megegyezés, hiszen elképzelhetetlen, hogy egy véleményre jusson mondjuk egy kis település és mondjuk egy kerületi város, egy keleti és egy nyugati település, tehát sok szempont van, azonban hogyha ebben nem fog lépni Szlovákia, akkor továbbra is egy nagyon nehézkes, nem hatékony rendszer működik. Csak hogy egy egyszerű példával érzékeltessük, egy hasonló méretű Dániában 90 önkormányzat működik, Szlovákiában 2890. Tehát ezzel valamit tenni kellene, és hát hogyha ez a 5 éves ciklus bővül, akkor ennek az esélye még tovább tolódik.
1: Tehát ön úgy látja, most egy kicsit eltérve az eredeti témánktól, hogy kevesebb önkormányzattal, kevesebb polgármesterrel például jobban működhetne Szlovákia is? Tehát, hogy ezt hogy képzelné el? Tehát, hogy bizonyos településeknek mondjuk ne legyen önálló önkormányzata?
0: Mindenképpen csökkenteni kell ezt a számot. Nem lehet hatékonyan így működni, tehát a mai világban ugye a kommunikációs eszközökkel, a mobilitással természetesen minden településnek meg kell adni az egyenlő képviseleti lehetőséget. Itt nem arról van szó, de hogy egy 80 fős település külön önkormányzatot tart fönt, ugye adminisztrációval. Képzeljük el, hogy egy ekkora település ott tud pályázni egyáltalán, vagy ott tud valós dolgokat, ott tudja biztosítani oktatást és még sok minden mást. Tehát itt a mai világban itt is az működik, hogy a megfelelő kommunikációs eszközökkel össze kéne fogni. Persze be vannak köztes megoldások, itt nem azt jelenti, hogy fel kell számolni ezeket a településeket, vagy el kell veszik a létjogosultságokat, nem kell felszámolni, csak lényegében abba az irányba kell menni, hogy az önkormányzati tevékenységet csoportosan kéne megvalósítani. És ennyi külön szervet és önkormányzati egységet fönntartani nem hatékony. Én arra utaltam, hogy ha a 4 év, 5 évre bővülne, akkor ennek az esélye még tovább tolódna, és ennek ez azt is jelenteni egyben, hogy a

0: Szlovákia versenyképessége még inkább csúszik.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban az önkormányzatok hivatali idejének meghosszabbításáról beszélgetünk Keszeg Bélával, Komárom város polgármesterével. Ön a Szlovákiai Városok Uniójának alelnöke is. Ebben a testületben hogy látják ezt a kérdést? Megkérdezték-e önöket a jogalkotók erről a témáról, illetve van-e az Unióban, már hogy a Szlovákiai Városok Uniójában egységes álláspont ezzel kapcsolatban?
0: Ugye Szlovákiában kettő jelentős érdekvédelmi szervezet működik, ugye a ZMOSZ, a Városok és Falvak Társulása és a Városok Uniója, amely ugyan kisebb tagsággal működik, de egy jelentős lakosságot képvisel, hiszen a városok vannak benne, tehát közel 1,3 millió embert képviselnek. Az ősz folyamán itt volt egyfajta nézetkülönbség, hiszen a Városok Uniója, tehát a városok egyértelműen kijelentették, hogy nem volna demokratikus lépés menet közben változtatni. Az most egy kicsit bizonytalan volt, különösen a kisebb települések élén a polgármesterek hajlottak arra, hogy legyen kitolva egy mostani gazdasági helyzetbe ez a 4 év, 5 évre. Később viszont mind a két fél deklarálta, hogy nyitottak erre a szakmai tárgyalásokra, tehát jelen pillanatban egyik fél sincs ellene, igazából nem hangzik el egy egyértelmű támogatás se, de mindenki látja, hogy a világban van erre példa, tehát 5 éves ciklusra, tehát ez nem egy antidemokratikus lépés volna, amennyiben ez előre látható. Ahogy említettem, van ennek logikája is, és emellett szólnak érvek is. Föl kell mérni, hogy jelen pillanatban mire van leginkább szüksége Szlovákiának, hogy hatékonyan tudjunk működni, és például hatékonyan tudjuk az Európai Uniós forrásokat befogadni, hiszen a mostani fejlesztéseknek, ezt különösen fontosnak tartom elmondani, amikor fölmerül esetleg az Unióval kapcsolatosan, vagy Brüsszellel kapcsolatban különös aggályok, hogy körülbelül 80%-a uniós forrásból valósul meg. Tehát nagyon jelentősek ezek a támogatások, lényegében a fejlesztések nagy része az uniós forrásból valósul meg, de ezeket hatékonyan egyrészt le kell hívni, hát itt is azért csetlik-botlik a mostani kormányzat, vagy esetleg egyfajta harcot vív, a másodszorban pedig az önkormányzatoknak szintén meg kell valósítani ezeket. Emögé hatékony önkormányzatok kellenek. És hát lehet az egyik érve az egyik oldalon az, hogy egy hosszabb időszakban segíthet, másodszorban pedig az, hogy hatékonynak kell lenni az egész rendszernek, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak.
1: Ez valódi szakmai vita ön szerint, vagy inkább politikai alkudozás ez az egész téma?
0: Van szakmai része, de látható, hogy a kivitelezésben elég erősen a politika, és a következő években esedékes választások már megnyilvánulnak. Ugye itt alkotmányos módosításról van szó, bár már átkerült második olvasatba, de alkotmányos többség, Szlovákia esetében ugye ez 3/5, Magyarországon ugye a 2/3-ot emlegetik Szlovákiában, 3/5-ről van szó, tehát itt 90 szavazat kéne, ami azt jelenti, hogy az ellenzék nélkül a kormányzat nem tudja ezt elfogadni. És az ellenzéknél látható egy politikai helyezkedés. Itt ugye ennek a törvénynek is itt ugye különösen érzékeny, amikor alkotmányhoz kell hozzányúlni, de látszik az, hogy már a jövő választásokhoz vonatkozóan próbálják megjeleníteni az álláspontjukat. Úgy tűnik, hogy a nagyobb ellenzéki pártok ellene lesznek, talán a kereszténydemokraták mutattak nyitottságot, hogy ezt támogatnák akár, hogy ezt láthatjuk, hogy a kereszténydemokraták vezetője az a megyei önkormányzatiságban is érdekelt, és hát ugye azt gondolom, hogy az érdekvédelmi szervezetek egy része is támogatni tudná, tehát nem látszik, hogy itt volna egy ellenvetés, ilyen szempontból ez átmehetne. Ugyanakkor a Progresszív Szlovákia és ott a Szabadság és Szolidaritás pártja inkább egy politikai állásfoglalást képvisel, hogy ellene vannak egy ilyen módosításnak, hangoztatva azt, hogy másfajta reformokra volna szükség. Úgyhogy egyre inkább erősödik a politikai hangvétel. Sajnálatos dolog ez, hiszen az elmúlt időszakban is volt több olyan önkormányzatokat érintő kérdés, ami nagyon jó lett volna az önkormányzatoknak, és például nem került elfogadásra. Több olyan dolog, ami hasznos lett volna az önkormányzatoknak, csak igazából politikai csatározások áldozatává váltak. Itt például nemrégiben szó volt arról, hogy a városi rendőrök kompetenciája bővülhetne azzal, hogy tudják mérni a sebességet, Hát sajnálatos módon ez is elesett, holott láthatjuk azt például a Komárom-Gúta Vágsely vonalon, hogy milyen komoly gondot jelentenek a tranzitforgalom és a gyorsforgalom, balesetek vannak, és még sorolhatnánk mit, de itt is egy politikai csatározás áldozatává vált a kérdés, ahelyett, hogy való szakmai vita lett volna, és meghallgatták volna az önkormányzatoknak a hangját. Ez egyre inkább erősödik, hogy az önkormányzatok véleménye az elsikad, és ehelyett inkább a politikai napi sárdobálás kérdése lesz az, hogy mi lesz elfogadva, és mi lesz elutasítva.
1: De egyébként nem az önkormányzatok kezdeményezték ugye ennek az egész témának a megnyitását, hiszen az önkormányzatok más jellegű problémákról beszélnek évek óta, ugye pénzhiányról, kiszámíthatatlan állami döntésekről, sok feladatról beszélnek. Tehát, hogy a parlament nem ezekhez nyúlna hozzá mégsem, hanem inkább a mandátum hosszához. Miért van ez így? Vagy nem furcsa ez?
0: Azt gondolom, hogy manapság nem ritka, hogy előkerül egy úgy hát köznyelven vagy pongyolán fogalmazva ilyen gumicsont téma. Tehát ezt is a kormányzat jó érzékkel hozta be, hiszen más fontosabb témák helyett esetleg erről vitatkozunk, és hát az is érezhető volt, hogy a polgármesterek között is egyfajta megosztottságot hozott, hiszen úgymond nagyon sarkítva fogalmazva lenne, aki maradna, és esetleg még bővítette volna még a 4 évet 5 évre, ugye az őszi vita során ez így merül fel ez a kérdés, és most is van, aki 4 évet inkább 5 évet vállalna, de azt gondolom, hogy egy kicsit ez elterelte a figyelmet a lényegesebb kérdésekről, amit már említettem is, és hát Szlovákia gazdasága is elég hát úgymond lerongyolódott állapotban van, ezzel kéne inkább foglalkozni, azt hiszem, hogy ez sokkal relevánsabb kérdés, és hát láthatjuk azt, hogy ilyen és hasonló témák azért próbálják a hangulatot egy picit más irányba terelni. Tehát nem hiszem, hogy Szlovákiában lenne bárki, aki úgy gondolta volna, például, hogy ki eskedhet, vagy közszereplők, vagy valamilyen magasabb funkcióban lévők eskedhessenek. Ez egy fontos vagy hangzatos téma lenne jelen pillanatban Szlovákiában, ennek ellenére, hogy ezzel szemben vannak nagyon fontos témák, de ezek a témák jól pörögnek a bulvárújságokban és a közösségi oldalakon, és elég hatékony eszköz arra, hogy eltereljük a figyelmet a valós, komoly gazdasági problémáról, ami éppen Szlovákiában igenis marja egyrészt az önkormányzatoknak a költségvetését, és hát a fiatalok jövőjét leginkább. Hiszen az eladósodottság az, hogy több konszolidáción vagyunk túl, ami csak a lakosok pénztárcáját nyírbálta meg, de eredménye igazából nem született. Azt, hogy most már a kölcsönök kamatai egyre inkább emésztik fel Szlovákia költségvetését, erről kéne inkább beszélni, hiszen komoly demográfiai problémák vannak, idősödik a társadalom, kevés gyerek születik, borul föl az az arány, hogy hányan dolgoznak, és hány ember számára kell biztosítanunk a szociális ellátást. Az iskoláknak a bezárása sorra kerülhet, hogyha a családpolitika nem lesz hangzatosabb és erősebb. Ez a fajta bizonytalanság a fiatalokban az elvándorlást erősíti. Ezzel kéne leginkább foglalkozni, ez Szlovákia és a közösségeink jövője. Azt gondolom, hogy ez a kérdés inkább arról szól, hogy valami másról beszélgessünk, esetleg eltereljük a figyelmet a fontosabb témákról.
1: De ha így a beszélgetés végén mégis erre a kérdésre kellene válaszolnia nagyon röviden, hol van az egyensúly a stabilitás és az elszámoltathatóság között? Tehát mennyi időre kellene ideális esetben ön szerint felhatalmazást adni egy városvezetésnek?
0: Azt gondolom, hogy a jelenlegi 4 éves ciklusok azért működtek, még akkor is, hogyha az elmúlt 2 évtizedben is sok minden változott, tehát azért nincsenek kőbevésett szabályok sem, hiszen a környezetünk is jelentősen változik, és az alkalmazkodás, hát ez egy fontos szempont, ugye, ahogy még a darwini modell is mondja, hogy nem a legerősebbek élik túl, hanem azok, akik a legjobban tudnak alkalmazkodni. Tehát ebben is lehet egy folyamatos egyeztetés és változás, de a legfontosabb, hogy a játékszabályok egyértelműek legyenek, és előre láthatóak. A szlovákiai önkormányzatok leginkább amiatt küzdenek, hogy nem előre láthatóak és tiszták a szabályok, esetleg a kormányzat politikai vonalon nyúl bele. Sokszor olyan dolgokról kell dönteni, amiben nincs egyértelmű irányadás, most is látható, és bevezetett reformok, gondoljunk csak a családokat most érintett például iskola jelentkezési rendszerek, bevezetett reformokba teljes a fejetlenség. Tehát elsősorban ezzel kéne dolgozni. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban, ha 4 éves modell marad, az is teljesen rendben van. De ha elfogadásra kerül az 5 éves, akkor az is megvalósítható. Lesz némi előnye is, de jelen pillanatban sokkal fontosabbnak találnám, hogy a közigazgatás reforma megvalósuljon.
1: Az önkormányzati ciklus meghosszabbítása első látásra stabilitást és több tervezési időt ígér, de kérdés az, hogy ez önmagában megold-e bármit is a városok és falvak pénzügyi fejlesztési és működési gondjaiból. Keszek Béla, Komárom polgármestere, a Szlovákiai Városok Uniójának alelnöke volt a vendégünk. További szép napot kívánok!
0: Szép napot kívánok a rádió hallgatóinak!
2: A szerdai nappaliban történelmi, sportos, színházi és zenei témával is várjuk hallgatóinkat. Vendégünk lesz Popé Árpád történész, akivel az 1946. június 17-én meghirdetett reszlovakizációs programot idézzük fel, hogyan indult, mit jelentett és milyen következményekkel járt a csehszlovákiai magyarság számára. A javában zajló foci VB apropóján megszólal Bari Jenő, a Csalló közromáriója, a Füleki FTC vezetőedzője, és szó lesz az ipolysági Szent Iváni kórusé éneklő udvarok rendezvényről is. A stúdióban köszöntjük továbbá Székely Csaba 10 című darabjának alkotóit, Hégli Bence rendezőt, Csikmák Kati dramaturgot és Fica István színművészt. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullám hosszain.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. június 17-én szerdán. Hírblokkunk után arról lesz szó, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozása új érdemi szakaszba lépett, illetve hogy az európai parlamenti képviselők és az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtásáról szavaztak. 8:30 után pedig a rákszűrés fontosságáról hallhatnak egy beszélgetést. Előtte még a legfrissebb információk következnek Mezőszállási Márktól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Erik Kalinyák visszautasítja az Andrew Tate ügy miatti kritikákat. Börtönbüntetést kapott Bolsonaro fia Brazíliában. A hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Jönnek a részletek. Kéthetes katonai kiképzésen vesz részt ismét Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök. Az államfő csütörtökön kezdi meg a Nemzeti Védelmi Erők továbbképző programjának második szakaszát. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint Pellegrini a többi tartalékossal együtt taktikai és lövészeti ismereteket sajátít el, egészségügyi képzésen vesz részt, valamint túlélési gyakorlatokat is teljesít. Az államfő tavaly már elvégezte az alapkiképzést. A katonai szerepvállalás korábban politikai vitát váltott ki. Andrei Danko, a parlament alelnöke tavaly élesen bírálta Pellegrinit és megkérdőjelezte, hogy miért nem teljesített korábban sorkatonai szolgálatot. Visszautasította az ellenzéki bírálatokat Erik Kalinyák európai parlamenti képviselő és Robert Fico miniszterelnök tanácsadói csapatának vezetője. A politikus egy videóban reagált azokra a vádakra, amelyek szerint mentegette Andrew Tate internetes influencert egy fiatal szlovák nővel kapcsolatos ügyben. Kalinyák azt mondta, hogy az ügyben emlegetett felvételek több mint 10 évvel ezelőtt készültek, és szerinte nem bizonyítják a bántalmazást. Videójában megszólaltatta az érintett nőt is, aki azt állította, hogy nem tekinti magát áldozatnak. Kalinyák hozzátette, a nő és Andrew Tate időközben összeházasodtak és jelenleg Dubajban élnek. A politikust azután érte kritika, hogy korábban úgy nyilatkozott, továbbra is hajlandó lenne találkozni Tate-tel, akit befolyásos nemzetközi szereplőnek nevezett. Éjszakai közlekedési korlátozást vezettek be az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten. Az intézkedés értelmében este 8 és reggel 6 óra között tilos motorkerékpárral, robogóval és hasonló járművekkel közlekedni. Az orosz hatóságok szerint a járművek motorzaja összetéveszthető az ukrán drónok hangjával, ami megnehezíti a légvédelmi egységek munkáját. A Krím rendszeresen célpontja ukrán dróntámadásoknak, ezért a helyi vezetés szerint az új szabály a lakosság és a katonai létesítmények védelmét szolgálja. Nem közeledtek veszélyesen az orosz hadihajóhoz. Ezt állítja az a brit házaspár, amelynek vitorlását figyelmeztető lövésekkel állították meg a múlt héten a La Manche csatorna térségében. Jane és Ellen Kelvi szerint több száz méteres távolságban haladtak az orosz fregattól, amely sem rádión, sem más módon nem próbált kapcsolatba lépni velük. A házaspár elmondása szerint csak a hajó kürt hangjelzései után változtattak irányt, majdnem sokkal később több lövést hallottak. Úgy vélik, a lövések figyelmeztetésnek szóltak és nem közvetlenül rájuk céloztak. 4 év börtönre ítélte a brazil legfelsőbb bíróság Eduardo Bolsonaro-t, a korábbi államfő Jair Bolsonaro fiát. A politikust azzal vádolták, hogy nyomást próbált gyakorolni az igazságszolgáltatásra apja ügyében. A bíróság szerint Eduardo Bolsonaro az Egyesült Államokban lobbizott azért, hogy amerikai szankciókat vezessenek be brazil bírák ellen. A bírói testület úgy ítélte meg, hogy ezzel akadályozni próbálta a Jair Bolsonaro ellen zajló eljárást. Az ex-elnököt tavaly 27 év börtönre ítélték puccskísérlet miatt, mert a vád szerint megpróbálta megakadályozni Luiz Inácio Lula da Silva hivatalba lépését a 2022-es választások után.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időnk van, a hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul gyenge, időnként mérsékelt nyugati, észak-nyugati széllel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a Pozsonyba vezető D1-es autópályán Szenc felől a főváros irányába a 14. kilométernél. Két személygépkocsi ütközött a középső sávban, ezért fokozott figyelemre és hirtelen fékezésekre kell számítani. A kialakult torlódás a kikötői hídon keresztül egészen Ligetfaluig tart. Az arra közlekedőknek jelenleg több mint 30 perces menetidő növekedéssel kell számolniuk. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A végső sikerre is esélyes, a legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte Szenegált az észak-amerikai futball VB I csoportjának nyitó mérkőzésén. A duplázó Kylian Mbappé Gerd Müllerrel holt versenyben, már a negyedik az örök rangsorban, mindössze 2 gólra van az éllovasoktól. A csoport másik találkozóján Norvégia 4-1-re verte Irakot. Erling Haaland az első félidő utolsó negyed órájában 2-szer is betalált. Ma hajnalban elkezdődtek a küzdelmek a J csoportban is. A címvédő Argentína a jövő héten 39 esztendős Lionel Messi mesterhármasával 3-0 arányban nyert Algéria ellen. A 8-szoros aranylabdás csatár ezzel 200. válogatott mérkőzésén beérte a 16 gólos német Miroslav Klózét, és holt versenyben ő a VB-k történetének legeredményesebb játékosa. Most játsszák az Ausztria-Jordánia összecsapást. A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb szenzációját okozta hétfőn az újon zöldfoki szigetek válogatottja, amely pontot rabolt a nagy esélyes spanyol együttestől. Érdekesség, hogy a kis csapat egyetlen szabálytalanságot követett el a találkozó során, pedig 74%-ban a spanyoloknál volt a labda. Előbbi szám a legkevesebb világbajnokságon 1966 óta. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg szereplését a Győr a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában. A nioni sorsoláson az is kiderült, hogy az Eto idegenben kezdi a párharcot. Az első mérkőzésre július 7-én vagy 8-án, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor. A Szlovan a második selejtező körben kapcsolódik be a küzdelmekbe. A sorsolás ma ugyancsak Nyonban lesz 12 órától. A labdarúgó Európa Liga selejtező első fordulójában a Ferencváros a szerb Vojvodinával, a Zsilina pedig a horvát Hajduk Splittel mérkőzik. Az első meccsek július 9-én, a visszavágók egy héttel később lesznek. A Fradi és a Zsolnai csapat is idegenben kezd. A Dac, a Trnava, a Paks és a Debrecen a Konferencia Liga második selejtező körében lesz érdekelt. A sorsolásra ma 14 órától kerül sor, szintén Nyonban. A története során először Bajnokok Ligája induló Como labdarúgó csapata végleg megszerezte a 17 éves magyar utánpótlás válogatott Bősze Leventét a Dac együttesétől. A portugál labdarúgó bajnokságban 5. helyezett Famalicóban folytatja pályafutását Szűcs Tamás, a Debrecen válogatott középpályása. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy Csema Rodriguez nem folytathatja a munkát a jövő évi világbajnokságról lemaradó férfi válogatott élén. Marozsán Fábián 6-3-3-6-6-4-re nyert a szerb Miomir Kecmanovic ellen a hallei teniszverseny első körében, és bejutott a 16 közé. Fucsovics Márton 6-3-6-3-ra kikapott az amerikai Brandon Nakashimától a londoni tenisztorna nyitófordulójában. A berlini női viadalpáros versenyének 8. döntőjében a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős meccslabdákat hárítva győzte le 3-6-7-6-10-6 arányban az első helyen kiemelt Anna Danilina Alexandra Krunic kazak-szerb duót. Az amerikai Noah Lillis világcsúcsot futott 150 méteren az osztravai arany kategóriás atlétikai versenyen. A ritkán futott távon az olimpiai és világbajnok sprinter 14,67 másodperccel ért célba. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila győzött.

0: 8 óra 16 perc van. Két fontos és aktuális brüsszeli ügyről szólunk most. Megkezdődtek Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak első érdemi fejezetei, az Európai Parlament pedig az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodásról szavazott. Ukrajna esetében a kérdés az, mennyire gyorsítható fel a csatlakozás, és közben mit tud elérni Magyarország a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak ügyében. A vámalkunál pedig az a tét, hogy Brüsszel erőt mutatott-e Trumppal szemben, vagy inkább kármentésre kényszerült. Erről is kérdezem Arató László, brüsszeli újságírót. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
0: Sokszor halljuk, hogy Ukrajna uniós tagsága még nagyon messze van. Most, hogy elindult ez a folyamat, ez az új szakasz, reálisan felgyorsulhat ez az egész folyamat, vagy pedig továbbra is hosszú évekről beszélünk?
1: Inkább hosszú évekről beszélünk, de fel is gyorsulhat a folyamat. Elsősorban a tagállamokon, illetve hát Ukrajnán múlik, hogy mennyire lesz hosszú vagy rövid ez a csatlakozási folyamat. Ugye a integráció történetben nagyon eltérő számok vannak, tehát az osztrákok 2 év alatt letudták, de törökök már 22 éve próbálkoznak, szóval nagyon nehéz ezt megmondani, hogy meddig fog tartani az ukránok esetében. Azt látjuk, hogy Ukrajna nagyon ambiciózus, tehát az ukránok nagyon nagy erőket fektetnek abba, hogy megfeleljenek az összes csatlakozási feltételnek. Az európai országoknak most sikerült elérni azt, hogy a tényleges tárgyalások megkezdődjenek, hogy ehhez a magyar blokkolás elhárulására volt szükség, ez megtörtént. Megnyitották az első fejezeteket, de hát összesen 33 fejezetet kell végig tárgyalni a tárgyaló feleknek. Ezek között van könnyebb, van nagyon nehéz is. Amit még el lehet ezzel mondani, és ami a folyamat gyorsítása felé mutat, az az, hogy az ukránok már azon 2 év alatt, amikor Magyarország blokkolta ezt az egészet, már akkor is közelítették a joganyagukat az Európai Unió joganyaga felé, tehát előre dolgoztak, ha úgy tetszik. Másrészt, ami ezt az egészet abszolút meghatározza, az maga a háború, tehát az egy senki által nem vitatott tény, hogy 6-ban álló ország nem lehet az Európai Unió tagja, területi konfliktusokat nem lehet az Európai Unióba behozni, tehát az, hogyha nincs béke, akkor biztos, hogy nincs tagság sem, de ami most is történik, a csatlakozási tárgyalások azok zajhatnak.
0: A magyar kormány a kárpátaljai magyarok jogaira hivatkozva fékezte ugye Ukrajna közeledését az Unióhoz. Brüsszelben ezt inkább legitim kisebbségvédelmi nyomásgyakorlásnak látták, vagy pedig inkább ilyen politikai vétó politikának?
1: A kisebbségvédelem az teljesen legitim dolog, meg elvárás, tehát most tehát olyan fejezeteket nyitottak meg, amelyek ilyen alapvető jogokkal kapcsolatosak, mint például a kisebbségeknek a jogai. Tehát azt, hogy ezt a magyar kormány elvárta, az előző magyar kormány, az normális. Ami nem volt normális, hogy az ukránokkal nem sikerült láthatóan megegyezni, és akkor itt el lehet kezdeni vitatkozni arról, hogy ez kinek volt a hibája vagy felelőssége, valószínűleg kölcsönös. Az viszont nagyon látványos, hogy végül is azokról a keretekről, amiről az Orbán kormány tárgyalt, arról a Magyar Péter vezette kormány hetek alatt megállapodott az ukránokkal, és aláírták a szükséges dokumentumokat. Ezek a dokumentumok, amelyekről beszélünk, ezek bekerülnek a csatlakozási folyamat dokumentumai közé, ezek számon kérhetőek lesznek, és amennyiben az ukránok nem teljesítik ezeket, akkor a csatlakozási folyamatot le lehet állítani. Tehát ugyaneddig eljuthattunk volna 2 évvel ezelőtt is, de hát én azt gondolom, hogy ott más politikai szempontok is közrejátszottak.
0: Ugye Ukrajnával kapcsolatban sokáig beszélgethetnénk a korrupció, az igazságszolgáltatás, az intézményi működés területének kérdéseiről, de hát a szlovákiai magyar hallgatók számára különösen érdekes ez a kisebbségi jogi szál, amit elkezdtünk felgöngyölíteni. Az Európai Unió valóban képes lehet kikényszeríteni Ukrajnától a magyar közösségi jogainak rendezését, vagy pedig ez inkább csak ilyen diplomáciai ígéret szintjén maradhat?
1: A jelenlegi keretek között sokkal több eszköze van az EU-nak, mint enélkül. Tehát akkor, hogyha Ukrajna egy sima kívülálló harmadik ország, ott nem nagyon van beleszólása abban az EU-nak, hogy mi történik. De ha Ukrajna már tagjelölt, ha csatlakozási tárgyalásokat folytat meg, majd valamikor tag lesz, akkor az EU-nak ott vannak lehetőségei. Mondom, az egy komoly eredmény, hogy megegyeztek abban a tagállamok, és az ukránok is ezt hát kénytelenek voltak tudomásul venni, hogyha a kisebbségvédelmi akciótervük nem valósul meg 100%-osan, akkor megáll a csatlakozási folyamat. Most, amit megnyitottak fejezetet, pontosabban az első klasztert, ami az alapok nevet tartalmazza, ez az első mindig, amit megnyitnak, és ez az utolsó, amit lezárnak. Van összesen 6 klaszter és 33 fejezet. Szóval a legutolsó pillanatig az EU kezében ott van a lehetőség, hogy az ukrán csatlakozási folyamatot leállítsa, és a magyar kormány kezében is ott a lehetőség, mert minden tárgyalási fejezet megnyitásához és lezárásához minden tagállam egyhangú akaratára szükség van.
0: Egyébként azt tudjuk ugye, hogy Ukrajnának érdeke az uniós tagság, de mennyire érdeke az Európai Uniónak az, hogy Ukrajna EU tag legyen, illetve mekkora ebben a kockázat?
1: Igen, hát is sok szempontot föl lehet hozni, a legerősebb talán a geopolitikai szempont, tehát az Európai Uniónak jobb az, hogyha még ha egy szegényebb országról is van szó, de inkább a sorain belül van, vagy vele van szövetségesi rendszerbe, mint mondjuk Ukrajna esetében az oroszokkal, de hasonló a folyamat egyébként orosz és kínai ellen érdekeltségekkel a Nyugat-Balkán esetében is. Szóval van egy ilyen nagy politikai, nagy geopolitikai vetülete is ennek. Másik oldalról viszont az EU-nak azért föl kell készülnie arra, tehát itt most nem arról van szó, hogy a 620 ezeres Montenegró az EU tagja lesz, hanem a 40 milliós Ukrajna lesz az EU tagja, tehát ezért ez nem ugyanaz a kávéház, és az EU-nak a jelenlegi struktúrája, intézményrendszere, akár költségvetése, az egyáltalán nem erre van berendezkedve. Tehát itt most a 27 EU tag van, hogyha lesz mondjuk 2035-ben 35 darab, arra a mostani uniós intézményrendszernek annak a kezelésére alkalmatlan. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy az EU-nak a saját reformját is el kell végezni, hogyha bővíteni akar. Ha Nyugat-Balkán országokkal akar bővíteni, akkor is, ha meg Ukrajnával, akkor különösen.
0: Térjünk rá az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodásra. Az Európai Parlament ugye jóváhagyta a vámalkú végrehajtását. Ez jó megállapodás Európának, vagy inkább egy kényszerű kompromisszum, amivel az EU-Trump vámháborújára reagál?
1: Hát mind a kettő mellett szólnak érvek. Ugye itt emlékezhetünk arra, hogy Donald Trump tetszés szerint jelentett be vámokat különböző európai termékekre különböző mértékekben. Most, amiről most beszélünk, az, hogy ezt talán sikerül szabályozni, és ez azt jelenti, hogy a EU-nak az USA felé 15%-os terméket egységesen 15%-ot kell fizetni, míg az amerikai termékek vámmentesen jöhetnek az Európai Unióba. Ugye ezt emiatt sokan bírálják, mondván, hogy az EU megadta magát, és hogy nem egyenlőfélként kezeli őt az Egyesült Államok és annak elnöke. A másrészt viszont azt szokták mondani védekezésképpen, hogy sok olyan termék van, ami a 15%-nál lényegesen magasabb vámmal mehetett az Egyesült Államokba. Nagy ágazatokról van szó, ezeknek a vámja így most csökkent, tehát az európai beszállítók jobban járnak, meg van egy olyan átlátható keret, amihez mindenki tud alkalmazkodni, és ami remélhetőleg nem fog megbukni túl hamar. Na most a jogszabályban vannak különböző védzáradékok arra vonatkozóan, hogyha az Egyesült Államok nem tartja ezt a 15%-ot és megint vett ki ágazati adókat, vámokat, bocsánat, akkor ezt az egészet semmi is ne fogja tekinteni. Az EU különösen úgy, hogy magát az egész szabályozást 2029 végéig hozták meg, vagyis Trump elnöki ciklusának a végéig, tehát azután újra kell tárgyalni ezt az egészet.
0: Ugye Trump lényegében vámokkal fenyegette meg a szövetségeseit, Európát. Most Brüsszel Képes volt ebben az ügyben önálló erőként fellépni, vagy inkább alkalmazkodott az amerikai nyomáshoz, és ugye alkut kötött vele?
1: Hát én úgy mondanám, hogy próbálták kezelni, vagy kordában tartani Trumpnak ezeket a kirengéseit, ami nem volt egyszerű. Most azt el tudjuk mondani, hogy végre van valami leírva, amihez lehet magát tartani mind a két félnek, de hát ez ugye nem garancia arra, hogy az amerikai elnök nem gondolja meg magát is, és valami miatt nem vet ki vámokat, szóval ez egy nagyon, nagyon vékony jég, nagyon kényes egyensúly. Európai szempontból annyiban jobb, annyiban jó, hogy végre le van írva, és meg van szavazva, el van fogadva a jogszabályi keretrendszer mind a két fél oldaláról, de mondom, hát a budin próbálja az evés, tehát hogyha ez így tudna működni, akkor ez egy értelmezhető, meg egy szabályozott keretet ad a kereskedelemnek, ami ugye világviszonylatban is rendkívül jelentős az USA és az Európai Unió között, de hogyha itt megint az lesz, hogy az amerikai elnök ezt egyoldalúan módosítja, akkor az EU is módosítani fogja, vagy fel fogja mondani, és akkor megint ott állunk, ahol a parcokat.
0: Most, ha ezt a két ügyet együtt nézzük, Ukrajna csatlakozása és az amerikai vámalkú is arról szól, hogy az Európai Unió mennyire tud stratégiai szereplőként viselkedni. Ön szerint Brüsszel most ezekben a kérdésekben erőt mutatott, vagy inkább csak próbálja kezelni a válságokat?
1: Az Európai Unió nehéz, abból a szempontból nehéz nyilván feladata, hogy van 27 tagállam és 27 tagállami érdek. Ebbe a két kérdésbe most úgy látszik, hogy kialakult az egység, ami lehet, hogy kényszerű. Én úgy látom, hogy Ukrajna kapcsán az EU nem hátrált, tehát amikor az USA kivonult Ukrajna támogatásából, akkor az EU átvette ezt a szerepet, és mondjuk az ukránok még mindig tartják magukat, tehát sőt pozíciókat tudtak foglalni, az orosz gazdaság pedig látványosan gyengül. Másrészt viszont, amit a kereskedelmet illeti, és ezt az amerikaiak is látják, az Európai Unió az elmúlt pár évben, és éppen emiatt a bizonytalanság miatt nagyon sok szabadkereskedelmi megállapodást kötött a világ különböző részeivel. Tehát olyan piacokat vonzott be az EU, amelyek is nyert, vetette meg a lábát, és nyert piaci előnyöket, amelyek több százmillió lakos jelentenek, és egy ennek megfelelő piacot. Szóval az EU-nak a világkereskedelmi pozíciói alapvetően átalakultak, és mondjuk ez egy nagyobb fajta autonómiát jelentett az Európai Unió számára. Tehát ezek a megállapodások behálózzák az egész világot, és ez mondjuk ezekben a bizonytalan időkben különösen jól jön az Európai Uniónak.
0: Ukrajna uniós csatlakozása új lendületet kapott, de a folyamat továbbra is hosszú, politikailag érzékeny és reformokhoz kötött marad. Az EU és az Egyesült Államok közötti vámalkú pedig azt mutatja, hogy Brüsszel egyszerre próbálja védeni az európai gazdasági érdekeket és elkerülni egy újabb kereskedelmi háborút Washingtonnal. Arató László brüsszeli újságírót hallották. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok!

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Műsorunk záró fél órájában közérdekű témával foglalkozunk. Arról szólunk, hogyan menthet életet egy egyszerű nőgyógyászati szűrés. Most regionális hírek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
2: Felderítette a rendőrség az idei márciusi alsószeli bankautomata robbantás ügyét. A nyomozás eredményeként egy 28 éves vágai férfi ellen indult büntetőeljárás. A gyanúsította többek között közérdekű létesítmény veszélyeztetésével, rongálással, lopással és idegen tulajdon károsításával vádolják. A férfi a bűncselekmény után Magyarországra menekült, a szlovák-magyar és cseh rendőrség közös akció során elfogták, jelenleg pedig a szlovákiai kiadatására várnak a hatóságok. Több mint 2,8 millió eurós beruházással újult meg a Dunaszerdahelyi járásban található Lúcs központja. A 740 lakosú településen a Családi Napok rendezvény sorozat keretében adták át a teljesen felújított kultúrházat és községi hivatalt. A 70-es évek elején épült létesítmény az elmúlt 50 évben nem esett át jelentősebb korszerűsítésen. A projekt megvalósításához a község közel 2,5 millió eurós uniós támogatást nyert. Az átadást egy nemzetközi közösségi program kísérte, amelyen Magyarországról, Romániából, Szerbiából és Szlovániából érkezett delegációk is részt vettek. Ismét indul Kassa polgármesteri tisztségéért Jaroszláv Polácsek, aki jelenleg második ciklusát tölti a kelet-szlovákiai város élén. A bejelentést keddi sajtótájékoztatóján tette meg, ahol egy hatpárti választási koalíció támogatásáról is beszámolt. Polácsek szerint az elmúlt évek eredményei és a városban megvalósított beruházások jelentik kampányának alapjait. A polgármesteri tisztségért eddig Ladislav Lőrinc, a KVP városrész vezetője, valamint Martin Mudrák, a progresszív szlovákiai jelöltje is bejelentkezett. A helyhatósági választásokat október 24-én rendezik.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időnk van, a hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul gyenge, időnként mérsékelt nyugati északnyugati széllel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a Pozsonyba vezető D1-es autópályán Szenc felől a főváros irányába a 14. kilométernél, két személy gépkocsi ütközött a középső sávban, ezért fokozott figyelemre és hirtelen fékezésekre kell számítani. A kialakult torlódás a kikötői hídon keresztül egészen Ligetfaluig tart, az arra közlekedőknek jelenleg több mint 45 perces menetidő növekedéssel kell számolniuk. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: 8 óra 33 perc van. Szlovákiában továbbra is riasztóan magas a nőgyógyászati daganatok miatti halálozás, miközben az orvosok szerint ezek egy része időben felismerhető, sőt bizonyos esetekben megelőzhető lenne. A legfrissebb adatok szerint a meghívott nőknek csak töredéke jelenik meg a szűrővizsgálatokon, pedig már az alacsony részvétel mellett is találnak kóros elváltozásokat és daganatos eseteket. Miért halogatják sokan ezeket a vizsgálatokat, mitől félnek a nők, és hogyan menthet életet egy egyszerű nőgyógyászati szűrés? Dr. Nagy Tibor nőgyógyásszal Kálmán Norbert beszélgetett a tegnapi reggeliben.
3: Azt írja a statisztika, hogy 2024-ben 12.300 paciens halt meg ilyen jellegű megbetegedésben. Önnek a rendelői tapasztalata aláírja ezt az elképesztően magas számot.
4: Hát sajnos ezt a statisztikát nem tudom igazolni a rendelőmből, tehát nem tudok pontos számokat mondani. Sajnos a nőgyógyászati daganatos megbetegedéseknek a száma növekszik, pedig az a helyzet, hogy vannak olyan nőgyógyászati megbetegedések, rosszindulatú betegségek, amik ma 100%-ban megelőzhetők. Természetesen vannak aztán olyan esetek is, olyan szervi megbetegedések, tehát olyan szerveknek a rosszindulatú megbetegedései, amik sokkal nehezebben megelőzhetők, gondolok itt például a petefészekre. Ami a manapság, ami a legjobban megelőzhető nőgyógyászati betegség, az talán a méhnyakrák és a méhtestrák.
3: Miért növekszik? Azt mondja, növekszik ezeknek a megbetegedéseknek az előfordulása. Miért? Azt lehet tudni?
4: Hát Természetesen a legfontosabb dolog ezeknél a betegségeknél, mint minden rosszindulatú betegségeknél, az, hogy ezek a betegségek ne gyógyítva, diagnosztizálva, hanem megelőzve legyenek. A megelőző kivizsgálásoknak a száma a mi rendelőnkben évről évre egy kicsit növekszik. Igyekszünk mindenkinek elmagyarázni azt, hogy milyen jelentősége van a megelőző kivizsgálásoknak, és mennyivel jobb egy betegséget, még ha diagnosztizálva is van egy korai stádiumban, tehát mennyivel jobb egy betegséget egy korai stádiumban észrevenni, diagnosztizálni, és utána kezelni, gyógyítani, mintha olyan stádiumba kerülne már diagnosztizálásra, amikor már esetleg az a terhesség terjedhet, esetleg olyan stádiumba kerül, aminél már a gyógyításnak az a lehetősége nem mindig 100%.
3: Ugye azt mondja, hogy teljesen, vagy teljes mértékben azért a rendelő tapasztalatából ilyen jellegű elterjedését ezeknek a betegségnek nem tudja meg erősíteni, de a szlovák egészségbiztosító adatai szerint 151 ezer meghívott nőből 8,5% ment el, ami valami elképesztően alacsony szám, de hogy még ebben az esetben is találtak egész pontosan, tehát ilyen 286 abnormális elváltozást, illetve 21 esetben valamilyen karcinoma jellegű betegséget diagnosztizáltak. Tehát, hogy a szlovák egészségbiztosító adatai is aláírják azt, hogy nagyon nagy mértékben nőtt a megbetegedések száma. Igazából csak azért kérdeztem, hogy miért, mert arra gondoltam, hogy nagyon sokan mondjuk azért nem mennek el, mert a fejbe van valami elképzelés, valami torz kép arról, hogy valójában mi történhet a rendelőben. Talán a legelemibb félelem az, ugye, hogy ha elmegyek, majd biztos találnak valamit. És hát akkor egy ilyen pozíciónál gondolnám, hogy mindig az a fontos, hogy mi az, amiről nem lehet tudni, mi van a homályban, mi az, ami tulajdonképpen, amiről nincs információm, és amikor nem nagyon tudjuk megmondani, hogy tulajdonképpen mitől emelkednek a betegségek, akkor talán ahhoz járulunk hozzá, hogy még több félelem nőjön a fejekben.
4: Az első dolog az, hogy mit jelent az, hogy meghívott paciens, igen? Tehát ma az egészségbiztosítók számára természetesen sokkal előnyösebb, és hát az egész rendszer számára sokkal előnyösebb a megelőző kivizsgálásokat finanszírozni, mint egy kialakult betegséget, mert az sokszorosan drágább. Az egészségügyi biztosítók most már azt csinálják, hogy értesítik a pacienseket évente, hogyha látják, a rendszerük kimutatja, hogy egy éve nem volt nőgyógyászati megelőző kivizsgáláson, akkor értesítést küldenek SMS-ben, vagy bármilyen más formában a pacienseknek, hogy ideje van a nőgyógyászati megelőző kivizsgálásnak. Sőt, ma már olyan is előfordul, hogy valaki például fürdőbe szeretne menni be, teljesen más betegség véget, és ha nincs elvégezve a nőgyógyászati megelőző kivizsgálás, akkor a biztosító visszaírja, hogy amíg a megelőző kivizsgálásokat nem abszolválja, addig nem hagyják jóvá azt a kezelést. A másik dolog, hogy én szerintem a legfontosabb, mert ezeket az értesítéseket azért elég sok nő, tehát túl egy kicsit félváról veszi, és hát úgy egy idő után el is felejti. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy amikor ott van a rendelőben az a hölgy, akkor el kell magyarázni, hogy ennek miért van jelentősége, és meg kell valahogyan beszélni vele, hogy az éves kontrollákat miért tartjuk jónak, miért az a ő érdeke, hogy eljön évente, és hát hogyha el van magyarázva, és meg van mondva, hogy ennek tényleg van jelentősége, akkor általában megértik, és azok a nők, akik egyszer eljönnek, azok általában eljönnek később is. Még egy dolog van, hogy ezeket a betegségeket pontosan abban a stádiumban, ahogy előbb mondtam, hogy olyan stádiumban kell diagnosztizálni, amikor még kezelhetők, és hát az egész megelőző kivizsgálásoknak a lényege az, hogy az a nő tünetmentes legyen, mert akkor kell nőgyógyászhoz menni megelőző kivizsgálásra, amikor igazából semmi bajom nincs, de mégis elmegyek, és azért megyek el, hogy kiderüljön, hogy tényleg nincs semmi bajom, mert hogyha valakinek már elkezdődnek valamilyen tünetek, amik esetleg egy rossz indulatú betegségnek a tünetei, akkor az a betegség már kialakult, tehát olyan stádiumban van, ami már tüneteket okoz, és hogyha már tüneteket okoz, akkor már általában az a betegség, mondom, kialakult formában van, és esetleg lehet olyan stádiumban is, ami már nem 100%-ban, vagy esetleg nem is kezelhető.
3: Kiszámoltam, tehát, hogy 151 000 nőnek küldtek ilyen értesítést, ugye, és ebből 8,5%-a ment el, az 12.800 ember, valamivel több, és a 12.800-ból találtak 286 abnormális elváltozást, illetve 21 daganatot, tehát, hogy nagyon kevés, kicsi része ment el a meghívottaknak, de még így is és relatíve nagyon sokat találtak. Akkor itt az alapvető probléma az lesz, hogy ez a nők ezt figyelmen kívül hagyják, és akkor jön a kérdés, ugye, hogy hát ezt a rendszer amúgy nevezheti egyébként tényleg talán jogosan felelőtlenségnek, vagy akár tájékozatlanságnak. Ön ugye itt megjelölte, hogy sokan figyelmen kívül hagyják, hát ez emberi dolgok, ezt csinálja ezt más is, nem csak ezek az érintett hölgyek. Na de hogy nem lehet, hogy sokaknál ennél mélyebb félelem működik? Tehát, hogy amit már részben említettem, inkább ne derüljön ki semmi, mert ha beteg vagyok, kiesem a munkából, rá leszek utalva másokra, szétesik a, nem tudom, a családi rend, elveszítem azt az életet, amit most még valahogy kézben tartok. Amikor valaki ezt elkezdenek mögé nézni, már pedig gondolom, a nőgyógyászok, azok ezt azért sokszor megteszik, vagy utána gondolnak, akkor nem az jön ki, hogy itt nem elég az adatokat fölsorolni? Tehát, hogy én utána néztem annak, hogy fejlettebb rendszerekben hogyan úgymond tájékoztatják a nőket. Például az amerikai, illetve skandináv példákat néztem meg. Amerika kicsit más, ugye, mert fizetős az egészségügy, skandináv meg kicsit más, mert ugye minden pozitív statisztikába ők vezetnek, de mégis ők valahogy úgy állnak hozzá, hogy le kell venni a paciens válláról a szervezési, anyagi, szégyenérzeti és félelmi terheket. Van például HPV önmintavétel, amit otthon megcsinálhatnak ugye ezek a nők, és hát nem teszik ki maguknak ezt az egészet, illetve úgymond végig kísérik ezen a procedúrán a hölgyeket. Tehát megszervezik az időpontot, utána még adott esetben a tömegközlekedést is biztosítják nekik, és nem pusztán annyit csinálnak, nem akarom én káromolni a mi rendszerünket, mert már szerintem ez is nagyon nagy dolog, hogy ez így működik, de hogy nem pusztán az van, hogy küldenek egy meghívót. Ha nem megy el valaki egy évbe, az első meghívó után, akkor ők valami kétszer-háromszor még értesítik, hogy ha-hó, kérem, jöjjön el erre.
4: Igen. Hát nézze, ez minden társadalomban kialakult hosszú-hosszú évek alatt valamilyen

0: és a következő évben eljött ismét egyébként. De egyébként ez a szám, amit tetszett mondani, ez a 151 ezerből, hogy csak a 8,5%-a ment el megelőző kivizsgálásra, ez nekem borzasztóan alacsonynak tűnik, mert nekem a tapasztalatom itt a rendelőnkben legalább 60-70%-ban nők járnak megelőző kivizsgálásra. Tehát az a 8%-os arány, ez nem tudom egyszerűen ez a statisztika, hogyan alakult ki, vagy ezt a egészségügyi biztosító milyen adatok alapján, közölte. Mondom, nálunk azért az aránya a megelőző kivizsgálásnak a paciensek számához képest ennél jóval nagyobb többszöröse.
1: Hát ugye itt az egészségbiztosító konkrétan ezt az általa kiküldötteknek a 151 ezer meghívónak vette a 8,5%-at, nem általános a 8,5%-at mondott, még itt az ön válaszára utalva az jutott eszembe, hogy mennyire egyébként ilyen, nem is tudom, ilyen folk vagy kulturális jellegű ez, hogy nálunk kicsit ez a új lengetés van, hogy ha nem mész el, akkor megvonjuk a fürdői lehetőséget, míg mondjuk, amit említettem, két példát, ott meg megfogják a kezét, és már bocsánat a kifejezésért, de gyerünk Marika néni, igenis megyünk, holnap reggel 8-kor indul a busz, stb. Ez van észrevehető árnyalatnyi különbség. Doktor úr, melyik a legveszélyeztetettebb csoportok, akik hát azt mondja, hogy ott már pedig nagyon kell figyelni ezekre a betegségekre, a kialakulás lehetőségére, és tényleg valaki hát hajtsa be a fejét ebbe a screeningbe?
0: Most még előbb azt jutott eszembe, hogy nagy valószínűséggel ez a 8,5%, ez azoknak a nőknek az aránya, a biztosító fizeti, hogy ki nem jár el évente, tehát hogy valaki be van nekik, lehet, hogy állítva egy két hónapos intervallum, amit néznek, hogyha egy év után két hónapig még nem megy, akkor kiküldik a felszólítást, vagy a meghívót, és hogy azokból 8%, akik egyébként maguktól nem járnak, ezt így el tudom képzelni. Igen, tehát abból az a 8% az olyan reálisnak tűnik nekem. A másik dolog, hát a rosszindulatú betegségek alapvetően azt lehet mondani, hogy ez általánosan közismert, hogy azért mindig, minél idősebb korban van valaki, annál nagyobb valószínűséggel fordulhatnak elő. Igazából a nőgyógyászati rosszindulatú betegségeknél ez inkább úgy lehetne mondani, hogy tehát a legfiatalabb életkorokban, tehát mondjuk egy 25-30 éves koráig egy nőnek a rosszindulatú betegség nagyon ritkán fordul elő. Inkább a középkorú nőknél a leggyakoribb a nőgyógyászati rosszindulatú megbetegedéseknek a száma, mondjuk ettől az évtől körülbelül ilyen 60 éves korig. És aztán később, úgynevezett posztmenopauzális, tehát a klimakterikus időszakban, ott megint egy kicsit csökkenik a rosszindulatú betegségeknek a száma. Ahogy már mondtam, gyakorlatilag a méhnyakrák az a betegség, ami manapság nagyon jól megelőzhető, és hogyha a minden nő eljárna nőgyógyászati megelőző kivizsgálásra, akkor a helyzet az, hogy gyakorlatilag a méhnyakrákot azt, nem mondom, hogy 100%-ban, de 98-99%-ban meg lehetne előzni, tehát nem szabadna kialakulni a méhnyakráknak. Sokkal alattomosabb betegség a petefészekrák. A petefészekrák sajnos nagyon sokszor tünetmentesen fejlődik, és amikor már tüneteket okoz, akkor már néha egy kicsit későn van, és a legrosszabb dolog az, hogy a petefészekrákra igazából nagyon hatásos megelőző kivizsgálásunk nincs. Egyedüli lehetőségünk az a éves megelőző kontrolláknál az ultrahangos kivizsgálása a petefészkeknek, és úgynevezett morfológiai kivizsgálása a petefészeknek, és hát ebből lehet bizonyos esetekben megelőzni, vagy kiszűrni azokat az eseteket, amikből kialakulhat esetleg valamikor rossz indulatú.
1: Doktor úr, hogyha most hallgat minket egy nő, aki mondjuk 5-10 éve nem volt nőgyógyászati szűrésen, akkor mit mondana neki nagyon egyszerűen, hogy, és mondjuk tegyük fel, hogy sikerült valahogy a lelkére beszélnünk, mi legyen az első lépése ezen a héten?
0: első lépése az legyen, hogy gondolkozzon el azon, hogyha ő attól fél, hogyha valamit találnak, akkor ő ki fog esni a munkából, vagy megváltozik az élete, stb. Hogy gondolkozzon el azon, hogyha viszont nem megy el, és ki

0: akkor egy rossz indulatú betegség, akkor milyen mértékben változik meg az élete, és nem fogja sajnálni, hogy nem úgy döntött, hogy esetleg elmegy, és hogyha egy olyan stádiumban van észrevéve az a betegség, amikor még jól kezelhető, gyógyítható, akkor igaz, hogy egy időre lehet, hogy kiesik a megszokott családi környezetéből, megszokott munkából, viszont utána úgy térhet oda vissza, hogy teljesen egészségesen, viszont hogyha nem megy el, és az a betegség kialakul, és ha egy kicsit pekje van, és olyan stádiumban van csak észrevéve, amikor már tehát nem 100%-ig kezelhető, vagy esetleg nem is kezelhető, akkor egy húzamosabb időre esik ki, teljesen megváltozik az élete, és hát sajnos néha ez a dolog rosszul is tud végződni.
1: Kevesen járnak rákszűrésre, pedig az még ilyen alacsony részvétel mellett is számos életet ment meg. A részletekről dr. Nagy Tibor nőgyógyásszal beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá, doktor úr.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

8 óra 55 perc van, kedves hallgatóink, napindító magazinunk a reggeli végéhez értünk. A 9 órai hírek után a nappali műsorával folytatódik a Pátria Rádió adása. Jakubec Lászlónak adom át a mikrofont. A reggeliben elhangzott beszélgetések rövidesen felkerülnek a patria24.stvr.sk honlapra, ahol azok is meghallgathatják őket, akik nem tudtak velünk tartani reggel 6 órától. A műsor szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a műszaki berendezéseket pedig Zsabka Levente kezelte. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Juhász Lászlót hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Kilenc óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot, köszöntöm rádió hallgatóinkat. A nappali mai adásában zenei, színházi, történelmi és sportos témával is várom önöket. Szó lesz többek között a 80 éve meghirdetett úgynevezett reszlovakizációs programról. Erről beszélgetünk majd Popey Árpád történésszel. További részletek híreink után a mikrofonnál Mezőszállási Márk. Tartsanak velünk!
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Erik Kalinyák visszautasítja az Andrew Tate ügy miatti kritikákat. Börtönbüntetést kapott Bolsonaro fia Brazíliában. A hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Jönnek a részletek. Kéthetes katonai kiképzésen vesz részt Peter Pellegrini köztársasági elnök. Az államfő csütörtökön kezdi meg a Nemzeti Védelmi Erők továbbképző programjának második szakaszát. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint Pellegrini a többi tartalékossal együtt taktikai és lövészeti ismereteket sajátít el, egészségügyi képzésen vesz részt, valamint túlélési gyakorlatokat is teljesít. Az államfő tavaly már elvégezte az alapkiképzést. A katonai szerepvállalás korábban a politikai vitát váltott ki. Andrei Danko, a parlament alelnöke, tavaly élesen bírálta Pellegrinit és megkérdőjelezte, miért nem teljesített korábban sorkatonai szolgálatot. Visszautasította az ellenzéki bírálatokat Erik Kalinyák parlamenti képviselő és Robert Fico miniszterelnök tanácsadói csapatának vezetője. A politikus egy videóban reagált azokra a vádakra, amelyek szerint megengedte Andrew Tate internetes influencert, mentegette Andrew Tate internetes influencert egy fiatal szlovák nővel kapcsolatos ügyben. Kalinyák azt mondta, hogy az ügyben emlegetett felvételek több mint 10 évvel ezelőtt készültek, és szerinte nem bizonyítják a bántalmazást. Videójában megszólaltatta az érintett nőt is, aki azt állította, hogy nem tekinti magát áldozatnak. Kalinyák hozzátette, a nő és Andrew Tate időközben összeházasodtak és jelenleg Dubajban élnek. A politikust azután érte kritika, hogy korábban úgy nyilatkozott, továbbra is hajlandó találkozni Tate-tel, akit befolyásos nemzetközi szereplőnek nevezett. Éjszakai közlekedési korlátozást vezettek be az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten. Az intézkedés értelmében este 8 és reggel 6 óra között tilos motorkerékpárral, robogóval és hasonló járművekkel közlekedni. Az orosz hatóságok szerint a járművek motorzaja összetéveszthető az ukrán drónok hangjával, ami megnehezíti a légvédelmi egységek munkáját. A Krím rendszeresen célpontja ukrán dróntámadásoknak, ezért a helyi vezetés szerint az új szabály a lakosság és a katonai létesítmények védelmét szolgálja. Nem közeledtek veszélyesen az orosz hadihajóhoz. Ezt állítja az a brit házaspár, amelynek vitorlását figyelmeztető lövésekkel állították meg a múlt héten a La Manche csatorna térségében. Jane és Ellen Kelvy szerint több száz méteres távolságban haladtak az orosz fregattól, amely sem rádión, sem más módon nem próbált kapcsolatba lépni velük. A házaspár elmondása szerint csak a hajók hürt hangjelzései után változtattak irányt, majd nem sokkal később több lövést hallottak. Úgy vélik, a lövések figyelmeztetésnek szóltak és nem közvetlenül rájuk céloztak. 4 év börtönre ítélte a brazil legfelsőbb bíróság Eduardo Bolsonaro-t, a korábbi államfő Jair Bolsonaro fiát. A politikust azzal vádolták, hogy nyomást próbált gyakorolni az igazságszolgáltatásra apja ügyében. A bíróság szerint Eduardo Bolsonaro az Egyesült Államokban lobbizott azért, hogy amerikai szankciókat vezessenek be brazil bírák ellen. A bírói testület úgy ítélte meg, hogy ezzel akadályozni próbálta a Jair Bolsonaro ellen zajló eljárást. Az ex-elnököt tavaly 27 év börtönre ítélték puccskísérlet miatt, mert a vád szerint megpróbálta megakadályozni Luiz Inácio Lula da Silva hivatalba lépését a 2022-es választások után. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A labdarúgó világbajnokság 6. játéknapján Franciaország Szenegál 3-1, Norvégia Irak 4-1, Argentína Algéria 3-0 és Ausztria Jordánia 3-1. Az izlandi Vikingo Reykjavik ellen kezdi meg szereplését a Győr a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában. Az Európa Liga selejtező nyitókörében a Ferencváros a szerb Vojvodinával, a Žilina pedig a horvát Hajduk Split mérkőzik.
0: Időjárás.
2: változóan napos időnk van, a hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul, gyenge, időnként mérsékelt nyugati, észak-nyugati széllel.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a Pozsonyba vezető D1-es autópályán Szenc felől a főváros irányába a 14. kilométernél, két személy gépkocsi ütközött a középső sávban, ezért fokozott figyelemre és hirtelen fékezésekre kell számítani. A kialakult torlódás a kikötői hídon keresztül egészen Ligetfaluig tart. Az arra közlekedőknek jelenleg több mint 30 perces menetidő növekedéssel kell számolniuk. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
4: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 8 perccel műsorunk mai tartalmából. Hamarosan fellapozzuk eseménynaptárunkat, majd Bari Jenő egykori kiváló labdarúgóval, jelenleg futballedzővel beszélgetünk a Füleki FTC emlékezetes idényzárójáról, az edzői munkáról, fia Bari Krisztián pályájáról, valamint a javában zajló labdarúgó világbajnokságról. A 10 órai híreket követően kulturális ajánlóval jelentkezünk, ezt követően Székely Csaba 10 című drámájáról lesz szó, amelyet szombaton mutattak be az Ifjú Szívekben. Hégli Bence rendező, Csikmák Kati dramaturgot és Fica István színművészt kérdezzük a próba folyamatról, a premiéren megélt élményeikről, benyomásaikról, az emberi gyarlóságról, a humor szerepéről, és persze az előadás további útjáról is. Szó lesz műsorunkban az ipolysági Szent Iváni kórusé éneklő udvarok kórusrendezvényről is, amely immár negyedik alkalommal viszi el különleges közösségi terekbe a kórus muzsikát. Az egyik szervezőt, Entót Anikót kérdezzük a részletekről, és napra pontosan 80 évvel ezelőtt, 1946. június 17-én hirdették meg az úgynevezett reszlovakizációs programot. Ennek hátteréről, következményeiről és máig ható emlékezetéről Popé Árpád történésszel beszélgetünk majd. Munkatársaim Zsapka Levente hangmérnök, valamint a hírszerkesztő Mezőszállási Márk nevében is kellemes és tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok, ha tehetik, rádiózzanak velünk!

Kedves hallgatóink, június 17-e van, az év 168. napja. Névnapjukat az Alidák és a Laurák ünneplik. Ma van az elsivatagosodás és az aszály elleni világnap. Ezt a napot az ENSZ kezdeményezésére tartják, hogy ráirányítsa a figyelmet az elsivatagosodás, a talajpusztulás és a vízhiány egyre súlyosbodó globális problémáira. Halljuk, milyen jeles események kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. ...1596. június 17-én a holland felfedező Willem Barents felfedezte a Spitsbergák szigetcsoportját. Az északi tengeri és sarkvidéki hajóutak történetében ez fontos állomásnak számított, és később a térség feltérképezésének is alapot adott.

1673. június 17-én Jacques Marquette és Louis Joliet francia felfedezők eljutottak a Mississippihez, és első európaiként részletesen leírták annak folyását. . 1762. június 17-én katonai támogatással államcsínt hajtottak végre harmadik Péter orosz cár ellen, és trónra került a felesége, Nagy Katalin. Uralkodása alatt Oroszország európai nagyhatalommá erősödött, ezért a hatalomváltás az orosz történelem egyik sorsfordító pillanata volt. . 1767. június 17-én Samuel Wallis, brit tengerész kapitány elérte Tahitit, és általában őt tartják az első európainak, aki eljutott a szigetre. . 1885. június 17-én a Szabadság szobor Franciaországból megérkezett New York kikötőjébe. A monumentális alkotás később az Egyesült Államok és New York egyik legismertebb jelképévé vált. . 1940. június 17-én a Szovjetunió megszállta a balti államokat, Észtországot, Lettországot és Litvániát. A három ország csak 1990-91-ben nyerte vissza függetlenségét a Szovjetunió felbomlásának idején. . 1944. június 17-én Izland kikiáltotta függetlenségét, ezzel végleg megszűnt a dán korona alá tartozó államjogi kapcsolat, és megszületett a független izlandi köztársaság. . 1953. június 17-én kelet-német munkás felkelés tört ki, amelynek leverésére a Szovjetunió csapatokat küldött Kelet-Berlinbe. A megmozdulás a kommunista blokk egyik első nagy társadalmi lázadása volt. . 1967. június 17-én végrehajtották az első kínai kísérleti hidrogénbomba robbanást. A sikeres teszt jelezte, hogy Kína rövid idő alatt jutott el az atombombától a termonukleáris fegyverig. . 1972. június 17-én Washingtonban betörtek a demokrata párt Watergate irodájába, és ezzel kirobbant a Watergate botrány. Az ügy később Richard Nixon amerikai elnök bukásához vezetett. . 2004. június 17-én vált ismerté az első mobiltelefonokra írt, Bluetooth-on keresztül terjedő vírus, a Szabir. A kártevő Symbian rendszerű készülékeket célzott, és a mobil biztonság történetének első nagy figyelmeztetése volt. Június 17-e több ismert személyiséghez is kötődik. Ezen a napon született többek között Igor Stravinsky, orosz zeneszerző, és Sütő András, erdélyi magyar író, drámaíró. Valamint ezen a napon hunyt el Knézi Jenő, magyar sportújságíró, riporter. Most azonban a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk. . 335 éve, 1691-ben ezen a napon született Giovanni Paolo Pannini, olasz festő és építész. Különösen római városképei és monumentális részletgazdag építészeti látképei tették ismerté. A 18. századi itáliai veduta festészet jelentős alakjaként tartják számon.
715 éve, 1811-ben, ezen a napon született Jón Sigurdsson, izlandi tudós és politikus. Az izlandi nemzeti függetlenségi mozgalom egyik legfontosabb alakja volt, ezért hazájában ma is nemzeti hősként tisztelik. Nem véletlen, hogy Izland függetlenségének napját is az ő születésnapján ünneplik. Százharminc éve, 1906-ban, ezen a napon hunyt el Harry Nelson Pillsbury, amerikai sakkozó. Korának egyik legerősebb játékosaként tartották számon, és kivételes memóriájáról is híres volt. Pályája rövidre szabott volt, mégis maradandó nyomot hagyott a sakk történetében. Éve, 1936-ban, ezen a napon született Ken Loach angol filmrendező, producer és forgatókönyvíró. Filmjei következetesen a társadalmi igazságtalanságok, a munkásvilág és a kiszolgáltatott emberek sorsát állítják középpontba. A kortárs európai társadalmi érzékenységű film egyik legfontosabb alakja volt. Harminc éve, 1996-ban, ezen a napon hunyt el Farkas Gizella, tízszeres világbajnok asztali teniszező. A magyar asztali tenisz egyik legnagyobb női alakja volt. Világbajnoki címeivel és hosszú, eredményes pályafutásával a sportág magyarországi aranykorának meghatározó szereplőjévé vált. A magyar sporttörténet kiemelkedő bajnokaként tartják számon. Öt éve, 2021-ben, ezen a napon hunyt el Kenneth Kaunda, zambiai pedagógus és politikus, Zambia első elnöke. A független Zambia megteremtésének egyik kulcsfigurája volt, és hosszú idő át meghatározta országa politikai arculatát. És végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 60. születésnapját Leskovics Gábor művész nevén Lecsó, magyar zenész és énekes. A Pál utcai fiúk meghatározó alakjaként vált ismerté, de később a Kis Csillag zenekarban is fontos szerepet játszott és ma is játszik. Dalszerzőként, gitárosként és énekesként a magyar alternatív rock egyik karakteres egyénisége. Eseménynaptárunk mai zárásaként most a Pál utcai fiúktól szól egy szerzemény, amelynek a címe Legelő.

0: Fél tíz lesz, 3,5 perc múlva. Elkezdődött az El Niño. Puszta kézzel kapott el egy ismeretlen cápafajt egy kutató Pápua Új-Gvineában. A világ legnagyobb bálna temetőjét fedezték fel az Indiai óceán mélyén. Színes híreink következnek Gazsik Viktória szerkesztésében.
1: Az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal hivatalosan is megerősítette, kezdetét vette az El Niño. A szakértők régóta számítottak a természetes időjárási jelenség közelettére, amely a korábbi előrejelzések alapján ezúttal különösen erős lehet. A hivatalnál most arra jutottak, 63% az esélye annak, hogy az év végére nagyon erős El Niño alakul ki, amely az 1950 óta megfigyelt legjelentősebb események közé tartozhat. Az El Niño a csendes óceán egyenlítői térségének természetes éghajlati ciklusához kapcsolódik. A jelenség ideje alatt az óceán középső és keleti felszíni vizei az átlagosnál jóval melegebbé válnak, ami megváltoztatja a légköri áramlásokat, és világszerte hatással van az időjárásra. Mindez egyes térségekben súlyos aszályokat, máshol pedig heves esőzéseket és árvizeket idézhet elő, globális szinten pedig növeli az átlag hőmérsékletet. A jelenség különösen azért aggasztó, mert az emberi tevékenység következtében a bolygó eleve igen meleg. Az előző El Niño 2023 és 2024 között zajlott, és hozzájárult ahhoz, hogy 2024 a valaha mért legforróbb év legyen. A mostani El Niño várhatóan tovább emeli a globális hőmérsékletet 2026-ban és 2027-ben, növelve az újabb melegrekordok és egyéb szélsőségek esélyét. A tudomány számára korábban ismeretlen cápafajt fedeztek fel Pápa Új-Guinea partjainál, számolt be róla a SciMax. Az állat a bambuszcápák nemébe tartozik, amelyek különlegessége, hogy lábszerű uszonyaik segítségével a szárazföldön is képesek mozogni. Az újonnan leírt faj a Dajon bambuszcápa nevet kapta. Dr. Christine Dajon kutató után, aki saját kezével fogta be annak egyik példányát. Mivel éjszakai állatról van szó, Dajonnak a sötétben búvárkodva kellett megtalálni és elkapnia a körülbelül 1 méter hosszú cápát. Ezt követően a csónakhoz úszott vele, ahol kollégái várták és alaposan szemügyre vették az egyedet. Elmondásuk szerint a szakértők első pillantásra felismerték, hogy valami újdonságról lehet szó, mivel a cápa mintázata különbözött minden ismert fajétól. Az állattól vett vér és szövet minták később pedig minden kétséget kizáróan bebizonyították, hogy új fajról van szó. Egy új tanulmány alapján a világ legnagyobb bálna temetőjére bukkantak az Indiai óceán mélyén, számolt a Life Science. A több mint 1200 kilométer hosszan elnyúló területen több száz bálna fosszíliát és friss tetemet találtak, köztük olyan maradványokat is, amelyek több mint 5 millió évesek. A kutatók a lelőhelyet Diamantina zónai nekropolisznak nevezték el. A szakemberek úgy vélik, hogy a felfedezés segíthet jobban megérteni a tengeri ökológiát, valamint a cetfélék evolúcióját. Peng Chiatong, a Kínai Tudományos Akadémia munkatársa és kollégái 32 merülés során összesen 476 fosszília vagy csonthelyszínt és 5 viszonylag frissen lemerült bálna tetemet találtak 4200-7000 méteres mélységben. A szakemberek becslése alapján a térségben négyzetkilométerenként akár 750 fosszília és 7-8 bálna tetem is előfordulhat. A kutatók szerint a Diamantina zónai nekropolisz valójában egy ma is formálódó fosszília telep.

0: Kedves hallgatóink, 9:30 múlt, 6:30 perccel. Emlékezetes idényzáron van túl a füleki FTC, a csapat 3-1-re legyőzte a rivális losonci MSK Novohoradot, és végül 5-ként zárt a 3. liga középső csoportjában. A folytatásban az egykori kiváló labdarúgóval, a füleki FTC jelenlegi vezetőedzőjével, Bari Jenővel beszélgetünk a szezonról, az edzői munkáról, a füleki futballról, valamint fiáról, Bari Krisztiáról is, aki édesapja nyomdokaiba lépve ma már a szlovák élvonalban futballozik, és persze szóba kerül a javában zajló labdarúgó világbajnokság is. Köszöntöm a vonalban, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Emlékezetes volt tehát ez az idei szezonzáró, mint a felvezetőben is elhangzott, 3-1-re sikerült legyőzniük a rivális losonci MSK Novohorad csapatát. Önnek azonban más miatt is emlékezetes ez a nap, hiszen aznap nősült. Leülepedtek már az élmények?
1: Hát igen, úgy már lassan, de mi mindig úgy benne vagyunk ebben elég kemény napokban, ugye, azon a hétvégén, de hát örülök annak, hogy annak ellenére, hogy nem tudtam maga a mérkőzésen részt venni, hogy sikerült a csapatnak legyűrni a losonci csapatát.
0: Abban büszke lehet a csapatra, hiszen a félidőben még egy gólos hátrányban volt a füleki FTC. Nem feledkeztek meg tehát akkor az edzőjükről, szép ajándékot szereztek önnek. Megdicsérte őket az esküvő után?
1: Persze, igen. Hát annyira még azért szakítottam időt az esküvő ellenére, hogy azért a meccs felkészülését, a taktikai dolgokra azért még kimentem. Úgyhogy, de mindenkiben láttam azt a tüzet, egyes játékosok meg voltak hívva a lakodalomba is, úgyhogy utána egy jót bulisztunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ki voltunk kapva 1-0-ra fél időben, nagyon nagy örömet szereztek, és természetesen dicsérést kaptak tőlem, hogy meg tudták ezt a mérkőzést fordítani.
0: Hogyha már emlékezetes májusi pillanatok, fia Krisztián először kapott meghívót a szlovák válogatottba, be is mutatkozott a nemzeti csapatban. Milyen atyai tanácsokkal látta előtt?
1: Hát én már értünk arra a szintre, én úgy gondolom nála, hogy már nem nagyon van szükség. De azért még mindig azért oda szúrok egy-két mondatot természetesen neki ilyen tanácsként, de már érte azt a szintet, hogy ő már úgy gondolom, hogy tudja, hogy mit kell neki csinálni. Hát igen, az egy óriási siker, én úgy gondolom, hogy egy magyar és roma srácnak minden Fülek környékről, aki szlovák válogatott lett, hála az Istennek, ezért dolgozott. Ez óriási sikernek tartom annak ellenére, már azért is, hogy ugye ez nekem sajnos nem sikerült. Ő ezt elérte, én helyettem is, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
0: Na, sok sikert kívánunk neki a pályáján. Térjünk vissza a füleki FTC-hez. Hogyan értékeli az idei szezont? Félig üres, vagy félig tele van az a bizonyos pohár? Ugye őszvégén még a 3. helyen álltak, végül az 5. helyen zártak.
1: Hát én úgy gondolom, hogy pozitívan értékelném, már csak azért is, hogy a szlovák kupa, ami Füleken, az mindig nálunk egy fontos dolog, hogy minél tovább jussunk. És hát Fülek ugye 3. liga ellenére a legjobb 16 csapatban volt Szlovákiában nyáron, úgy csak a Trencsén tudott minket legyőzni idehaza, úgyhogy egy óriási gennek tartom. Ami a bajnokságot illeti, az ősszel én úgy gondolom, hogy 110%-kal elégedett voltam a srácokkal. A tavasz sajnos nem nagyon úgy sikerült, ahogy az ősz, de voltak ennek bizonyos okai. Sok sérülésünk volt, elfogytunk nagyon a végére, utolsó 6-7 mérkőzést, tényleg 11 játékos nyomta végig, elfáradtunk a végére. Voltak olyan mérkőzések, amit pekesen vesztettünk el, de én úgy gondolom, hogy úgy alapjából, én úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk ezzel a szezonnal. Lehetünk volna jobb pozícióban is a végén, de megint lejjebb, és voltak mérkőzések, amiket szerencsével nyertünk meg. De ez a foci ilyen. De én a srácoknak azt mondtam az utolsó mérkőzés után, meg előtte is, hogy én személy szerint mind edző elégedett vagyok velük, mert az a kevés játékos, akik nem maradt a végére, ugye az utolsó 6 fordulóra, az maximális alatt tette magát, annak ellenére sokan félsérülten futballozták végig a bajnokságot, úgyhogy én mind edző elégedett vagyok a csapat teljesítményével.
0: Amikor dicsérte a csapat játékosait, mit emelt ki, mi volt ön szerint Fülek erőssége ebben az idényben, fő erőssége?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a csapat szellem az nagyon jó volt, az öltöző, én úgy gondolom, hogy nagyon rendben volt egész évben, tavasszal is, annak ellenére, hogy ugye kevesebben voltunk, voltak egy-két olyan játékosok, főleg a külföldiekből, akik nem nagyon tudtak alkalmazkodni a csapathoz, de az erőssége a csapatnak az volt, hogy tényleg ez a csapatszellem, ez óriási volt, és a harcosság is ott tényleg, hogy ahogy említettem előbb is, sérülések ellenére még nyomták a srácok egy jó párral, úgyhogy én úgy gondolom a harcosság, otthon erősek tudtunk lenni idehaza, ugye elég sok néző látogat a mi mérkőzünkre, üleken hál az Istenkének, úgyhogy én azt mondanám, a csapatszellem és a harcosság.
0: Mit vár a következő szezontól? Milyen célkitűzésekkel vágnak majd neki?
1: Hát egyelőre azon a szinten vagyunk most, hogy próbálunk a csapatot megerősíteni. Próbálunk játékosokat igazolni, hogy ne legyenek olyan gondjaink, amik voltak most az tavasz végére. Legyen az a konkurencia a játékosok között, aminek meg kell lenni egy futballklubban. Úgyhogy most ellen dolgozunk, hogy majd ez hogyan fog sikerülni a szezon kezdetére, az még kérdéses. De célokat még egyelőre nem tűztünk ki. Én úgy gondolom, hogy majd azokat a célokat az elnök úrral és a lehetőséggel kitűzzük akkor, ha meg lesz egy csapat, és lássuk, hogy kb. Egy körülbelül mire leszünk képesek, de mindenféleképpen szeretnénk már most a szlovák kupában mindig tovább menetelni. És természetesen nem szeretnénk azt, hogy Fülek ne egy Isten kiesésé harcoljon, vagy itt szeretnénk az első hatban mindenféleképpen azt lenni.
0: Ön személyesen edzőként hol érzi a legnagyobb szükségét a fejlődésnek?
1: Hát én úgy gondolom, hogy erősítés most, ami nekünk egy nagyon a tavasszal ugye elég nehézségesek voltunk előrefelé.

0: 5-2-re ki tudtuk őket ütni ide haza. Én azt gondolom, hogy ezzel a két mérkőzésre is nagyon büszke vagyok, és tényleg ott maximálisan teljesített mindenki.
1: Jó, beszélgessünk egy keveset az idei foci VB-ről is, mert nem tudom, mennyire követi a mérkőzéseket.
0: Hát nem mondom őszintén, hogy az éjszakai mérkőzéseket nem nagyon látogatom, úgyhogy abból nem, de azért figyelgetem a dolgokat, úgyhogy képben vagyok azért.
1: Volt-e már olyan meccs, amelyik így kimondottan tetszett?
0: Melyik hát nem mondom az? Őszintén nem. Amelyikre azt mondanám, hogy most nagyon jó mérkőzés volt, én úgy gondolom, hogy ezek a ilyen világbajnokság elejé mérkőzések, ilyen bemelegítő meccseknek látom most némelyik mérkőzést. Én bízok benne, hogy amikor már ezek a párosítások már kicsit olyan erősebb csapatokat hoznak össze, akkor lesz talán tényleg úgy igazi VB hangulat ezeknek a mérkőzéseknek.
1: Na, ma például egy jó kis rangadó szerepel a programban, Anglia-Horvátország, ezt tervezi nézni?
0: Hát igen, éppen ezt emlékeztem egy 2-3 nap előtt, hogy végre egy olyan párosítás, ami úgy nekem is tetszik. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mit hoz ez a mérkőzés. Én bízok benne, hogy egy végre talán a legjobb mérkőzés fogok látni eddig a VB-n. Bízok benne.
1: Kinek szurkol majd a két csapat közül?
0: Hát nem mondom őszintén, se az angol, se a horvát foci nem áll annyira közel hozzám. Nem mondom őszintén. Hát talán kicsit a horvátokhoz többet húzok.
1: Egyébként melyik csapat a kedvence ezen a világbajnokságon, vagy úgy általában?
0: Hát én a kedvence. A kedvenc csapatom nekem nagyon tetszik, ugye spanyol foci, spanyol brazil foci, ez az én úgy kedvenc játékstílusom, amit ők futballoznak, hát úgyhogy ezeket szeretem.
1: Azt mondta, hogy nem volt igazán még olyan mérkőzés az idei VB-n, amelyik kimaradtan tetszett volna önnek, így, hogyha nézi az eredményeket is, meg gondolom az összefoglalókat, akkor az eddig látottak alapján melyik csapat teljesítményét emelné ki?
0: Hát én úgy gondolom, hogy most is nem csak azért, hogy 7-1-re nyertek, de ugye azt gondolom, hogy a németek most azért láttam, hogy igen, hogy azok azért egy felejtől fogva favoritként játszották végre a mérkőzés, úgyhogy most ők tetszettek így az első fordulókban a legjobban, de én úgy gondolom, hogy a végén szerintem annak ellenére, hogy ez a spanyol válogatott ugye most azért kicsit mellette a világot, hogy nem tudott nyerni, de én úgy gondolom, hogy a spanyol, német, francia közül szerintem valamelyik lesz ott a végén.
1: Volt olyan csapat, amelyik meglepte, vagy amelyik kimondottan nem várt eredményt hozott, akár negatív értelemben?
0: Hát ugye a spanyolok ellen ez a és mondják, melyik csapat volt ez a Carmen Pirig, vagy hogyan mondják ezt? Hát azok úgy megleptek, hogy így az eredmény meglepett, én úgy gondolom, hogy volt azért szerencséjük is, ez a futball szerencse mellettük volt, hát ez meglepett meg, ami még úgy meglepett, talán a japánoknak a játéka is nagyon tetszett nekem, mert mondom őszintén, sokat futó gyors futballt játszottak, úgyhogy ez nekem egy meglepetés volt.
1: A spanyolok a zöldfoki köztársasággal értek el egy
0: igen.
1: Döntetlent. Nem erre vártak minden valószínűség szerint. Tehát ön azt mondja, hogy a végső győzelemre mégiscsak azért oda látja a spanyolokat is, vagy melyik csapat?
0: Én úgy gondolom, hogy az első négybe biztos ott lesz a spanyol válogatott, és én nekem ez a véleményem, én így gondolom. Én azt hiszem, hogy ez a gépezet még el fog indulni.
1: Azt említette, hogy azzal kapcsolatban van azért egy kis hiányérzet, hogy még nem látott igazán jó focit a VB-n, bár említette, hogy nem is sikerült minden meccset megnéznie. Van még esetleg valamivel kapcsolatban hiányérzete a VB kapcsán? Sokaknak nem tetszenek ezek az ivószünetek meccs közben?
0: Nem mondom őszintén, de akik futballoztunk, azok tudják, hogy azért ez is fontos dolog, hogy én úgy gondolom, hogy megértem ezeket a dolgokat, meleg van, ugye füllet levegő van, úgyhogy nálunk is van, úgyhogy mi is nyáron nálunk is vannak egy volt. Engem személy szerint nem zavar. Én úgy látom, hogy a világbajnokságon, én úgy gondolom, hogy egy tényleg egy Jó fel külső.

0: itt a világbajnokságról van szó, ezek a stadionok, ugye a dolgok, amik ott vannak, meg minden, úgyhogy hát ez most egy újdonság nekem, ugye, hogy kamerával futkosnak a bírók is. Ez egy kicsit furcsálom, de hát na, megy előre a világ, és mindig fejlődünk.
1: Meséljen még egy keveset, ha kérem, a nyári terveiről. Tudom, nászútra készülnek-e?
0: Hát készülünk, de hát természetesen a kislányom, aki 10 éves, a második házasságomból van, úgyhogy más második kapcsolatomból. Hát most tervezünk, hogy jövő hét hétfőntől megyek Törökországba, megyünk nyaralni, egy ilyen 10 napra. Hát 24-én kezdődik nálunk a felkészülés, ugye, de hát a segédedző Mihály Sanyi barátom addig tartani fogja a frontot, még haza nem érek, úgyhogy nekem muszáj volt így beterveznem, hogy azért ne a július közepén, vagy úgy, hogy azért a felkészülés nagy szakaszában itthon legyek, úgyhogy megyünk most majd ki jövő héten, hétfőntől kicsit pihenni, reméljük kipihenjük magunkat, és aztán belevágunk 1000% a munkába.
1: Amikor visszatért, és már jön majd az első közös edzés, mit tervez mondani a csapatjátékosainak? Gondolkodott már ezen?
0: Hát én mindig azt mondom, hogy ugye sok játékos ma már úgy gondolkozik, hogyha nincs biztos helye csapatban, akkor úgy térve, vagy nem is nagyon akarnak mondjuk fülekre igazolni játékosok olyan, hogy van az ő posztján. Hát én mindig azt mondom, hogy a konkurencia nagyon fontos dolog a fociban, mindig ezt mondom nekik, és hogy harcolnak a helyén, nagyon sok mérkőzés lesz. És hát azt mondom, ha főleg azt fogom nekik mondani, ami pozitívum volt a tavalyi évben, ugye, hogy ez a öltözői hangulat, ez egy család mindig, és így fog működni, mint tavaly, és ez a háztosság, és tovább játékosokat próbálunk igazolni, akik személyen szerint bele fognak lojni ebbe a közösségbe, ami nekünk most a öltözőben van, hogy akkori probléma biztos, hogy nem lesz, mert ugye itt a nézők, inkább főleken, ahol egy 600 ember minden mérkőzések jön, a derbi mérkőzés van 800 000, is belehajtanak minket abba, hogy harcoljunk, úgyhogy ez is óriási motiváció lesz.
1: A Füleki FTC vezetőedzőjét, az egykori kiváló labdarúgót, Bari Jenőt hallották. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép nyarat, további jó szurkolást, kellemes nászutat kívánok, és természetesen sikeres új szezont is. Viszont hallásra.
0: Nagyon szépen köszönöm, viszont hál mindenkinek, minden jót kívánok, és szép nyarat.

0: Kedves hallgatóink, következem most a Vasárnap családi magazin előzetese Kuklis Katalintól.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Bálint Sára, pontosabban egy általa tervezett menyasszonyi ruha. Műhelyében mentett csipkéből, fenntartható anyagokból készülnek olyan esküvői ruhák, amelyek egy életen át viselőjükkel maradhatnak, derül ki Lovas Emőke interjújából. Ugyanazokkal az emberekkel nem lehet új eredményt elérni, és ha nem vagyunk sikeresek, változtatni kell. Őri Péter tiltakozásképpen nemrég lemondott a Magyar Szövetségben betöltött tisztségeiről, döntése okairól és a szövetség választási esélyeiről Vrabec Mária kérdezte. Az elmúlt években mellőzöttnek érezte magát, most azonban bízik benne, hogy jó irányba változnak a dolgok. Bálint András színművész Szabó G. Lászlónak mesélt régi szerepeiről, valamint arról, mit vár a jövőtől. Mit vigyen magával, aki kisgyermekkel indul nyaralni? Válaszol Madarász Noémi gyermekorvos. De ezeken kívül találnak még a lapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal!

0: 10 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. A hétvégén mutatták be az Ifjú Szívek Táncszínházban Székely Csaba 10 című drámáját. Erről is szó lesz az előttünk álló órában, ha tehetik, rádiózzanak továbbra is velünk. Most hírek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Nem volt határozott képes a parlamenti bizottság az Eperjesi kórház ügyében. Irán továbbra is drónokat küld a hormuzi szoros térségébe. A hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Jönnek a részletek. Öt új nagykövetet nevezett ki Peter Pellegrini köztársasági elnök. A kinevezettek között van Miroslav Radačovský parlamenti képviselő, aki Cipruson képviseli majd Szlovákiát, valamint Peter Kmetz volt miniszterelnök helyettes, aki a római nagykövetség vezetését veszi át. Az államfő beszédében hangsúlyozta, hogy a diplomaták hivatalba lépésük után már nem politikusként vagy magánszemélyként, hanem Szlovákia képviselőiként lépnek fel. Kiemelte, hogy munkájuk eredményeiért személyes felelősséget viselnek, és fontos szerepük lesz az adott országokkal fenntartott kapcsolatok fejlesztésében. Az új nagykövetek között szerepel továbbá Lubomir Rehák Kazaksztánban, József Hugyec Egyiptomban, valamint Rastislav Krizan Etiópiában. A kinevezések közül különös figyelem övezi Radačovský és Peter Kmet személyét, akik korábban politikai viták középpontjába kerültek. Nem tudott érdemben tárgyalni a Parlament Védelmi és Biztonsági Bizottsága az Eperjesi Katonai Kórház építésének ügyéről. A rendkívüli ülést az ellenzéki Progresszív Szlovákia és a KDH kezdeményezte, azonban nem jelent meg elegendő képviselő, így a testület nem volt határozott képes. Robert Kalinyák védelmi miniszter ennek ellenére megjelent a parlamentben és a jelenlévő képviselőkkel informális megbeszélést folytatott a beruházás körül kialakult helyzetről. A Nemzetközi Visegrádi Alap immár több mint 25 éve segíti a közép-európai együttműködést, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter a szervezet alapításának 26. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A tárcavezető szerint a visegrádi négyek együttműködése már régen túllépett a politikai kereteken, és mára a kultúra, az oktatás, a tudomány és a civil kapcsolatok területén is jelentős eredményeket hozott. Az eseményen első alkalommal adták át a visegrádi irodalmi díjat is. Egy amerikai tisztviselő szerint Irán a korábbi megállapodás ellenére továbbra is drónokat indít a hormuzi szoros térségébe. Az NBC News értesülései szerint az iráni forradalmi gárda vasárnap óta minden éjjel több pilóta nélküli repülőeszközt küldött a térségbe. Az amerikai hadsereg állítólag még azelőtt megsemmisíti ezeket a drónokat, hogy veszélyt jelenthetnének a kereskedelmi vagy katonai hajókra. A hormuzi szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, mivel a globális olajszállítás mintegy ötöde halad át rajta. Washington közlése szerint az amerikai haditengerészet továbbra is együttműködik a hajózási társaságokkal a térség biztonságának fenntartása érdekében. Élesen bírálta a cseh kormányt Petr Pavel államfő a közszolgálati média finanszírozásának tervezett átalakítása miatt. A kormány által elfogadott törvénymódosítás jelentősen csökkenteni a cseh televízió és a cseh rádió költségvetését. A tervek szerint a televízió mintegy 1 milliárd, a rádió pedig 350 millió cseh koronával kevesebb forrásból gazdálkodhatna jövőben. Pavel hangsúlyozta, hogy számára kiemelten fontos a közszolgálati média függetlenségének megőrzése. Az elnök egyelőre nem árult el, aláírja el törvényt vagy éle vétó jogával. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A labdarúgó világbajnokság 6. játéknapján Franciaország Szenegál 3-1, Norvégia Irak 4-1, Argentína Algéria 3-0 és Ausztria Jordánia 3-1. Az izlandi Vikingur Reykjavík ellen kezdi meg szereplését a Győr a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában. Az Európa Liga selejtező nyitó körében a Ferencváros a szerb Vojvodinával, a Žilina pedig a horvát Hajduk Split mérkőzik.
0: Időjárás.
2: Változóan napos időnk van. A hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul, gyenge, időnként mérsékelt nyugati észak-nyugati széllel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán, a Gömöri utcán az alapiskola közelében a Rasztiszlavova utca irányába haladva jelenleg rendőr méri a sebességet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
4: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Kedves hallgatóink, 10 óra múlt 9 perccel magazinunk mai hátralevő részének tartalmából. Hamarosan kulturális ajánlóval jelentkezünk, itt a szerdai nappaliban ezt követően Székely Csaba 10 című drámájáról lesz szó, amelyet szombaton mutattak be az Ifjú Szívekben. Hégli Bence rendezőt, Csikmák Kati dramaturgot és Fica István színművészt kérdezzük a próba folyamatról, a premiéren megélt élményeikről, benyomásaikról, az emberi gyarlóságról, a humor szerepéről, és persze az előadás további útjáról is. Szó lesz műsorunkban az ipolysági Szent Iváni kórusé éneklő udvarok kórus rendezvényről is, amely már negyedik alkalommal viszi el különleges közösségi terekbe a kórus muzsikát. Az egyik szervezőt, Entót Anikót kérdezzük a részletekről. És napra pontosan 80 évvel ezelőtt 1946. június 17-én hirdették meg az úgynevezett reszlovakizációs programot. Ennek hátterét következményeiről és máig ható emlékezetéről Popé Árpád történésszel beszélgetünk majd. Munkatársaim nevében is további kellemes és tartalmas kikapcsolódást kívánok, maradjanak velünk!

0: Kultúrpercek rovatunkat hallják, tartsanak velünk! Véget ért Komáromban a 61. Jókai Napok, az amatőr és diák színjátszók országos fesztiválja. A fődíjat idén megosztva kapta az Őrsújfalui és Mi diák színpada Sapiens című előadásért, valamint a Dunaszerdahelyi Fókusz diák színpad az Izmael című produkcióért. Nívódíjban részesült a diák színjátszó csoportok közül a komáromi Gimis diák színpad a Mítosz című előadásért, a felnőtt színjátszó együttesek közül pedig az Őrsújfalui és Színháza Kurikulum című produkcióért. A rendezői díjat Hostomská Fanni kapta a Mítosz rendezéséért, a Ferenczi Anna díjat, vagyis a legígéretesebb fiatal színész tehetségnek járó elismerést Kovács Lilla vehette át, a Gergely József díjat pedig közösségépítő munkájáért Mózes Márton, a Komáromi Egyetemi Színpad tagja kapta. A zsűri külön díjjal jutalmazta Víg Zsófiát a Megfulladok, Tóth Annát az Izmael és a Sapiens, Fehér Reginát a Sapiens, Panyi Zoltánt a Kurikulum című előadásban nyújtott színészi munkájáért. Külön díjat kapott továbbá Maár Eszter Lili, a KGST diák színpad tagja, Döme István, a Komáromi Egyetemi Színpad tagja, valamint Bot Máté, a Fókusz diák színpad tagja, epizód szerepéért, Roberta Krmásková, a Gimis diák színpad koreográfiájáért, és a Lámpaláz diák színpad az invenciózus formai kísérletezésért. A 52. alkalommal rendezik meg idén nyáron, július 7-e és 12-e között a honismereti kerékpártúrát, amely nem csak sportesemény, hanem közösségi és kulturális élmény is egyben. A részletekről és a jelentkezés feltételeiről bővebb részletek találhatók a www.hktura.sk honlapon. Hodosi Katalin főszervező rövid meghívóját halljuk.
1: Sok szeretettel várjuk a hallgatókat, kicsiktől nagyokig, családosoktól egyedülállókig, bárki, aki nyerekbe ülne és jönne velünk honismertni, azt szeretettel várjuk.
0: Hétfőn nyílt meg Érsekújvárban a Mariánumban a plébánia templom mellett a Hidak Európa népei között című vándorkiállítás. A tárlat Európa népei közötti hídembereket mutat be, vagyis olyan személyiségeket, akik kultúrák és közösségek között teremtettek kapcsolatot. A kiállítás július 6-áig látogatható. Ma 17 órától a pozsonyi Csemadok székházban Kákonyi Lucia lesz a Magyar Irodalmi Est vendége. A diagnózis BNO F84,50 című regény kapcsán egy autizmussal élő fiú és családja történetéről, valamint a kötet keletkezéséről is szó esik majd. A szerzővel Kaszás Kornél beszélget, a rendezvény végén pedig dedikált példány is vásárolható lesz. A diószegi Innovatechben lesz holnap a megnyitója a Mihnai Ida, Galántai lányból Párizsi dáma című tárlatnak. A kiállítás a Galántán született Mihnai Ida életútját idézi meg, aki egy francia mérnökkel kötött házassága révén Párizsba került, és Georges Clemenceau francia miniszterelnök menyeként akaratán kívül is történelmi legendák szereplőjévé vált. Csütörtökön 17 órától a Tornaljai Magyar Házban rendezik meg az Örökségünk Nyomában című programot. Az eseményen a Tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjai a roma kultúrát bemutató műsorral és a Tornaljai család történetét feldolgozó projekttel lépnek a közönség elé. Június 19-én pénteken 11 órakor nyílik meg Dunaszerdahelyen a Csallóközi Múzeum kiállító termében a 27. Csallóközi színes ceruzák kiállítása, az óvodáskorú gyermekek nemzetközi képzőművészeti versenyének alkotásaiból összeállított tárlatot ünnepélyes megnyitóval mutatják be. Június 19-én pénteken 18 órától a Komáromi Sejje János gimnázium aulájában Varga Szabolcs történész lesz a kikötő polgári szalon vendége. A beszélgetés középpontjában a Mohácsi csata és annak történelmi emlékezete áll. Valóban elkerülhetetlen tragédia volt-e, vagy az utókor formálta nemzeti traumává? Szó lesz az 1526. augusztus 29-ei ütközet körüli tévhitekről, a csatatér kérdéséről, valamint arról is, mit tudunk ma Mohácsról másként, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Az est házigazdája Bödő Gergely történész lesz. Pénteken és szombaton ismét megrendezik Komáromban a Tiszti Pavilon udvarán a Jazz and Wine Feet 3. folyó völgye fesztivált, ahol a minőségi zene, a bor és a gasztronómia találkozik. Pénteken többek között Peter Lipa Band, a Hot Jazz Band és a Szilárd Piano projekt lép fel, szombaton pedig a Sipos Dávid Kvartett mellett többek között a Kispál és a Borz is színpadra áll. A zenei élmények mellett street food, kínálat és prémium borok várják a látogatókat. Pénteken este 19 órától a Csotrogányné Lepsénnél még megvolt című zenés kabaré látható a Kassa Itália színházban, amely Nóti Károly ismert és kevésbé ismert jeleneteiből épül fel. A szórakoztató előadást Bocsárszky Attila állította össze és rendezte meg. Szombaton este 20 órától a Milyenek a magyarok című produkció kerül színre, amely karikaturisztikus és ironikus formában játszik rá a magyarokról szóló sztereotípiákra. Június 20-án szombaton 18 órától a Tallósi Vízi Malomban ad koncertet a Pro Musica Nostra Tirnavienzi nemzetközi fesztivál keretében a cseh Jefis Duo. A formációt Pavel Fischer hegedűművész és Jakub Jedlinski harmonika művész alkotja. Műsorukban saját szerzemények mellett ír, zsidó, szlovák és morva népzenei motivumok is megszólalnak. A koncert a folklór, az improvizáció és a virtuóz kamarazene találkozását ígéri különleges történelmi környezetben. Vasárnap este 19 órától ismét műsorra tűzi a Komáromi Jókai Színház a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt. A Déri Tibor kisregénye nyomán Presser Gábor zenéjével és Adami Sanna dalszövegeivel készült kultikus rock musicalt Gál Tamás rendezésében láthatja a közönség. A történet egy fiatal magyar pár sorsán keresztül mutatja meg, hogyan fordul át a szabadság ígérete káoszba és tragédiába. Az előadás szereplői között Kis Szilvia, Szabó Viktor, Holocsi Krisztina és Szebellai Dániel is látható. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Sodrásban címmel idén is meghirdeti a Dobos László prózaíró pályázatot szlovákiai magyar középiskolások számára. A Felvidéki Magyar Irodalom Napjához kapcsolódó pályázatra olyan korábban még nem publikált prózai írásokat várnak, amelyek a Sodrásban levés élményét, az útkeresést, az identitást, a szülőföldhöz való kötődést vagy a változásokkal való szembenézést dolgozzák fel. A pályaművek beküldési határideje október 1-e, az ünnepélyes díjátadót pedig október 28-án Királyhelmecen tartják. A legjobb alkotások szerzői könyvjutalomban, publikációs lehetőségben, illetve tábori meghívásban is részesülhetnek. Bővebb részletek a Szlovákiai Magyar Írók Társasága honlapján a smit.hu-n. Június 26-án, azaz jövő pénteken, 18 órakor nyílik meg Komáromban, a Limes Galériában Ferdics Béla Transposition című kiállítása. A tárlat egy történelmi épület tégláiba vésett és karcolt írásjelek vizuális és gondolati feldolgozására épül. A projekt azt vizsgálja, miként válhatnak ezek a spontán nyomok kortörténeti dokumentumokká, és hogyan alakul át az egyéni írás a kollektív emlékezet részévé. A kiállításon kartonpapír és tükörinstallációk láthatók, a tárlat július 24-éig tekinthető meg. És végül, de nem utolsó sorban, június 26-a és 28-a között jubilómi 20. alkalommal rendezik meg az Alsószeli Jurtanapokat a Laposon, ahol 3 napon át a közösség, a hagyományőrzés és családi programok kerülnek középpontba. Pénteken gyermekprogramokkal, helyi hagyományőrző csoportok fellépésével, este pedig koncerttel, táncházzal és tűzugrással indul a fesztivál. Szombaton felvonulás, vásári komédiák, gólyalábosok, lovagi torna és koncertek várják a közönséget. Az est kiemelt programja Presser Gábor és a Csík zenekar közös fellépése lesz. Vasárnap ökumenikus istentisztelettel és a Győri Filharmonikus zenekar koncertjével zárul a rendezvény. A fesztivál jelentőségét az is mutatja, hogy 20 év alatt nem csak kulturális eseményé, hanem több generációt összekapcsoló közösségi hagyományává.

0: Kedves hallgatóink, 10:30 lesz, 10 perc múlva. Szombaton mutatták be az Ifjú szívekben Székely Csaba 10 című drámáját Hégli Bence rendezésében. A 10 parancsolatból kiinduló előadás nem erkölcsi példázatként, hanem nagyon is húsvér emberi történeteken keresztül beszél bűnről, gyarlóságról, szeretethiányról, családi traumákról és a felelősség kérdéséről is. A folytatásban Hégli Bence rendezővel, Csikmák Kati dramaturggal és Fica István színművésszel beszélgetünk a darabról, a próba folyamatról, a bemutatón megélt benyomásaikról és arról is, hogyan fér meg egymás mellett a fájdalom, a humor és az önmagunkkal való szembenézés. Sziasztok, köszönöm, hogy befáradtatok elsőként is.
1: Sziasztok!
2: Köszöntjük a hallgatókat, sziasztok!
1: Napot, sziasztok!
0: Egy nagyon hosszú előadás az a ti előadásatok, a 10, közel 3 óra. Talán még hosszabb is volt, hiszen szünettel együtt több mint 3 óra volt. Szóval így elsőként az érdekelne benneteket, hogy amikor elsőként elolvastátok, végigolvastátok a szöveget, a forgatókönyvet, akkor mi volt az első benyomásotok? Talán Kati, dramaturg.
2: Hát a hosszát illetően?
0: Nem is annyira a hosszát illetően, azt csak így felvezetőként mondtam, hogy hosszú előadás volt, aztán még majd elmondom azt is, hogy mennyire jó volt viszont az előadás, hogy mennyire élvezhető volt végig.
2: Hát amikor először elolvastam, én ezt először láttam, sok évvel ezelőtt még a Radnóti Színházban, ami azóta is ott fut ez az előadás, és később olvastam el, és hát ami igazából engem először így megfogott benne, az az, hogy mennyire szépen össze vannak fűzve a szálak. De ez ilyen nagyon első egyszerű benyomás, amit én szerettem benne, mint dramaturg, örültem, hogy minden szál szépen el van barva és összefűlik, egy ilyen lakótelepi közösségnek az élete. Szóval nekem ez az első.
0: Mert ezt mondjuk el, hogy végül lényegében 10 szereplő játsza, vagy 10 főszál van, és ezek...
2: Van. Ez tulajdonképpen van egy lakótelepünk, a Remény lakótelep, aminek ironikusan ez a neve, hogy Remény lakótelep, és itt megismerünk 10 embert, akiknek aztán folyamatosan egyre-egyre fűződik össze az élete, és hát megismerjük fokozatosan azt, hogy azt a tényt, hogy mások nélkül, a többiek nélkül az adott bűnbe nem esnénk bele, igazából mindig valahogy kell hozzá a másik ember, és a körülmények, és igazából az sodor bele minket a bűnbe tulajdonképpen.
0: István, téged mivel fogott meg a szöveg, akkor először olvastad?
3: Először engem nem is a szöveg, engem Hégli Bence fogott meg először is, amikor engem felhívott telefonon, hogy elővették ezt a darabot, és hogy szeretné, hogy az egyik szerepet eljátszam, és igazából meg is állt bennem az ütő, hogy úristen, hogy én majd szlovákul, meg hogy fogok én működni, mert mégiscsak 23 éve Budapesten dolgozom. Akkor az volt az, hogy meg szlovákul játszani, mondom, és hogy mennyi szövegem, hát neked van a legtöbb. Akkor így el is fehérettem, de valahogy kihívást éreztem benne, mert nagyon szerettem volna kipróbálni azt, hogy szlovákul játszhassak, meg Bandorévával játszhassak, meg hogy kiszakadjak Budapestről, és hogy Pozsonyban leesek, szóval, hogy én nekem ez ilyen ajándék volt az élettől, és el is kértem azonnal Pap Zsuzsitól, a Radnóti Színház művészeti titkárától a szöveget. Na, és akkor találkoztam először a szöveggel, és először azt fogtam föl, meg bogoztam ki ebből az egészből, hogy úristen, ez mennyire érthető, meg hogy lesz ez érthető, meg hogy nekem színészileg hogy kell majd megcsinálni, hogy ez érthető legyen, meg a nézőtérnek legyen ez az egész érthető, de aztán így összeállt a fejemben, úgyhogy nem okozott problémát, úgyhogy szerettem a szöveget, jó volt ezzel dolgozni.
0: Ugye téged leginkább az Örkény színházból ismeret a közönség. Azt jelenti, hogy 22 évtizedre, több mint 2 évtizedre szlovákul játszani nem játszottál?
3: Én még soha életemben nem játszottam szlovákul. Utoljára 2004 és 5 és 6-ban voltam felvételizni Pozsonyban a Szép Művészetek Egyetemén színészszakon, és akkor az volt az utolsó köt, de pont abban a 3 évben nem is változott a szöveg, szóval új szöveget nekem nem is kellett tanulnom. Szóval, mert Pozsonyban mindig megvan adva a kötelező szövegmennyiség, amit meg kell tanulni, és azzal lehet jönni felvételizni. Szóval én igazából 2004 óta nem tanultam szlovák szöveget. hogy színpadon meg véletlenül sem szólaltam meg szlovákul. Jó, néha szükség van arra, hogyha valami külföldit kell alakítani az őrkényben, akkor előjött az, hogy szlovákul kellett egy-két mondatot mondanom, vagy szlovák akcentussal kellett beszélnem, vagy palócosan kellett beszélnem. Szóval ezek így előjöttek így az évek alatt, de konkrétan a szlovákul, szóval munka volt ezzel. Mm-hmm. Úgyhogy 23 éve azért nagyon sokat tud koptatni a szájon, a berendezésen, a, mármint a beszélőkén, és hogy a szavak is, hogy olyan alapvető szavak, nem jutottam már az eszembe, amit meg tudtam és használtam. Szóval, hogy érdekes volt.
0: Bence, te rendezőként miért érezted azt fontosnak, hogy a 10 az most itt Pozsonyban az Ifjú Szívekben színpadra kerüljön. Mi volt az, amiért azt mondtad, hogy ezzel érdemes dolgozni?
1: Hát a maga a darab már szerintem már több éve, egy 3-4 éve így fiókban van, tehát a Kati hozta nekem ezt a darabot, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni. Ami miatt aztán a maga a konstelláció így állt föl, az pont az, hogy itt adott egy erdélyi magyar drámaíró, aki a Kortárs Színház meghatározó alakja, és azt én fontosnak gondolom, hogy ilyen módon hozzájárulhatunk ahhoz, hogy esetleg szlovák nyelvkörnyezetben ez egy picit jobban beépüljön, akár maga Székely Csaba, vagy a kortárs magyar dráma. Ezért döntöttünk amellett is, hogy ezt szlovák nyelven magyar felirattal fogjuk játszani, hogy esetleg eljuthasson ez a stílus, ez a forma, ezek a gondolatok oda, ahova eddig talán nem juthatott el, vagy hát ebben látom picit a mi feladatunkat, hogy ezt tudjuk erősíteni. És az Ifjú Szívek Táncszínházban volt erre lehetőség, tehát valahogy így gondolatiságában ez az intézmény és maga a darab is, és a forma is így találkozott. És hát mivel hát a konszolidációt ez azért érezhető, hogy a társulat, mint olyan, tehát egy színházban a színházi társulat az lehet, hogy egyre kevésbé járható út. Mi itt így összegyűjtöttünk 10 különböző, nagyon más iskolát végzett, nagyon más közegben szocializálódott, de nagyon jó művészt, és ez valami, ami még inkább szerintem beindította a fantáziánkat, hogy ennyiféle ember ennyiféle művészettel, hogyha egyszer csak berakjuk őket egy dobozba, akkor megnézzük, hogy mi jön ki ebből, ez már mint a, nem tudom, a művészeti része. És ami meg így a gondolatisága, vagy a célja a darabnak az az, hogy maga a történet rettentően izgalmas, ez ami miatt én nyugodt szívvel tudom azt mondani az előadásra, hogy nem hosszú, mert bár lehet, hogy percekben szokatlanabb tőlünk, de érzetben biztos vagyok benne, hogy nem az. És a másik az az, hogy annyira szépen működik maga, nem tudom, az élet keserűsége, vegyítve a humorral, közben, ahogy te is említetted, ezt a felelősség kérdéskörét járja körbe. Hát azt tudom erre mondani, hogy az életünk az sajnos ilyen, és akkor ezt a darabot is így kellett megcsinálni, vagy hát egy jó színházi darab, az szerintem ilyen.
0: Azt mondod, hogy az élet ilyen, valóban nagyon sötét, sokszor traumatikus emberi helyzetekről beszél az előadás, de közben az én nézőtéren elég gyakran felszabadult kacagást is lehetett hallani. Szóval, hogy ezt az arányt, ezt hogyan sikerült megtalálni, vagy hogy ez mennyire volt kihívás?
1: De nem tudom, mindenki saját, tehát hogy maguk a színészek, tehát azért nagyon sok van bennük, van az előadásban a színészekből. Igazából sokszor följöttek valamilyen hasonlítások saját élethelyzetekhez. Azt hiszem, hogy ezt mindannyian érzékeljük, hogy hát valami akkor a legviccesebb, hogyha nem szabad nevetni, és valami akkor a legszomorúbb, hogyha épp egy önfelett pillanatban vagyunk. És amit most csak még eszembe jutott, és szeretnék elmondani, hogy azért van ennek egy ilyen szerintem érzékenyítő hatása, mert ahogy említett, hogy traumák, azt hiszem, hogy azt bevallhatjuk, hogy mindannyiunknak van egy csokorra való gyerekkori traumája, akár ami akarva, akár akaratlanul szenvedtünk el, és én azt gondolom, hogy néha picit jó belegondolni abban, hogy nem csak nekem vannak gyerekkori traumáim, hanem ugyanúgy neked is, a Katinak és az Istinek is vannak, és akkor lehet, hogy egyel empatikusabban állok majd én hozzátok, hogyha eszembe jut az, hogy traumáim nem csak nekem vannak.
0: Isten, mennyire szükséges az, hogy a próba folyamat alatt akár ilyen saját traumákról is beszéljenek az alkotók, hogy valóban azt lehet érezni utána a színpadon, hogy mintha nagyon közelről ismernétek egymást, miközben ezekkel a színészekkel néhányukkal talán, nem mondom, hogy először, de nem minden nap találkoztok minden bizonnyal.
3: Senkivel sem találkoztam, senkivel nem játszottam, szóval nekem ez ilyen nagyon izgalmas és érdekes találkozás volt mindenkivel, és így fokozatosan nem azt mondom, hogy barátságok alakultak ki, de egy ilyen komoly és szeretetteljes munkaközeg volt ez az egész ez alatt az időszak alatt, és hogy mit használ fel magából az ember, ezt akarva akaratlanul, amikor a szerepet felépíti az ember, magából dolgozik, szóval a saját habitusát, a saját lelkét, saját pszichéjét használja folyamatosan. Én konkrétan soha nem gondolok bele, vagy nem tudatosan gondolok bele, hogy én most akkor a saját életemből dolgozom, holott a saját életemből dolgozom, hanem én mindig próbálok szerepben gondolkodni, és a szerepből kiindulni, az adott alakból. Szóval, hogy most így konkrétumat nem tudok mondani, hogy én most a saját életemből mit raktam bele, hát magamat adtam bele, és abban minden benne van. De a szerepből indultam ki. Szóval nekem az volt a fontos, hogy megteremtődjön ez a 8-as, a ne lopj, aki a ne lopj parancsolatot képviseli, a 8-ast, szóval hogy ennek a szerencsétlennek, hogy is alakul a sorsa, hogy valahogy mindig sodródik az árral, de valahogy nem tud mit kezdeni az életben, és mindig bele esik valamibe, amibe nem is akar belekerülni, de mégis oda sodorja őt az élet, és próbál ellene menni, de mégsem tud, és aztán végül is a végén meg úgy van vele, hogy hát gyerekek, hát ez az én életem, valahogy elfogadtam, nem tudok ezzel mit kezdeni. Ez a sorsom, ez volt fönt megírva.
0: Én úgy láttam, hogy a te szereped volt minden hibájával együtt talán az egyik legszimpatikusabb, vagy legszerethetőbb szerep. Te hogy láttad a saját szerepedet így belülről?
3: Én nekem ez nagyon jól esik, mert most te vagy a második, aki azt mondja, hogy milyen szerethető figura voltam. Valahogy én ezt nem így fogom fel, én foglalkozom a saját feladatommal, és én ezt így nem érzem, hogy most szerethető vagyok, én nem törekszem erre. Hogyha erre törekednék, akkor nagyon hamis színész lennék saját magammal szemben, szóval én akkor pofán köpném saját magamat, hogy én ezzel foglalkoznék, hogy helyes, meg cuki, meg ilyen aranyos színész legyek, mert szerintem az borzasztó. Szóval, hogy a maga öniróniámat meg kell, hogy tartsam, és hogy tudjak magamon nevetni, és a saját hibáimat elfogadni, és hogy ezeket fel tudjam mutatni. Szóval ez szerintem nagyon fontos a színészetben. Szóval, hogy de hogyha ezt mondják, ennek én meg örülök, és hogy nekem ez így jó.
0: Te a szerepből is fakad. A Katihoz fordulnék, ugye a darabban elmesélt történetek, mint arról szól volt, nagyon sok emberi gyengeségről, gyarlóságról beszélnek, önzésről, hazugságról, gyávaságról, bűntudatról, szeretethiányról. Szerinted mitől tud a Székely Csaba szövege több lenni puszta leleplezésnél vagy ítélkezésnél?
2: Ezek a történetek, amiket látunk, tulajdonképpen ezek ilyen példabeszédek. Szóval igazából mind a 10 történet nagyon klasszikus bűnbeesés sztori, és mivel ennek az alapja a 10 parancsolat, ezért azt gondolom, hogy a sztori maga is, ahogy ő ezt írja, meg igazából ahogy aktuálissá teszi ezeket a bűnöket, meg ezeket, hogy szegjük meg ezeket a parancsolatokat, mert ő tulajdonképpen azt csinálja, hogy megvizsgálja, hogy ma mit jelent az, hogy ne lopj. Ez mondjuk egy, lehet, hogy könnyen értelmezhető számunkra is, de megvizsgálja azt is, hogy mit jelent az, hogy Isten nevét hiába a szádra nevedd. És mi egy aktuális mai bűn ezzel kapcsolatban. És ezeket úgy teszi, hogy tulajdonképpen ilyen, van egy ilyen biblikus struktúrája, meg egy összes történetmesélésnek, ahogy ezt a tízet egymás mellé teszi, egy példa.

0: hogy már pedig ez minden szerep részéről egy védő beszéd, tehát mint egy ilyen tárgyalási közegben, amit én még plusznak tartok az előadásban, vagy magában a szövegben, hogy ahogy a Kati említett, hogy annyira ember közelivé teszi, azért szerintem, hogyha mindannyian magunkban nézünk, akkor valamilyen árnyalatát a 10 parancsolatnak azért már megszektük mindannyian, tehát én is loptam már sajtos kiflit a Komáromba 24-esből, mikor 7 éves voltam, nem gondolom, hogy ezért a pokol bugyraiban kéne szenvednem, de már pedig bűnnek bűn. Maga az elidegenítés, vagy ez a módszer szerintem azért fontos, hogy egyszerűen befogadhatóbbá váljanak ezek az emberi sorsok, ezek a tragédiák. Tehát, hogy én ezt szokás is mondani, nem? Tehát, hogy egy ilyen mi az? Hullámvasút. Igen, egy érzelmi hullámvasút, és akkor tudjuk ezeket szépen földolgozni, hogyha van kioldás, ha van feloldozás, hogyha följövünk a tó mély tetejére, veszünk egy nagy levegőt, és akkor tudunk visszamenni a mélybe. Ilyen metafora jutott eszembe.
1: Szép. Jól összehoztad ezt.
2: Ezt már mondtuk, hogy egy viszonylag hosszú szünettel együtt több mint 3 órás előadásról van szó. Én ennek ellenére egy pillanatra sem fészkelődtem a helyemen, végigvitt magával az előadás, de nyilván a próba folyamat alatt voltak azért nehezebb pillanatok is. Ha erről kicsit beszámolnátok, hogy ti hogyan éltétek meg belülről a próbákat, mi volt a talán a legnagyobb kihívás, mire emlékeztek vissza a legszívesebben, István?
3: Én amikor megkapnám a felkérést, akkor azt mondom, hogy Bencének, hogy minél hamarabb küld el a szövegkönyvet. Én nekem az, hogy én ezt elkezdjem tanulni, nekem ez nagyon fontos, hogy valahogy a számra rakjam meg, hogy ezt el tudjam valahogy mondani. És mondom, biztosítsatok nekem egy beszédtanárt, mert én tényleg nem beszélem aktívan most már 23 éve ezt a nyelvet. Szóval, hogy megkaptam a szöveget, és én februárban neki is álltam nagyon szorgalmasan tanulni. És óriási segítségemre volt Csikmák Kati, aki itt ül most mellettem, szóval, hogy én Viber videón keresztül hetente 3-szor, 4-szer mi keményen szövegeztünk. És amikor ide érkeztem Pozsonyba, akkor Safarzsik Katival, aki az egyetemen beszédtanár, itt a Szépművészetek Egyetemén, ővele is találkoztam, ővele is átvettem a szöveget, szóval, hogy én nekem ez nagyon kemény munka volt, hogy valahogy elmondjam. Milyen érdekes, hogy mindent betesz az ember, hogy jól tudja beszélni, és akkor a szlovák kollégák meg azt mondták, hogy ukrán akcentusomban. Hát így. Én így beszélek szlovákul most így 23 év után, szóval hogy én mindent megpróbáltam megtenni azért, hogy szláv legyek meg valahogy szlovák, hát így ukrán jött össze ebből. De tényleg kemény volt, és annyira érdekes volt az az első tapasztalat, amikor először próbáltam, hogy 10-től 2-ig tartott a próba, aztán meg 3-tól 6-ig, de az volt az első próba, után mondom, gyerekek 5:30 volt, és mondom, én tovább nem tudok létezni, mert annyira leterhelte az agyamat, hogy egy másik nyelven kellett dolgoznom, holott kvázi már tudtam a szöveget, de hogy alapvető mondatok estek ki, meg szavak a fejemből, és hogy azon a nyelven szlovákul megfogalmazni, hogy én most mit szeretnék csinálni, vagy mi a tervem ezzel, és szlovákul elmondani a szlovák kollégák előtt, hát én úgy elfáradtam, hogy nekem muszáj volt ledőlnöm. Én az, amikor először próbáltam, én 5-kor ledőltem, és egy órát muszáj volt pihennem, egyszerűen azt éreztem, hogy ez így egy nem megy tovább. Szóval, hogy az első hetekben ez az elfáradás, ez így megtörtént. Aztán egyre jobban beleszoktam, egyre jobban megszoktam azt, hogy szlovákul létezzek. Mindig ilyen fáziskésést éreztem, hogy magamban, hogy nem magyarul fogalmazok, és nem magyarul szólalok meg a színpadon, hogy azt az instrukciót, hogy végrehajtsam, amit esetleg Kati, vagy Bence, vagy más kollégák ajánlottak, az mindig így egyel elcsúszott az agyamban, hogy azt hogy fogom tudni majd úgy kimondani, meg intonálni, hogy az jó legyen és hiteles legyen szlovákul. Szóval, hogy mindig ilyen fáziskésésben éreztem magam a szlovákokhoz képest, vagy azokhoz képest, akik itt végezték az egyetemet. Mert az is egy kicsit más, mert már itt szocializálódtak és használták a szlovák nyelvet 5 éven keresztül. Vagy

0: próbák előadásokban is játszottak, vagy forgattak, stb. Szóval, hogy ilyen téren, igen, el voltam maradva a többihez képest, meg aztán ilyen érdekes, bosszantó módon az utolsó héttel a szlovák kollégák elkezdték mondani, még azt még javítsd ki, mondom, gyerekek, eddig miért nem mondtátok nekem, hogy ezeket ki kéne javítani, miért az utolsó héten, a főpróba hetén kell engem helyre rakni, hát már azt sem tudom, hogy mi van, hogy hogy rakjam helyre a dolgokat a fejembe, na mindegy, aztán azokat is helyre raktam, de természetesen azért a stressztől ezek a hibák így elő-elő jönnek előadás közben, de mindegy, ezeken már így túl vagyok, mert próbálom ezeket úgy kezelni, hát jó, hát gyerekeket, ez van, magyar vagyok, hát most túlélitek ti szlovák nézők, hogyha, vagy a ti szlovák kollégák, akik mögöttem ültök, hogy én most hibázgatok, hát ez van. Ilyen bájos, meg magyar, meg hát ez van. És szóval, hogy ilyen tapasztalásaim voltak, meg egy nagy szép fájdalmam volt, amikor a főpróba hetén első nap jöttek a húzások. De ez meg tök normális, ez minden.
1: Csak mert nehezen... így 4 óra lett volna az előadás.
0: Igen, jó, csak ezt nehezen tudtam kezelni olyan szempontból, hogy már februártól elkezdtem tanulni ezeket a szövegeket, de mindent túltettem maga, mert az mindig hasznos, ha a külső szem azt mondja, hogy muszáj, hogy kompaktabb legyen az előadást. Szóval le a kalappal előttetek, és azt, hogy én ott hisztériáztam, azt is értsétek meg.
1: De abszolút megértjük, és igazából nagyon kevés hisztéria volt ebben a próba folyamatban, úgyhogy ennyi már nem, hogy belefért, hanem én vágytam rá.
0: Kellett is, hogy legyen jó. Úgyhogy, de én nagyon hálás vagyok ezért, hogy én ezekkel a kollégákkal, akikkel lehet, hogy életemben soha nem találkoztam volna, hogy én nekem ez akkora óriási ajándék Bencétől, Katitól, hogy rám gondoltak, és hogy belém látták ezt a szerepet, és én nekem ez egy örökre, életre szóló élmény marad ez az egész, hogy én Rebeka Polákovával, Kamil Mikulcsikkal, az egyetemistákkal, Bandor Évával, a csodálatos Bandor Évával, famous actress. Szóval, hogy én ezzel a csodával, szóval, hogy én ezekkel az emberekkel, szóval én nekem ez akkora ajándék, Katka Hollá, jelmeztervező, hogy én ezzel a csodával, ezzel a szépséges hölgyel, hogy együtt dolgozhattam, akivel soha életemben lehet, hogy nem kevert volna össze minket a szél, szóval, vagyis fújt volna össze a szél, szóval én csak hálával tartozom meg, hogy én örömmel jöttem ide, örömmel szálltam föl a vonatra, zögykölöttem az autóban Katival és az ifjú szívek sofőrjeivel a Budapest és Pozsony közt, szóval, hogy én minden fáradtságot, minden elhullajtott hajszálat, minden ráncot, amit ez okozott, én ezért hálás vagyok örökre.
2: Hát ez annyira jó beszámoló volt mondhatni a próba folyamatról, már csak az idő szűke miatt, hogy ezt többiektől, ha nem arra gusztok, még most már nem teszem fel, inkább még arról, hogyha szólnátok, hogy hol és mikor lesz megtekinthető legközelebb az előadás.
1: Szeptember 21. Az Ifjú Szívek Táncházban az a következő, erre most már nyugodtan lehet jegyet venni a Ticketportálon, szabad a gazda.
3: Hát a többi előadás pedig tervezésben van itt tehát ezért 4-5-6-7 különböző színházzal kell egyeztetni az elfoglalt művészeinket, de minden oldalról van egy nagyon, hogy mondják ezt?
1: Nyitottság.
3: Igen, nyitottság, és igen, és együttműködés. Tehát, hogy aztán az Ifjú Szívek Székházában lehet ezt a következő évadban.
1: Nagyjából havi egy van betervezve, amit szeretnénk tartani, de meglátjuk, és a szeptember 21 az a biztos.
0: Én nagyon szeretném, hogyha az Örkény stúdiójában ez az előadás majd egyszer megmutatódna.
2: Hát én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtatok, gratulálok nektek az előadáshoz, a bemutatóhoz, és kívánok nektek további sok sikert. Szombaton mutatták be az Ifjú Szívekben Székely Csaba 10 című drámáját. Erről beszélgettünk az előző percekben Hégri Bence rendezővel, Csikmák Kati dramaturggal és Fica István színművésszel, tehát szeptember 21-én tekinthető meg ismét az Ifjú Szívek Táncszínházban az előadást. Köszönöm, hogy bejöttetek.
1: Mi köszönjük a meghívást.
0: Hallgatóságnak, hogy meghallgattak minket.

Vajon kik, hol és hogyan alapították meg a csemadokot? Erre adta meg a választ Csicsai Alajos a Mérföldkövek ködben című könyvében, amelyről Laca Tihamérral beszélgetett. Volt kollégánknak mesélte el a Dunatőkési vízimalom történetét is a cséfalvai házaspár. Mindenről a Szalagtárban lesz szó, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatnak meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 11 óra van. Nappali. Jakubec László van.
1: Szép napot, köszöntöm a rádióhallgatókat. 80 éve hirdették meg az úgynevezett reszlovakizációs programot. Erről hallhatnak a folytatásban, de szó lesz a 4. Szent Iváni Kórusé, éneklő kórusok elnevezésű ipolysági kórus rendezvényről is. Előtte még azonban híreink következnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Nem volt határozott képes a parlamenti bizottság az Eperjesi Kórház ügyében. Irán továbbra is drónokat küld a hormuzi szoros térségébe. A hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Jönnek a részletek. 5 új nagykövetet nevezett ki Peter Pellegrini köztársasági elnök. A kinevezettek között van Miroslav Radačovský parlamenti képviselő, aki Cipruson képviseli majd Szlovákiát, valamint Peter Kmec volt miniszterelnök helyettes, aki a római nagykövetség vezetését veszi át. Az államfő beszédében hangsúlyozta, hogy a diplomaták hivatalba lépésük után már nem politikusként vagy magánszemélyként, hanem Szlovákia képviselőiként lépnek fel. Kiemelte, hogy munkájuk eredményeiért személyes felelősséget viselnek, és fontos szerepük lesz az adott országokkal fenntartott kapcsolatok fejlesztésében. Nem tudott érdemben tárgyalni a Parlament Védelmi és Biztonsági Bizottsága az Eperjesi Katonai Kórház építésének ügyéről. A rendkívüli ülést az ellenzéki Progresszív Szlovákia és a KDH kezdeményezte, azonban nem jelent meg elegendő képviselő, így a testület nem volt határozatképes. Robert Kalinyák védelmi miniszter ennek ellenére megjelent a parlamentben, és a jelenlévő képviselőkkel informális megbeszélést folytatott a beruházás körül kialakult helyzetről. Az ellenzék szerint továbbra is számos tisztázatlan kérdés övezi a projektet, különösen az építkezés leállítása és az építési minőséggel kapcsolatos problémák miatt. Az ügyben jelenleg rendőrségi vizsgálat is folyik. A Nemzetközi Visegrádi Alap immár több mint 25 éve segíti a közép-európai együttműködést, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter a szervezet alapításának 26. évfordulója alkalmából a rendezett ünnepségen. A tárcavezető szerint a visegrádi négyek együttműködése már régen túllépett a politikai karakteren, és mára a kultúra, az oktatás, a tudomány és a civil kapcsolatok területén is jelentős eredményeket hozott. Az eseményen első alkalommal adták át a visegrádi irodalmi díjat is. A szlovák kitüntetett Ivana Gibová író nő lett a Nagymama című regényéért. Egy amerikai tisztviselő szerint Irán a korábbi megállapodás ellenére továbbra is drónokat indít a hormuzi szoros térségébe. Az NBC News értesülései szerint az iráni forradalmi gárda vasárnap óta minden éjjel több pilóta nélküli repülőeszközt küldött a térségbe. Az amerikai hadsereg állítólag még azelőtt megsemmisíti ezeket a drónokat, hogy veszélyt jelenthetnének a kereskedelmi vagy katonai hajókra. A hormuzi szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, mivel a globális olajszállítás mintegy ötöde halad át rajta. Élesen bírálta a cseh kormányt Petr Pavel államfő a közszolgálati média finanszírozásának tervezett átalakítása miatt. A kormány által elfogadott törvénymódosítás jelentősen csökkenteni a cseh televízió és a cseh rádió költségvetését. A tervek szerint a televízió mintegy 1 milliárd, a rádió pedig 350 millió cseh koronával kevesebb forrásból gazdálkodhatna a jövőben. Pavel hangsúlyozta, hogy számára kiemelten fontos a közszolgálati média függetlenségének megőrzése. Az elnök egyelőre nem árult el, aláírja-e a törvényt, vagy él vétójogával. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A labdarúgó világbajnokság 6. játéknapján Franciaország-Szenegál 3-1, Norvégia-Irak 4-1, Argentína-Algéria 3-0 és Ausztria-Jordánia 3-1. Az izlandi Vikingo Reykjavik ellen kezdi meg szereplését a Győr a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában. Az Európa Liga selejtező nyitókörében a Ferencváros a szerb Vojvodinával, a Žilina pedig a horvát Hajduk Split mérkőzik.
0: Időjárás.
2: Változóan napos időnk van. A hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul, gyenge, időnként mérsékelt nyugati, északnyugati széllel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán, a Gömöri utcán az alapiskola közelében a Rásztyiszlavova utca irányába haladva jelenleg rendőr méri a sebességet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, 11 óra múlt, 8 és fél perccel. Napra pontosan 80 évvel ezelőtt, 1946. június 17-én hirdették meg Csehszlovákiában a reszlovakizációs programot, amely a háború utáni jogfosztottság éveinek egyik meghatározó és máig érzékeny fejezete a szlovákiai magyarság történetében. A folytatásban Popi Árpád történésszel beszélgetünk arról, mit jelentett a reszlovakizáció, milyen kényszerek, félelmek és túlélési stratégiák határozták meg ezt az időszakot, és hogyan érdemes ma beszélni erről a nehéz történelmi örökségről. Vendégen Popi Árpád történész, akivel a 80 éve 1946. június 17-én elindított reszlovakizációról, vagy visszaszlovákosításról beszélgetünk, annak hátteréről, céljairól és következményeiről. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, én is köszönöm szépen a meghívást!
0: Kezdjük egy kis történelmi visszatekintővel. A második világháború után milyen helyzetbe került a csehszlovákiai magyarság, milyen államot képzelt el a felújított csehszlovák politikai vezetés, és ebben volt-e helye a magyar és a német kisebbségnek?
1: Igen, tehát az 1945 tavaszán, tehát a világháború után felújuló Csehszlovákia politikai vezetése, az a német és magyar kisebbség nélküli csehszlovák nemzetállam létrehozásában gondolkozott, és a két kisebbség háborús bűnösségére hivatkozva célul tűzte ki mind a németek, mind pedig a magyarok kitelepítését. Ezt eredendően az Edvard Beneš által vezetett londoni csehszlovák emigrációs körök fogalmazták meg, de fokozatosan átvette a moszkvai csehszlovák emigráció és majd pedig a hazai szlovák ellenállás. Úgyhogy a háborút követően gyakorlatilag a cseh és a szlovák, illetve a baloldali és jobboldali csehszlovák politikai elit kivétel nélkül a nemzetállam mellett kötelezte el magát. Most a németek esetében sikerült is véghez vinniük a terveiket, tehát a több mint 3 millió szudéta németet és a 100 valahány ezer szlovákiai németet gyakorlatilag egy az egyben kitelepítették, részben még nemzetközi jóváhagyás nélkül, majd pedig a pozdami konferencia után már nemzetközi jóváhagyással. Most máshogy alakult ugye ez a történet a szlovákiai magyarok esetében.
0: Foglaljuk is ezt össze röviden. A kassai kormányprogram és az azt követő dekrétumok, rendeletek mit jelentettek a hétköznapokban a magyar kisebbség számára, milyen jogoktól, milyen lehetőségektől fosztották meg az embereket?
1: Hát a kassai kormányprogramot azt a magyar ellenes intézkedések valamiféle alapdokumentumának tekinthetjük, amely hát a német és a magyar kisebbséget gyakorlatilag kollektív bűnösséggel sújtotta, és ezen a címen kilátásba helyezte a felelősségre vonásukat, bíróság elé állításukat és kitelepítésüket. Majd a kormányprogram elfogadását követően Beneš dekrétumok, illetve különböző más jogszabályok öntötték a kormányprogramban megfogalmazottakat már jogi normába, tehát kimondták a két kisebbség állampolgárságának a megvonását, vagyonuk elkobzását, elbocsátásukat a munkahelyükről, a kultúregyesületeik bezárását, iskoláik bezárását, stb. Tehát a két kisebbséget gyakorlatilag teljes egészében törvényen kívüli állapotba helyezték.
0: Még mielőtt a fő témánkról beszélgetnénk, csak röviden, ugye sokszor keverednek a fogalmak, hogy kitelepítés, lakosságcsere, csehországi deportálás. Tegyük röviden rendbe ezeket a fogalmakat, melyik mit jelentett és mi volt a céljuk?
1: Igen, tehát ahogy a csehszlovák vezetés célja, hasonló, mint a németek esetében, eredendően a teljes magyar lakosság egyoldalú kitelepítése volt, de miután ebbe a nagyhatalmak nem egyeztek bele sem a háború folyamán, sem pedig a háborút követő pozdami értekezleten, ahol csak, idézőben mondom, hogy csak a németek kitelepítését hagyták jóvá. Ellenben mind a két felet arra ösztönözték, hogy valamiféle kétoldalú megállapodást keressenek a magyar kisebbség helyzetének a megoldására, vagy a kérdés rendezésére. Na most Csehszlovákia már 45 nyarától kezdődően nyomást gyakorolt Magyarországra, hogy a magyar fél bocsátkozzon vele tárgyalásokba a lakosság cseréről, és az elképzelései szerint a magyar lakosság egy részét a lakosság csere keretében, másik részét pedig egyoldalúan telepítette volna át Magyarországra. Tehát a magyar kormány kezdetben egyöntetően elzárkózott bármiféle, tehát a magyar kisebbség bármiféle egyoldalú átvételétől, akár pedig a kényszerű lakosság cserétől, de miután 1945 őszén megkezdődött a szlovákiai magyarság csehországi deportálásának az első hulláma, és hát azt fenyegetett, hogy széttelepítik a magyar lakosságot Csehszlovákián belül, végül kényszerűségből ráállt a magyar diplomácia a tárgyalásokra, és ennek eredményeként született meg 1946. februárjában a lakosságcsere egyezmény, ami lehetővé tette a csehszlovák fél számára, hogy annyi szlovákiai magyart jelöljön ki áttelepülésre, mint amennyi magyarországi szlovák jelentkezik önkéntesen a Csehszlovákiába való áttelepülésre. És hát ugye ezután valósult meg a lakosságcsere, és hát emellett pedig ott volt ugye a csehországi deportálás, amelynek már volt egy hulláma 45 őszén, majd pedig 46 őszén és 47 februárjáig tartó időszakban. Ez pedig arra hivatkozva zajlott, hogy Csehországban munkaerő hiány van a több mint 3 millió német kitelepítése után, tehát lényegében közmunkára viszik a magyarokat Csehországba. Benesnek a 88-as számú általános munkakötelezettségről szóló rendelete alapján, de gyakorlatilag a csehországi deportálásnak az egyik célja az volt, hogy Magyarországot rákényszerítse a lakosság cserére, másrészt pedig ezzel is hozzájáruljanak dél-szlovákiai etnikai összetételének a megváltoztatásához.
0: Beszélgessünk is akkor erről az úgynevezett reszlovakizációról, vagy visszaszlovákosításról. Ugye Julius Viktori szlovák belügyi megbízott 1946. június 17-i hirdetménye indította el hivatalosan az akciót. Mi volt ennek a kampánynak a hivatalos indoklása, és mennyire állt meg ez történetileg?
1: Hát ugye a hivatalos indoklás az volt, hogy a szlovákiai magyarok nagy része lényegében az elmúlt évszázadokban, főleg a 19. században elmagyarosodott, vagy elmagyarosított szlovák. A szlovák demográfusok és statisztikusok már a két világháború között, majd pedig 1945 utáni számos elemzést végeztek erről a kérdésről, és arra megállapításra jutottak, ez konkrétan Ján Svetony nevéhez fűződik, aki a statisztikai hivatal egyik vezető munkatársa volt, hogy körülbelül 1 millió fő a szlovákság vesztesége a 19. században, akik a magyarosítás áldozatává váltak, és miután a két világháború közötti Csehszlovákia úgymond túl liberális nemzetiségi politikája nem tette lehetővé, hogy ezek az elmagyarosított szlovákok visszatérjenek a szlovák anyanemzet soraiba, még mindig körülbelül 200-250 ezer olyan személy van, aki szlovák származású, de még a magyarság sorai gyarapítja. És hát ebből kiindulva Svetony 200-250 ezerre becsülte a reszlovakizálandó magyaroknak a számát. De részt vett tevékenyen a reszlovakizációban például a Szlovák Liga nevű szlovák társadalmi szervezet, amely szintén kidolgozta a saját elképzeléseit, és a Liga szerint 177 ezerben adták meg a reszlovakizálandók számát, olyan módon, hogy egy részletes községek szerinti kimutatást készítettek, amelyben figyelembe vették a lakosság vallási megoszlását is többek között, miközben reszlovakizálandónak vélték, illetve elszlovákosíthatóbbnak a katolikusokat, evangélikusokat és Kelet-Szlovákiában pedig a görög katolikusokat. Ezzel szemben viszont nem tartották kívánatosnak a reformátusok reszlovakizálását. Vagy meg kell említeni például Anton Granatier nevét, aki a Szlovák Ligának volt az elnöke, aki szintén készített egy községenkénti tervezetet, ő pedig a 19. századi különböző magyar helységnévtárak adataiból indult ki, illetve az 1773-as lexikon lokórumnak a kimutatásaiból, és ezek alapján gyakorlatilag szlovák eredetűnek, illetve visszaszlovákosítandónak minősített minden olyan települést, amelyet legalább egy korabeli helységnévtár szlovák lakossággal is rendelkezőnek, vagy szlovák eredetűnek minősített. Vagy Pavol Horvátot megemlíthetném, aki szintén a statisztikai hivatalnak volt az egyik vezető munkatársa, aki 165 ezerre becsülte a reszlovakizálandók számát, tehát úgy 165 ezertől 250 ezerig becsülhető a különböző tervezetekben megfogalmazott száma a reszlovakizálandó személyeknek.
0: Mennyire volt véletlen az időzítés, és milyen szerepe volt ebben a párizsi békekonferenciának, illetve annak, hogy Csehszlovákia a magyar kisebbség számát egyfajta politikai évként is igyekezett csökkenteni?
1: Igen, hát nem véletlenül esett az időpontja a párizsi békekonferencia összehívása előtti időszakra, ugye 46. júliusában ült össze a békekonferencia, és a A reszlovakizáció eredményeit gyakorlatilag a csehszlovák fél valamiféle érvként kívánta felhasználni arra, hogy miután a lakosság csere és a reszlovakizáció után az ő állítása szerint nem maradt több magyar Csehszlovákiában 200 ezernél, valamiféle kedvezőbb kiindulási alapot kíván teremteni indítványa számára, amelyben ennek a 200 ezer magyarnak az egyoldalú kitelepítésének a jóváhagyását kérte. Illetve a lakosság cserével is összefügg a reszlovakizáció meghirdetése, ugyanis az egyik megfogalmazott célja az is volt a reszlovakizációnak, hogy elejét vegyék az elmagyarosodott, de szlovák eredetű személyek magyarként való áttelepítésének Magyarországra. Ugye és 46 augusztus végéig kellett Csehszlovákiának átadni Magyarország számára az áttelepítésre kijelöltek névjegyzékét. Viszont érdekes módon aztán megfordult a prioritás, tehát még az eredeti cél az volt, hogy elejét vegyék a szlovák származásúak áttelepítésének, végül fordult a kocka, és majd 46 nyarán kormányhatározat mondja ki azt, hogy nem szabad reszlovakizálni azokat, akiket a lakosságcsere keretében áttelepítésre jelöltek ki. Tehát voltak bizonyos ilyen prioritásbeli ellentétek, és tehát gyakorlatilag egymás mellett haladt ez a két cél.
0: Az akciót önkéntesnek hirdették, de valójában milyen választás elé állították a magyar lakosságot? Tehát mit nyerhetett az, aki reszlovakizált, és mit kockáztatott az, aki nemet mondott?
1: Hát igen, tehát az akció hivatalosan önkéntes volt. Ugye Julius Viktorinak a hirdetménye azt mondta ki, hogy két héten keresztül szlovák nemzetiségűnek jelentkezhetnek azok a személyek, akik az 1930-as népszámlálás szerint még magyar nemzetiségűnek jelentkeztek, annak vallották magukat, de szlovák származásúak. Tehát gyakorlatilag hát egy önkéntes jelentkezésről lett volna szó, de a hatóságok is, és az említett Szlovák Liga nevű társadalmi szervezet is nagy propagandába fogott annak érdekében, hogy minél több magyar jelentkezését elérje. Az újságok hasábjain, a rádióban, a röplapokon két héten keresztül folyt a propaganda, és ennek eredményeképpen a kilátásba helyezett két hét alatt több mint 350 ezer magyar nevében adtak be reszlovakizációs kérvényt, ami már eleve 100 ezerrel meghaladta a maximális elképzeléseket is. Arról nem is szól, hogy aztán a későbbiekben még tovább nőtt a jelentkezők száma. Most ennek a magas számnak nyilván nem az volt az oka, hogy ennyi magyar ébredt volna rá a szlovák származására, és ennyi lett volna az elmagyarosodott szlovákoknak a száma, hanem annak tulajdonítható, hogy a magyar lakosság így próbált meg menekülni az üldöztetés alól, így próbált elkerülni a kitelepítést, a Magyarországra való áttelepítést, a vagyonának az elkobzását, illetve a csehországi deportálást. Ugyanis ezek a propaganda plakátok sem titkolták, hogy aki szlováknak jelentkezik, ugye az nyilván visszakapja már csehszlovák állampolgárságát, tehát nem fenyegeti őt sem a kitelepítés, sem a vagyon elkobzás, sem a többi magyar ellenes intézkedés. Aki viszont kitart a magyar nemzetisége mellett, az továbbra is a magyarokat érő retorzióknak lesz kitéve. Ezzel magyarázható tehát a 350 ezer főnek a jelentkezése.
0: Mit mutatnak a számok területileg? Hol volt erősebb, illetve hol volt gyengébb az akció visszhangja? Látszanak-e különbségek a városok, a szórványok, a vegyes lakosságú települések és mondjuk az ártabb magyar tömbök között?
1: Igen, hát általánosságban talán azt lehetne elmondani, hogy hajlamosabb volt reszlovakizálni, hát egyrészt a városi lakosság, amely eleve ugye sokszor kettős identitású, vagy akár kétnyelvű, vagy háromnyelvű, de ugyanez volt jellemző a vegyes etnikai összetételű falvakra, a gyelvhatármenti településekre, vagy a nyelvszigeti jellegű településekre, de nagyon sokszor egy-egy régión belül is nagyon eltérő volt az egyes települések közötti eltérés, tehát előfordultak olyan esetek, hogy egy-egy régióban azonos magyar összetételű települések közül az egyikben gyakorlatilag teljes egészében reszlovakizáltak, a másikban pedig nem. Erre mindjárt rátérek, hogy ennek mi lehet az oka, de még annyit elmondanék, hogy ahol leginkább elutasították, illetve legkevésbé voltak hajlamosak reszlovakizálni, az egyrészt a Csallóköz volt, hát nyilván azért, mert ugye ez volt a leghomogénebb, legkompaktabb magyar etnikai tömb, illetve érdekes módon Gömörnek a délnyugati része, Feled, az akkori feledi járás, illetve Feled környéke, ahol szintén nagyon alacsony volt a jelentkezők száma, a helyi magyar lakosság 10-15%-a. De mint mondtam, voltak olyan szintiszta magyar légiók, ahol gyakorlatilag a 100%-a reszlovakizált a magyar lakosságnak, tehát például ilyen volt a Párkány és környéke, az Ipolymente, vagy Gömörnek a Rozsnyó környéke, illetve a Kelet-Szlovákiában pedig a Modrogköz és Királyhelmec. Na most, hogy mik ezeknek az eltérő eredményeknek az okai? Egyrészt nyilván az is befolyásolta, hogy milyen volt a magyar lakosságnak a nemzettudata, mennyire erőltették a helyi szervek a reszlovakizációt, vagy mennyire bízták rá valóban a helyi lakosságra azt, hogy önkéntes alapon jelentkezzem. Mert tudomásunk van például arról, hogy voltak olyan települések, ahol megfenyegették a magyarokat, hogy aki nem lesz szlovakizál, azt 30 kilós csomaggal áttelepítik Magyarországra, vagy pedig olyan rémhírek is elterjedtek, hogy Szibériába telepítik a nem lesz szlovakizálókat, vagy megvonják tőlük a lisztjegyet és a különböző élelmiszerjegyeket. Tehát azt lehet mondani, hogy a fenyegetések különböző formájával éltek, vagy pedig olyan esetek is voltak, hogy a településnek a plébánosát például 3 napra elzárták, őrizetbe vették, a faluban elhíresztelték, hogy a plébános úr már reszlovakizált, hát akkor ennek nyomán pedig a falu lakosai is nagy számmal reszlovakizáltak. Úgyhogy különböző okai lehetnek annak, hogy miért vannak rendkívül eltérő eredménye az egyes településeken a reszlovakizációnak.
0: De messze nem valami fajta valódi identitásváltásról beszélhetünk, hanem inkább egy fajta kényszerhelyzetből fakadó túlélési stratégiáról.
1: Természetesen túlélési stratégiáról, és azt lehet mondani, hogy paradox módon ez végül is visszaütött a reszlovakizáció szervezői számára, mert a reszlovakizáció egyik a célja az lett volna, hogy ezzel is hozzájáruljanak Dél-Szlovákia etnikai összetételének a megváltoztatásához, tehát elszlovákosításához, de furcsa módon azt érték el ezzel, már idézőjelben mondva, hogy végül is a magyar lakossági része helyben maradhatott. Elkerült a kitelepítést, elkerült a vagyonának az elkobzását és a Csehországba deportálást, tehát végül is a reszlovakizáció egyfajta ilyen menekülő út maradt a magyar lakosság számára, hogy hogyan maradhasson a szülőföldjén.
0: Hogyan zajlott maga az eljárás, milyen kérdéseket kellett megválaszolniuk a jelentkezőknek, hogyan bírálták el a kérelmeket, miről szólt ennek a végzésnek az átvétele, hogyan nézett ki?
1: Tehát alapelv volt, hogy nem egyes személyek jelentkezhettek, hanem egész családok. Tehát a családfőnek mindig az egész család nevében kellett beadni a kérvényt, az úgynevezett bizonylatot, oszvecsenje szlovákul. Ez lényegében egy 18 pontból álló kérdőív volt, amelyben a család vagyoni állapotára rákérdeztek, a vallására, de különböző magánéleti kérdésekre is, tehát például arra, hogy milyen a család érintkezési nyelve, milyen nyelven beszéltek a kérvényezőknek az elődei, ősei, mi a családneve, elmagyarosította a családnév vagy nem, milyen iskolába jártak a jelentkezők, magyar iskolába vagy szlovák iskolába, tagja volt-e valamilyen magyar politikai pártnak, vagy akár társadalmi kulturális egyesületnek, netán a népbíróság elítélte vagy nem ítélte el, és ennek a számos tényezőnek a megválaszolása, illetve elbírálása után döntöttek aztán így vagy úgy a hatóságok. Még arra kitérnék, hogy említettem, hogy ugye eredendően 2 hét volt megállapítva a reszlovakizációs kérelmek leadására, de miután a későbbiekben is folyamatosan érkeztek továbbra is a jelentkezőknek a kérvényei, állandóan meghosszabbították a reszlovakizáció időpontját, és végül 1946. július 1-e helyett végül majd csak 1949 nyarán zárják le végérvényesen a reszlovakizáció. Úgyhogy összességében körülbelül 450 ezer volt a jelentkezőknek a száma. A jelentkezések elbírálása 47 tavaszán kezdődött, és 47 őszén kezdték meg majd a végzéseknek az átadását, amelyben hát tanúsították, hogy XY, tehát ez meg az a család végül is, a reszlovakizáció eredményeképpen szlovák nemzetiségű. Ezeket a végzéseket ünnepélyes keretek között adták át az egyes településeken, olyan módon, hogy összehívták a reszlovakizáltakat, akik akár több száz főt is kitehettek a település kultúrházában, vagy a főterén, és aztán helyi szlovák politikusok, nemzeti bizottság tagjainak a részvételével, vagy akár Pozsonyból érkező szlovák politikusok részvételével, a Szlovák Liga küldötteinek, a reszlovakizációs bizottság képviselőinek a jelenlétében végül is ünnepélyes keretek között adták át az érintetteknek, akiknek egy szlovák nyelvű hűségfogadalmat és le kellett tenniük arról, hogy tehát visszatérve a szlovák nemzet kebelébe, amelyből úgymond származnak, végül is hűségesek lesznek a szlovák nemzethez és a csehszlovák köztársasághoz.
0: Mi történt később a reszlovakizáltakkal, amikor enyhült már a nyomás és újra lehetőség nyílt rá, akkor milyen mértékben tértek vissza a magyar nemzetiségükhöz?
1: Most nyilván a reszlovakizáció szervezőinek a tehát eredendő szándék az volt, hogy a reszlovakizáltakat tartósan szlovákká változtatják, tehát nyelvtanfolyamokat is szerveztek a gyakran szlovákul nem is tudó reszlovakizáltak számára. Vagy amikor 1948-ban végül rendezték a magyar lakosság helyzetét, igaz, hogy meglehetősen felemásan, de azért mégis pozitív fordulat történt, akkor kezdetben foggal körömmel meg akarták akadályozni, hogy a reszlovakizáltak visszatérjenek a magyarság soraiba, tehát a magyar közektől mindenképpen távol akarták tartani őket. Ami azt jelenti, hogy amikor 48 decemberében megindult az új szó, tiltották a számukra, hogy magyar sajtótermékeket olvassanak. Amikor 49 márciusában megalakult a csemadok, közel egy éven keresztül tiltották, hogy a reszlovakizáltak a csemadok tagjai lehessenek. Vagy amikor 48-49 folyamán elindult a magyar nyelvű oktatás, ugyancsak tiltották azt is, hogy a reszlovakizáltak a gyermekeiket magyar nyelvű osztályokba vagy iskolákba járassák. De aztán egy másfél év után végül is maga a szlovák pártvezetés is rájött ennek a helyzetnek az abszurditására, úgyhogy 1950. januárjában végül egy párthatározat mondta ki azt, hogy a csemadoknak bárki tagja lehet, akár a reszlovakizáltak is, tehát tilos, nem szabad tiltani a reszlovakizáltak számára a csemadok tagságot, és a közelgő népszámlálás során 1950. márciusában volt Csehszlovákiában az első népszámlálás a háború után, bárki annak valhatja magát, aminek akarja. Tehát gyakorlatilag akár a reszlovakizáltak is szabadon valhatták volna már magukat magyarnak. Na most ennek ellenére a népszámlálás során rendkívül alacsony volt a magukat magyarnak vallók száma. Ugye az 1930-as, tehát a két háború közötti utolsó népszámlálás során közel 600 ezer volt a magukat magyarnak vallók száma Szlovákiában. 1950-ben viszont csak 354 ezeren vallják magukat magyarnak. Hát ennek az oka egyrészt az, hogy közel 100 ezer magyart ugye áttelepítettek Magyarországra, de a másik nyomos oka ennek az, hogy a reszlovakizáltak egy jelentős része még félt magát magyarnak vallani. Ugye a különböző szakemberek, demográfusok azt mondják, hogy körülbelül 150 ezer volt azoknak a reszlovakizáltaknak a száma, akik félelemből még ekkor szlováknak vallják magukat. De aztán a későbbiekben, ahogy enyhült a nyomás, illetve hát már a 60-as évek szabad a politikai légköre beköszönt, akkor ismét megnő a magukat magyarnak vallók száma, és hát a reszlovakizáltak gyakorlatilag csaknem kivétel nélkül mind statisztikailag is visszatérnek a magyar nemzetiségükhöz, úgyhogy az 1961-es és a 70-es népszámlálás is immár ismét csak több mint félmillió magyart mutatott ki Szlovákiában.
0: Mi történt azokkal, akik nem reszlovakizáltak? Milyen retorziók érték őket?
1: Hát akik nem reszlovakizáltak, azokat továbbra is, tehát ugye ugyanúgy sújtották a magyarokkal szemben intézkedések, mint ahogy korábban ugye, amik érvényben voltak velük szemben, és hát ők aztán nyilván hát nagyobb eséllyel kerültek föl az áttelepítendőknek a listájára, mint azok, akik reszlovakizáltak. Bár amint elmondtam, tehát ez nem volt egyértelmű, eldöntött ez a kérdés. Tehát nagyon gyakran megtörtént az, hogy hiába reszlovakizált valaki, de ha nagyon át akarták őt telepíteni, akkor a reszlovakizálása ellenére áttelepítették őt Magyarországra. És aztán, mint ahogy azt is elmondtam, hogy végül 1948 nyarán következett be valamiféle változás a magyar lakosság helyzetében, tehát végül azok is, akik nem reszlovakizáltak, visszakaphatták a csehszlovák állampolgárságukat, megalakult ugye a csemadok, a magyar kulturális szervezet, a magyar nyelvű oktatás újraindult, tehát beindult valamiféle magyar kisebbségi kulturális élet, bár azok a viszonyok soha nem tértek vissza, amik a két háború közötti viszonyokra emlékeztetnének, tehát a pártállami nemzetiségi politikát nyilván összesen lehet hasonlítani a két világháború közötti Csehszlovákia, ugyan joggal bírálható, de azért mégiscsak meglehetősen liberális nemzetiségi politikájával.
0: Kitérőként az árókérdésem előtt, hogy esetlegesen azok között, akik reszlovakizáltak, és azok között, akik nem reszlovakizáltak, voltak valamilyen súrlódások?
1: Igen, ezt tudjuk, hogy nagyon nagy ellentétek voltak közöttük, tehát akik nem reszlovakizáltak, és emiatt ugye különböző sérelmet szenvedtek, hogy kitelepítették őket, vagy elkobozták a vagyonukat, nyilván úgy érezték, hogy a reszlovakizáltak elárulták a magyarságukat. De ez nagyon nehéz kérdés. Tehát nyilván meg lehet érteni azokat is, akik reszlovakizáltak, akik lényegében csak a családjukat és saját magukat ugye próbálták menteni a reszlovakizáció által. De hát az tény, hogy rendkívül nagy törést okozott ez a magyar társadalmon belül, és hát nagy ellentéteket okozott a két fél között.
0: A kommunizmus bukása óta már több mint 3 évtized telt el. Mennyire sikerült magyar és szlovák oldalon kibeszélni a második világháború utáni jogfosztásokat, illetve mi kellene ahhoz, hogy ez a közös múlt valóban feldolgozható és megnyugtatóan lezárható legyen?
1: Igen, hát furcsa mód, ugye ez egy meglehetősen rövid időszak, egy 3 éves időszakról beszélünk körülbelül, de azt lehet mondani, hogy a csehszlovákiai magyarság, a felvidéki magyarság történetének talán az egyik leginkább feldolgozott időszaka. Bár ugye a 89-es rendszerváltásig tabu témának számított, nem nagyon lehetett ezzel a kérdéssel foglalkozni, de a 90-es években főleg Vadkerti Katalin munkássága révén gyakorlatilag a legfeldolgozottabb témává vált, de Vadkerti Katalin mellett számos más magyar vagy szlovák történész is foglalkozott a kérdéssel. Úgyhogy egy viszonylag aránylag jól feldolgozott időszakáról és témaköreiről van szó a felvidéki magyarság történetének, ami persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne még tovább is foglalkozni vele, és nem is a, hogy mondjam, tehát nem is a tények azok, amelyek terén még új ismeretekre deríthetünk fényt, hanem az értékelése talán a háború utáni történéseknek. Tehát a magyar és a szlovák történészeknek, illetve a társadalomnak is valamiféle közös nevezőre kellene jutni a háború utáni történtekkel kapcsolatban. Ehhez persze az is kellene, hogy ne legyen büntetőjogi kategória, ugye többek között a Berencs dekrétumoknak a bírálata és a úgynevezett megkérdőjelezése, hanem szabadon lehessen nyílt vitát folytatni a háború után történtekről.
0: Popi Árpádnak köszönöm szépen, hogy itt volt, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Napra pontosan 80 évvel ezelőtt 1946. június 17-én hirdették meg Csehszlovákiában a reszlovakizációs programot. Erről beszélgettem Popi Árpád történésszel, a Komáromi Selye Egyetem docensével, egyben a Fórum Intézet munkatársával.

0: Ismét kórus muzsikával kelnek meg Ipolyság közösségi terei, negyedik alkalommal rendezik meg a Szent Iváni Kórusé éneklő udvarok elnevezésű rendezvényt június 20-án, szombaton este 8 órától. A folytatásban arról lesz szó, hogyan született és hogyan formálódik ez a különleges hangulatú esemény, kik lépnek fel idén és mitől más egy kórus koncert, hanem hagyományos koncertteremben, hanem udvarokban, közösségi terekben szólal meg. A vonalban Entóth Anikó főszervező. Köszöntelek, kedves Anikó, szervusz!
1: Köszöntelek, Laci, én is, és üdvözlöm a Pátria Rádió hallgatóit.
0: Imár tehát negyedik alkalommal rendezitek meg Ipolyságon a Szent Iváni Kórusé éneklő udvarok programot. Hogyan indult ez a kezdeményezés, és mi az, ami miatt évről évre újra megrendezitek?
1: Amikor 2023-ban elindítottuk ezt a rendezvényt, akkor még nem gondoltuk azt, hogy sorozat lesz belőle. Igazából szerettünk volna egy új zenei rendezvényt a város kulturális életében. Kicsit az énekkari hát rendes életet is feltesdíteni, és hát olyan kihívás volt ez számunkra, ami aztán nagyon gyümölcsözőnek bizonyult, mert az első rendezvénynek a sikere arra lelkesített bennünket, hogy ne álljunk meg, és folytassuk ezt a hagyományt.
0: Ja, a rendezvény különlegessége, hogy nem hagyományos koncertterembe viszi a kórusmuzsikát, hanem udvarokba, közösségi terekbe. Mit ad hozzá a zenéhez ez a vándorló, szabadtéri forma?
1: Ez egy teljesen más hangulatú, más atmoszférájú rendezvény, mint hogyha mondjuk egy templomban vagy egy kultúrháznak a színpadán lépnénk fel. Kicsit kötetlenebb és lazább, az is nagyon különleges, hogy a szabad ég alatt vagyunk, éjszakai, mindenféle zajok hozzájárulnak ennek a koncertnek a létrejöttéhez, és ahogy az egyik helyszínről a másikra vándorolunk, kórusok és közönség, közben van lehetőség arra is, hogy beszélgessünk, megvitassuk az éppen hallottakat, beszélgessünk zenéről egyáltalán, és hát hogy ez is tulajdonképpen egy közösségteremtés, közönséggel és kórusokkal is.
0: Idén a galántai Kodály Zoltán dalos kör, a hazai ipolysági muzika Aurea vegyeskar és a budapesti Tarka kórus lép majd fel. Hogyan állt össze az idei program, miért épp ezekre az együttesekre esett a választás?
1: Ennek a rendezvénynek az is egy célja egyébként, hogy ne egy hagyományos kórus találkozó legyen, amikor mindenki felvonul a színpadra, elénekli a magáit, levonul, kész, vége az eseménynek, hanem előtte, koncert előtt van egy néhány órás hangműhely, amikor a három kórus összehangolódik tulajdonképpen. Tehát egy ilyen workshopon énekelünk együtt, megtanulunk új kórusműveket is, és hát figyeljük egymás tevékenységét. Tehát ez a bemutatkozásnak meg a barátság kezdetének egy nagyon jó lehetősége. Ezt a hangműhelyt az idén Józsa Mónika vezeti, majd a Galántai Kodály Zoltán taloskörnek a karnagya. És hát ez mindig nagyon izgalmas egyébként, hogy hogyan áll össze, vagy hogyan tudjuk elsajátítani azt a két-három művet, amit a koncert végén közösen elő is adunk. Úgyhogy nagy izgalommal várjuk. És hát, hogy hogyan áll össze, általában hívunk szlovákiai magyar kórust és magyarországi kórust, és törekszünk arra is, hogy változatos legyen a repertoár, tehát például most a Tarka kórust azért hívtuk meg, mert ők a világzenét értelmezik újra nagyon sajátos módon kóruszenei felfogásban, és hát hallottuk is őket a Kórusok Éjszakája rendezvényen az elmúlt hétvégén, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz ez a koncert. A Kodály Zoltán Daloskört régóta ismerjük, szlovákiai-magyar viszonylatban a legjobb kórusok közé tartozik, és hát szeretnénk a közönségünket minél magasabb nívójú koncerttel megajándékozni.
0: Ha jól látom, a közönség este 8-kor a zsinagóga udvarából indul, aztán több helyszínen folytatódik az éneklés. Merre vezet majd ez a közös kórus séta?
1: Egy szép kört fogunk leírni a belvárosban. A zsinagóga az egy ilyen fő központ, tulajdonképpen ott zajlik majd a hangműhely is.

0: már szeptembertől megnyitja kapuit ez az intézmény, merem remélni, hogy részben nekünk is köszönhetően, hiszen a Szent Iván nap az a csodákról is szól. És aztán onnan vonulunk a Zsinagóga udvarára, ott tartja meg a koncertjét a Tarka kóros, és ott fogunk közösen is énekelni, majd mikor ez véget ért, akkor a Zsinagóga melletti füves udvaron meggyújtjuk a Szent Iváni tüzet, és ott folytatjuk még az éneklést közönséggel, illetve hát a kórusokkal együtt, és ez általában el szokott húzódni évfél utánig. És megtörtént már az is, hogy valaki átugrotta a tüzet, na, nem a mágia szerűt, hanem amikor már egy kicsit leluhadtak a lángok.
1: Kiket vártok erre az estre? Inkább a kórus muzsika kedvelőit, vagy akár azokat is, akik csak egy úgy különleges nyári városi sétára vagy hangulatra várnak? Egyáltalán mit szeretnétek, hogy a résztvevők hazavigyenek ebből az estéből?
0: Én azt hiszem, hogy ezt a nagyon laza, nagyon vidám hangulatot szeretnénk átadni, illetve meg akarjuk győzni a közönségünket már, aki még nem volt ilyen rendezvényen, hogy a kórus muzsikának is van helye a város kulturális életében, és hogy remek dolgokat lehet, remek érzelmeket, nagyon, nagyon gazdag rétegzett érzelemvilágot lehet kórus zenével közvetíteni. A visszajelzéseink nagyon jók, az elmúlt évekből visszajáró közönségünk van, illetve szerintem ez terjed, ez a hír, és egyre nagyobb közönséget vonz, aminek mi természetesen nagyon örülünk, és hát azt is látjuk, hogy olyan emberek is eljönnek erre a koncertre, akik például a zárt terekben, templomban nem szoktak megjelenni, viszont lehet, hogy ennek az élménynek a hatására aztán fel fogják keresni ezeket a hagyományosabb helyszíneket, és ahol kórus koncert zajlik majd.
1: Ismét kórus muzsikával telnek meg Ipolyság közösségi terei, negyedik alkalommal rendezik meg a Szent Iváni kórusé éneklő udvarok elnevezésű rendezvényt június 20-án, szombaton este 8 órától. Erről beszélgettünk az egyik főszervezővel, Entót Anikó íróval és egyetemi oktatóval. Kedves Anikó, köszönöm szépen a beszélgetést, és jó időt kívánok a hétvégére!
0: Köszönöm szépen, mi meg szeretettel várunk mindenkit, akár az ország távolabbi részéből is, úgyhogy gyönyörű esemény lesz.
1: Kedves hallgatóink, most ismét kórus muzsika szól. A beszélgetésünk előtt elhangzott Kányádi vers a Madár marasztalóra íródott madrigál után, amit a Kodály Zoltán daloskör előadásában hallgathattak meg. Most az Ipolysági Muzika Aurea vegyeskar előadásában szól Liszt Ferenc Ave Maris Stella című gregorián himnusza. Kedves hallgatóink, 6 perc múlva lesz, 11 perc múlva lesz déli 12 óra.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Munkatársaim Zsapka Levente hangmérnök, valamint Mezőszállási Márk hírszerkesztő nevében is a szerkesztő műsorvezető Jakubec László köszöni megtisztelő figyelmüket. Velem legközelebb ezúttal kivételesen jövő hétfőn találkozhatnak. Műsorunkban szó lesz többek között a 20. alsó szeri jurtanapokról, de foglalkozunk a Mátyusföldi Labdarúgó Akadémia idei kiemelkedő sikereivel is. Maradjanak továbbra is a Pátria, hiszen hamarosan déli hírösszefoglalóval jelentkezünk. További szép napot és hetet kívánok, viszont hallásra!

reggel is szép, amikor ébredünk.

0: Vajon kik, hol és hogyan alapították meg a Csemadokot? Erre adta meg a választ Csicsai Alajos a Mérföldkövek ködben című könyvében, amelyről Laca Tihamérral beszélgetett. Volt kollégánknak mesélte el a Dunatőkési vízimalom történetét is a cséfalvai házaspár. Mindenről a Szalagtárban lesz szó, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatnak meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Rendőrségi nyomozás indult az eperési kórház építés ügyében. Irán továbbra is drónokat küld a Hormuzi szoros térségébe. A hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul, a mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Öt új nagykövetet nevezett ki Peter Pellegrini köztársasági elnök. A kinevezettek között van Miroslav Radačovský, parlamenti képviselő, aki Cipruson képviseli majd Szlovákiát, valamint Peter Kmec volt miniszterelnök helyettes, aki a római nagykövetség vezetését veszi át. Az államfő beszédében hangsúlyozta, hogy a diplomaták hivatalba lépésük után már nem politikusként vagy magánszemélyként, hanem Szlovákia képviselőiként lépnek fel. Kiemelte, hogy munkájuk eredményeiért személyes felelősséget viselnek, és fontos szerepük lesz az adott országokkal fenntartott kapcsolatok fejlesztésében. Az új nagykövetek között szerepel továbbá Ljubomir Rehák Kazaksztánban, József Ugyec Egyiptomban, valamint Rastislav Krizan Etiópiában. A kinevezések közül különös figyelem övezi Radačovský és Peter Kmec személyét, akik korábban politikai viták középpontjába kerültek. Kéthetes katonai kiképzésen vesz részt ismét Peter Pellegrini köztársasági elnök. Az államfő csütörtökön kezdi meg a Nemzeti Védelmi Erők továbbképző programjának második szakaszát. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint Pellegrini a többi tartalékossal együtt taktikai és lövészeti ismereteket sajátít el, egészségügyi képzésen vesz részt, valamint túlélési gyakorlatokat is teljesít. Az államfő tavaly már elvégezte az alapkiképzést. A katonai szerepvállalás korábban politikai vitát váltott ki. Andrei Danko, a parlament alelnöke tavaly élesen bírálta Pellegrinit és megkérdőjelezte, miért nem teljesített korábban sorkatonai szolgálatot. Bűncselekmény gyanúja miatt nyomoz a szlovák rendőrség az új eperjesi katonai kórház építésével kapcsolatban. A hatóságok közveszélyokozás büntette miatt indítottak eljárást, amelyet a kassai kerületi rendőrség nyomozói folytatnak az eperjesi kerületi ügyészség felügyelete mellett. A beruházás 2025 végén indult, és azóta az épület egy része már elkészült. A munkálatokat azonban idén áprilisban leállították, miután a Védelmi Minisztérium minőségi problémákat talált a tartó szerkezetek kivitelezésében. Az eredeti kivitelezővel megszüntették az együttműködést, a projektet pedig új cégek vették át. Az ellenzék hónapok óta bírálja a kormány eljárását és a beruházás körüli döntéseket. Robert Kalinyák védelmi miniszter és Robert Fico miniszterelnök ugyanakkor visszautasítják a kritikát. Nem tudott érdemben tárgyalni a Parlament Védelmi és Biztonsági Bizottsága az eperjesi katonai kórház építésének ügyéről. A rendkívüli ülést az ellenzéki Progresszív Szlovákia és a KDH kezdeményezte, azonban nem jelent meg elegendő képviselő, így a testület nem volt határozatképes. Robert Kalinyák védelmi miniszter ennek ellenére megjelent a parlamentben, és a jelenlévő képviselőkkel informális megbeszélést folytatott a beruházás körül kialakult helyzetről. Az ellenzék szerint továbbra is számos tisztázatlan kérdés övezi a projektet. Szlovákia továbbra is támogatja az Európai Unió bővítését, ugyanakkor azt vallja, hogy minden tagjelölt országnak maradéktalanul teljesítenie kell a csatlakozási feltételeket. Ezt Máreges Tóth külügyi államtitkár hangsúlyozta az uniós külügyminiszterek és államtitkárok luxemburgi tanácskozásán. A találkozó különösen jelentős volt, mivel Ukrajna és Moldova megnyitotta az első tárgyalási fejezetet az Európai Unióhoz való csatlakozás útján. Estok szerint ez fontos mérföldkő, ugyanakkor csak a folyamat kezdete. Mint fogalmazott, a két ország előtt még hosszú reform folyamat áll, amelynek során számos politikai, gazdasági és jogállamisági feltételt kell teljesíteniük. Az államtitkár kiemelte, hogy Szlovákia kész megosztani saját uniós csatlakozási tapasztalatait és szakmai segítséget nyújtani a tagjelölteknek. Visszautasította az ellenzéki bírálatokat Erik Kalinyák európai parlamenti képviselő és Robert Fico miniszterelnök tanácsadói csapatának vezetője. A politikus egy videóban reagált azokra a vádakra, amelyek szerint mentegette Andrew Tate internetes influencert egy fiatal szlovák nővel kapcsolatos ügyben. Kalinyák azt mondta, hogy az ügyben emlegetett felvételek több mint 10 évvel ezelőtt készültek, és szerinte nem bizonyítják a bántalmazást. Videójában megszólaltatta az érintett nőt is, aki azt állította, nem tekint magára áldozatként. Kalinyák hozzátette, a nő és Andrew Tate időközben összeházasodtak, és jelenleg Dubajban élnek. A politikust azután érte kritika, hogy korábban úgy nyilatkozott, továbbra is hajlandó találkozni Tate-tel, akit befolyásos nemzetközi szereplőnek nevezett. Egy amerikai tisztviselő szerint Irán a korábbi megállapodás ellenére továbbra is drónokat indít a hormuzi szoros térségébe. Az NBC News értesülései szerint az iráni forradalmi gárda vasárnap óta minden éjjel több pilóta nélküli repülőeszközt küldött a térségbe. Az amerikai hadsereg állítólag még azelőtt megsemmisíti ezeket a drónokat, hogy veszélyt jelenthetnének a kereskedelmi vagy katonai hajókra. A hormuzi szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, mivel a globális olajszállítás mintegy ötöde halad át rajta. Washington közlése szerint az amerikai haditengerészet továbbra is együttműködik a hajózási társaságokkal a térség biztonságának fenntartása érdekében. 4 év börtönre ítélte a brazil legfelsőbb bíróság Eduardo Bolsonaro-t, a korábbi államfő Jair Bolsonaro fiát. A politikust azzal vádolták, hogy nyomást próbált gyakorolni az igazságszolgáltatásra apja ügyében. A bíróság szerint Eduardo Bolsonaro az Egyesült Államokban lobbizott azért, hogy amerikai szankciókat vezessenek be brazil bírák ellen. A bírói testület úgy ítélte meg, hogy ezzel akadályozni próbálta a Jair Bolsonaro ellen zajló eljárást. Az ex-elnököt tavaly 27 év börtönre ítélték pucs kísérlet miatt, mert a vád szerint megpróbálta megakadályozni Luis Inácio Lula da Silva hivatalba lépését a 2022-es választások után.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: 16 gól született a tengeren túli futball VB 6. játéknapján rendezett 4 mérkőzésen. A végső sikerre is esélyes a legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte Szenegált. A duplázó Kylian Mbappé Gerd Müllerrel holt versenyben már a 4. az örök rangsorban, mindössze 2 gólra van az éllovasoktól. A csoport másik találkozóján Norvégia 4-1-re verte Irakot. Erling Haaland az első félidő utolsó negyed órájában 2-szer is betalált. A címvédő Argentína a jövő héten 39 esztendős Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ra nyert Algéria ellen. A 8-szoros aranylabdás csatár ezzel 200. válogatott mérkőzésén beérte a 16 gólos német Miroslav Klózét, és holt versenyben ő a VB-k történetének legeredményesebb játékosa. A csoport második találkozóján Ausztria 3-1-re legyőzte az újonc Jordániát, és 36 év után nyert VB meccset. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg szereplését a Győr a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában. Az Európa Liga selejtező nyitókörében a Ferencváros a szerb Vojvodinával, a Žilina pedig a horvát Hajduk Splittel mérkőzik. Molnár Attila nyerte a 400 méteres síkfutást az osztravai aranykategóriás atlétikai versenyen.
2: Időjárás.
1: Változóan napos időnk van, a hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul, gyenge, időnként mérsékelt nyugati, illetve északnyugati széllel.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességellenőrzésre kell számítani Kassán a KVP sugárúton a Lunyik 9 felé vezető leágazásnál a moszkvai sugárút irányában. Az autósoknak érdemes betartaniuk a megengedett sebességhatárokat az érintett útszakaszon. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
4: Könnyűzenei műsorunkban ezúttal napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból válogatunk. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, kérem, tartsanak velünk. Szép nyári délutánt, jó szórakozást kívánok. Első szereplőnk a Carlson Kóma dobosa, énekese Héra Barnabás szólóban.

Híra Barnabás szóló projektjének második darabjával indult könnyű zenei összeállításunk a hét középső munkanapján. A legfontosabbak egy melankolikus balladaszerű dal az eltávolodásról, a régi emberekről és a 20 éves lét furcsa magányáról. Itt a Pátria Rádió. A folytatásban érkezik a székesfehérvári gyökerű Blaha Lujziána, a sűrű végtelen, a Bay Alex és a Slep, az Én országom, a Nagy Krisztina és Makkai Dániel alkotta Swim Swim Naked, a Hold Tight, és az erdélyi Gyergyó Szent Miklósról indult Bagosi Brothers Company, a Köszönök mindent című szerzeménnyel.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Új zeneszámok szóltak, a Blaha Louisiana, a By Alex és a Schlepp, a Swim Swim Naked, valamint a Bagosi Brothers Company repertoáriából. A Pátria Rádióban könnyű zenei műsorunkat hallgatják, szerdánként napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal. A következő blokkban szlovákiai magyarok szerepelnek. Jön a kis zenészekből lett Karizma, a Táncol a Hold, a Tallósi Gróf Együttes, a Kell az a Szó, a Yakuza Rituál és Domcsa alkotta Echo Bloom, valamint a Turkjeverik vezette Varkocs, a közös Ritka Virág, valamint a Mortifer, a Szívemet Adom című felvétellel. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Szlovákiai magyarok, a Karizma, a Gróf együttes, az Echoblum és a Varkocs, valamint a Mortifer egy-egy dala forgott. Itt a Pátria Rádió, belekönnyű zenei összeállításunk. Közös szerzeményt készített a Zaporozsec és a Magna Cum Laude énekes gitárosa Mező Misi. A Zaporozsec védjegyévé vált keserédes szöveg és Misi roma gyökerei szépen kiegészítik egymást. A Köszi egy szakító zeneszám, amely erős érzelmeket közvetít, megragadva az elengedés minden mélységét és magasságát. Ízelítőt kapunk a búsulva vigadó magyar életérzésből. Ezzel megyünk tovább, majd velünk lesz a May Berrien Szenszkulotz, a Nincs elég idő, a New Level Empire, a Valami legyen, és az Imago Mundi az Estelente című felvétellel.

0: Az elmúlt percekben a Zaporozsec és Mezőmisi, a Mayberry-Szentkloz, a New Level Empire, valamint az Imago Mundi egy-egy dala csendült fel. Könnyűzenei műsorunkban napjaink slágereivel és slágeresies újdonságokkal szórakoztatuk hallgatóinkat. Holnap a régmúltba vesszük az irányt. Egy óra múlva jövök vissza, a 2 és 4 órai hírek között a hétfői nappali ismétlő sávjában összefoglalót hallhatnak a 61. jókai napokról. A 4 órai híreket követően pedig komáromi hip-hop előadónkat, Hozzét faggatom a beszélgetős pentatonban.
1: Vajon kik, hol és hogyan alapították meg a Csemadokot? Erre adta meg a választ Csicsai Alajos a Mérföldkövek ködben című könyvében, amelyről Laca Tihamérral beszélgetett. Volt kollégánknak mesélte el a Dunatőkési vízimalom történetét is a Cséfalvai házaspár. Mindenről a Szalagtárban lesz szó, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatnak meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
2: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztiválinfók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem, Urbán Csongorral.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nem hosszabbodik meg az önkormányzatok választási ciklusa. Az EU jóváhagyta Szlovákia számára a zöld termelési kapacitásokra szánt milliárdos támogatást. Ma akár 30 fok is lehet, Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. Az önkormányzatok választási ciklusa nem hosszabbodik meg 4-ről 5 évre, ugyanis a parlament a mai szavazáson nem fogadta el az alkotmánymódosítást, amely ezt a változást irányozta elő. A módosítást a Hlas frakció nyújtotta be Roman Malatyinec képviselővel együtt, így nem ment át az a módosító javaslat sem, amellyel a Hlas alkotmányban rögzítette volna azt a lehetőséget, hogy népszavazással is lerövidítsék a parlamenti választási ciklust. A 143 szavazó közül 78 képviselő voksolt a módosítás mellett. Az alkotmánymódosítás végleges jóváhagyásához legalább 90 szavazatra lett volna szükség. A parlamenti képviselők várhatóan csak ősszel folytatják a külföldről történő postai szavazás szabályozásának módosításáról szóló vitát. A koalíciós Smer javaslatát ugyanis elhalasztották a következő rendesülésre, amely szeptember 15-én kezdődik. A szeptemberi ülésre halasztották a művészeti alapról szóló törvény módosításáról való szavazást is, amelyet Roman Malatyinec terjesztett elő. A parlament a mai szavazáson jóvá hagyta ezeket a változtatásokat. A Smer frakció vezetője Jan Richter a javaslat szavazásának elhalasztását azzal indokolta, hogy további tárgyalásokra van szükség. Az eperjesi új kórház építése folytatódik. Ezt Robert Kalinyák védelmi miniszter jelentette be ma a parlamentben. A miniszter a parlament védelmi és biztonsági bizottságának rendkívül élésére érkezett. Bár a bizottság nem volt határozatképes, a miniszter ott maradt, hogy informális vitát folytasson a jelenlévőkkel. Kalinyák egyúttal megerősítette, hogy a rendőrség, amely az új kórház építésével kapcsolatban büntető eljárást indított, a helyszínen járt, hogy bizonyítékokat rögzítsenek. Elmondta továbbá, hogy a korábbi kivitelezővel még folynak a tárgyalások a szerződéses kötelezettségek rendezéséről. Elismeri, hogy akár perre is sor kerülhet. Az ellenzék pozitívan értékelte, hogy a miniszter maradt az informális megbeszélésre. Ugyanakkor bírálták, hogy számos kérdésre nem kaptak választ. A folyamatot és az eljárást továbbra is homály fedi. Attól tartanak, hogy a projekt végső költsége jóval magasabb lesz, mint az várható. Az Európai Bizottság ma a tiszta ipari megállapodás céljaival összhangban jóváhagyta a tiszta technológiák termelési kapacitásának támogatására irányuló 1 milliárd euró összegű szlovák programot. A bizottság úgy véli, hogy ez az intézkedés hozzájárul a klímasemleges gazdaságra való átálláshoz. A cél a tiszta technológiákra vonatkozó megfelelő gyártási kapacitás biztosítása, amely támogatások és jövedelemadó kedvezmények formájában valósul meg, és mind a kis és középvállalkozások, mint pedig a tiszta technológiák gyártási kapacitását növelő beruházásokat végrehajtó nagy vállalatok számára elérhető lesz. A G7 országok állam és kormányfői ma megerősítették Ukrajna iránti rendíthetetlen támogatásukat a szabadság, a szuverenitás és a területi integritás védelme terén, és egyetértettek abban, hogy fokozzák a nyomást Oroszország háborús gazdaságára. Közös nyilatkozatukban elkötelezték magukat a fegyverszállítások növelése mellett is, beleértve a légvédelmi rendszereket. A G7 országok továbbá elkötelezték magukat amellett, hogy fokozzák a nyomást az orosz háborús gazdaságra, és szigorítják a Moszkva elleni szankciókat, beleértve a kőolaj és gáz szektorra irányuló intézkedéseket is. A vezetők egyúttal támogatásukat fejezték ki Donald Trump amerikai elnöknek a hormuzi szoros újbóli megnyitásáról szóló megállapodását illetően. Trump tegnap bejelentette, hogy Washington hamarosan újra bevezetheti az orosz energiaforrások exportjára vonatkozó szankciókat, amelyeket ideiglenesen felfüggesztettek. Ezt azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti új keret megállapodás várhatóan lehetővé teszi a hajóforgalom újraindítását a hormuzi szoroson, ami enyhíti a globális energiaválságot.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az ég, helyenként átmenetileg beborulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul, délen és nyugaton 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Gyenge légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Nyugaton a helyzet. Jakubec Lászlóval.
2: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit. A Nyugaton a helyzet mai adásában Vajda István fizikai kémikussal, nanokatarézis kutatóval, a prágai Jaroszlav Hejrovszky fizikai kémiai intézet nanokatarézis tanszékének vezetőjével hallhatnak beszélgetést. Vajda István felsőszeriből indult, majd Prágán, Göttingenen, Chicagón, Berlinen és az Argonne Nemzeti Laboratóriumon át jutott el a nemzetközi tudomány élvonalába. Életút interjúmban szó lesz gyermekkoráról, családi és tanári mintákról, gimnazista éveinek első kísérleteiről, prágai egyetemi éveiről, a nemzetközi tudományos pályája elején megélt kultúrsokról, amerikai egyetemekről és kutatólaboratóriumokról, de arról is, hogyan lehet közérthetően beszélni néhány atomnyi rendszerek működéséről, és mindennek milyen gyakorlati haszna lehet. Munkatársam Kovács János hangmérnök nevében is tartalmas délutáni kikapcsolódást kívánok. Tartsanak velünk!

0: Vendégem Vajda István fizikai kémikus, nanokatalízis kutató, a prágai Jaroszláv Hejrovszkij Fizikai-Kémiai Intézet nanokatalízis tanszékének vezetője. Köszöntöm Önt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen, nagyon szívesen, nagyon szép itt lenni.
0: Az ön életútja, ahogy elhangzott, felsőszeriből indult, innen jutott el a Nemzetközi Tudományos Élet rangos intézményeibe. Hogyha visszanéz a gyermekkorára, akkor mi az az első kép, emlék vagy érzés, ami az eszébe jut?
1: Nagyon szeretem a természetet, szeretem a matematikát, már ha a tudományos dolgokról beszélünk, ez volt a legfontosabb.
0: És felsőszeriben milyen formában találkozott a matematikával, az iskolán kívül is esetleg?
1: Főleg az iskolában. Nagyon sokat olvastam akkor, különböző tárgyakból, irodalmat, kicsit szakmait is, történelmet sokat. És emlékszem, volt egy ilyen könyvkiadás, rekordok, vagy könyve fiúknak és lányoknak külön, azokat olvastam, azokat volt rengeteg érdekes információ tudományról is.
0: Mikor fordult meg először az eszében az, hogy maga is ezt a pályát válassza, a tudományos pályára induljon?
1: Az valójában a gimnáziumban volt, szóval az alapiskolában kialakult, hogy a természettudományok felé irányulni, de akkor az még nem volt teljesen világos vagy éles, hogy merre felé, és a pozsonyi magyar gimnáziumban volt az, amikor kialakult, nem is inkább matematika, hanem inkább vagy fizika, vagy kémia, mind a kettő összkal, ugyebár matematika is, és a második volt, azt hiszem a második évfolyamban, amikor úgy a kémia felé kezdtem húzni. És ebben nagyon sokat tettek a barátok is, és természetesen a kémia tanár. Szabad kezet adott nekünk egy barátommal, Putyera Károly volt a neve, vagyis még mindig az. Alapítottunk egy vegyészi kört, és teljesen szabad kezet adott, hogy mit tanítunk, és miket művelünk ez alatt. Úgyhogy ez fantasztikus volt, és akkor ez volt az, ami valójában a kémia felé billentette a mérleget, de ott volt még mindig a fizika is, és mint említette, a végén fizikai kémiát tanultam.
0: Elárulhatjuk ennek a tanárnak a nevét?
1: Dávid Béla. Nyugodjék, Dávid Béla.
0: Azt mondta, szabad kezet adott önnek, a akkori barátjával, iskolatársával. Emlékszik még, hogy mivel foglalkoztak? Mire használták ki ezt a szabadságot, ezt az időt?
1: Hát voltak ilyen szikrázó, pattanó kísérletek, többet kezett. Volt egy különleges, amikor egy kicsit túl sok anyagot kevertünk össze, és ilyen hömpölygő fehér füstfelő alakult ki, és kinyitottuk a Duna utcán ugye az ablakot, magas mennyezet volt, és elkezdett kifelé hömpölyögni ez a füst, és akkor a járókelők hát megálltak, és hát akkor kézzel lábbal integettünk, hogy minden rendben van, és nem kellnek a tűzoltók. Ez csak egy ilyen, egy ilyen élmény volt.
0: Biztosak voltak benne, hogy abból baj nem lehet?
1: Persze.
0: Tehát akkor veszélyes pillanat azért nem volt.
1: Nem volt veszélyes.
0: Volt esetleg valamilyen családi minta, vagy a rokonságban valaki, aki a tudományos pálya felé vezette volna, vagy pedig valami fajta mintát adott volna önnek?
1: Édesapám biológiát és kémiát tanított az alapiskolán, ahol jártam, de nem folyásolt be, szóval nem, amit nagyon pozitívnak látok. Inkább pozitív példa volt, de nem utat adni, vagy hogy is mondja, előírni, hogy az ember mit csináljon. Ennyiből nagyon jó volt. Mondhatni, de jókat tudtunk beszélgetni kémiáról, akkor már és biológiáról is.
0: Mondhatni, hogy fiatal korában tehát sok szabadságot kapott akkor. Igen. Sok támogatás, de sok szabadságot.
1: Pontosan.
0: Ugye a prágai Károly Egyetemen fizikai kémiát tanult. Miért éppen ez a terület vonzotta, vagy mikor döntött el, hogy ez lesz az az út, ami a sajátja?
1: Ez valójában a gimnázium végén volt, amikor kémia felé billentem, de még a fizika is nagyon tetszett, úgyhogy ez adta meg ezt az irányt, hogy fizikai kémia legyen. Az egy olyan rész, ahol a fizika és a kémia törvényei is fontos szerepet játszanak, logika, levezetések. Szóval nem voltam az a típus, aki egy olyan fajta szakot választott volna, akkor túl sokat kellene, mondjuk úgy, hogy magolni. Tehát lexikális tudás az nem volt sem az erősségem, sem a hobbim.
0: Kik voltak az egyetemen azok a tanárok, mesterek vagy kutatói példaképek, akik meghatározták a gondolkodását?
1: Aki legjobban meghatározta, az Vlastimil Fidler volt. ő vezette a doktorátusi munkámat, vagyis pardon, meg a diplomunkámat is. És a választás is érdekes volt, mert szintén hát az ember odaáll a tábla elé, olvassa a tételeket, hogy miről lehetne írni. Persze olyan kifejezők ember, mint hogyha spanyolul lett volna, akkor nem is értettük, hogy mi pontosan. És akkor ugyanaz a barátom, akivel ezt a vegyi kört futtattuk, valamikor Pozsonyban, ott tanult. 2 évvel volt idősebb, és ő azt mondta, és ez egy nagyon jó tanács volt, ne a témát nézzed, hanem a munkavezetőjét, ki az. És ő ajánlotta konkrétan Vasztyíkot, és ez nagyon bevált, úgy a diplomunkára, mint később a doktorátusira.
0: Tehát ez a barátja, akivel már a gimnazista korában is különféle kutatásokat végeztek, és az iskola környékén lakókat esetlegesen néha-néha megrémisztették, tehát ő is ezt a pályát választotta?
1: Pontosan, és ő volt valójában az első diák a pozsonyi gimnáziumból, aki Prágába ment a Károly Egyetemre, és én voltam a második.
0: És mai napig tartják a kapcsolatot?
1: Igen, hát nem olyan sűrű, mint eddig, ők is most Amerikában laknak, úgyhogy, de igen, tartjuk.
0: Mivel foglalkozott a Prágai Egyetemen, milyen kutatásokat végzett?
1: Még a diplomunkámra, ott valójában programozással foglalkoztam, egy szintén szubnanoszekundumos spektroszkópiára, hogyan kell kiértékelni adatokat. Akkor vártuk a gépet, hogy megjöjjön Skóciából, és akkor még más idők voltak, évekig kellett várni, úgyhogy mire a gép megjött, akkor már elkezdhettem a doktorátusi munkámat. Úgyhogy a diplomamunkám belül ott azzal foglalkoztam, hogyan kell analizálni, kiértékelni adatokat. Programokat írtam különböző programozási nyelveken, és aztán a munkám belül pedig aztán energiaátvitel, szolvatációs dinamika volt spektroszkópiával, ami szintén lemehetett szubnanoszekundum alá.
0: Egy laikus számára is hogyan magyaráznál pontosan, miről szóltak ezek a kutatások?
1: Az első az volt, hogy például molekulák, biomolekulák, enzimek, vagy polimerek, amik ilyen hosszú láncból álló molekulák, hogyan alkot át a struktúrájuk, a szerkezetük egy oldószerben. Attól függően, hogy milyen az összetétele az oldószernek, vagy pedig, hogyha fénnyel excitálják, tehát hogyha fotonokat abszorbál, nyel el. És ezt tudtuk követni éppen ezzel a szubnanoszekundumos spektroszkópiával, fluoreszenciával Prágában. Ez volt az egyik. Másik pedig az volt, hogy például enzimeknél bizonyos molekulák világítanak az enzimen belül, de hogyha rájuk kötődik egy más molekula, vagy megmérgeződnek, akkor ez a fénykibocsátás megváltozik. És ezt tudtuk mérni, ezt tudtuk követni.
0: A prágai indulás után kinyílt ön előtt a tér, nemzetközi tudományos pályára állt. Hogyan került először Göttingenbe, majd Chicagóba? Ugye pont arról az időszakról beszélünk, amikor megtörtént a rendszerváltás.
1: Hát igen, 89-ben jöttek a változások, és akkor 1990-ben kijutottam Göttingenbe, az volt az első utam valójában nyugatra. Egy hónapot töltöttem a Göttingeni Egyetemen, szintén ezzel a fluoresz spektroszkópiával foglalkoztunk, ezzel a nagyon gyors, amit említett, hogy milyen gyors. És hát az valójában egy nagyon különböző téren nagyon mély élményeket hozott elő. Egy, hogy egy nemzetközi tímben, csoportban tudott az ember dolgozni, együttműködni, és ez pont akkor játszódott le szintén, amikor a két Németország egyesült október 3-án, tehát a hangulat is fantasztikus volt. Tehát ez volt az első ilyen kilépés nyugatra. 1990 végén, 91 elején kaptam valójában volt két lehetőség, egyik Londonba menni, kutatni, vagy pedig a Fulbright stipendiummal Amerikába, Chicago Egyetemre, és azt választottam. Ott volt a világon az egyik, hanem a legjobb kutató professzor ezen a témán belül, a nagyon gyors lézerekkel. Így azt salt oda.
0: Akkor itt is a személy után haladt tovább, lehet mondani?
1: Tudomány és személy.
0: Tudomány és személy. Mit jelentett akkor így közvetlenül a rendszerváltás után Közép-Európából bekerülni az amerikai tudományos világba? Ez hogyan élte meg személyesen?
1: Hát megérkezni egy kulturális sok volt, természetesen. De nagyon jól fogadtak, soha nem adták tudtomra sehol, legyen az Amerika, Németország, vagy ismét az Egyesült Államok, hogy valaki onnan jött, főleg Amerikában, ahol mindenki valahonnét jött valójában, nem is lehet mondani. Nagyon érdekes volt látni, hogyan működik a csoport együtt, az már egy nagyon nagy kutatócsoport volt, tehát a beszélgetések, a diszkúziók, és ott szintén nagyon segített az emberek egymásnak. Tehát, ha jött valaki új, beoktatták, és ami szintén nagyon érdekes volt a számomra, amikor megérkeztem, azt mondta a professzor, hogy Pista, nézz körül 2-3 hónapig, sok laborja volt, sok téma volt kutatva, és utána majd gyere, elbeszélgetünk, hogy mit szeretnél csinálni a maradék időben, úgyhogy valójában magam választhattam ki a témát is.
0: Milyen témát választott?
1: Hát az a leggyorsabb szolvatációs dinamika volt, tehát másodpercnél 10 a mínusz 12-t, hogyan mondjuk az milliómnak a milliómod a része a másodpercnek, nagyon gyors mérések voltak, ahol tudtuk például azt mérni, hogy a vízmolekulák milyen gyorsan szerveződnek át egy molekula körül, és az nagyon-nagyon gyors, szintén fotonabszorpciója után.
0: Göttingen és Chicago után merre vezetett tovább az útja, és hogyan került Berlinbe? Itt milyen tudományos közeg fogadta?
1: Hát őszintén szólva, amikor visszajöttem az Egyesült Államokból, a Fulbrightról, tehát a University of Chicagóról pontosabban, akkor nem voltam biztos benne, hogy maradok vagy sem a tudományban. És hát akkor rengeteg lehetőség nyílt meg, főleg nyelvtudással is. És emlékszem, volt egy konferencia Dél-Ausztriában, és ott találkoztam egy német professzorral, aki meghívott, hogy nem menéznék körül esetleg Berlinben, nem érdekelne valami, és ami tetszett, szóval több helyet meglátogattam, és volt egy kutatócsoport, fizikai fizikusok, akik szintén nagyon gyors spektroszkópiával foglalkoztak, de szerették volna ezt applikálni, tehát használni olyan rendszerekre, ahol viszont jól jött volna egy vegyésznek a tapasztalata. Hát így kerültem oda.
0: Itt is habilitált.
1: Itt habilitáltam pontosan.
0: Kísérleti fizikából. Ez a berlini habilitációs téma, ez mennyire nőtt ki a korábbi doktori kutatásaiból? Volt ebben valami természetes folytonosság, vagy inkább ekkor fordult valamiféle új irányba az érdeklődése?
1: Mind a kettő. Tehát valójában gyors spektroszkópiával foglalkoztam már Prágában, még gyorsabbal, tehát Chicagóban, és valójában ennek lett volna egy folytatása Berlinben is, de aztán átváltottuk ezekre a fématomokból álló klaszterokra, kis molekulákra, ami aztán később vezetett annak a katalízis felé. De ezt még nem, katalízissel nem foglalkoztunk Berlinben.

0: Vendégem továbbra is Vajda István, fizikai kémikus, nanokatalízis kutató a prágai Jaroszláv Hejrovszky Fizikai Kémiai Intézet nanokatalízis tanszékének vezetője. A 2000-es évektől az Egyesült Államokban az Argonne National Laboratory kutatójaként dolgozott, később vezető kutatóként is. Az Egyesült Államok egyik nagy nemzeti kutatóközpontjáról van szó. Mit jelentett önnek ebbe a közegbe bekerülni? Miben más egy ilyen óriási állami kutatólaboratóriumban dolgozni, mint egy egyetemen vagy egy kisebb kutatócsoportban?
1: Igen, ez másabb. Egyetemek eleve azzal foglalkoznak, hogy neveljenek, oktassanak, és amellett végzik a kutatást. Egy ilyen nemzeti laborban elsősorban kutatásról van szó, vannak szintén diákok esetleg, együttműködések alapján, de más az orientáció, másra koncentrálnak. Tehát az, ami például az Egyesült Államokban a nemzeti laborokra jellemző, például én is dolgoztam, az a energetikai minisztérium alá esik, Washington alá, és ott vannak bizonyos kutatási irányok, amit úgy megszabnak, missziónak is nevezik, például energetikára, stb., amit követ az ember. És ahogy az működik, a kutatók 3 évenként, vagy 5 évenként különböző pályázatokat írnak új kutatási irányokra, új ötletekkel. És ezek vannak aztán értékelve Washingtonba, hogy az mennyire felel meg szintén a hosszú távú tervnek, az amerikai államnak például, és ez alapján van megadva az irányzat.
0: Mennyiben változott ebben az időszakban az ön kutatói érdeklődése? A nanokatalízis mit jött az életébe, amikor fordult e felé, vagy az már
1: pontosan, valójában ez volt az egyik oka, hogy miért mentem át Amerikába. Klaszterokkal foglalkoztunk, ilyen kis fém csoportosulásokkal, anyagokkal már Berlinben is egy kicsit, de az vákuumban volt. El lehet képzelni, hogy a vákuumban függ egy részecske, és azt nézzük, hogyan reagál a fénnyel, vagy hogyan reagál bizonyos molekulákkal, például szénmonoxiddal. De ez nagyon alapvető kutatás, és a tervem az volt, hogy ezt tovább vinni felhasználási célokra is. És de ahhoz, hogy katalizátor legyen, ahhoz a katalizátorokat, mondjam úgy, kézzel fogható kell, hogy legyen. Tehát le kell rakni egy bizonyos hordozóra, kell őket tesztelni. Például, mint a, talán a katalizátor az autóban lehetne összehasonlítani, ott is kis részecskék vannak, valójában nanokatalizátorok, azok égetik el a maradék szénmonoxidot, stb. A kipufogó gázban is. Szóval ez egy lépés volt, de ugyanakkor valami egy úgy kutatási irányt hoztunk ott létre, hogy ezeket a fizikai metodusokat, amiket használtunk Berlinben nagyon-nagyon alapkutatásokra, azokat vittük tovább a következő fázisba, hogy nagyon pontos anyagokat, katalizátorokat tudjunk gyártani, és vegyi reakciókra felhasználni őket.
0: Ha jól értelmezem magamban, akkor az elméleti részről kis egy gyakorlatiasabb?
1: Nem egészen az elméleti rész, talán úgy lehetne összehasonlítani, ez a vákuum, amiben dolgoztunk, tehát az egy nagy szerkezet volt, mintha világűrbe lenne. Tehát nincs nyomás. És ezeket bevinni reális körülmények közé. Tehát a vákuumban nagyon kicsi a nyomás, nagyon mások a körülmények, de viszont egy reaktorban, legyen az az autóban, legyen az egy gyárban, nagyon mások a körülmények, a nyomás, a hőmérséklet, és itt tovább.
0: Ilyen kutatások során érik a kutatót ilyen heuréka élmények, és ha igen, akkor az konkrétan hogyan lehet laikus számára elmondani, hogy mi jelenthet ilyen élményt?
1: Hát igen, volt már olyan, hogy nagyon keményen dolgoztunk egy bizonyos témán, és nem jött be, és költ valami más is nagyon érdekes volt. És ez fantasztikus. Mondjuk van egy mondás Amerikában, hogy az ember meg kell, hogy dolgozza, vagy ki kell, hogy érdemelje a szerencséjét kemény munkával. Pontosan nem tudom lefordítani, de igen, volt ilyen, hogy rájöttünk valami. Berlinben is volt ilyen. De ilyen pillanatból nincs túl sok, amikor meglepetésként jön valami. Az ember általában évekig dolgozik valamin, még egy jó eredményt kap.
0: 2007 és 2013 között a Yale Egyetem vegyészmérnöki és környezetmérnöki tanszékéhez is kapcsolódott külsős professzori szerepben. Mit jelentett ez a gyakorlatban, mivel foglalkozott?
1: Valójában egy hatalmas projektunk volt az egyetemen keresztül, amit egy kolléga nővel Unnit az egyetemről vezettünk. Még talán annyit adnék az, hogy az egyetemen dolgozva megnyíltak más lehetőségek is a diákokhoz, fiatal kollégákat behozni a teambe, és ott egy nagyon speciális programon dolgoztunk az amerikai légierő számára, amire arról volt szó, hogy új katalizátorokat hozzunk létre, amivel tisztán, például effektíven lehet bizonyos üzemanyagot előállítani, vagy épp lebontani azt az üzemanyagot, hogy teszem azt egy rakéta, vagy egy repülőgépben egy motor, effektíveben tudjon dolgozni, és tovább. És ez egy nagy program volt, azt hiszem 7 egyetem és nemzetközi labor dolgozott rajta 5 évig. Nagyon sokat tanultunk belőle.
0: Egyetemistákról, ha szó volt, ugye van egy ilyen sztereotípiánk talán az amerikai elit egyetemekről, hogy magabiztos diákok, erős versenyhelyzet, nagy tempó, állandó kérdezés, ön ebből mit tapasztalt meg, milyennek látta belül az amerikai egyetemi világot?
1: Hát az egyetemi világgal legjobban akkor kerültem kapcsolatba, amikor az a Yale-en voltam, és még előtte a Fulbright alatt, amikor jártam a előadásokra. A diákok nagyon nyitottak, nem félnek kérdezni. Ez nagyon, azon teljesen más volt, mint doktorátusán mentem ki Amerikába, vagy Csehszlovákiából. Tehát nem félnek, kérdeznek, nagyon nyitott a diszkúzió a tanárok és a diákok között. Ez egy nagyon nagy plusz volt nekem.
0: Mennyi időre volt szüksége? Mondta, hogy az első időszakban ezt egyfajta kulturális sokként is élte meg.
1: Az első fél év. Akkor egy évig voltam kint. De nagyon jól tett az is, hogy nem csak a professzorral dolgoztam együtt, hanem körülbelül 6-7 kollégával, nagyon közel. És ezek között voltak már úgy kutatók is, mondjuk úgy, hogy érettebb kutatók, voltak közöttük posztdokok, akik frissen a doktorátus után voltak, és dolgozott velem szintén egy diák is. Ugye ez nagyon-nagyon érdekes ilyen keverék volt.
0: A Chicagói Egyetem molekuláris mérnöki intézetéhez is kötődött, és innét vezetett később az útja egy időre az amerikai energiaügyi minisztérium alapvető energiatudományokkal foglalkozó programjához. Kutatóként ez milyen élmény volt, hogy nem csak úgymond a laboratórium oldaláról látta a tudományt, hanem abból az irányból is, ahol valóban kutatási programokról, támogatási irányokról gondolkodnak?
1: Igen, szóval ami a molekuláris intézetet illeti, önözök Chicagón, az első ilyen meghívott tagja voltam valójában. És érdekes képpen, 20 évvel azelőtt ott voltam a Fulbrighton, azon az egyetemen, hogy ez ilyen visszatérés is volt egy részben. De ami a tapasztalatokat illeti Washingtonban, az egy nagyon-nagyon érdekes volt, és nagyon pozitív több tekintetben. Addig azok közé tartoztam, azok közé a kutatók közé, akik kérvényeket írnak, pályázatokat írnak. És most az asztal másik oldalára kerültem, aki azokat értékelte, és ott volt a pénzosztásnál, ha szabad így fogalmaznom. És nagyon érdekes volt az érzés, és nagyon érdekes tapasztalat, hogy mennyire más szemmel olvassa az ember ugyanazt a dokumentumot, mint aki írta, aki beadta a beadványt, az, aki értékeli. Ami talán szintén érdekes volt abban az időszakban, ez akkor volt, amikor az amerikai elnök Trump először jött, először vette fel a elnöki funkcióját, és először nagyon meg akarta szorítani, vagy csökkenteni a költségvetést ebbennek a minisztériumnak. De akkor az amerikai kongresszus felállt, és ahelyett, hogy csökkentették volna a költségvetést a tudományra, hozzáadtak. Ez lehetővé tette azt nekünk, menedzsereknek, hogy valójában alig kellett jó beadványt visszautasítani. Tehát az, ami bejött, mint jó kutatási ötlet, azokat tudtuk támogatni. Ennyiből az nagyon jó volt. Nagyon érdekes élni.
0: Egy ilyen megbízás után az ember más szemmel tér vissza a saját laborjába?
1: Igen, igen, más szemmel, és ez segít ahhoz is, hogy az ember esetleg másképp is írja a saját beadványait, a saját kérünk, mert tudja, hogy hogyan van olvasva, hogyan van értékelve. Az, ami nekünk, amikor írjuk, természetes, mert azzal foglalkozunk nap, mint nap, a másik oldalnak nem kell. Nagyon fontos, hogyan van mondjuk a bevezető megírva, hogyan van a összefoglaló megírva, hogy ott minden úgy legyen, hogy az valakit érdekelő, az, aki olvassa.
0: Akkor egy fontos tapasztalat volt.
1: Igen,
0: ez.
1: Igen.

0: Vendégem továbbra is Vajda István, fizikai kémikus, nanokatalízis kutató. Hosszú amerikai pályaszakasz után 2019-ben visszatért Közép-Európába, Prágába, a Jaroszláv Hejrovszky Fizikai Kémiai Intézetbe. Miért döntött a visszatérés mellett?
1: Ennek több oka is volt. Mindig is úgy terveztük, hogy legkésőbb nyugdíjra visszatérünk. Így ez az emberi oldaláról. Ami a szakmait illeti, 2018-ban kaptam egy ajánlatot Prágából, és lehetőség nyílt arra, hogy azt a kutatási irányt, amit Amerikában a csoportom elkezdett, át tudjuk telepíteni ide. Ez a fajta kutatás így, ahogy folyik Prágában, Csehországban még nem volt. Ez egy kihívás is volt, mert ugye ez egy új kezdet is. Tehát megszakítani azt, ami működik és fut, létrehozni egy új csoportot, létrehozni új laborokat, stb. De ez egy olyan kihívás volt, aminek nem tudtam nemet mondani. Szakmailag. És egyébként ezt a kutatási ötletet, hogy úgy mondjam, ezt az Európai Komisszió támogatta, tehát ez egy ilyen... Szóval ez egy nagyon fontos pozíció volt az intézetnek is. Úgyhogy amellett persze más is játszott részt ebben, az pedig az, hogy már abban az időben három unokánk élt Németországban. Tehát a család is. Uh-huh. És persze ugye az egész család rokonság Szlovákiában él, ez a közelség is. Tehát több komponense volt összetevője ennek a döntésnek, és ez így összejött szépen egyik a másikhoz.
0: Ja, a Jaroszláv Hejrovszky Intézet a cseh tudomány egyik rangos kutatóhelye, Nobel-díjas névadóval, komoly fizikai, kémiai hagyománnyal. Ön az intézet új tanszékét, a nanokatalízis tanszéket vezeti, hogy milyen belső motivációkkal, milyen célkitűzésekkel vágott bele ebbe az új kalandba, munkába?
1: Mint az imént említettem, ez egy új kutatási irány alapítása volt Csehországban. Szintén volt benne olyasmi is, hogy talán valamit visszaadni. Itt tanultunk ki, hálásak lehetünk Csehországnak, Csehszlovákiának, hogy odáig jutottunk, ahogy jutottunk. És nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, tehát valójában egy új generáció, kutatói generáció tudunk így nevelni újfajta irányokba. Ez is nagyon fontos része a dolognak. Nem csak maga a szakmai, hanem az emberi része is, a kutatás és a oktatás.
0: Mégis mi az, amivel most a prágai nanokatalízis tanszéken foglalkoznak? Mi a legfontosabb kutatási kérdésük jelenleg?
1: Különböző anyagokkal és reakciókkal foglalkozunk. Legegyszerűbb talán, amit említenék, az a szénmonoxid eltávolítása effektíven, bármilyen gázból, gázokból. Második, ami szintén fontos a környezetre, az a széndioxid átalakítása, használható vegyszerekké. Szintén foglalkozunk a metán átalakításával, sőt kombinálva metánt a széndioksziddal, mert ez az a két gáz, amik valójában a legrosszabb környezeti hatással vannak a felmelegedésre. Szóval ezek a legegyszerűbb molekulák, amikkel foglalkozunk. Nem mondanám, hogy dolgozni velük a reakció a legegyszerűbb, de ezek a legegyszerűbb, legkisebb molekulák. Aztán foglalkozunk nagyon komplex molekulákkal is, ahol például olyan anyagot szeretnénk elállítanunk belőlük, és pontosan, specifikusan, amit egyébként nagyon nehéz. És ezekre pontosan ezek a nanokatalizátorok, nagyon kis részecskék felelnek meg, hogy olyan anyagokat tudjunk előállítani, és nagyon pontosan, amit másképpen nagyon nehéz.
0: A hallgató kedvéért, hogy milyen gyakorlati haszna lehet annak, amit önök kutatnak?
1: Szóval vannak katalizátorunk, amik nagyon effektíven átalakítják a széndioxidot például, metanollá, alkohollá, vagy más anyaggá. Tehát ezzel eltávolíthatunk széndioxidot a környezetből. És ezt nagyon egyszerű körülmények között, ez az egyik. talán az, amit kiemelnék a legjobban. Egy más anyagunk is van, arra amerikai szabvány is van, vagy kettő, ami például propánból indul ki, ez egy háromatomú szénlánc, ami átalakít propilénné, ami azt jelenti, hogy két hidrogén hiányzik, van egy kettes kötés benne, ami azt hozzá lehet oxigént adni, és propilén oxid van belőle. És valaki kérdezhet, hogy ez mire jó? Hát ezt fel lehet használni például autókba fék folyadék gyártására. Ez az egyik. A propilén az rengeteg csomagoló anyagként van használva, mint műanyag, és ugyanez a katalizátor tud gyártani akrolént is, és hát ez a mű plexiglász, vagy hogy mondjam, a plexi üveg, ahogy mondjuk erre felé akrolátos üveg. És ez nagyon pontosan gyártják, nagyon effektíven. Ez lenne talán pár példa, amit említenék.
0: Hogyha eddigi kutatásaira visszagondol, akkor milyen felfedezés, vagy milyen kutatás az, amire talán a leginkább büszke, amire azt mondja, hogy ez volt valami tényleg különleges élmény a számomra, vagy különleges hatással bír a mai napig.
1: Valójában három témát is tudnék említeni. Az első az az volt, amikor még femtoszekundumos, tehát nagyon az a szupergyors spektroszkóval foglalkoztunk, ahol meg tudtuk különböztetni, ez volt a chicagói munka az első, hogy hogyan reagál a víz molekula a környezetére. Ez volt az első. A második az Berlinben volt, ahol úgy tudtuk modulálni, egyszerűbben mondva, úgy tudtuk megváltoztatni a fényt. Képzeljük el, hogy a fény valójában fehér, de abban a fehérben van egy széles spektrum, a pirostól a kékig. Meg tudtuk változtatni,

0: Ha lefordítjuk, akkor a, van a milliméter, ugye? Annak a milliomod része a nanométer, és ez még annél is kisebb. Tehát három atomból álló katalizátor, nagyon effektív volt pontosan epoxidok, a propilénoxid gyártásába. És akkor vezettük be ezt a fogalmat is, hogy szubnanométer katalízis. Úgyhogy ez az a három dolog, ami talán kiemelnék.
1: Ha most egy felsőszeri, vagy szlovákiai, magyar, vagy közép-európai diák hallgatja ezt a beszélgetést, aki érdeklődik a természettudományok iránt, de nagyon távolinak érzi a nemzetközi tudományvilágát, akkor mit mondana neki, mi kell leginkább a tudósi pályához?
0: Hát azt nem mondanám, hogy túl sok minden kell, mert akkor elijesztenék mindenkit. Ami kell, kíváncsiság. Első, kíváncsiság, érdeklődés, és új dolgok iránt is. Ugyanakkor szintén egy kis bátorság, mások tanácsát kikérni, elmenni emberek után, kérdezgetni, kérdéseket feltenni, és talán ez az alap. Talán ez az alap. Érdeklődés, kíváncsiság, nem félni utána menni, beszélni az emberekkel, és kipróbálni dolgokat. Ez a kipróbálás, ez sok mindenképp pozitív lehet, mert lehet, hogy el vagyok, teszem azt, ragadtatva valamitől, és akkor megpróbálok olyan irányba fordulni, és akkor valahogy nem megy, vagy rájövök, hogy ez nem pontosan az, amit szeretnék. Tehát, hogyha az érdeklődés és a választás, ez kéz a kézbe megy. És sokszor az is pozitív, ha valaki rájön arra, hogy mi az, amit nem szeretne csinálni. És ez megint csak úgy fog rájönni, hogy kipróbálja. Utána jár, utána kérdez, rákérdez, és itt tovább.
1: Kell a szerencse is?
0: Szerencse is kell, de ugye vannak ilyen okos mondások a szerencséről és minden másról. Az egyik, amit említettem az előbb, amit Amerikában, ha lefordítanék angolból, van szerencse, igen, de az a szerencsé meg kell dolgozni. Tehát nem jön semmi magától. Igen, például az a kísérlet, amit említettem, hogy nagyon jól sikerült Berlinben, azon dolgoztunk 3 évig, és ma majdnem feladtuk. És egyszer valami kattant, és amit szerencsének nevezünk, egy apróság, úgy a szerencse is kell.
1: Amit így a filmekben szoktunk látni, jó filmekben, hogy sokáig semmi, és akkor hirtelen valami beugrik.
0: Igen, igen. Hát egyébként akkor túl egyszerű lenne minden, és akkor...
1: De magától nem jött volna ez.
0: Nem jött volna ez.
1: Végül, hogy mi az a tudományos vagy emberi kérdés, ami ma is ugyanúgy izgatja, mint a pályája elején?
0: Menni az új után. És ha most megkérdezni, mi az az új, talán nem is tudom. Szóval nehéz ezt így leírni, de az évek után kialakul egy bizonyos érzés, vagy hogy is mondjam, hogy van egy megérzés, hogy merre lehet menni. Sokszor ez nem konkrét, ezt nem azt mondom, hogy pontosan ezt és ezt fogom gyártani, vagy pontosan ezt és ezt fogom elérni, hanem egy irány. Például most, ami így mozgat, ez szintén, most látjuk, milyen hatalmas potenciál, mennyi lehetőséget kínálnak ezek az új anyagok, amikkel foglalkozunk, és ez csak a jéghegynek a csúcsa. Úgyhogy szeretném ezt folytatni. Nagyon sok újdonság van még, amiről nem tudunk. Még nagyon sok dolog van, amit nem fedeztünk fel.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt mi hozzánk, és hogy beszélgethettünk egy jót.
0: Nagyon szépen köszönöm.

Kedves hallgatóink, a Nyugaton a helyzet mai adásában a felsőszeri származású Vajda István fizikai kémikussal, nanokatalízis kutatóval, a prágai Jaroszláv Hejrovszky Fizikai-Kémiai Intézet nanokatalízis tanszékének vezetőjével hallhattak beszélgetést. Munkatársam Kovács János hangmérnök nevében is a szerkesztő műsorvezető Jakubec László köszöni figyelmüket. További szép napot és kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra!

Vajon kik, hol és hogyan alapították meg a Csemadokot? Erre adta meg a választ Csicsai Alajos a Mérföldkövek ködben című könyvében, amelyről Laca Tihamérral beszélgetett. Volt kollégánknak mesélte el a dunatőkési vízimalom történetét is a cséfalvai házaspár. Mindenről a Szalagtárban lesz szó, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatnak meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nem hosszabbodik meg az önkormányzatok választási ciklusa. A G7 országok vezetői új fegyvereket ígértek Ukrajnának, és támogatták Trump Iránnal kötött megállapodását. Ma akár 30 fok is lehet, Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Az önkormányzatok választási ciklusa nem hosszabbodik meg 4-ről 5 évre, ugyanis a parlament a mai szavazáson nem fogadta el az alkotmánymódosítást, amely ezt a változást irányozta elő. A módosítást a LAS frakció nyújtotta be Román Malatyinyec képviselővel együtt, így nem ment át az a módosító javaslat sem, amellyel a LAS alkotmányban rögzítette volna azt a lehetőséget, hogy népszavazással is lerövidítsék a parlamenti választási ciklust. A 143 szavazó közül 78 képviselő voksolt a módosítás mellett. Az alkotmánymódosítás végleges jóváhagyásához legalább 90 szavazatra lett volna szükség. A parlamenti képviselők várhatóan csak ősszel folytatják a külföldről történő postai szavazás szabályozásának módosításáról szóló vitát. A koalíciós Smer javaslatát ugyanis elhalasztották a következő rendesülésre, ami szeptember 15-én kezdődik. A szeptemberi ülésre halasztották a művészeti alapról szóló törvénymódosításról való szavazást is, amelyet Román Malatyinyec terjesztett elő. A parlament a mai szavazáson jóvá hagyta ezeket a változtatásokat. A Smer frakcióvezetője Jan Richter a javaslat szavazásának elhalasztását azzal indokolta, hogy további tárgyalásokra van szükség. Az eperjesi új kórház építése folytatódik, ezt Robert Kalinyák védelmi miniszter jelentette be ma a parlamentben. A miniszter a parlament védelmi és biztonsági bizottságának rendkívüli ülésére érkezett, bár a bizottság nem volt határozatképes, a miniszter ott maradt, hogy informális vitát folytasson a jelenlévőkkel. Kalinyák egyúttal megerősítette, hogy a rendőrség, amely az új kórház építésével kapcsolatos büntetőeljárást indított, a helyszínen járt, hogy bizonyítékokat rögzítsen. Elmondta továbbá, hogy a korábbi kivitelezővel még folynak a tárgyalások a szerződéses kötelezettségek rendezéséről. Elismeri, hogy a kárp erre is sor kerülhet. Az ellenzék pozitívan értékelte, hogy a miniszter maradt az informális megbeszélésre. Ugyanakkor bírálták, hogy számos kérdésre nem kaptak választ. A folyamatot és az eljárást továbbra is homály fedi. Attól tartanak, hogy a projekt végső költsége jóval magasabb lesz, mint az várható. Az Európai Bizottság ma a tisztaipari megállapodás céljaival összhangban jóváhagyta a tiszta technológiák termelési kapacitásának támogatására irányuló 1 milliárd euró összegű szlovák programot. A bizottság úgy véli, hogy ez az intézkedés hozzájárul a klímasemleges gazdaságra való átálláshoz. A cél a tiszta technológiákra vonatkozó megfelelő gyártási kapacitás biztosítása, amely támogatások és jövedelemadó kedvezmények formájában valósul meg, és mind a kis és középvállalkozás, mint pedig a tiszta technológiák gyártási kapacitását növelő beruházásokat végrehajtó nagy vállalatok számára elérhető lesz. A G7 országok állam és kormányfői ma megerősítették Ukrajna iránti rendíthetetlen támogatásukat a szabadság, a szuverenitás és a területi integritás védelme terén, és egyetértettek abban, hogy fokozzák a nyomást Oroszország háborús gazdaságára. Közös nyilatkozatukban elkötelezték magukat a fegyverszállítások növelése mellett is, beleértve a légvédelmi rendszereket. A G7 országok továbbá elkötelezték magukat amellett, hogy fokozzák a nyomást az orosz háborús gazdaságra, és szigorítják a Moszkva elleni szankciókat, beleértve a kőolaj és gázszektorra irányuló intézkedéseket. A vezetők egyúttal támogatásukat fejezték ki Donald Trump amerikai elnöknek a hormuzi szoros újpoli megnyitásáról szóló megállapodását illetően. Trump tegnap bejelentette, hogy Washington hamarosan újra bevezetheti az orosz energiaforrások exportjára vonatkozó szankciókat, amelyeket ideiglenesen felfüggesztettek. Ezt azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti új keret megállapodás várhatóan lehetővé teszi a hajóforgalom újraindítását a hormuzi szoroson, ami enyhíti a globális energiaválságot.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az ég, helyenként átmenetileg beborulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul, délen és nyugaton akár 30 fok is lehet, gyenge légmozgás jellemző.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radarmérje sebességet Rimaszombat után Valketeriákovce, azaz Bakostörék irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Itt a Pátria Rádió, benne a hétfői nappali ismétlő sávja. Egy fesztivál, öt nap. A múlt héten kettől szombatig Komáromban zajlott 61. jókai napokon jártunk. A szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kis színpadok és diákszínpadok országos fesztiválján. Az itt készült összefoglalónkat hallják. Kedd kora délután beszélgetek a 61. jókai napok rendezvény sorozat főszervezőjével, Bajkai Csengel Mónikával. Mónika, gondolom a szervező minden egyes évadba belerakja tudása legjavát, de a jubileumi 60. jókai napokra gondolom még ezt is túl teljesítettétek, próbáltatok belerakni mindent, hogy az emlékezetes, különleges legyen. És ezek után hogy áll neki a főszervező egy következő évadnak? Nem érzi azt, hogy túl sok puskaport ellőtt a jubileumi jókai napok szervezésekor?
3: Ezt nem szabad érezni. Azt gondolom, hogy ha van egy sikeres fesztivál, amit zárunk, akkor azon kell dolgozni attól a pillanattól kezdve, hogy a következő évad minimálisan olyan sikeres legyen. Legalább annyian legyenek, és legalább olyan elégedetten menjen haza mindenki. Azt gondolom, hogy a 60. jókai napok sikerén fölbuzdulva inkább, mintsem, hogy azon gondolkodva, hogy fú, hogy lehet ezt fokozni. Elkezdtünk dolgozni januártól Isten igazából azon, hogy itt minden körülményt biztosítani tudjunk azoknak az emberkéknek, azoknak a csoportoknak, akik ide érkeznek.
2: Most a laikusokban lehet, hogy fölmerül az a kérdés, hogy mit kell ezen szervezni már januártól?
3: Hát az egész azzal kezdődik, hogy a projekteket meg kell írni. Tehát tudni kell, hogy egy ilyen fesztiválnak a költségvetése nem két fillér, és mi projektekből élünk. Tehát a Komáromi Jókai Napok közalapítvány pályázik több intézmény felé. Ugye mi nem egy központi költségvetésből gazdálkodó szervezet vagyunk. Úgyhogy a projektírással kezdődik, aztán a fesztivál meghirdetésével kezdődik, aztán a fesztivál szervező veszi a fáradtságot és fölveszi a kapcsolatot külön-külön minden olyan csoportvezetővel, akiről tudja, hogy dolgozik. És folyamatosan tartja bennük a lelket, hogy igenis küldjék el azt a bizonyos jelentkezési lapot. Biztos, hogy el fogtok készülni, biztos, hogy itt tudtok lenni. Tehát van ennek egy ilyen mentorálás oldala is, meg egy ilyen támogatás oldala is. Aztán ugye, amikor beérkeznek a jelentkezési lapok, akkor meg kell beszélni azokkal az emberekkel, akik esetleg megnézik, vagy szakmai tanácsot adnak a jelentkezőknek. Ezek után ugye össze kell állítani a zsűrit, és akkor innentől kezdve indul már az összes többi. Tehát a szállást biztosítani, az étkezést biztosítani mindenkinek. Nem beszélve arról, ugye, hogy az itteni műszaki hátteret is biztosítani, tehát egy olyan csapatot kell összetartani, ami aztán az igaz, hogy ez az 5-6 nap, amíg itt vannak, ez ilyen rövidnek tűnik, de ez az 5-6 nap, ez fél év munka.
2: Szuper, így remélhetőleg most már mindenki érti, hogy mit kell ezen olyan sokat szervezni már januártól. Említetted, hogy megkerestél csoportvezetőket, rendezőket, hányat körülbelül?
3: Akiket ismerek, és tudom, hogy dolgoznak. Tehát én velük folyamatosan tartom a kapcsolatot, akár a fülekiekkel, akár a kassaiakkal, akár a galántaiakkal, de az itt a Komárom környékén, vagy Komáromban dolgozó csoportvezetőkkel is fölveszem a kapcsolatot, és kérdezem tőlük, hogy mit csinálnak az idén, csinálnak-e valamit az idén. És akkor mondják, persze, nem fogjuk elfelejteni, vagy biztatom őket, hogy mert van egy csoportvezető esetleg, akiben van egy ilyen egyfokú bizonytalanság, hogy hát nem tudom, idén el tudunk-e menni, dolgozunk, de nem biztos, hogy elkészülünk. Tehát nekem az is feladatom, hogy akkor igenis biztassam őket, de hogy nem fogsz elkészülni. Persze, hogy el fog készülni. Ilyenkor én se tartottam még itt soha, hiszen én is csoportvezető voltam valaha. Ez mind-mind hozzátartozik ehhez a feladat körhöz tulajdonképpen, meg hát természetesen nem csak a csoportvezetőkkel, de a zsűritagokkal is fel kell venni a kapcsolatot időben. Nem beszélve arról, hogy ugye a fesztiválhoz szorosan kötődik a karvai színjátszótábor. Tehát annak a szervezése ugye folyamatosan zajlik a jókai napokéval együtt, tehát az ugye augusztusban van, és akkor amikor az véget ér, akkor már látom, hogy akik ott voltak, azok milyen szinten vannak. Azok hogy viszik tovább a saját csoportjaikba azt a befektetett energiát, vagy azt a tudást, amit karváról visznek magukkal tovább. Tehát ez mind minden összefügg.
2: Magyarán az jó, hogyha az egyes csoportok dolgoznak a városukban, a saját kis közegükben, de az a legjobb, hogyha eljönnek, eljutnak a jókai napokra.
3: Természetesen én azt gondolom, hogy mindenkinek fontos a megmérettetés. Nem csak a verseny, hanem hogy ne csak a saját közegüktől, ne csak a saját közönségüktől, anyukáktól, apukáktól, nagymamáktól kapják a visszajelzést, mert ugye tudjuk, hogy minden szülőnek, minden nagyszülőnek a saját gyereke a legtökéletesebb, a legszebb. Tehát a saját gyereke által létrehozott produktum az a legjobb. A saját közegében mindenki a legjobb. De nagyon fontos, én azt gondolom, a szakmai fejlődéshez az, hogy lássuk, hogy mások mit csinálnak, hogy tudunk más közegben, más közönség előtt szerepelni, és esetleg szakmailag továbbfejlődni azok által, a tanácsok által, amit a zsűritől kapunk.
2: És aztán a jelentkezőket körbejárta a szakmai zsűri, nem? Hogy volt ez?
3: Szakmai zsűri nem járja körbe a jelentkezőket, itt van egy jelentkezés, és van úgynevezett mentorálás. Mindig vannak olyan szakemberek, vagy egy olyan szakember, ez ugye változó, akik elmennek csoportokhoz, és megnézik őket. Tehát és esetleg szakmai tanácsokkal segítik őket tovább.
2: Akkor így van. Hány csoport jutott el az idei jókai napokra?
3: 12 jelentkező volt, és 10 vannak itt. Tehát ugye nyilvánvalóan vannak olyan egyetemi színjátszó csoportok, vagy nem csak egyetemi színjátszók, ugye középiskolásoknál is előfordul olyan, hogy ugye készülnek, de nem készülnek el, vagy nem tudják pont ezt a hetet összehozni. Nagyon sokszor előfordul az, hogy akár egy szakmai gyakorlat közben jön, vizsgaidőszak közben jön, és nem tudják úgy egyeztetni a játszójaikat, hogy pont akkor ne legyen vizsgajók. Tehát hogy ez mind összefügg ezekkel a dolgokkal, hiszen nem kicsi gyerekekről beszélgetünk, hanem felnőttekről, vagy kevéhetett középiskolásokról. Úgyhogy nagyon sok körülmény adódhat. Itt egyetemista színjátszó csoport és egy felnőtt színjátszó csoport az, akik nem készültek el, vagyis az idén nem tudnak itt lenni, de hát ígéret mindig van, hogy majd jövőre már biztosan jövünk.
2: Mindig vannak visszatérő arcok, visszatérő csoportok, és mindig vannak idén is új arcok, új csoportok.
3: Ez nagyon szerencsés dolog. Sokszor felhántorgatják azt, hogy ugye felnőtt színjátszók, mint olyanok, hogy nincsenek itt a jókai napokon, de ezt azért tudni kell, hogy a felnőtt színjátszó csoportok folyamatosan szűnnek meg. És ez egy hatalmas nagy fájó pont, de ezt csak a saját közegük tudja oldani. Tehát ezt mindig a színjátszó csoportot magát menedzselni csak azon az egy közegen belül lehet. Ezt nem lehet központilag irányítani. Na most a diák színjátszó csoportok viszont hál' Istennek az utóbbi időben gombamód szaporodnak, és én mindig elmondom, hogy ez a Szabó Csilláék által elkezdett színjátszó tábornak ebben nagyon-nagyon-nagyon nagy szerepe van. És az, hogy a Karvai színjátszó táborban van egy olyan közeg, akik évről évre jönnek, vagyis hát igazából ez úgy néz ki, hogy 5 évente megújul, vagy folyamatosan jönnek újak, maradnak a régiek, de a régiek mellé mindig jönnek újak, és az egész körforgás nem áll meg. És ebben a színjátszó táborban ugye folyik egy szakmai felkészítés. Nagyon komoly beszédtechnika, nagyon komoly kreatív zene, színpadi mozgás, ezen kívül rendezőktől, színészektől tanulják az igazi szakmát 10 napon keresztül. Na most ezek a diákok, akik 4, 5, 6, akár van olyan köztük, akik 8 éven keresztül is részese ennek, aztán ezt tovább viszi a saját csoportjába, vagy alakít ő maga is egy saját csoportot. És erre jó példa például már a tavalyi, vagy az idei jókai napok, ahol kifejezetten ezek a baráti társaságok alapítottak csoportokat, vagy viszik tovább, vagy dolgoznak azokon a régi csoportokon belül, és viszik bele azt az új tudást, és ez a szakmai fejlődés látszik is rajtuk.
2: A színjátszók és a színjátszás mellett milyen kísérő programok lesznek az idei jókai napokon?
3: Ugye eddig csak a versenyprodukciókról beszéltünk, de itt a nyitó estén már egy vendégelőadással, tehát egy professzionális színházi előadással kedveskedtünk a fesztiválozóknak, méghozzá a Pozsonyi Színművészeti Egyetem és a Komáromi Színbólpolgári Társulásnak egy ilyen közös projektje, közös produkciója. Varga Emese alkalmazta a színpadra, Telihai Péter rendezte a Mario és a Varázslót, Thomas Mann művét, tehát akár keretbe zárjuk tulajdonképpen a jókai napokat, és a záró előadásunk is Telihai Péter rendezése lesz, mégpedig a mindennapi tenyerünket, amit Tóth Attila, egykori Jókai Színházas színművész írt, kedves barátja és mindannyiunk kedves barátja Benkő Géza emlékére. Tehát ezzel az előadással zárjuk majd, ezzel a professzionális előadással. Ezen kívül tartunk egy könyvbemutatót, ami azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz. Julius Szatyinszky 2 kötete, mind a 2 kötetét Juhász László fordította, és a fordító Lucia Molnár Szatyinszka a színművész lányával fog beszélgetni, és mivel Fabó Tibor ebből hangos könyvet is készített, hamarosan remélhetőleg a Pátriában is majd hallható lesz, tehát ebből a hangos könyv, vagyis hát ezekből a kötetekből Fabó Tibor fog felolvasni, hát a hangos könyvnek részleteit fogja majd elmondani. És ezen kívül a régi múzeumi szalonnak, tehát ez Miklósi Péternek és Jarábi Gabriellának volt a kezdeményezése, a Jókai Napok keretén belül valósult meg éveken keresztül, ennek tulajdonképpen a folytatását vagy újraélesztését, mert hogy már a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma nem készíti ezeket, hiszen ugye sajnálatos módon Miklósi Péter már nem készítheti ezeket a felvételeket. Tehát úgy gondoltuk, Varga Emesével beszélgettünk róla, hogy ennek valamiféle folytatását kellene elindítanunk a Jókai Napokon, és ez lesz a színészbeszélgetések, és az első ilyen színészbeszélgetések az pedig Mokos Attila Jászai Mari díjas színművészünkkel lesz majd.
2: A főszervezőnek lesz ideje megnézni az egyes előadásokat, vagy legalábbis közülük jó néhányat?
3: A főszervező, mivel gyakorlott színjátszó csoportvezető rendező, ezért igyekszik az összes előadást megnézni. Nyilvánvalóan van az a pont, amikor a főszervező hulla fáradt, és azt mondja, hogy nem, ezt most nem lehet, most muszáj 3 percet legalább pihenni, de én igyekszem az összes előadást nézni, igen.
2: Valószínűleg szombaton este is hulla fáradt lesz a főszervező, de én még minimum 3 percet fogok kérni tőle, hogy értékelje a 61. Jókai Napokat. Akkor találkozzunk Mónika szombaton este, és addig sok sikert, és minden jót, és akkor nézzük a jobbnál jobb előadásokat.
3: Nagyon szépen köszönöm, és egy főszervező soha nem lehet annyira hullafáradt, hogy az újságíró kérdéseire ne válaszoljon, úgyhogy nagyon szívesen fogok válaszolni szombaton este is.
2: Mellettem a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium báb csoportja. Kezdjük egy bemutatkozással. A rendező Pongrácz Tamás Achilles, valamint a darab 2 szereplője, Víg Zsófia és Halavács Anna. Az előadás után vagyunk. Szerintetek hogy sikerült? Elégedettek vagytok?
4: Lehetett volna jobb. Voltak benne ilyen egy pár hibák, de megment. Az a lényeg, hogy megment.
2: Én nem vettem észre ezeket a hibákat. Ti ott bent érzékeltétek belülről. Szerintem a közönség ezt nem lát.
4: Hát hála Istennek, de igen, mi észrevettük, de addig jó, amíg mások nem tudnak úgy róla, de ja.
2: A másik hölgy hogyan látja?
5: Hát én kb. Ugyanúgy látom, mint Zsófit mellettem, hogy azért hibák voltak, de örülök, hogy már hogy előadtuk, és szerintem nem volt rossz, lehetett volna igen jobb, de ilyen mértékben volt az egész.
2: A rendező hogyan látta ezt? Belülről szintén.
6: Voltak benne technikai pontatlanságok, de szerintem kihoztuk a maximumot belőle, ilyenek előfordulnak, nem olyan dolgok romlottak el, amiket be tudunk folyásolni, szóval szerintem a lehetőségeink ez mércen jól teljesítettünk.
2: Egy olyan darabhoz nyúltatok hozzá, vagy egy olyan darabot dolgoztatok fel, amelynek a története egy olyan dolog, egy olyan eset, amit ti csak a könyvekből vagy a filmekből ismerhettek.
6: Hát ez ugye a korhoz kötötten igen, de azért szerintem a karakterekkel tudunk azonosulni. A politikai rendszerek másak, de mindegyik azért politikai rendszer, szóval mindegyiknek vannak hátulütője, és mindegyikbe lehet fájdalmakat találni, úgyhogy szerintem abból inspirálódtunk, amikor együltünk a karakterünkkel.
2: Mondjuk el, hogy mit mutattatok be, mit láthatott tőletek a közönség?
6: A előadásunk címe az, hogy megfulladok. Ez egy a Kelet-Németországnak a történetéből egy kiragadott kis morzsa, egy fiatal úszónő tehetségnek a szomorú sorsát, életfájdalmait és problémáit mutatjuk be, és emellett próbálunk rendszerkritikusak lenni, és azt próbáljuk elmondani, hogy valójában minden rendszer hipokrata, mert ebbe is ugye hipokratizmus merül fel.
2: Ki talált rá erre a darabra?
6: A tanárnő kereste, és ő találta ezt a darabot.
2: Tehát tanárnő kereste, és rád bízta a rendezést.
6: Igen.
2: Hogy álltál neki?
6: Először átköltöttem egy-két, ebben bele lett rakva egy-két dolog, egy-két buszjelenet, egy-két jelenet kihúzva, és sorba lett rakva a történet, mert alapból teljesen kiszekusza ilyen modern drámább, mint a előadásunk volt. Ezután pedig karakterekkel próbáltunk először, mindenkinek az volt a házi feladata, hogy a saját karakterét gondolja ki, és gondolja bele, hogy milyen kapcsolata van mindenkivel, ő milyen kis malőrök vannak a ő karakterébe.
4: Igazából azt mondja, nagyon meg voltam lepődve, hogy én kaptam a főszerepet, mert amúgy elsős vagyok. Tehát, hogy Én meglepődtem rajta, szerintem amúgy egy nagyon jó darab, szerintem nagyon jó, hogy itt a Acsi amúgy belejavított, és nagyon jó, hogy megmutatjuk, hogy ilyen is volt, és ugyanúgy szerintem sokan tudnak azzal is azonosulni, hogy milyen az a nyomás, amit néhány tínédzserre például ugye ráhelyeznek, mert itt ugye ez a lány, és ő is abba akarja hadni ő magának, tehát hogy ez neki már nem jó, szenved belülről, de mégis mindenki nyomja őt, tehát hogy szerintem ez nagyon jó, hogy erre rávilágítottunk, hogy mindenkinek megvan a saját problémája, és...
2: Amikor megismerted ezt a történetet, akkor hogyan fogadtad? Rádöbbentél, hogy ilyen is volt, vagy ezekről már korábban hallottál?
4: Én erről már korábban tudtam amúgy. Az, hogy ilyen ennyire szigorú volt, ugye ez a Német Demokratikus Köztársaság ugye a úszónőkkel, azt viszont nem tudtam, de igen, tudtam, hogy ennyire szigorú volt a rendszer, és ilyesmik, na.
2: Szólaljon meg az edzőnő is. Nagyon jól alakítottad ezt a szerepet a színpadon.
5: Nagyon szépen köszönöm. Hát én ezt nagyon jól fogadtam, ezt a szerepemet is, még az egész darabot, mert én nagyon szeretem ezeket a témákat, hogy boncoljuk meg, és hogy nézzük, hogy milyen volt igazából a rendszer, és szerintem itt a rendező úr is zseniálisan megírta néhány részét. Én teljes mértékben elégedett vagyok, hogy ezt a darabot választottuk, és örülök, hogy az edzőnő lettem, mert beleélhettem magamat.
2: A rendező mennyire nyúlt bele az eredeti darabba? Mondtad, hogy néhány dolgot kihagytál, valamit hozzátettél. Teljesen szabad kezet kaptál a tanárnőtől?
6: Igen, ez röviden. Igen, hát teljesen. Tehát más kezdése, más végezete, minden más a alapba. Tehát ott a vége kevésbé van kiélezve ennyire. De igen, a tanárnő szabad kezet adott a dolgozáshoz.
2: Tökéletes volt a zeneválasztás, a 2-30Y szám. Ez a te ötleted volt?
6: Igen, igen. Elmondom. Az elejére kitaláltam ezt, így hallgattam, hogy ez milyen szép lenne, hogy szólna a zene, jönne be a közönség, és ott borotválná a lábát, és akkor aztán mondtam, hogy a végére kéne valamilyen ilyen csapó zene, ami szintén 30Y, és akkor ott az a Brigi-nek ötlete volt. A másik zene.
2: Igen, közben itt a lányok mondták, hogy a Brigi is beleszólt.
4: Igen, a Brigi mondta. A Brigi mondta, hogy melyik zene legyen pontosan.
2: És ami szerepelt a színdarabban, amikor te a lemezlovas voltál?
6: Akkor ott egy super geil zene szólt. Ez német órán ismertem meg, amikor a felsőfokot tanultuk, és ezeket a izéket. És a tanárnő, aki a válcsoportot is vezeti, ő a német tanárom, és ő mutatta ezt a zenét, és akkor mondtam neki, hogy akkor legyen ez benne, és benne lett, szóval tetszett.
2: Igen, én azon gondolkodtam, hogy vajon ez a német dal az eredetiben benne van, de ezek szerint nincs benne.
6: Nincs.
2: És abban van zene?
6: Nincs. Nincsen belerakva ilyen. A DJ az teljesen egy adalék karakter, tehát őt is mi találtuk ki.
2: Tomás, és mire törekedtél, amikor beleírtál még jeleneteket, hogy mik szerepeljenek benne?
6: Arra, hogy legyen egy ilyen katartikusabb vége a történetnek, és legyen olyan vége a történetnek, amivel az embereknek így élményt, hatást, kicsit ilyen hatást vadászhat. Céljából is írtam át a dolgokat, és ezért alakítottam így a dolgokat. Alapból szerintem laposabb a lezárása a történetnek.
2: Mi okozta a legnagyobb problémát, vagy okozott-e valami problémát a darab során?
6: Hát egy diák csoportban mindig vannak olyanok, akik kevésbé szeretnek dolgozni, mint a többiek, és velük a munka, pedagógiai munka nehezebb, főleg, hogy én nem konyítok a pedagógiához, és nem feltétlen tudok bánni a gyerekekkel, szóval ez volt a legnagyobb kihívás.
2: De egy ilyen amatőr színjátszó csoportnál ez is benne van a pakliban, hogy olykor kötetlenebb a hangulat.
4: Igen. Igen, benne van. Ugyanúgy, hát nálunk is.
2: Nektek mi az, ami nehézséget jelentett?
5: Nekem főleg az a edző, hogy mennyire szigorú, és mennyire kiabál, és én nekem egy ilyen igazi emberre kellett néznem, aki az anyukám, ő nem edző, hanem egy tanár, de nem kiabál ennyire azért, nem ennyire szigorú, de a beállásod, ahogy beállt, vagy ahogy fütyült, akkor én bejártam a tornaórára, és néztem amúgy anyumat, hogy mit is csinál, hogy álljak be, vagyis ez kicsit ilyen nehezebb volt, hogy most mit csináljak, hogy most szigorú legyek, ne legyek ennyire szigorú, de utána valahogy a végén így vettem kicsi gesztusokat az anyumtól, és végül megoldottam.
2: Szerintetek mit adott ez a darab az itteni közönségnek, a Jókai Napok közönségének, és mit ad a mai embereknek? Mit szűrnek le, miután megnézik a darabot, a tiéteket?
6: Ezt szerintem tőlük kéne megkérdezni, de szerintem egyben annak a korosztálynak ilyen nosztalgiát idéz föl, és a fiatalabbaknak pedig ilyen rendszerkritikus realizációt.
5: Teljesen egyetértek, amit az Acsi mondott. Van néhány ember, aki ezt tanulja, vagy hogy nagyon sokat hallanak róla, és akkor már így jobban realizálják, hogy akkor mi volt, de ugyebár mi nem tudjuk teljesen, mert nem éltünk abba a korban, és nem tapasztaltuk azt, amit a akkori emberek, vagyis nehéz felfogni, de néha érdemes utána kutatni.
2: Hányadik alkalommal szerepeltek a Jókai Napokon?
6: Mint bábcsoport nagyon sok, mint mi, így főleg ezzel a brigáddal most másodjára, tavaly és most.
2: Tavaly mit láthatott tőletek a közönség?
6: Quo Vadis című báb előadást adtuk elő.
2: Gondolom az elsős kislány még akkor nem szerepelt.
4: Ez az első alkalom, amit igen.
5: Én viszont szerepeltem benne, én voltam a lány főszereplő, és őszintén nekem mindkettő darab nagyon tetszett, a Quo Vadis is, és a Megfulladok is, és így nagyon örülök, hogy ezt mind a kettőt így kitaláltuk, hogy ezt fogjuk játszani.
2: Tamás, ahogy hallom, te maradsz ezen a pályán, vagy szeretnél ezen a pályán maradni, mert hogy itt folytatod a tanulmányaidat, mármint színészetet tanulsz.
6: Igen, igen, még csak várományos vagyok, de ott fogok tanulni a Szín- és Filmművészeti Egyetemen, úgyhogy szeretném, hogy ezt folytassam.
2: Lányok, még messze van?
4: Még messze van.
5: Én is végzős vagyok, nem megyek színészetre ebben az évben, de tovább fogok próbálkozni a báb színészettel itt Pozsonyban. Jövőre jelentkezek Vösömeú, kipróbálom és meglátom, hogy megy, addig én művészettörténelmet fogok tanulni.
2: Sok sikert kívánok, minden jót nektek, sziasztok!
6: Köszönjük szépen!
2: Mellettem a Vista, a Vidám Iparisták Színjátszó Társulata három tagja. Kezdjük egy bemutatkozással. Elsőként a hölgy.
7: Hello, engem Lakatosová Klaudiának hívnak.
8: Főszereplésben Birkus Bálint Máté.
9: Én pedig Burkus Sihár, mint utászhadnagy.
2: Igen, Stanislav Mrozek Háza határon című abszurd drámáját láthatta tőletek a közönség a Jókai Napokon. Elsőként beszéljünk magáról a csoportról. Ugye ez elég gazdag múltra tekint vissza, még Kispéntek József alapította.
8: Az ő darabjai sokkal vidámabbak voltak, mint amit a Kosárová Éva tanárnő ad el velünk.
9: Én, ahogy elnéztem az előző darabjait, úgy látom, hogy nagyon sok színű irányokban mozogtak, tehát, hogy igazából elég sok zsánrát megpróbáltak itt a színjátszó társulatban, de úgy gondolom, hogy a mostani vezetés alatt, tehát a Kosár tanárnővel is nagyon szép darabokat tudunk előadni, és ez egy nagyon vidám társaság még most is.
7: Kispéntekről azt kell tudni, hogy mi a mai napig őt nagyra tartjuk. Nagyon köszönjük neki a Vistát, mivel ez tényleg ez a mi hazánk, mi ezt szeretjük, és mi erre időt áldozunk. Nagyon sokat köszönhetünk neki, és ugye Kosárová Éva tanárnő is tőle tanult, úgyhogy tényleg nagyra tartjuk őt.
2: A szavaitokból azt szűröm le, hogy elég régóta vagytok tagok. Nem ez az első darab, amelyben szerepeltek?
7: Nem, nekem ez a második darabom volt.
9: Úgy szintén nekem is ez a második darabom.
8: Úgy szintén.
2: Akkor mondjuk már el, hogy melyik volt az első, amelyben láthatott benneteket a közönség, itt az iskola közönsége és a Jókai Napokon.
7: Én tavaly elsőben játszottam a Macska a forró bádok tetőn című darabban. Ott meg itt játszottam az egyik főszereplőt.
9: Én még 2022-ben játszottam itt a Kisherceg című darabban, amit előadtunk egy olyan karakter alatt, hogy egy iszákost valójában.
2: Most meg egy katona voltál.
9: Igen, úgyhogy nagyszerű igazából.
8: Én szintúgy tavaly kezdtem el játszani a Macska a forró bádok tetőn főszerepben Big Daddy szerepében.
2: Ezt a mostani darabot kiválasztotta ki a tanárnő, a rendező?
7: Igen, így van. Ő választotta ki.
2: Ez egy klasszikus darab. Hallottatok már róla korábban is?
8: Nemrég kezdett el érdekelni a színművészet meg a dráma, szóval nem nagyon hallottam róla még ezelőtt, eddig.
9: A darab létezéséről tudtam viszont így a kimenetelét, vagy így miről is szól, cím alapján talán így kitalálhattam volna, de többet nem tudtam róla én sem.
2: Beszéljünk picit a próba folyamatokról. Milyenek voltak?
9: Hát egyébként szerintem így mindig összeszedett volt a csoport, Nyilván a elején mindig bele kell rázódni így a év elején főleg, de úgy gondolom, hogy ezek a próbák minden egyes alkalommal egyre jobbak voltak. Így a társaság is egyre összeszedettebb volt, már tudtuk, hogy mit is szeretnénk, és tényleg, hogy szerintem ezek a próbák nagyon nagy szerepet játszottak abban, hogy ez a darab így ezen a szinten tudjon így kibontakozni.
7: Tudni kell, hogy mi heti egyszer jövünk össze, egy szerdai napon, és akkor először az olvasópróbákkal kezdjük, és utána megyünk a színpadra. Minden egyes alkalomban fejlődtünk, és többet tanultunk az évi tanárnőtől, úgyhogy így összeszöktünk.
8: Én szintén úgy gondolom, hogy a maguk a próbák jók voltak. Ahogyan a Claudia is mondta, heti egyszer voltunk szerdán, de minden egyes héttel jobban és jobban teljesítettünk, mint az előzőnél. Eleinte még első pár hónapokban igen, csak a próbák mentek, a olvasópróbák, de már egy régóta a színpadon próbálunk, és ahogy mondtam, minden egyes próbával egyre jobban és jobban adtuk elő.
2: És most, hogy lejöttetek a színpadról, elégedettek voltatok? Hogy sikerült ez az előadás itt a Jókai Napok keretében?
7: Szerintem egyébként egész jók voltunk. Lehet, hogy lehetett volna még egy-két helyen javítani, de egyébként szerintem hoztuk, amit szoktunk.
9: Nekem hatalmas nagy öröm volt ezt az egész előadást előadni. Nagyon boldog vagyok, hogy így ennek a egésznek a részese lehettem. Persze mindig van hova fejlődni, de úgy gondolom, hogy így egész évben egy nagyszerű program volt nekünk is, és azoknak is, akik így a közönségünk lehettek.
2: Igen, amikor te megszólaltál a színpadon, úgy mindenki úgy gyorsan rád figyelt, tehát a gyönyörű orgánumoddal, gondolom ezt már mondták neked, hogy akár a profi színészek is megirigyelhetik a hangodat.
9: Hát igazából ilyen szintű dicséretet még nem kaptam, viszont már volt említve a hangomról igazából, tehát ki tudja még, bármi közben jöhet az életben.
2: Lehet, hogy most majd a Jókai Napok zsűrije kiemeli ezt, amit most mondtam. Vannak ilyen ambícióid esetleg, hogy ezzel foglalkozz a jövőben, a színjátszás mennyire vonz?
9: A színjátszás az egyébként mindig is vonzott, nem tudom, hogy így komolyabban mennyire tudnék belemenni, viszont így inkább így nagyobb keretekben a művészet mindig is közel állt a szívemhez mindenféle módon. Tehát a zene, a festészet, a színészet, akármi jöhet, én nagyon szívesen fogadom, és mindenben meg szeretném próbálni magam, és úgy érzem, hogy eddig elég sok mindenben volt is már részem.
2: És mégis ide jársz a komáromi ipariba. Pont. Ezt most úgy reagálod le, ahogy akarod.
9: Mégis ide járok a komáromi ipariban, már ide fújt engem a szél.
2: És majd innen elfúj.
9: Biztos vagyok benne, hogy egyszer elfog.
2: Szerintetek mit üzen ez a darab, amit bemutattatok a háza határon a nézőknek? A fiataloknak és a kevésbé fiataloknak, a lélekben fiataloknak?
7: A fiataloknak bizonyára nem érték egy pár darabot, amit visszajelzést kaptunk is, viszont szerintem a lényeget felfogták. Azok, akik idősebbek, jobban átlátják ezt a történetet, és ők szerintem jobban át is érzik, mivel igazából ez a dolog megtörténhet velük bármikor, és tényleg egy valós, hiszen soha nem tudjuk, hogy mikor húznak át egy határt a házunkon, úgyhogy szerintem még sokkal jobban megértették.
8: Úgy, ahogyan a Claudia mondta, hát a fiatalok, ahogyan a mai többi előadásban is látható volt, és érezhető, hogy ők nem nagyon fogták fel azt, hogy mi a darabnak a üzenete. De ahogyan idősebbeknek adtuk elő, és itt a Jókai soknak adtuk elő, látható volt, hogy ők érezhetőbb is volt az, hogy ők jobban felfogták ennek a üzenetét, miszerint bármikor megtörténhet az, hogy a határ az majd, hogy nem a házunkon lesz meghúzva, hogy ők fogják befolyásolni azt, hogy mit tehetünk, hogy mikor, hova járunk, mit ehetünk, azt is.
9: Egyértelműen nekünk is látható volt, mi úgy kezdtük a mai napot, hogy a első osztálytól a harmadik osztályig adtuk elő a előadást, és egyre több volt a véleményről a visszajelzés egyébként, úgyhogy én is tudok reflektálni a társaimnak a véleményére mindenképp, hogy így mit is jelenthetett. Hát szerintem azért sokak elgondolkodtak rajta. Úgy gondolom, hogy azért ez a határtéma, ez egy kicsit még aktuális is így a mostani háborúk véget, úgyhogy mármint a ukrán-orosz háborúra gondoltam, nem tudok, és itt szerintem így összegségében biztos vagyok benne, hogy azért megindított valamit az emberekben.
2: Magyarán az idősebbek, amit láttak, azt akár tapasztalhatták a saját bőrükön, vagy a közelségükben, és a fiataloknak, nektek, diákoknak ez a történelem, amiből lehet tanulni.
7: Igen, ez így van.
8: Én is úgy gondolom. Hát főleg a idősebbek azért is tudhatják, mert nemrég 30 éve volt, hát nem is, több mint 30 éve volt a rendszerváltás, szóval ők tudják azt, hogy milyen a szocializmus és kommunizmusban élni, amikor majdhogy nem minden figyelve volt és limitálva.
2: Utolsóként hadd tegyem föl a kérdést, hogyan tovább a Vista?
7: Hát én valószínűleg még jövőre is itt leszek mindenképp, mert ez egy utolsó alkalom, úgyhogy még jövőre is összehozunk egy darabot.
9: Én sajnos valószínűleg a jövőben nem fogok tudni részt venni, mivel a jövőre érettségizem, viszont biztos vagyok benne, hogy hatalmas projektekkel készül a Vista, és minden évben egyre csak jobb lesz.
2: Tehát te, mint néző, az első sorban fogod követni a bolt társaidat?
9: Ebben biztos vagyok.
2: A főszereplő?
8: Hát sajnos én sem tudok nagy eséllyel fellépni jövőre, mert én is jövőre érettségizem, kortársam a Richard. Viszont nagy örömmel fogom várni a következő darabot, hogy a Kosárova tanárnő az mit fog alkotni, és főleg a diákok, színészek.
2: A társatok már elmondta, hogy vannak ilyen vagy hasonló ambíciói nektek. Kacsingattok-e a színjátszás vagy a színpad felé?
7: Nos, én 6 éves korom óta a színpadon szereplek, mint szavalás, úgyhogy nekem a művészet az mindig is az életem része volt. Itt a Vistában kipróbálhattam a színjátszást, az igazi színjátszást, ami nagyon bejött, de hogy a jövőben hogy lesz, azt még én sem tudom.
2: Bálint?
8: Összinte szóval a Vista hozta el nekem azt a érzést, az, hogy nem is lenne olyan rossz szakma a színészet. Már nemrég eldöntöttem azt, hogy ha a jövőbeli terveim azok nem fognak sikerülni tanuláskép, a színháza az egy biztos B-terv lesz.
2: Tételezzük fel, hogy mégsem ezen a pályán köttök ki, akkor mit adott nektek a Vista, hogyha mégsem színész lesz belőletek, vagy nem a színpadon fogtok szerepelni?
7: Ez egy élettapasztalat. Én azt mondom, hogy amikor idejöttem, én akkor nagyon visszafogott voltam. És a Vista adta meg azt az önbizalmat, amit én minden nap használhatok ahhoz, hogy önmagam legyek. Úgyhogy a Vista egy hatalmas ajándék volt számomra.
9: Nem is tudom, hogy így hogyan is közelítsem meg ezt a kérdést. Szerintem biztos vagyok benne, hogy egy életre szóló élmény volt ez a 2 év, amit itt tölthettem a Vistának a társaságában. Csodás emberekkel ismerkedhettem meg, és alakíthattam ki velük barátságot, úgyhogy ha esetleg még nem is lenne komolyabb szerepben a művészet, vagy akár a színjátszás az életemben, akkor biztos, hogy boldogan fogok visszagondolni ezekre az évekre, amiket itt eltöltöttem.
8: Én is úgy gondolom azt, hogy ez egy élettapasztalat, mint ahogy a Claudia is mondta, hogyha nem is jutok el a színészeti pályára, akkor legalább boldogan fogok visszaemlékezni ezekre a napokra, amikor színjátszottam, és rengeteg új barátot ismertem meg. És szintúgy felvilágosított engemet arra, hogy milyen tehetség lapozódik bennem.
2: Jó, most már elengedlek benneteket, Bálint, te leveheted a munkaruhádat, nagyon jól állt rajtad. Ez kinek az ötlete volt?
8: Ez konkrétan az én ötletem volt, hogy mivel, hogyha már kint a határokon élünk, ezért hadd legyen már az apuka határi ruhákban, dolgozó ruhákban, mert úgyis be lesz piszkolódva.
2: Köszönöm szépen! Bárány János a Jókai Napok idején beköltözik ide a komáromi Egressy-Béni Városi Művelődési Központba?
10: Hát majdnem úgy tűnik, néha csak pár órára megyek haza, tényleg arra, hogy aludjak, és aztán másnap már nagyon-nagyon korán fölkelek, és kattog az agyom azon, hogy melyik oldalra mi volt betervezve, kinek volt kiadva ez a feladat, ki fogja hozni, ki fogja készíteni. Tehát ilyenkor elmúlik az idő, elmúlik a tér, az ember elmegy néha megnézni néhány színdarabot is, de általában a visszhangszerkesztőségében töltöm az időmet, és a visszhanggal töltöm az időmet. Most is ugye a visszhangszerkesztőségben ettem, most lefutottam elmosni az evőeszköz, de már várnak fönt, hogy kiválogassam a fényképeket az acempo.sk tudósításhoz, aminek körülbelül negyed óra múlva el kell mennie. Addigra a gyerekek elkészítik a 3. szám utolsó oldalát, megérkezik Salát Rikárd, aki a grafikai szerkesztője a Visszhangnak, elkészíti ezt az oldalt. Én elolvasom, kinyomtatjuk, még egyszer megnézzük, leellenőrizzük, hogy pontosan van a nap, a dátum, elkészítjük, elkészítünk egy prototípust, és aztán bekapcsoljuk a nyomtatót, ami hála az égnek, hogy az idén végre a szerkesztőségben van. Tehát tulajdonképpen a Visszhang szerkesztősége nem függ senkitől, akkor mászkálunk ki a szerkesztőségből, amikor kell, akkor megyünk vissza, amikor akarunk. A nyomtató ott van, a nyomtató állandóan nyomtat, már csak hajtogatni kell. De az előbb láttad is, hogy ha a gyerekeknek nincs idejük, akkor fogja magát a főszerkesztő és összehajtogatja az illető lapszám közepét.
2: Számon tartott, hogy hányadik alkalommal vagy a Visszhang főszerkesztője?
10: Sokan kérdezik, és erre mindig azt szoktam mondani, hogy egyszer csak úgy jött az életembe, és meg nem tudom mondani, hogy mikor, de rengeteg generáció volt már a Visszhangban, akik azóta felnőttek lettek, már gyerekeik vannak, és visszajárnak a jókai napokra, és mindig megállnak a Visszhangba egy picit nosztalgiázni.
2: Gyerekeknek nevezted a jobb kezeidet?
10: Pontosan, hát végülis gimnazisták, a Gimis Diák Színpad tagjai zömében néhányan vannak, akik nem. Igen, nekem ők a gyerekek. Szerintem megsértődnének, hogyha így mondanám, nekik ezt még így nem mondtam. Fiatalok inkább. De igen, ők a gyerekeim erre az egy hétre, amíg a jókai napok tartanak.
2: Őket te válogatod ki? Hogyan sodródnak be a szerkesztőségbe?
10: Erre is azt kell mondanom, hogy egyszer csak ott vannak. Többen a tavalyi évből jöttek, és például Lavács Anna, aki az előbb látott darabban is szerepelt a Galántai Báb csoporttal, ő tavaly jött oda hozzám az utolsó fesztivál klub alatt, hogy ő annyi jót hallott a Visszhangról, hogy szeretné kipróbálni magát az idén. És mondtam, majdnem megöleltem, és mondtam, hogy jaj, de jó, aki magától jelentkezik egy újságcsinálásra, azt támogatni kell, és meg kell hívni, és Anna olyan boldog és lubickol, mint ahol fantasztikus fotói vannak. Ajánlom mindenki figyelmébe, hogy biztos hallani fogunk még róla, akár mint fotósról, akár mint bábszínészről, amire készül, vagy éppen művészettörténészről, amit a bábszínész helyett választott, mert onnan még nem vették föl, de épp az előbb mondta az asztalnál, hogy addig fog felvételizni, amíg csak össze nem jön.
2: Láttam én is, hogy milyen szorgalmasan, becsületesen dolgoznak ezek a gyerekek, most már én is gyerekeknek nevezem őket.
10: Pontosan, látod, még a légy zümmögését sem lehetett hallani, ugyanis reggel van egy értekezlet, és akkor megbeszéltük, hogy gyerekek, mielőtt elmentek enni, legyetek szívesek, adjátok le a drága, jó, édes utolsó oldalt, és aztán tényleg mehettek ebédelni, mehetek a következő előadásra, megbeszéljük, hogy mikor találkozunk ismét a szerkesztőségben, de addig mi a Ricsivel már elkezdjük tervezni a negyedik számot, amelyben már vannak anyagok, hiszen a jókai napok előtt fogtam magam, és felhívtam rendezőket, egyéb személyeket, akikkel ilyen előzetes anyagokat készítettem, hogy véletlenül se fussunk ki az időből.
2: A gyerekek és a felsorolt személyek mellett még valaki dolgozik ott a szerkesztőségben, őt nem említettük, a Komáromi Jókai Színház dramaturgiát.
10: Finta Viktória. Finta Viktória maga a csoda. Tehát egyszerűen megjön az előadásról, és negyed óra múlva egy olyan tűpontos képet hoz az előadásról, a látottakról, amit én biztos nem tudnék megírni. Tehát egyrészt átforgatja magában, hogy mit látott, és azután ezt megírja. És sőt, még az idejére kitalálta, hogy olyan lesz a stílusa az írásainak, amelyek az előadásokról szólnak, hogy egy kérdést vet föl a bevezetőben, ami kérdést aztán a befejezésben válaszol meg. Egyszerűen egy fantasztikus, nagyon tehetséges dramaturg, és egy nem hiába kortárs író is. Ez meglátszik ezen a munkám.
2: Mondtad, hogy nincs lehetőséged az összes előadást látni. Ez nem negatívum, ez nem baj, mert hát végül is azért jön az ember a jókai napokra, míg a Visszhang főszerkesztőjeként is, hogy mindent lásson.
10: A Visszhang ez a speciális történet, tehát aki a Visszhang csinálásra adja a fejét, az biztos, hogy előbb-utóbb találkozik azzal a állapottal, hogy ezt most azért kell kihagynia, mert valami mást kell csinálni. Volt olyan előadás, amit azért kellett kihagyni például, mert elmentek a munkatársak véleményeket gyűjteni, meg fesztivál arcok alanyt keresni, és akkor a főszerkesztőre maradt a feladat, hogy összehajtogassa az újságot, és mire lejönnek a nézők a teremből, addigra itt szépen a ruhatár elején ki legyenek rakva. Na, ezt csináltam tegnap.
2: És amit a főszerkesztő eddig látott, arról mi a véleménye?
10: Hát arról nagyon jó véleménye van. Írtam is, hogy ez sziporkázó színjátszók vannak az idején, és ez így van. Tehát nagyon-nagyon jó a színvonal. Nagyon sokan vannak. A Mária és a Varázsló előadásán nem maradt szék. A negyed nézőtér a nagy nézőtérről nézte a színpadot, már amennyit látott, mert kamarába volt megoldva. Tegnap este volt egy frenetikus előadás, a Fókusz Diák Színpad előadása, ahol fölpattantak a nézők, és állva, tombolva vastapsoltak. Tehát látszik, hogy szeretik egymást ezek a fiatalok, és valahogy úgy tűnik nekem, egyre jobban fogalmazódik meg bennem ez a gondolat, hogy az idei jókai napok során most már végérvényesen a fiatalok élet ez a fesztivál.
2: Igen, ezt én is észrevettem, hogy jóval több a fiatal, mint az elmúlt években, vagy 5-10 évvel ezelőtt, akkor sokkal több felnőtt szerepelt a színpadon. Most, ahogy látom, tényleg a fiatalok viszik a prímet.
10: Ez így van, ennek az okát szerintem azoktól a csoportoktól kéne megkérdezni, akik nincsenek itt. De szerintem ők nagyon jól el vannak, hiszen épp az első számban készítettem egy riportot, és annak során több felnőtt színjátszó csoportot is fölhívtam. És bizony az egyiknek éppen aznap volt premierje, a másik készít egy Hippolyta lakályt, a harmadikuk pedig egy magyarországi színjátszó fesztivált nyert meg éppen. Tehát vannak, működnek, valamiért itt Komárom vagy nem merik megmérettetni magukat, vagy azt mondják, hogy az arány mindig duplája volt a diák színjátszóknak. Ezt nem mondták, nem emelgették, ők az Örömszínházban hisznek, ők abban hisznek, hogy jó színházat csinálni, a fiatalok pedig megmérettetik magukat. Egyébként nagyon érdekes, hogy vannak olyan csoportok, vannak olyan fiatalok, akik akár három csoportban is játszanak.
2: Találkozhatunk itt a jövő Kerekes Vicáival, vagy Borbé Alexandráival?
10: Abszolút, előbb-utóbb biztos, ha nem az idén, akkor jövőre, de ez a platform, a Komárom Jókai Napok biztos platformja ennek.
2: Jó, akkor veled most lezárjuk a beszélgetést, viszont megkérdezünk néhány gyereket a munkatársait közül.
10: Jó, állunk elébe.
2: Az első kérdésem Ivice Krisztinából, hogyan lett tuja?
11: Ez egy kb. 5 vagy 6 éves sztori már ezen a ponton. Valamikor 2020 decemberében az egyik barátnőm engem felhívott ilyen hajnali órákban, amikor nem igazán szokás hívogatni az embereket, úgyhogy én azt hittem, hogy valami gond van, vagy valami történt. És egy fél órán keresztül azt hallgattam, hogy ő hisztérikusan röhög, hogy nem tud aludni, mert túl vicces az a szó, hogy tuja. Én meg hát jogosan mérges lettem, és mondtam, hogy hát nem hiszem el, basszus. Ilyen hülyeséggel felhívni az embert hajnali 3-kor, ez szörnyű, és kiálltam a tujáknak a jogaiért, hogy ez szörnyű, nem nevetünk ezen a szavon, és ő aztán azt mondta, hogy jó, hogyha én ennyire együtt érzek a tujafákkal, akkor én onnantól a naptól kezdve tuja lettem.
2: Most arra gondoltam, hogy erről a történetről is lehetne vitázni. Ebből is lehetne egy vitaszínházat készíteni, csinálni.
11: Igen, hogy a tuják jogait védjük-e.
2: Például, de még mielőtt rátérnénk, mondjuk el, hogy mit lehet tudni a Lámpaláz diákszínpadról.
11: Én nem kifejezetten hívnám magunkat diákszínpadnak. Tehát alapból a nevünk csak szimplán annyi, hogy Lámpaláz. Mi többféle dologgal is foglalkozunk, nem csak magával a színházzal. Tehát szeretnénk slammel is foglalkozni a jövőben, versekkel, esetleg valamilyen kulturális eseményeket csinálni, sőt, hogyha még megéri a csoportunk, akkor majd később szeretnénk gyerekekkel is foglalkozni. Tehát ez egy ilyen nagy mozgalom szeretne lenni.
2: Azért fogalmaztam így, mert a műsorfüzetben így vagytok feltüntetve.
11: Ez szerintem hiba lehetett, ugyanis én a fesztivál szervező asszonynak, a Móninak azt Lámpalászként írtam be magunkat, de lehet valami keveredés történt.
2: Jó, nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy most először láttam egy olyan műfajt, amiről már korábban hallottam, hogy ez létezik, és bekerült a színházakba. Olvastam róla, de még hivatalosan nem láttam vitaszínházat. Most láttam. Több kérdés is fölmerült bennem. Először is ez egy teljesen új műfaj a színház.

0: vagy nem, hogy leüljenek a nézőtér két oldalára, ugyanis ilyenkor a nézők egymással szemben ülnek, és van középet kihagyva egy nagy hely, ahol a játszók tudnak játszani.
1: Bevallom őszintén, én arra számítottam, hogy nem lesz ennyi jelentkező, hogy te felteszed a kérdésedet, és hát bizony kell noszogatni majd a közönséget, hogy válaszoljon a kérdésekre. Pillanatok alatt megnyílt a közönség. Ez máshol is így működik?
0: Abszolút nem. Ez nekünk már a negyedik előadásunk ezzel a darabbal, és rengetegféle közönséget megéltünk már. Itt, ami most volt Jókai Napokon, ők a legaktívabb közönség voltak. Pont az ezelőtti előadásunkon, tehát a harmadikon, ott alig akartak megszólalni, és pont ezért ülnek bent a nézőközönségben a játszók. Ugyanis, hogyha a közönség nem tud megszólalni, nem tudnak érvelni, akkor a csapattagok előre meg van beszélve, hogy akkor mivel tudjuk hergelni a közönséget, mivel tudunk belőlük válaszokat kicsikarni, tehát hogy ez így be van rendezve.
1: És a vitavezető minden esetre felkészül?
0: Igen. Nem lehet mindig mindenre 100%-osan, de egy 90%-osan igen.
1: Előfordul az is, hogy a műsor maga megváltozik pont ebből eredően, hogy látjátok, hogy milyen a közönség?
0: Nem igazán, tehát mindig ugyanaz a műsor, és mindig meglepődünk a közönségen. Volt már olyanra is példa, hogy egy kijelentésnél az egész csapat leült egy oldalra, és akkor a játszóknak kellett beülni a másik oldalra, és úgy hívogatták át az embereket különböző érvekkel, de a többség akkor is megmaradt egy oldalon. Ez egy nagyon nehéz szituáció, de ez is fennállhat.
1: Tudja, ez a mai program, a mai műsor itt a Jókai Napokon, ez hogyan készült el?
0: Ezt kb. Novemberben kezdtük írni ezt a darabot. Úgy kezdődött, hogy nálunk összeültünk, és elkezdtünk agyalni, hogy akkor miről is kérde, mert azt tudtuk, hogy Vita Színházat szeretnénk csinálni, mert mindannyian nagyon szeretjük a Vita Színházat, főleg Gombaszögről vagyunk nagyon sokan, oda mindig eljárunk, és ott nagyon szeretjük a Pajta Színházban ezt a programot. És úgy voltunk vele, hogy oké, mi mindenképpen Vita Színházat szeretnénk, de mi legyen a téma. Több dolog is felmerült, aztán végül leragadtunk ezeknél a témáknál, hogy párkapcsolati formák, szexualitás, stb., mert úgy éreztük, hogy ez áll hozzánk a legközelebb, és erről tudunk a legtöbbet beszélni. Majd én és Boti összeültünk, ő főleg a mozgásrészeget mondta a többieknek, én meg a szöveget írtam, kivéve az utolsó jelenethez, az egy házi feladat volt, azt mindenki saját magának írta.
1: Tehát ott már nem volt vita?
0: Ott már nem volt vita az utolsó jelenetben, ott csak elhangoztak monológok, kinek milyen a viszonya a szexualitással, ez mindenkinek teljesen személyes volt.
1: Ami nekem nem tetszett, és lehet, hogy ezen még el kellene gondolkodni, hogy hogyan folytatódhat tovább. Ugye itt nagyon jó párbeszédek alakultak ki, nagyon jót vitáztunk, vitáztatok, viszont te, mint a vita vezető egy ponton azt mondtad, hogy nincs több lehetőség arra, hogy tovább vitázzunk, tovább kell menni a programban, tehát berekesztetted a vitát, holott szerintem még talán órákon keresztül is tudtunk volna erről beszélgetni, és egyre jobb álláspontok kerültek elő.
0: Na igen, ezt lehetne felhozni eleve a formának. Tehát maga a Vita Színháznak ez lehetséges, hogy egy hibája. De sajnos ez így van a nagykönyvben megírva, hogy van egy bizonyos idő, amit a vitákra lehet szánni, és utána hiába maradtak valakiben még kérdések, gondolatok, kijelentések, ezt muszáj bennük tartani. Viszont ez egyben jó is, ugyanis a darab után tovább fognak róla beszélni egymás között, és vitázni fognak egymással.
1: Tehát nem lehet pontos álláspontot kialakítani?
0: Nem. Nem az a célunk, hogy keressük az igazságot, hanem az a célunk, hogy megbeszéljük egymással, hogy kinek mi a véleménye, és ezáltal majd később egy hosszabb konverzációt elindítsunk.
1: Igen, tehát elindítotok egy vitát, és lehet vitázni akár a Jókai Napokon kívül is.
0: Pontosan.
1: Gondolom a Vita Színház, de lehet, hogy megcáfolsz, elsősorban a fiatalokat, a 10-20 éveseket fogja meg. Bár most jobban belegondolva, volt itt a Jókai Napokon is több aktív, lélekben fiatal, 50-es, 60-as is hozzászólt a témákhoz.
0: Én nem kifejezetten mondanám, hogy ez fiatalok felé irányul. Tehát szerintem egy 70 évessel is vígan el lehet vitázni ezekről a kérdésekről, és érdekes is meghallgatni az ő nézőpontjukat. csak mondjuk az ő korosztályokban már lát inkább az a jellemző, hogy ők hozzá vannak szokva ez a tradicionális formához, hogy végig ülünk, és akkor nem beszélünk egy darab közben, és kicsit akkor kizökkenti őket, de ez lehet nekik is egy frissítés, hogy igen, mi itt vagyunk, feltettünk egy kérdést, nyugodtan lehet kifejteni a véleményeket, úgyhogy szerintem ez korosztálytól független.
1: Mivel magyarázod a vitaszínházak egyre növekvő népszerűségét? Mert hogy elmondtam, én először voltam ilyenen, de úton útfélen találkozik

0: az ember ilyen előadásokkal?
1: Hát nekem ez nem az első Vita Színház, amiben benne vagyok, és amikor ezt először csináltuk még annak 2024-ben még a Fókusszal, akkor már úgy elkezdett ez pislákolni, és ez szerintem, ez így főleg a mi közösségünkben, tehát ott, ahol én mozgok, ez a felvidéki tínédzserek, ott ezt a trap platform indított el. Tehát amit gombaszögön ők ott képviselnek, hogy egész héten minden egyes nap ott vannak egytől, és lehet vitázni, szerintem ezt abszolút ők indították el itt nálunk.
0: Fölmerült bennem az a kérdés is, hogy ezt az előadást hogy lehet összehasonlítani, egy lapon emlegetni, értékelni idézőjelben valódi színházi előadásokkal, amelyekre azért jóval többet kell készülni.
1: Szerintem abszolút nem lehet a kettő. Tehát nagyon-nagyon más a kettő témája. Nem is azért jöttünk ide erre a fesztiválra, hogy mi nyerjünk valamit, hanem inkább azért, hogy megmutassuk az embereknek, hogy mi ezzel jöttünk, mi ezzel nagyon jót szórakoztunk, és szeretnénk a közönséget is ezzel szórakoztatni. Majd tovább a zsűrinek egy-két építő kritikáját szívesen meghallgatjuk, sőt, nagyon is szeretnénk meghallgatni, de nem lehet például egy tegnap látott darabokkal összehasonlítani, mert teljesen más a kettő forma.
0: A lámpaláz, és most már nem teszem hozzá, hogy diák színpad, mert hogy megtudtuk, hogy nem az, valójában igazi előadásokat is készít?
1: Igen. Jelenleg írunk egy darabot, ami jövő évben fog premierelni, nem a Jókai Napokon, majd hamarabb is meg lehet tekinteni, de egyelőre erről még nagyon más nem szeretnék mondani.
0: Tehát ez egy saját darab?
1: Ez egy abszolút saját darab, amit mi írunk.
0: És kik alkotják ezt a csapatot, csoportot?
1: Jelenleg én, a párom Burdi Botond, aki velem együtt vezető, ketten jutottunk erre, hogy kéne valamit csinálni, úgyhogy ketten alapítottuk a lámpalázat. Itt van nálunk tovább a Fehér Regina, Nagy Csaba, Szejner Regő, Kovács Lila és Csente Bálint. Ők mind olyan haverjaink, akikkel a tavalyi karvai nyári színjátszótábor alatt találkoztunk és összehangolódtunk.
0: Egyetemisták vagytok?
1: Egyedül én vagyok egyetemista, jelenleg első éves vagyok a Komenszkin, többiek mind gimisek.
0: Bocsánat, hogy öregbítettelek benneteket, de gondolom sokan közületek majd e felé, a pálya felé veszitek az irányt, a színház, a színművészet.
1: Abszolút. Én magam is jelenleg azon dolgozok, csak először még leszeretnék rakni a tanári diplomát, hogy tudjak gyerekekkel is foglalkozni színház terén.
0: Tehát ez a jövő.
1: Abszolút, mindenkinek.
0: Örülök, hogy részese lehettem én is első ízben egy valódi vitaszínháznak, és hát akkor én is fogok vitázni ezekről a témákról, mert valóban olyan témák kerültek most középpontba, amelyekről nem azt mondom, hogy muszáj, de mondhatom azt, hogy muszáj vitázni. Mert tényleg fölnyitottátok a közönség szemét.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és élvezted a darabunkat.
0: Összeállításunk a 61. Jókai Napokról a következő órában folytatódik.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az Alkotmánybíróság szerint a kormánynak haladéktalanul bizalmi szavazást kell kérnie az adóssághatár túlépése után. Az Európai Parlament jóváhagyta a migrációs politika szigorítását célzó reformot. Ma akár 30 fok is lehet. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. A kormánynak haladéktalanul bizalmi szavazást kell kérnie a parlamentben, miután megállapítást nyert, hogy túllépte az alkotmányos törvényben meghatározott adóssághatárt. Ez derül ki az Alkotmánybíróság költségvetési felelősségről szóló törvényre vonatkozó értelmezéséből. Erről annak szóvivője Mártina Ferencová tájékoztatott. A törvény értelmezését egy ellenzéki képviselőcsoport kérte. A javaslattevők szerint a kormány eljárása, amely nem kérte a parlament bizalmát a 2025 november 25-e és december 12-e közötti ülésszakon, a parlamentáris demokrácia elvének, a végrehajtó hatalom politikai felelőssége elvének és a jogállamiság elvének anyagi értelemben vett megsértését jelenti. Az ellenzék bírálja a mai nagyköveti kinevezéseket, amelyek keretében két jelenlegi parlamenti képviselőt, Peter Kmecet és Miroslav Radačovskit is új szlovák nagykövetekké nevezték ki. Az SZSZ szerint ez újabb bizonyíték a kormánykoalíción belüli politikai alkudozásra, amely károsítja Szlovákia hitelességét itthon és külföldön egyaránt. A Szlovensko mozgalom képviselői és Veronika Remišová képviselő azt állítják, hogy ez a politikai kinevezések és a súlyos botrányokhoz kapcsolódó személyek jutalmazásának újabb példája. A PS mozgalom Kmecnek azt rója fel, hogy több millió eurót érintő ügybe keveredett még a kormány alelnöki tisztségében, amikor a helyreállítási tervért és a tudásalapú gazdaságért volt felelős. Radačovskinak pedig azt, hogy egyáltalán nincs diplomáciai tapasztalata. Az Európai Parlament képviselői ma 418 szavazattal 218 ellenében jóváhagyták a szigorúbb szabályokat, amelyek az EU tagállamok hatóságainak szélesebb körű jogköröket biztosítanak az illegális bevándorlás őrizetbevétele terén, és lehetővé teszik a deportációs központok létrehozását az unió területén kívül. A szöveg főként a jobboldali és a szélső jobboldali képviselők támogatását nyerte el, akik tapssal fogadták, míg a baloldali képviselők szégyent skandálással reagáltak. Az új szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy az EU határain kívül úgynevezett visszatérési központokat hozzanak létre, ahová az unióban tartózkodási joggal nem rendelkező migránsokat küldhetnék Dánia, Ausztria, Görögország, Németország, Hollandia és más országok már vizsgálják ezen központok létrehozásának lehetőségét. A Cseh Televízió és a Cseh Rádió munkatársai a kormány által jóváhagyott közszolgálati média finanszírozásának változására reagálva hétfőn sztrájkolni fognak. A kezdeményezés képviselői szerint a sztrájk minden televíziós és rádióállomást érint, kivéve a gyermekeknek szóló Rádió Junior és Dércskot csatornákat. A tiltakozó akció részleteit ma szimbolikusan 11 óra 55 perckor jelentették be, a Cseh Rádió épülete előtt feketébe öltözve. A Cseh Televízió egy munkatársa szerint a munkavállalóknak nincs más megoldásuk. Szerinte a kormánykoalíció nem csak a társadalom egy részének felhívásait, hanem a Cseh Televízió és a Cseh Rádió vezetése által felajánlott szakmai párbeszédre irányuló javaslatokat is figyelmen kívül hagyja. A kezdeményezés képviselői szerint a sztrájk a műsorszóráson kívül az interneten, a közösségi médiában és a teletexten is látható lesz. A tiltakozás részeként tüntetést szerveznek a CT szerkesztőségének épülete előtt. Szimbolikusan a Cseh Rádió szimfonikus zenekara is támogatja őket.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az ég, helyenként átmenetileg beborulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul, délen és nyugaton 30 fokig is emelkedhet. Gyenge légmozgás jellemző.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Gútán az Állomás utcai kereszteződésnél, torlódik a forgalom Kassán a Juzsnyán-Ábrezsén a Presovská irányában, 10-15 perc várakozással számoljanak, és radar méri a sebességet a D2-esen Malacka után Pozsony felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.
2: Itt a Pátria Rádió, benne a hétfői nappali ismétlő sávja. Egy fesztivál, öt nap. A múlt héten kettő szombatig Komáromban zajlott 61. jókai napokon jártunk. A szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kis színpadok és diák színpadok országos fesztiválján. Folytatjuk az itt készült összefoglalónkat. Következő riportalanyom Pálinkás Eszter, a Visszhang fotósa. Hozzátetted, hogy egyelőre.
3: Jelenleg, igen. Egyébként saját cégemnek dolgozok, de ilyenkor nagyon szívesen csatlakozok a csapathoz, és kiegészítem őket.
2: Tehát profi fotós vagy.
3: Igen, ez a főállásom.
2: És hogyan talált meg a Visszhang szerkesztősége téged?
3: Hát régóta már itt a VMK köreiben járok, meg ismerem az itt dolgozókat, úgyhogy aztán így kértek fel.
2: Amúgy korábban is jártál jókai napokon?
3: Nem, korábban nem jártam, mindig hallottam róla, de általában a színjátszósok és akik kapcsolódtak hozzá, ők jártak, úgyhogy én nem tartoztam ezekbe a körökbe, de aztán szerencsére így a fotózás behozott engem is ide, és ez nagyon egy pozitív része mindig az évemnek, amit várok, hogy kicsit ebbe a színházi kulisszák mögé betekintsek.
2: És hányadik alkalommal vagy itt?
3: Nem tudom pontosan, de vagy az ötödik, vagy a hatodik év, már jó pár éve.
2: És amikor az ember készül a jókai napokra, akkor én tudom például, hogy hogyan készülök, de egy fotós hogyan készül rá?
3: Valójában erre nem lehet felkészülni, mert nem tudom, hogy mit fog hozni a darab, nem tudom, hogy hogyan dolgozzák föl, még hogyha a történetet ismerem is. Ezért készen létbe kell állni, jelen kell lenni, figyelni kell a rezdüléseket, csomó képet csinálni, és aztán utána kiválasztani, hogy melyik az, ami a legjobb.
2: És az fontos, hogy a fotós előre tudja, megnézze, hogy miről szólnak az egyes darabok?
3: Nem, én szoktam magam hagyni meglepni, de van olyan is, amikor mondjuk megkérnek, hogy nézzem meg előtte, és hogy vannak kifejezetten dolgok, amiket szeretnének, de általában csak így hagyatkozom arra, hogy elcsípem a pillanatot.
2: És amikor te beülsz egy-egy előadásra, akkor mint néző ülsz be, vagy mint fotós szakember?
3: Fotósként nézem a jelenetet, a világítást, szeretném megjeleníteni az összes szereplőt, szóval itt arra is gondolok, hogy mindenkinek legyen jó portréja, tehát akik eljönnek, akkor ők úgy menjenek haza, hogy meg legyenek jelenítve. És kompozícióban nézem, hogy mi az, amit a rendező valószínűleg direkt úgy akart láttatni, úgy rendezte az embereket, hogy ez egy ilyen formát adjon, és akkor az mindenképp ugyanúgy vissza legyen adva a képen.
2: Egy-egy előadás során hányat kattintasz? Számolod?
3: Nem, de nagyjából hát pár száz képet.
2: És kell pár száz kép ahhoz, hogy aztán ki tud közülük választani, vagy tudj közülük választani?
3: Igen, kell, mivel hogy itt azért pislogás, arcok, sok minden olyan történhet, ami miatt lehet, hogy hármat csinálok, ami nagyon hasonló, de mondjuk abból az egyik az, ami a legjobb mindenki szempontjából előnyös is.
2: És a többi fotóval mi lesz? Törlődik?
3: Egy idő után. Egy darabig megőrzöm, és aztán utána kitörlöm.
2: És amiket felhasználtál, azokat aztán elteszed?
3: Igen, most már szerintem 10 éve van egy ilyen, hát mentett mappák és különböző HDD-k adathordozók, amiken ott vannak a képek.
2: Körülbelül mennyi?
3: Nagyjából 10 HDD, ezek ilyen 1 terrástól 4 terrásig, úgyhogy óriási mennyiség.
2: Gondolom van, ami alapján aztán tudsz válogatni, tehát ezeket be kell kategorizálni?
3: Igen, itt van egy dátum elsősorban, és a dátumon belül vannak kategóriák, tehát portré, esküvő, rendezvény, stb. És azon belül dátumok alapján és konkrét elnevezés alapján, tehát hogy kiről készült, hol készült, és így aztán vissza tudom keresni őket.
2: Eszter, mit ad a fotósnak a jókai napok? Feltöltődik kulturálisan is?
3: Igen, abszolút. Meg szeretek részt venni a zsűri értékelésen is, és betekintést nyerni az ő szemszögükbe is, meg egy kicsit az ő szemükkel is látni azt, amit én teljesen kívülálló és amatőr nézőként látok, illetve amennyire tudom nézni, mert nyilván, hogy inkább a vizuális részt próbálom befogadni, de hogy ez mindig nagyon sokat ad.
2: De amit most elmondtál, az már kívül esik a fotós szakmájától.
3: Igen is, meg nem is, mert azért a vizuális megjelenítés és a tényleg, amit a rendező is megjelenít, ott van azért kapcsolódás, úgyhogy abból is lehet tanulni, meg inspirálódni.
2: Magyarán feltöltődve mész haza a jókai napokról, Úgyis, mint néző, és úgyis, mint fotós.
3: Igen, annak ellenére, hogy fárasztó, mert amúgy nagyon fárasztó az, hogy végig kell állni az előadásokat, és akkor tartani a gépet, és figyelni, várni, de belsőleg meg abszolút egy ilyen feltöltő élménynek élem meg.
2: A Kassai KGST Diák Színpad egyik tagjával beszélgetek, Márta Csongorral, aki nem először jár itt a Jókai Napokon, megtudtam.
4: Igen, már azt hiszem harmadjára jövünk, viszont először érkeztünk a Jókai Napokra egy krimivel, ami a rendezőnknek, Bodon Andrának is egy újdonság volt. Szerintem nagyon jól sikerült, nagyon élveztük az elkészítését, és szerintem a zsűrinek is nagyon tetszett, bár nem tudok még sokat, hiszen még meg kell várni az eredményhirdetést.
2: Az eredményhirdetés előtt vagyunk még, viszont értékelés már volt, ott milyen vélemények hangoztak el a zsűri felől?
4: Elvileg tetszett nekik, viszont kettő kisebb kritikát kaptunk, az egyik szereplővel volt kapcsolatos, a másik pedig egy kisebb csavar, amit beletettünk, de ezeket kivéve pozitívak voltak, tetszett nekik az új zsáner, amivel megpróbálkoztunk.
2: Egyébként mi a véleményed a kritikáról, mert ugye minden nézőpont kérdése.
4: Természetesen minden nézőpont kérdése, viszont nagyon-nagyon jó kritikának éreztem, tehát még az is, ami kicsit negatívabb kritikának lehet mondani, az is nagyon-nagyon jó volt, hiszen segít nekünk abban, hogy még tökéletesebbé tudjuk tenni a darabot. Én hiszek abban, hogy a kritikából tanulni kell, és nem pedig a rosszat nézni benne.
2: Mondtuk, hogy ez egy krimi, Áruló kezek az a címe, ugye? Agatha Christie műve alapján készült. Mondjunk róla néhány mondatot, gondolatot.
4: Igen, az Áruló kezek az Agatha Christie Bűntények Londonban című regény gyűjteményéből származik. Az általa megkreált karakterek, vagyis Poirot és Miss Marple helyett egy új személyt, egy bizonyos dr. Jeremy Mayhurnt vesz főszerepbe, aki egy ügyvéd, és megkap egy ügyet, melyben egy Leonard Wall nevezetű úriembert kell megvédenie, aki állítólag megölt egy gazdag Miss French nevezetű nőt. A sztoriban a gyilkosság körülményei eléggé furcsák, sok minden szól Wall ellen, ami kétséget kelt az ügyvédben, és elkezd nyomozni az ügy után, hogy valójában mi is történhetett.
2: És ez az ügyvéd te vagy?
4: Én nem gondoltam volna, hogy én kapom, inkább mellékszerepekben. Én úgy gondolom, hogy én inkább mellékszerepekben ragyogok igazán, de hogyha mondhatok ilyet, de végül is nem volt negatív érzésem a főszerep megkapásakor. Mayhurn karakterét nagyon kedveltem. Eleinte egy kicsit feszesebb, kicsit rendkövető embernek gondoltuk, de végül egy kicsit nyugodtabb és bohémabb karaktert adtunk neki. És ennek is nagyon örültem, úgy éreztem, el tudtam játszani.
2: Adtunk neki, többes számot használtál. Bodon Andrea ugye a rendező, de ezek szerint kaptatok valamiféle kezet, szabad kezet?
4: Természetesen a KGST-ben ugyan Bodon Andrea az agy, a fej, amely megtervezi a dolgokat, de rengetegszer kapunk lehetőséget arra, hogy ötletes improkkal, saját ötletekkel finomítsuk, díszítsük a darabot. Ez élőbbé teszi a szerepeket, és élőbbé teszi az előadást. Ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy Bodon Andrea így csinálja a rendezést.
2: És ennek köszönhető az, amit mondtál, hogy élveztetek minden pillanatot a felkészülés során?
4: Igazából én mondom azt, hogy élveztük, és jó, élveztük is, bár nagyon feszült és kicsikét, hát igen, feszült hangulat volt, hiszen nagyon-nagyon kevés időnk volt arra, hogy megcsináljuk. Ezzel a darabbal sokkal kevesebbet foglalkoztunk, mint a korábbi darabjainkkal, mint ami például a Rókavadászat vagy a Félőlény volt. Ahhoz képest viszont nem hiszem, hogy annyira rossz lett volna. Sőt, szerintem nagyon oda tettük magunkat, és ezért élvezhettük.
2: A Rókavadászatra mindenki emlékszik. Itt a Visszhang szerkesztőségében, amikor rád vártunk, akkor erről beszélgettek itt a kollégák, hogy milyen fantasztikus előadás volt.
4: Igen, szerintünk is egy nagyon-nagyon jó előadás volt a maga a Rókavadászat. Végül is a KGST első fődíjas darabja volt itt a Jókai Napokon. Nagyon meghatódtunk, amikor megtudtuk az eredményt, és végül is ez az egyik legélvezetesebb darabunk volt, bár be kell, hogy valljam, nekem azért a Félőlény kicsit jobban tetszett, a mesés darabokat én jobban élvezem, mint mondjuk a groteszket, de nem utasítok el semmit.
2: Kiegyezhetünk abban, hogy mindhárom darabnak, amelyekről most beszéltünk, megvan a saját bájuk.
4: Természetesen, míg a Mrozsek-féle rókavadászat inkább groteszk, társadalomkritikaszerű, és a félőlény inkább mesés, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló, addig ez a krimi igazán a krimi rajongókat és az ezt szeretőket célozza meg, de mind a három darab szerintem nagyon jól sikerült, és mind a három darab élvezhető a közönség számára.
2: Akkor elmondhatjuk azt is, hogy most már egy ideje várod a június közepét és a jókai napokat, hogy eljöjjetek onnan Kelet-Szlovákiából messziről ide Komáromba.
4: Persze, hogy jókai napok mindig egy örömteli esemény, amire érdemes eljönni. Végül is a KGST 30. évfordulójára sem hagyhattuk ki. Nagyon-nagyon örülünk, hogy eljöhettünk, és igazából minden évben szívesen visszatérhetnénk. Én lehet, hogy kicsit kevesebbszer fogok feltűnni, hiszen már nem vagyok a márai diákja, de esetleges szerepeknél talán még, de ez majd a jövőben kiderül.
2: Jó, hogy említetted ezt a 30. évfordulót, 30 éves a KGST, az egyik legnépszerűbb és legismertebb diákszínpadunk.
4: Hát valószínűleg Kelet-Szlovákiában az, bár én inkább nem mondok semmit, viszont ja, a környéken egy nagyon, nagyon nagyra becsült és nagyon szeretett színjátszó társulat, végül is egy magyar diákszínjátszó társulat, az mindig szép dolog látni ilyet Szlovákiában.
2: A szerepeid a KGST diákszínpadon mennyire járultak hozzá ahhoz, hogy ezen a területen képzeld el a jövődet?
4: Nagyon. Bár gyermekkoromban, fiatalkoromban is rengetegszer szerepeltem színpadon, inkább ilyen kis iskolai darabokban, kultúrházakban, a KGST-vel már akkor nagyon sokat találkoztam, még a régi veteránoknak a darabjaira jártunk el, és engem nagyon megfogott, és amint a Kassára mentem gimnáziumba, azonnal, meg hát keresztanyám, ugye Bodon tanárnő, keresztanyám kérelmére is beléptem, és nagyon-nagyon élveztem, nagyon minden egyes percét. Elkezdett fúrdalni a kíváncsiság a színjátszás köré, majd végül rájöttem arra, hogy kettő dolgot is lehet csinálni a színpadon, színjátszani, énekelni és színjátszva énekelni. Így a jövőben én főleg énekes színész szakon szeretném tovább folytatni a tanulmányaimat.
2: És most hol tanulsz?
4: Jelenleg egy kassai konzervatóriumba, szlovák konzervatóriumba tervezek menni. Ott 2-3 évet tervezek tölteni, majd egy 3-as lehetőség áll előttem, Csehország, Ausztria vagy Magyarország.
2: Jó, erről majd még beszélgetünk majd valamikor egyszer, viszont hadd kérdezzem még meg azt, Csongor, hogy milyen az, amikor valakinek a keresztanyja a rendező?
4: Nem sokat változtat igazából. Én nem éreztem úgy, hogy kiváltságosabb lennék csak azért, mert a keresztanyám. Inkább azt mondanám, hogy talán több elvárás volt, de ennek nagyon is örültem. Bodon tanárnő persze bízott bennem, én is bíztam benne. Amit kért, az természetesen okkal kérte, én pedig teljesítettem azt, és látjuk, hogy miket sikerült megcsinálnunk.
2: Én is erre gondoltam, hogy a legtöbb esetben nagyobbak az elvárások. Most eszembe jutott egy osztályfőnököm, aki elmesélte, hogy szerette volna átcsábítani a lányát a mi iskolánkba, és mondta neki, hogy hát én leszek az osztályfőnököd. Mondta, hogy akkor nem, akkor semmi esetre sem.
4: Hát igen, ez talán tanárokkal így van, tehát hogy engem 1-4-en édesanyám tanított még a kis falusi iskolában. Az ténylegesen egy kicsit másabb. Igen, van különbség a tanulás és a hobbiszerű színjátszás között, mert az egyiket élvezettel csinálja az ember, a másikat meg nem annyira nagyon élvezettel.
2: Köszönöm szépen, további sok sikert kívánok neked, és a 30 éves KGST diák színpadnak is.
4: Én is köszönöm szépen.
2: Mellettem a Fix, a Füleki Irodalmi Kis Színpad 4 tagja. Kezdjük egy bemutatkozással.
5: Bálint Lórend.
6: Horávec István Zoltán. Szakó Áron.
7: Illés Veronika.
2: Igen, veled beszélgettem 2 évvel ezelőtt, és akkor nagy terveid voltak, de erre majd visszatérünk. Most egy elég nehéz műhöz nyúltatok hozzá. Kérdezem a rendezőt, Bálint Lórántot, miért?
5: Hát ez egy ilyen, mivel hogy nálunk is ilyen ez a társadalmi kritika is, meg hát végül is a környezetünkben ezt átéljük, és elég komoly téma, és úgy gondoltam, hogy ehhez hozzá kell nyúlni, amit látnak a fiatalok is, és mi is ebben élünk, és úgy gondoltam, hogy ez egy aktuális, és ha valamilyen szinten a világban, nem csak nálunk, hanem teljesen a világban máshol is előfordulhat, és elő is fordul sajnos, úgyhogy gondoltam, hogy erre reflektálunk. valahogy.
2: Mondjuk el nagy vonalakban, hogy miről szól. Az a címe, hogy az elhallgatott sorsok.
6: Ez egy átvett történet, ez egy másik író, nem saját szerzemény volt idén sem. És ugye a történet az röviden arról szól, hogy a politikai okoknál fogva a magyarság azt a cigányságot bizonyos per rendtartás keretein belül elítéli kohort és fals és mindenféleképpen hamis vádak alapján, majd ugye lemészárolják a történet végén ezeket a cigányokat.
2: Kolompár Károly és társai kontra Magyar Szent Korona, ez egy megtörtént dolog alapján íródott.
5: Igen, ez egy 1762-es ugye történet alapján, a maga a tárgyas az 1771, azt hiszem, vagy 70-72. Igen, hát ez egy megtörtént esemény itt a mai Szlovákia területén.
2: És ki lelt rá erre a darabra?
5: Szvorák Zsuzsa találta. Ez úgy kezdődött, hogy egy a Füleki Vallag Fesztiválon ugye beszélgettünk, hogy milyen darabot készítsünk el, mert volt az egyik kolléganőnk, aki úgymond a fixet vezette eddig, a csoportvezető, az ugye visszautazott Svájcba, és akkor úgy tűnt, hogy megszűnik ez a csapat. Én meg ezt nem szerettem volna, mert egy 30 éves hagyományt mondom, ne szüntessünk meg ilyen egyszerűen, úgyhogy én átvettem ennek a csapatnak a vezetését, és akkor beszélgettünk Zsuzsával, hogy vajon milyen darabot rendezhetnénk, hogy nyúlhatnánk hozzá az idén, és akkor ő jött egy ilyen ötlettel. Volt még más mellette egy ilyen görög dráma is, de aztán a diákok ezt választották.
2: És kiben merült fel elsőként, hogy te rendezd meg?
5: Hát szerintem úgy nagyon más nem is volt, úgyhogy ezt nem tudom, hogy így. Zsuzsa is mindjárt mondta, hogy hát akkor mivel hogy én leszek a csoportvezető, akkor nyugodtan bátran, és akkor meglátjuk, amiben tud, ő akkor besegít. Úgyhogy a próbák is úgy voltak, hogy egy-két próba, egy-két hét ugye lement, és akkor ő jött, valamit javított, akkor mi megint csak külön próbálgattunk, aztán megint megnézte, és akkor így volt az ilyen.
2: És amikor eldöntöttétek, hogy te leszel a rendező, akkor nem voltak félelmeid? Vagy mikor érezted azt, hogy kemény fába vágtad a fejszédet? Egyáltalán érezted-e, mert ugye azért erős mentor állt mögöttetek, az említett Szvorák Zsuzsa tanárnő.
5: Mindjárt a kezdetek kezdetén, mert a csoportot, amikor úgymond újra alkottuk a fixet, ugye meg lett hirdetve az iskolába, akkor pontosan 35-en jelentkeztek, pont a héten néztem meg, és ebből annyira leszűkült a csapat, hogy egy ilyen 13-as vagy 15-ös létszámmal, és akkor egyre nehezebbek voltak, mert főleg a próbák, hogy próbált a csapat, és akkor jaj, nekem el kell menni, például foci edzésem van, vagy önkéntes tűzoltós edzésem, és stb. Úgyhogy nehéz volt összehozni a próbákat.
2: És szerintem nincs még egy olyan rendező a világon, de lehet, hogy túlzok, aki ilyen nehéz művel kezdi a színházi pályafutását.
5: Azt nem tudom, lehetséges. Hát én ezt így kaptam, úgymond, úgyhogy ebbe így belecsöppentem tényleg, így, ahogy lehetett.
2: A még két résztvevő beszélgető partner hogyan került bele ebbe a darabba?
3: Hát én ugye nem füleki gimis vagyok, csak így kevesen voltak, többen is kiléptek a próbák alatt, és úgy megkérdezték, hogy Áron, hogy lehet-e, szeretnék, és ugye én alapiskolán is jártam sziacos csoportba, és hogyha van lehetőség, akkor megpróbálom, és hát, ha lesz valami.
2: Sikerült gyorsan beilleszkedned, gondolom, hiszen ismert közegbe kerültél be, itt is színjátszók vannak.
3: Igen, hát már én akkor csöppentem bele, amikor már a tereket próbáltak, hogy én mindjárt az elejétől a szövegpróbáktól nem voltam, de szerintem hamar beilleszkedtem.
6: Hát én nekem van egy végül is kisebb színházi múltam, meg aztán egészen kisgyermekkorom óta rengeteget szabadok, járok tompára mindenfelé, úgyhogy nekem ez egyértelmű volt, hogy ha ugye megint összejön a fix, akkor én csatlakozni fogok mindenképpen hozzá, mert én nekem ez egy szívügyem az egész, a színészet, a színház, úgyhogy így kerültem bele ebbe a társulatba.
2: A rendezőnek mi okozta a legnagyobb problémát, vagy a legtöbb problémát a munkája során? Mivel szembesültél olyan dolgokkal, amelyekkel korábban nem számoltál például?
5: Hát tényleg ez a logisztikai probléma volt, hogy megbeszéltünk egy próbát, rendben eljövünk, és akkor például valaki lebetegedett, vagy akkor valakit kellett helyettesíteni, és az ő szövegét akkor más mondta, vagy én mondtam. Például olyan problémám is volt, hogy muszáj volt ki, mint rendezőként, nem a darabban, mivel hogy játszom benne, de muszáj volt kiülnöm és néznem, és akkor úgy láttam, hogy úgy felborul a rend, vagy teljesen ők is összezavarodnak, hogy jé, nem vagyok bent, és ő hozzá kéne beszélnünk, úgyhogy főleg ezek ezek a gondok voltak.
2: És mikor érezted azt rendezőként, hogy na, most már összeáll?
5: Ezt még mindig azt mondom, hogy még mindig lehetne filmolni, és muszáj is. Ezt nem tudom így teljes mértékben így kijelenteni, hogy ez összeáll, de azt hiszem, hogy ilyen két héttel ezelőtt, hogy ebből tényleg akár lehet jó darab is, hogyha tényleg oda tesszük magunkat itt Komáromban.
2: Már a kezdet-kezdetén megértettétek és tudatosítottátok ennek a darabnak a komolyságát? Mi kellett ahhoz, hogy benne legyetek ebben a témában?
6: Egyrészt főleg az a környezet, ahol minden hétköznap szembesülünk ezekkel a problémákkal, ezekkel a társadalmi kirekesztésekkel, vagy esetleg diszkriminációval. Ilyen szempontból egyszerű dolgunk volt. Mindenféleképpen szerintem Lóránt is, meg így mi is kötelességünknek éreztük azt, hogy beleássuk magunkat, aztán a próba folyamatok során egyre inkább ebben az egész, nem csak a történetben, és abban, hogy ez a megtörtént események alapján miről is akar szólni, hanem hogy a társadalmi jelentőségének, mert ennek van társadalmi üzenete. Még annak ellenére is, hogy a darab komolyságát illetően, ugyebár itt azért ellentét van, aki látta a darabot, és a zsűri is erről beszélt, és ilyen tanácsokat adott nekünk, hogy a darab komolyságától eltérően próbáltuk humorral kezelni ezt az abszurd és teljes mértékben negatív történetet, aminek az lett a következménye, hogy néha elsikkad az üzenet, viszont ennek ellenére szerintem minden egyes tagunk képben van, és tisztában van azzal, hogy miért is kezdtünk ebbe bele.
2: Igényelte a rendező részéről ez a darab bizonyos tanulmányokat, tehát utána kellett-e nézned bizonyos dolgoknak. És mennyire lett aztán ez a darab berakva egy füleki környezetbe?
5: Igen, igényelt azért, mert végül is hiába, hogy ott élünk, illetve a környékünkön is ugye a cigányság az eléggé komoly téma, illetve mindennapos, de azért utána kellett nézni, hogy mégis ők hogy élik meg a mindennapjaikat, úgyhogy én nekem az egyik kedves barátnőm, aki a Karolyi Egyetemen végzett romológia szakon, akkor felkértem, hogy ilyen esetleg a darabba mondunk ilyen cigányszavakat, illetve hogy mégis hogy viselkednek otthon, meddig mehetünk el például ebbe a humor részbe, ami még nem sértő, úgyhogy ezeket muszáj volt úgy megbeszélni, és aztán ezt valahogy beépítettük a darabunkba.
2: Ti, akiknek szintén van már némi színházi múltja, hová helyezitek ezt a darabot? Mennyire volt ez nehéz az előzőekhez képest?
3: Alapiskolában teljesen más témákat dolgoztunk fel, és ez nehezebb volt tényleg abból a szempontból, hogy figyelni kellett arra, hogy ne legyen sértő senkinek, és hogy hiteles legyen, és nagyon át kellett érezni eznek az egésznek a fájdalmat és a komolyságát, hogy egy jó karaktert el tudjunk játszani.
7: Hát ugye ez a darab, ahogy már mondtuk, egy kifejezetten nehéz és kemény témát feszeget, ezért szerintem mindannyian megegyeztetünk abban, hogy nagy félelmünk volt, hogy ez a közönségnek hogy fog lejönni egyáltalán, hogy nem leszünk megbélyegezve valamilyen szinten, hogy mégis így beszélünk, úgy beszélünk a cigányok eljátszása, akkor ugye a mi szerepünk, vagyis a bíróság, meg végül is féltünk ezektől a dolgoktól, de próbáltuk kihozni a legtöbbet belőle, hogy végül is senkinek ne legyen sértő, és szerintem sikerült kiegyensúlyozni a végére, véleményem szerint.
2: Amikor lejöttetek a színpadról, akkor milyen érzések uralkodtak rajtatok?
6: Hát személyesen tudom ezt elmondani. Egyrészt nagyon-nagyon örültem a főpróbán, szerintem azt elmondta, a főpróbánk a sokkal energikusabb és produktívabb volt, mint maga az előadásunk. Szóval személyes véleményem alapján én már örültem, hogy vége van. Nekem ez furcsa is volt, tehát én 4 éve nem játszottam, és 4 éve ezelőtt ugyanezen a színpadon, úgy szintén nagy színpadon játszottam, tehát hogy a gyakorlatból azért bőven kijöttem, de szerintem mindannyian úgy voltunk vele, hogy azt meg tudtuk csinálni, amiért eljöttünk, előadtuk a darabot, mi jól éreztük magunkat közben, néha sikerült megnevettetni a közönséget, ami a kezdeti problémák, meg a kezdeti tapasztalatok pozitív végkifejlete volt, és szerintem mind úgy fogjuk magunkban feldolgozni és múltban hagyni ezt a darabot, bizonyos idő elteltével majd, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon jó tanulópénz volt arra, hogy van különbség a fix és az apropó között.
2: Itt a zsűritől kaptatok hideget-meleget.
5: Igen, hát szeretnénk a pozitív, vagyis hát végül is a kritikákat, amiket kaptunk, azokat most át fogjuk gondolni, és valahogy mindenképpen be fogjuk építeni szerintem a darabunkban, amit ki kell javítani, azt igyekszünk kijavítani, és ha az otthoni közönségnek is ismét elő fogjuk adni, akkor már szerintem a javított verzió lesz. Megpróbáljuk ezt ilyen, hogy mondták, hogy így feszültebb hangulatúra venni a figurát, hogy ne legyen ennyire vidalmabb a történet. Bár én szerettem volna ezt mindenki mindenképpen azért vidalmabbnak, hiába, hogy ilyen komoly, nagyon komoly téma dolgoz fel, hogy azért valahogy ilyen ne legyen tényleg ez a szorongás érzés az embereknek, és akkor, hogy így akkor legalább egy kicsikét ilyen felüldülés legyen azért azt. Hiába, hogy tudom, hogy olyan dolog ez, ami a téma, maga a téma, amivel nem lehet nagyon, nem, hogy nem lehet nagyon, hanem egyáltalán nem lehet viccelni, de hogy tényleg ne döbbenjen le mindjárt az ember.
2: Ugye ez tragédia a vége a darabnak, de mégis megkérlek, hogy mutatkozz be a hallgatóinknak Kolompár Károlyként.
5: Én Kolompár Károly vagyok, Kárcsi bácsi.
2: Ez többször is elhangzott. Zoltán, mondtam a beszélgetés elején, hogy visszatérünk egy bizonyos témára. Ugye 2 évvel ezelőtt beszélgettünk, és akkor a háttércsapatot erősítetted.
6: 2 évvel ezelőtt milyen értelemben?
2: Azt hiszem, hogy a te darabodat adtátok elő.
6: 2 éve igen, én írtam és társrendeztem az Atyám Gyurnékot, majd tavaly 1 évre rá már csupán technikusi pozíciót, hangtechnikusi pozíciót töltöttem be. Gyakorlatilag 2-3 hónappal ezelőtt kaptam meg ezt a szerepet, és pontosan az ember hiány miatt, szóval idén sem voltam színészi ambíciókkal teli, szükségszerű volt ez az áldozat.
2: Lóránt, hogyan tovább? Tehát a következő darabot is te fogod majd rendezni? Vagy ahogy majd hozza a sors?
5: Hát ahogy hozza a sors, de igen, tervezem azt, hogy a jövőben is én rendezzem. Itt Zoltán kollégámmal úgymond készülünk is egy következő darabbal. Nem nagyon szeretnénk elspoilerezni ezt, ahogy mondjuk, de mindenképpen lesz folytatása.
2: Arra azért rákérdezek, hogy Zoltán írja?
6: Igen.
2: Megfogott téged ez a rendezői munka? Akár el is tudod képzelni így a jövődet?
5: Ez egy jó kérdés, mert a csapatot, mint az előző csapatot is, mint az apropót, meg az újat is, ugye a fixet, általában, illetve csak is ilyen technikusi háttéremberként vezettem, vagy voltam ott jelen. Aztán, hát ez ilyen még nekem is új, hogy így rendezni, de nem zárkózom el ettől.
2: Rendben, akkor legyen ez a végszó, további sok sikert kívánok nektek, sziasztok! Finisben a 61. Jókai Napok, az utolsó nap vagyunk szombaton, kora délután. Meg volt az utolsó értékelés. A beszélgető partnerem Hizsnyan Géza, a zsűri elnöke, színházi szakember. Azzal akartam kezdeni, hogy elsütöm azt a mondatot, hogy nehéz helyzetben van a zsűri, mert hogy magamból indultam ki, én is gyakran szerepeltem zenei tehetségkutató műsorokban, mint zsűritag. És mindig fölmerült bennem az a kérdés, hogy meddig mehetek el, hogy mi az, amit még megmondhatok, és mi az, amit már nem, mi az, ami akár sértő lehet. Most itt egy dolgot én is láttam, én nem vagyok színházi szakember, azt láttam, hogy előadás és előadás között van különbség. Viszont abban nincs különbség, hogy nagy a lelkesedés. Azt látom, hogy mindenki oda teszi magát, és miután lejön a színpadról, mindenki nagyon boldog, élvezte azt, amit csinál. És mégsem süthetem el azt a mondatomat, hogy nehéz helyzetben van a zsűri, mert most itt végighallgattam az értékeléseket, és azt láttam, hogy önök leásnak a dolgok mélyére.
8: Hát ez a feladatunk. Igazából ez egy érdekes helyzet, mert ugye ez a amatőr és diák színjátszók versenye. Na most a művészetbe versenyezni az mindig egy nagyon kétélű dolog, és szerintem se a gyakorlati emberek, se az elméleti emberek, mint mondjuk mi vagyunk, nem igazán lelkesednek a versenyért. Viszont a beszélgetések, a szakmai értékelések azok nagyon-nagyon fontosak. Én szerintem nem csak az amatőr, hanem a professzionális művészeknek is, de itt az amatőr művészeknek nagyon fontos. És ezt nagyon pontosan látta, és jól látta, hogy hát viszonylag nagyok a különbségek. Egyrészt a játszóknak a képzettsége, tapasztalata, a rendezőknek a tapasztalata, tehát nagyon igyekszünk érzékenyen, de mindig úgy elemezni a dolgokat. Tehát mi nem ítéleteket hozunk. Jó, el kell dönteni, hogy ki kap ilyen díjat, meg olyan díjat, de alapvetően a mi feladatunk az lenne, hogy elemezzünk. Tehát elmondjuk azt, hogy mint tapasztalt és bizonyos elméleti vértezettséggel is rendelkező emberek mit láttunk a nézőtérről, mit jelent ez a számunkra, és ezt konfrontáljuk a alkotóknak az elképzeléseivel és igyekezetével. És ha ezek ahol találkoznak, ott nagyon jól működtek a dolgok, ahol nem, ott kérdés, hogy mi értelmezünk-e pontatlanul, vagy ők fogalmaztak pontatlanul. Azt hiszem, hogy ezek a párbeszédek, ezek nekünk, mint idézőjelben zsűrinek is, tehát az elemzőknek is sokat adhatnak, és én úgy gondolom, hogy az alkotóknak is sokat adhatnak. Ez lenne a lényeg.
2: Biztosan önöknek van igaza, de nekem laikusként mégis furcsa volt, hogy a pulpitusról ízig-vérig színházi szakemberek beszéltek, miközben velük szemben amatőr színjátszók ültek.
8: Hát, aki arra adja a fejét, hogy művészetet akar csinálni, az vállalja azt, hogy ennek a művészetnek vannak azért szabályai, van története, vannak dolgai, amiket figyelembe kell venni, vagy amik nek a színpadról olvashatónak kell jönni. Tehát megvan egy elméleti szabályrendszer, meg ismeretrendszer, és erről beszélgetünk. Most erről ugye azért az a jó, hogyha elméletileg valamennyire felvértezett szakemberek beszélnek, de azért nagyon jó az is, amikor a néző, az ártatlanul beülő néző is elmondja a véleményét, és hát akik pedig felvállalták azt, hogy ők műalkotást hoznak létre, azok fölvállalták azt is, hogy ennek az elemzése az tulajdonképpen része az alkotásnak, és ezzel tudnak tovább lépni, ezzel tudnak reflektálni saját magukra is, meg arra is, amit csináltak. De én mondom, ez nagyon fontos, és ebben semmi furcsa vagy különleges nincs.
2: Magyarán elmondhatjuk azt, hogy a vezetők, a csoportvezetők, rendezők mellett maguk a színjátszók is azt várják, hogy itt aztán a zsűri elmondja a véleményét, ne köntörfalazzon?
8: Ez nehéz, szerintem mindenki mást vár el úgy egyénileg, de alapvetően én úgy gondolom, hogy aki vállalja azt, hogy részt vesz egy ilyen dologba, és aztán eljön a fesztiválra, az számol azzal, hogy beszélgetni fognak az alkotásáról, meg az ő konkrét működéséről is ebben a dologban. Én úgy gondolom, hogy aki tényleg valamiféle belső indítatásból csinálja, és érdekli őt, és fontos neki, az, hogyha megfelelő érzékenységgel és megfelelő szakértelemmel is közelítenek hozzá, akkor megérzi és fölfogja azt, hogy ez érte van minden, akkor is, hogyha úgy néz ki, hogy idézőjelben haragszunk, akkor érte haragszunk, nem ellene.
2: És látja az elmondottak gyümölcsét, tehát látja azt, hogy ha következő alkalommal visszatérnek ezek a csoportok, akkor olyan hibákat nem követnek el, amelyekről előző alkalommal beszéltek?
8: Igen, biztos, hogy van ilyen is, tehát most már viszonylag stabil összetételben jó pár éve csináljuk, és örömmel látjuk, amikor csoportok előrelépve, vagy érdekesebbet, izgalmasabbat, jobbat alkotva jönnek a következő évbe, de ugye ennek azért több összetevője van, tehát nehogy már azt higgyük, hogy mi valamiféle világ megváltó dolgokat tudunk. Mi mondunk valami instrukciókat, vagy elemzéseket, meglátásokat, amiket megfontolhatnak, meggondolhatnak, amiből reméljük, hogy tanulhatnak, de itt vannak a színjátszó táborok, itt vannak a különböző lehetőségek még, ahol megmutatkozhatnak. Tehát én úgy gondolom, hogy azért alapvetően fejlődnek a csoportok, például az idei Jókai Napok úgy gondolom, hogy átlag minőségében, vagy a legjobb előadások minőségében magasan túltett a tavalyin.
2: És mégiscsak elsüthetem azt a mondatomat, hogy nehéz helyzetben vannak. Hogy lehet nem is a almát a körtével, hanem almát a dióval összehasonlítani, mert voltak itt különböző színházi előadások, de volt itt egy vita színház, amit én először láttam és tapasztaltam. Tehát hogy lehet ennyi különböző előadást egy kalapba venni és valamiféle végeredményt felállítani?
8: Hát sehogy, ezért mondom, hogy a művészet az alapvetően nem versenyhelyzet és nem sport. Egyrészt, másrészt pedig, hát ugye itt ilyen, inkább ilyen általános érvényet, tehát a műfaja, a vállalásán belül mennyire tudott pontos, érthető, szuggesztív és fontos mondani valót közvetítő lenni a csapat, mennyire jön ez belőlük, mennyire hitetik el az emberekkel, hogy ez az ő ügyük, mert hogyha megjelenik egy akár felnőtt, akár diák csapat, akik vállalnak valamit, és azok a színpadról azt tudják közvetíteni a közönségnek, hogy amit mi csinálunk, az nekünk fontos, érdekes, izgalmas, és átadunk belőle valamit nektek is, és ez át is jön a riváldán, akkor nagyon jól dolgoztak. És hogy ezt vitaszínházba csinálták-e, vagy komédiába, vagy zenés játékba, ez a nehézsége annak, hogyha díjakat kell osztani, hogy akkor kinek.
2: Láttam, a Vita Színházba ön is bekapcsolódott.
8: Igen, hát ugye a Vita Színháznak az a lényege, hogy a közönség bekapcsolódik, és hogyha elhangzanak fontos kérdések vagy megjegyzések, akkor az ember, ha van hozzáfűzni valója, akkor mondja.
2: Ez egy ilyen új műfaj, én először láttam ilyet, és úgy csodálkozva tapasztaltam, hogy mi zajlik a színpadon. Tehát olyan, nekem olyan egész olyan fura volt, de biztos van ennek is létjogosultsága a színházi világon belül.
8: Hát nyilvánvalóan létjogosultságának, ami érdekes, izgalmas, és amivel valaki valamit közvetíteni akar, vagy kontaktust akar teremteni, ennek mindnek van létjogosultsága. Ez egyébként egy régi és jól bevált módszer, már csak itt nálunk annyira nem közismert még, de konkrétan már a tavalyi Jókai napokon is volt egy ilyen jellegű előadás, és ha jól emlékszem, akkor 2 éve pont ebben a teremben, ahol most vagyunk, a akkori főiskolások csináltak egy saját produkciót, amivel először hozták be ezt a műfajt a Jókai napokba, és nagyon, tehát az nem versenyprodukció volt, hanem ilyen bemutató jellegű, és nagyon nagy sikert arattak, és azt hiszem, hogy többen a résztvevők közül és a diákszínjátszók közül idézőjelben rákattantak erre műfajra.
2: Végezetül hadd kérdezzem meg, Hizsnyan Géza hogyan jött Komáromba, és hogyan távozik? Elmondható, hogy kiéhezve jött, és feltöltődve távozik?
8: Igen, én mindig nagy várak, illetve mindig nagy nyitottsággal jövök, igyekszem nem valamiféle saját előzetes elvárásokat megfogalmazni, amik aztán, ha nem teljesülnek, akkor bármennyire igyekeztek a résztvevők, úgy érzem, hogy nem kaptam meg azt, amit elvártam, tehát igyekszem nagyon nyitottan jönni, nagyon arra koncentrálni, hogy azok, akik itt vannak, azok mit hozták, hogyan csinálták, mi benne az érdekes, fontos, mit jelent a számomra, és igen, nagyon, nagyon telítődve és nagyon boldogan és elégedetten távozom.
2: És ön, mint tapasztalt színházi szakember, itt tud tanulni is?
8: Mindenből lehet tanulni, én úgy gondolom. Igen, tehát ugye egyrészt a előadásokból magukból, és abból, hogy az ember ezt hogy próbálja aztán magába feldolgozni, elemezni. Másrészt esetleg a kommunikációból is, egyrészt a kollégákkal, társakkal, másrészt pedig az alkotókkal. Mindig, az ember mindig gazdagodik. Szóval, ha odafigyel, ha nyitott, odafigyel, és fontos neki az, amit csinál és amiről beszél, akkor mindig gazdagodik valamivel.
2: Tényleg az utolsó kérdésem, és nem akarom, hogy bármit is eláruljon, megvan már a végeredmény?
8: Igen.
2: Köszönöm szépen. Hostomsky Fanni színművész a beszélgető partnerem. Vele terveztem egy kis jókais nosztalgiázást. Számon tartott, hogy ez a hányadik Jókai napok, amelyen részt veszel?
9: Húha, hát nem, igazából nem tartom számon, mert kicsit összefolyódik nekem a tini korom Jókai napjai, aztán az egyetemis szakorom Jókai napja, amikor mindig csak néző voltam, és most, amit számon tartok, az, hogy hányadszor vagyok a Jókai napokon úgy, mint csoportvezető vagy rendező jelen, ez most így a harmadik, úgyhogy ezt így számon tartom.
2: Ezekről majd még beszélgetünk, de idézzük fel az elsőt. Arra tuti emlékszel az első Jókai napokra?
9: Az első Jókai napok, kim is voltam szerintem elsős, mert már akkor is jártam gémészre, vagy talán másodikos. Hú, Csörges meg, ez volt az előadásunk címe. Bajkai Csenge Mónika rendezte, lackvi versekkel volt teli, telekommunikációról szólt, meg a kommunikációnak a nehézségeiről, és ilyen szinte szerkesztett játékot nagyon szerettük játszani. Ez volt az első Jókai napok, és akkor még a Fesztiválklubban Révben volt, nem a Borozóban. És hogy éjszaka kiindulunk 3-kor, és gitározunk, és lefagyok, mert nincs szvetterem, és ez így a Jókai napok, így van meg.
2: Akkor, amikor eljössz egy ilyen rendezvényre, azért eszedbe jutnak a régi Jókai napok, a régi Jókai napok hangulata.
9: Igen, és megpróbálom a diákokat, vagy a diákjaimat is megismertetni ezzel az élménnyel, és mondom nekik, hogy de ne menjetek haza, nem, nézzétek meg az összes előadást, beszélgessünk az előadásokról, nyilatkozzatok a vízhangnak, este üljetek ki a borozóba, ismerkedjetek a fülekiekkel, kassaiakkal, szerdahelyiekkel, galántaiakkal, úgyhogy próbálom őket erre összenőzni, és hál' Istennek fogékonyak rá.
2: Ahogy mondtad a beszélgetésben, a mostani a harmadik rendezésed volt, de itt már teljes egészében te vitted a prímet, bár volt egy segítőd, no majd erre is kitérünk.
9: Igen, 3 éve először Bajkai Csenge Mónikával együtt rendeztünk, tavaly adott nekem először így szabad kezet a Gimisz felett, és idén is egyedül idézőjelben rendeztem, de éreztem, hogy ez túl nagy adag anyag ahhoz, hogy tényleg 40 diákkal egyedül dolgozzak, úgyhogy szükségem volt egy asszisztensre, aki főleg a koreográfiai részeket, táncrészeket tudja jobban csinálni nálam. Én ebben annyira nem vagyok otthon, úgyhogy Roberta Krnáskova, ő amúgy itt Komáromban a Matyica mellett is dolgozik, a Szlovenszki Rebeli tánccsoportnak is a vezetője. Őt szólítottam meg, és hál' Istennek nagyon-nagyon jó munkaviszony alakult ki köztünk, nagyon egy húron pendültünk, az összes ötlet, amit bedobtunk, mind a ketten értettük a másiknak a nyelvét, az akaratát, úgyhogy nagyon jó sikerült ez az együttműködés vele.
2: 40 diák, mert 40 diák jelentkezett?
9: Hát túloztam, igazából csak 39.
2: Volt egy 40-edik, aki szintén segítette az előadást, de ő nem szerepelt benne.
9: Igazából az év elején még többen kezdtünk, még többen, 40 felett voltunk, talán 44-en, de mindig vannak az év elején, akik lemorzsolódnak, persze a tanulmány miatt, vagy egyszerűen rájönnek, hogy annyira nem érdekli őket, és így az év végére maradtunk 39-en, én vagyok a 40-edik, és a 39-edik diáklányő pedig így fél időben csatlakozott hozzánk azzal, hogy ő szeretne Gimiszre járni, de ő nem szeretne szerepelni, úgyhogy, de nagyon ügyes, kézműves dolgokba, kreatív dolgokba, ezt a megbízható, úgyhogy ő, mint ilyen rendezőasszisztens és jelmez per díszlet gyártó segítkő munkatársunk volt.
2: Ki választotta ki ezt a darabot, te?
9: A darabot én választottam, olyan darabot kerestem, amiben nagyon sok a szerep, amit lehet kettőzve is lejátszani, és olyan darabot kerestem, ami nekik valamilyen tárgyi tudást ad az ő tanulmányaikhoz, tehát valamit tanulnak belőle.
2: Mítosz, ez az előadás címe.
9: Igen, ezt a címet választottuk, volt erről egy ötletelés, hogy mindegyen a darab címe, felmerült, hogy Homérosz Bestof, vagy más címek is versenyben voltak. Végén a mítuszt választottuk azért, mert talán átfogóbb, és talán az egész történetre illő cím.
2: Nem tudom, hogy egyetértesz-e velem, de én úgy gondolom, hogy ez volt az eddigi legnehezebb vagy legigényesebb előadásotok, ha az említett hármat veszük alapul. Gondolom ez igényelte a legnagyobb szakmai tudást és a legnagyobb munkát.
9: Szerintem is így van. Én is érzem a belefektetett munkának az arányaiból is, hogy sokkal többet dolgoztunk fele, mint tavaly. A szövegmennyiség is hatalmas, a téma, a történet maga, a grandiózus homéroszi történetek is hatalmas vállalás, az ember tömeg, amit mozgatunk a színpadon, a 40 vagy hát 38 diák is egy nagyon nehéz feladat volt, és én is azt érzem, hogy a diákok is évről évre haladják meg magukat, tehát, hogy tavaly nem mozogtak ilyen jól, tavaly nem voltak ennyire koherensek a képek, tavaly nem tudtak ennyire jól megszólalni. Ez az egyéves munkájuk, hogy plusz még az, hogy mozgástanárral is dolgoztunk, kinyíltak, és tényleg rengeteg energia volt pluszba belefektetve a diákok részéről is.
2: Nyilván amatőr színjátszókkal ezt sokkal nehezebb, tehát sokkal nehezebb kihozni a gyerekekből a maximumot, de lehet, hogy megcáfolsz.
9: Hát bizonyos értelemben igen, másban pedig szerintem nem bűködne ez a szöveg egy profi színházi környezetben. Ez a gyerekek, a diákok szájára, stílusára és nézetére van írva. Tehát azért működik, mert az ő szemszögükből, az ő stílusukban van elmesélve egy ilyen több ezer éves homéroszi verses, hatalmas mitológiai szöveg. Szerintem azért is működik, mert a Gimiszben nincs válogatás, hogy te most jobb színjátszó, vagy tehetségesebb szavaló, akkor te nagyobb szerepet kapsz. Itt mindenki kap szerepet, igen, aki többet bír, az persze többet van terhelve, de egyaránt van kezelve az is, aki tudjuk, hogy soha nem lesz színész, és teljesen rendben van. És mondjuk matek, fizika, szakos, és ebben is fog elhelyezkedni, de a csapat részese, és a munka részese, és azért ennyire őszinte, mert ő a saját tudása szerint eljátsza és elmondja a darabot, és ezt adja meg, ezt a színjátszós báját az egésznek.
2: Volt még egy segítőd, akiről eddig nem beszéltünk, egy segédrend.

0: össze, elvitt őket negyed órára, aztán visszajöttek, megmutatták, mondtam, hogy szuper ötletek vannak benne, ezt még csiszoljuk egy kicsit, tehát így együtt működtünk gyakorlatilag, mint segédrendezővel már vele.
1: És hogy áll hozzá a munkához egy profi színművész, amikor amatőr színjátszókkal dolgozik, hogyha valaki jelentkezik, hogy ezt és ezt szeretném, akkor mi az, amire még rábólinthat, és mikor jön el az a pont, amikor azt mondja, hogy talán erre még nem vagy képes?
0: Hát ezt nekem is nagyon sokat kell még tanulnom. Pénteki premiérrel kapcsolatban is volt egy nagyon nehéz döntés, amit meg kellett hoznom. Kettő szereposztásban játsszuk ezt a darabot, és a hétfői premiér szereposztás nagyon jól sikerült, sokkal többet próbáltak, hiszen vasárnap is, hétfőn is egész nap még velük próbáltunk, ők főleg másodikosok, utána az egész héten nem volt ugye próbaidőnk, és a harmadikosok pedig pénteken játszották a Jókai Napok verseny előadását, viszont ők sokkal kevesebbet próbáltak. Nagyon nagy dilemmába voltam, hogy mondjam el a csapatnak azt, hogy srácok, tegyétek félre az érzelmeket, és a hétfőiek játsszák a péntekét előadást is, hiszen ők sokkal többet próbáltak, ez a csapat érdeke, ez a verseny érdeke is, hogy legjobban felkészülve mutatkozzunk meg a Jókai Napokon. A végén én ezt nem mertem meglépni, és győzött bennem a pedagógus, aki azt mondta, hogy harmadikosoknak ez az utolsó Jókai Napjuk, legyen egy szuper előadásuk, érezzék jól magukat, tomboljanak, mutatkozzanak meg a barátaik előtt, és félretesszük egy kicsit a versenyszellemet, és inkább előtérbe hozzuk a diák színjátszó szellemet. Én talán itt ez a legnagyobb különbség a profi színházi munka meg a diákokkal való színházi munka között. Hogyha én profi színházba lettem volna, vagy profikkal dolgozok, akkor természetesen gondolkodás nélkül azt mondom, hogy játszanak a hétfőiek, hiszen az már biztos. Úgyhogy...
1: A profi szakember mit tud tanulni, vagy mennyit tud tanulni abból, ha amatőrökkel dolgozik?
0: Nagyon frissítő diákokkal vagy amatőrökkel dolgozni, mert olyan megoldásokban gondolkodnak, vagy olyan ötletekkel jönnek, amit a profi színház egy idő után kiírt az emberből. Olyan meglátásokkal, olyan idézőjeles kis hülyeségekkel, mire így nem gondolok, hiszen ez már az én színházi nézetemben már nincs, vagy az én színházi világomban. És néha ezek az apróságok, amiket behoznak, vagy az ártatlanságuk, vagy a nem megformáltságuk nagyon inspiráló. Nagyon sokat lehet tőlük tanulni. És nagyon sokat tudok tőlük tanulni abban is, ha mondjuk megnézünk egy előadást, és kérdezik tőlem, hogy nekem hogy tetszett. És én tudom, hogy ez mindig a csoportvezető, vagy a rendező mindig egy mintaadó a diákoknak. Tehát, hogy amit én gondolok, az nagyon fontos nekik is. És én nekem is ezt meg kell tanulnom, hogy hogyan fogalmazom meg én a kritikát a többi előadással szemben. Hogyan vezetem őket rá arra, hogy ők hogyan fogalmazzanak meg kritikát. Nem az, hogy tetszett, nem tetszett, miért tetszett, mi volt jó, mi nem működött. És ezt is velük együtt tanulom.
1: Fanni, végezetül idézzük fel azt a pillanatot, amikor a fiatalok lejöttek tegnap a színpadról. Mivel fogadtad őket?
0: Hát a színpad előtt, még az előadás előtt van egy rituálénk, amit minden gimiszes előadás előtt megcsinálunk, ez maradjon titok, ez egy ilyen gimiszes titok. Az előadás után általában oda rohannak hozzám, hogy Fanni, milyen volt a jelenet? Észre lehetett venni, hogy itt elcsöztem? Itt véletlen elestem, Fanni, ezt lehetett látni? És teljes pánikban kérdeznek, hogy milyen volt, hogyan csapódott le a nézők között, és mindig meg kell nyugtatni őket, hogy nagyszerű volt. Ne gondolkozzatok azon, hogy milyen volt, csak azon, mert ez már elmúlt, csak azon, hogy mi jön, és általában végigölelgetem az összes diákomat.
1: Mindannyian tegezik a színművészt?
0: Igen, mi tegezzük egymást, és az elsősöket is mindig kérem, hogy tegezzenek. Így jó alkotni, így jó dolgozni, hogyha egy kölcsönösen tegezzük egymást.
1: További sok sikert kívánok, és akkor találkozzunk a 62. Jókai Napokon is.
0: Nagyon reméljük. Köszönjük szépen!
1: A 61. Jókai Napokról szóló összeállításunkat a főszervező indította, és ahogy megígértük, a főszervezővel is zárjuk. Egy mosolygós Bajkai Csengel Mónika ül velem szemben, és még nevet is.
2: Mosolygós és nagyon fáradt, de nagyon boldog.
1: Összegezzük ezt a rendezvényt.
2: Azt gondolom, hogy egy fantasztikus fesztivál van a hátunk mögött. Nagyon magas színvonalú előadásokkal, rengeteg emberrel a nézőtéren, boldog arcokkal, boldog fiatalokkal, akik hatalmas élményekkel gazdagodtak, és azt gondolom, hogy egy főszervező számára ez azt jelenti, hogy mosolyoghat bátran és emelt fővel.
1: Én is ezt láttam, mosolygós embereket, minden egyes napon ezzel találkoztam, mosolygó

0: szereplőkkel, mosolygós fesztiválozókkal.
1: Igen, mindannyian ezt tapasztaltuk. Nem emlékszem rá, hogy ennyire gördülékenyen sikerült volna. Természetesen mindig vannak a háttérben apró kis fogakskerekek, amik néha beakadnak. De azért vagyok, azért vagyunk, azért van a műszak, azért van mindenki, hogy ezek a kis fogaskerekek olajozottan működjenek, ha meg beakadnak, akkor gyorsan ott van valaki, és kiakasztja őket. De ezeket a külső szemlélőnek nem kell látnia nyilvánvalóan. Nekünk az a dolgunk, hogy tényleg mindenki boldogan és elégedetten menjen haza. Ami számomra nagyon fontos, hogy nagyon sok visszajelzést kaptunk a zsűri működéséről, hogy mennyire jók voltak a szakmai értékelések. Idejük volt arra, hogy minden előadásról beszéljenek, mindenkiről pontos elemzéseket készítsenek, segítsék őket, hogy hogyan lépjenek tovább, hogyha ezt az előadást szeretnék tovább vinni, vagy a munkájuk fejlesztésében segíteni őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy senkinek nem lehet igazából panaszszava.
0: És akkor indulhat a nyár, és a nyár után indulhat a 62. Jókai Napok szervezése, bár ahogy ezt a bevezetőben említetted, ez valójában csak januárban indul el, úgy igazán.
1: Indul a nyár. Indulnak a nyári táborok elsősorban, tehát még le se zárom tulajdonképpen a Jókai Napokat. Jövő héten már küldöm a meghívókat a gyerekszínjátszó táborba, Labuda Robi féle gyerekszínjátszó táborba, a folklor táborba, Madari Katinak meg a Nagy Jancsinak a folklor táborába. Aztán jön a kamarazenei mesterkurzus, utána jön a színjátszó tábor, nagy színjátszó tábor, karván, és akkor már szeptember is van, tehát eltelt a nyár, és akkor szeptemberben kezdjük a saját programjainkat és januárban újra meghirdetni a Jókai Napokat, de nyilvánvalóan, ahogy a projekt írásokkal kezdünk, úgy ősszel a projekteknek a lezárásával fejeződik be ez a történet, úgyhogy számomra igazából soha nem ér véget ez a körforgás.
0: Tehát összefolynak az egyes évadok.
1: Pontosan így van, de ez azt gondolom, hogy így van rendjén. Nagyon fájdalmas volt az a két év, amikor ez nem így volt, és első évben igazából ilyen levegő után kapkodás volt az egész, de reményeim szerint még nagyon sokáig tudjuk ezt csinálni.
0: Legyen így, és kellemes nyarat kívánok nektek is, és mindnyájunknak.
1: Nagyon szépen köszönöm, én is kellemes nyarat kívánok neked és a hallgatóknak is.
0: Hatvanegyedik Jókai Napok, a díjazottak. Fődíj a Sapiens című előadásért az Őrsújfalui és mi diák színpad részére. Fődíj az Izmael című előadásért a Dunaszerdei Fókusz diák színpad részére. Nívódíj diák színjátszó csoport a Mítosz című előadásért a Komáromi Gimisz diák színpad részére. Nívódíj felnőtt színjátszó együttes a Kurrikulum című előadásért az Őrsújfalui és Színház részére. Rendezői díj Hostomski Fanni részére a Mítosz című előadásért. Ferenci Anna díj a legígéretesebb fiatal színész tehetségdíja Kovács Lilla részére a Jókai Napokon nyújtott alakításaiért. Gergely József díj a közösségépítő munkájáért Mózes Márton részére KESZ Komáromi Egyetemi Színpad. A zsűri külön díja a Megfulladok című előadásban mutatott színészi munkájáért Víg Zsófia részére. A zsűri külön díja az Izmael és Sapiens című előadásokban mutatott színészi munkájáért Tóth Anna részére. A zsűri külön díja a Sapiens című előadásban mutatott színészi munkájáért Fehér Regina részére. A zsűri külön díja a Kurrikulum című előadásban mutatott színészi munkájáért Panyi Zoltán részére. A zsűri külön díja epizód alakításért Máreszter Lili, KGST diák színpad Kassa. A zsűri külön díja epizód alakításért Döme István, Komáromi Egyetemi Színpad. A zsűri külön díja epizód alakításért Bot Máté, Fókusz diák színpad Dunaszerdahely. A zsűri külön díja a koreográfiáért Roberta Krumáskova részére Gimisz diák színpad Komárom. A zsűri külön díja az invenciózus formai kísérletezésért a Lámpaláz diák színpad részére. Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában a 61. Jókai Napokon készült összeállításunkat hallották. Nem fért be az összes beszélgetés, a teljes összefoglaló terveink szerint szombaton kerül fel honlapunkra.
2: Vajon kik, hol és hogyan alapították meg a Csemadokot? Erre adta meg a választ Csicsai Alajos a Mérföldkövek ködben című könyvében, amelyről Laca Tihamérrel beszélgetett. Volt kollégánknak mesélte el a Dunatőkési vízimalom történetét is a cséfalvai házaspár. Mindenről a Szalagtárban lesz szó, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatnak meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az államfő reméli, hogy a kormány bizalmat kér a parlamenttől. Donald Trump azt mondta, ha Irán nem viselkedik rendesen, újra bombázni fogjuk. Éjszaka 18 és 13, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő bízik benne, hogy az Alkotmánybíróság döntésének hatására a kormány haladéktalanul bizalmi szavazást kér maga ellen a parlamentben. Pellegrini ezt a közösségi médiában jelentette ki. Az Alkotmánybíróság döntése megerősítette azt a véleményemet, mint Szlovákia elnökét, hogy a kormánynak már régen kellett volna bizalmi szavazást kérnie a parlamenttől az úgynevezett adósságfékügyében, nyilatkozta. Az Alkotmánybíróság által közölt alaptörvény értelmezés szerint a kormánynak haladéktalanul bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől, miután megállapítás nyert, hogy a törvényben meghatározott adóssághatár túllépése bekövetkezett. Az ellenzék bírálja a mai nagyköveti kinevezéseket, amelyek keretében két jelenlegi parlamenti képviselőt, Peter Kmecet és Miroslav Radačovskit is új szlovák nagykövetté nevezték ki. Az SZSZ szerint ez újabb bizonyíték a kormánykoalíción belüli politikai alkudozásra, amely károsítja Szlovákia hitelességét itthon és külföldön egyaránt. A Szlovensko mozgalom képviselői és Veronika Remišová azt állítják, hogy ez a politikai kinevezések és a súlyos botrányokhoz kapcsolódó személyek jutalmazásának újabb példája. A PS mozgalom Kmecnek azt rója fel, hogy több millió eurót érintő ügybe keveredett még a kormány alelnöki tisztségében, amikor a helyreállítási tervért és a tudásalapú gazdaságért volt felelős. Radačovskinak pedig azt, hogy egyáltalán nincs diplomáciai tapasztalata. Az Európai Parlament képviselői ma 418 szavazattal 218 ellenében jóváhagyták a szigorúbb szabályokat, amelyek az EU tagállamok hatóságainak szélesebb körű jogköröket biztosítanak az illegális bevándorlók őrizetbevétele terén, és lehetővé teszik a deportációs központok létrehozását az unió területén kívül. A szöveg főként a jobboldali és szélső jobboldali képviselők támogatását nyerte el, akik tapssal fogadták, míg a baloldali képviselők szégyen skandálással reagáltak. Az új szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy az EU határain kívül úgynevezett visszatérési központokat hozzanak létre, ahová az unióban tartózkodási joggal nem rendelkező migránsokat küldhetnék. Dánia, Ausztria, Görögország, Németország, Hollandia és más országok már vizsgálják ezen központok létrehozásának lehetőségét. Az új szabályok szerint a hatóságoknak joga lenne átkutatni a harmadik országbeli állampolgárokat, lakóhelyüket vagy más vonatkozó helyiségeket és személyes tárgyaikat lefoglalni. A kritikusok azonban megkérdőjelezik az intézkedések hatékonyságát. A Cseh Televízió és a Cseh Rádió munkatársai a kormány által jóváhagyott közszolgálati média finanszírozásának változására reagálva hétfőn sztrájkolni fognak. A kezdeményezés képviselői szerint a sztrájk minden televíziós és rádióállomást érint, kivéve a gyermekeknek szóló Rádió Junior és Gyecskot csatornákat. A tiltakozó akció részleteit ma szimbolikusan 11 óra 55 perckor jelentették be a Cseh Rádió épülete előtt feketébe öltözve. A Cseh Televízió egy munkatársa szerint a munkavállalóknak nincs más megoldásuk, szerinte a kormánykoalíció nem csak a társadalom egy részének felhívásait, hanem a Cseh Televízió és a Cseh Rádió vezetése által felajánlott szakmai párbeszédre irányuló javaslatokat is figyelmen kívül hagyja. A kezdeményezés képviselői szerint a sztrájk a műsorszóráson kívül az interneten, a közösségi médiában és a teletexten is látható lesz. A tiltakozás részeként tüntetést is szerveznek a CT Hír szerkesztőségének épülete előtt. A tiltakozást szimbolikusan a Cseh Rádió szimfonikus zenekara is támogatja. Donald Trump amerikai elnök ma figyelmeztette Iránt, hogy az USA készen áll a katonai műveletek újraindítására, ha Teherán nem tartja be kötelezettségvállalásait. Ezt mindössze két nappal azelőtt jelentette be, hogy hivatalosan aláírják azt a szándéknyilatkozatot, amely véget vet a közel-keleti háborúnak. Ez egy szándéknyilatkozat, ha nem tetszik nekünk, újra lőni fogunk rájuk, mondta a Fehérház vezetője a G7 csúcs találkozón. Arra a megállapodásra utalt, amelynek aláírását péntekre tervezik.
0: Időjárás.
1: Éjszaka és holnap napközben is többnyire változóan felhős marad az ég. Kezdetben elszórtan csendes záporok is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 13 fok közé csökken, holnap napközben 26-31 fok várható. Gyenge lesz a légmozgás, nyugaton fokozatosan megélénkül az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom Kassán, a Juzsna-Nábrezsien, a Presovszká irányában 15-20 percre nőtt a várakozás. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
2: Legutóbbi két dala az adásunkból is jól ismert Nem maradok csendben és Színezd be a legpopulárisabb, legfülbemászóbb szerzeményei. A napokban megérkezett a következő, a Vesszünk el, amely felkérésre készült Zsigárd község indulója a június 13-i Zsigárdi koncerten debütált. José, komáromi hip-hop előadónk, könnyűzenei műsorunk beszélgetős változatának vendége. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk, szép napot, jó szórakozást kívánok! Hozzá, alaposan megleptél az utóbbi két daloddal, a Színezd be és a Nem maradok csendben címűekkel. Tökéletesen megtaláltad az összhangot a sláger és az üzenet szavak között. Nem tudom, hogy erre törekedtél-e. Látszólag igen, már a korábbi dalaiddal is.
3: Igen, ez jó meglátás, szia! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Jó meglátás azért, mert nekem ez mostanában, főleg az utóbbi években a csapásvonal, hogy olyan dalokat írni, amelyeknek tehát a dallamvilága, illetve a hangzásvilága olyan, ami ugye megfogja az embert, viszont ettől függetlenül a mondani valót azt mindig előtérbe helyezem, mindig nagyon, nagyon fontosnak tartom, valószínűleg a legfontosabbnak az összes közül, és így született ugye a Színezbe is, meg hát ugye a Nem maradok csendben is, úgyhogy igazából megpróbáltam egy kicsit ilyen slágeresebbre, ahogy mondtad, kicsit slágeresebbre, és viszont a mondandót azt pedig megpróbáltam megtartani.
2: Ezek szerint ezt te is érzed, és nem én vagyok az egyetlen, aki ezt már mondta.
3: Nem, abszolút nem, és ez tudatos így, ahogy csinálom, mert mindig próbálok ilyen fülbemászó refréneket, fülbemászó dallamokat alkalmazni, főleg ugye tehát a kórus maga ugye a refrén, hogy olyan legyen, és aztán a verszakokban pedig kicsit mélyebbre ások, ott pedig kifejtem ugye a rap részeknél, hogy miről is van szó ebben a dalban valójában.
2: Jó, akkor vesézzük ki ezt a két dalt, kezdjük a Színezd be cíművel, mivel hogy ez az öregebb, ez még populárisabb, egy könnyed nyári dal.
3: Igen, könnyed nyári dal. Sajnos az a baj, hogy nem sikerült akkor kihoznom, nem sikerült akkor publikálnom, amikor szerettem volna, mert ez a dal, ez egy más apropóból készült, csak aztán az nem jött össze, és akkor így lett egy ilyen saját dal belőle, csak hát ugye kicsúsztunk egy picit az időben, mert augusztus végén érkezett. Ez egy kicsit ilyen fájó pont. Egyébként pedig nagyon direkt próbáltam ezt ilyen, hogy is mondjam, ez a Afro House és Tropical House elemekkel dúsított populáris rap zene, vagy valami ilyesminek tudnám titulálni, ebbe is úgy próbáltam olyan dolgokat belevinni, amit még eddig nem. Ez is egyébként egy ilyen nem titkolt módszerem arra, hogy mindig próbáljak valami frisset, valami újat mutatni, nem ugyanazt, amit már hallott az ember. Egyébként nagyon tetszett maga a projekt is, ahogy elkészült, nagyon flottul sikerült megírni, flottul ment a dalszerzés is, a szövegírás is, úgyhogy nagyon könnyedén megszülető dalról van szó.
2: Beszélhetünk arról a bizonyos apropóról is?
3: Természetesen beszélhetünk, hogy ne beszélhetnénk. Ez a Gútai Hajómalom Fesztivál felhívására készült ez a dal. Tavaly volt egy ilyen felhívásuk, hogy felvidéki zenekarokat és előadókat kértek meg arra, hogy írják meg a fesztivál kvázi himnuszát, és ugye be lehetett küldeni dalokat. Többek között ugye én is beküldtem, és én konkrétan ebből az apropóból írtam ezt a dalt. Hát aztán ugye szavazatok alapján sajnos végül is nem sikerült elhozni ezt a dolgot, tehát nem ez a dal lett a fesztivál himnusza. Akkor úgy gondoltam, hogy kár lenne ezt így a fiókba elrakni, vagy kidobni ezt a dalt, és akkor egy picit a szöveget átírtam, kicsit általánosabbra csináltam, és így született meg a Színezd be.
2: A Nem maradok csendben című dalodban pedig újra előtérbe került a társadalom kritikus éned.
3: Igen, egy kicsit, hogy is mondjam, egy kicsit ilyen piszkálósabb, odamondogatósabb, kicsit ilyen puritánabb az egész dal. Ugye mindig úgy írom a dalokat, hogy mi az, ami éppen inspirál, mi az, ami megfog, mi az, ami a hétköznapokban elkap, és ez konkrétan egy olyan szituáció volt, hogy egyébként egy nagyon banális, egyszerű szituációból keletkezett, mert a Facebookon egy ilyen komment szekcióba bekommentáltam, egyébként nem szoktam, és akkor úgy voltam vele, hogy nem biztos, hogy jó ötlet ez, hogy én most itt kommentelgetek, de úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz, leírtam azt, amit gondolok, amit tényleg igazán gondolok, és hát úgy voltam vele, hogy lehet, hogy ebből még lesznek ennek a hozzászólásnak valami hátülütői, de úgy voltam vele, hogy mindegy, most már nem maradok csendben. Na és akkor ebből az apró kis szösszenetből jött egy ilyen ihlet, vagy egy ilyen fuvallat, hogy akkor megvolt ez a három szó, ugye, hogy nem maradok csendben, és ebből keletkezett, és akkor ugye megpróbáltam megint csak általánosabban megírni, tehát nem erről a szituációról, ami velem történt, hanem kicsit általánosabban megírni a szöveget. Így lett az, hogy ilyen nagyon ilyen hétköznapi dolgokról írtam benne, mint hogy ugye az ember megy parkolni, és megtalálja azt az utolsó egyetlen parkolót, és akkor jön a fiatal ficsúr, és beparkol elé, meg természetesen úgy, hogy leadásul még akár két helyet is elfoglal, direkt is, ugye, mert nem érdekli a másik, na és akkor ilyen dolgokból született ez a nem maradok csendben.
2: Lehet álnéven is inkognitóban kommentelni, sokan alkalmazzák ezt a módszert.
3: Na jó, hát az meg egy, szerintem az nem korrekt hozzáállás. Én úgy gondolom, hogyha az embernek van véleménye, akkor vállalja hozzá a nevét is. Ha meg nem akar véleményt nyilvánítani, akkor ne írjon. Nem is tudom egyébként, hogy ezt miért hozták be, ezzel még jobban rátettek úgy ezeknek a szociális hálóknak egy lapáttal erre az egész, hát hogy is mondjam, hangulatára, mert valószínűleg mindenki tudja, hogy azért ezeken az oldalakon mi megy, és hát ezzel, hogy még ráadásul nem is kell se nevet, se képet, se semmit hozzá társítani, így meg aztán tényleg az emberek azt írogatnak, amit akarnak.
2: Látom, hogy neked is megvan erről a véleményed, akár erről is lehetne dalt írni. Erről a helyzetről.
3: Igen, sajnos nagyon olyan irányba megy el ez a szépen magyarul social media, hogy igazából már én is csak úgy járok fel ezekre a felületekre, ugye most a Facebookról beszélünk, hogy tényleg csak a dalaimat promotálni és a dolgaimat kirakni az emberek elé, mert igazából, ha már belemegyek kicsit a kommentek olvasgatásába, vagy bármilyen hírek olvasgatásába, akkor ott, ami ott megy, az hát szerintem messze van az emberitől.
2: Nem tudom, hogy elmondjam-e azt, ami az eszembe jutott, miután először hallgattam meg a Nem maradok csendben című dalodat, bár ez már korábban is többször eszembe jutott, de most úgy bevillant, és ez most a szó jó értelmében a szlovákiai magyar Majka, a mi Majkánk.
3: Hát köszönöm szépen, ezt még nem mondta senki, de hát természetesen ugye azért egy ilyen populáris előadóhoz, hogyha hasonlítanak, azért jól esik az embernek, de hát én vagyok, úgyhogy szerintem sok közös így a bennem és a Majkában úgy nincsen, főleg így mondani való, és szerintem így lelkület szempontjából szerintem nagyon messze állunk egymástól, de egyébként köszönöm szépen, már csak azért is, hogy ha már ilyen kereskedelmi vonalon nézzük, vagy szakmai vonalon nézzük, akkor azért jól esik ilyet az embernek hallania.
2: Azért jegyezzük meg azt is, hogy mindkét szerzeménynél, ahogy a korábbi dalaidnál is, újra te vagy a zeneszerző is, a szövegíró is.
3: Így van. Ezt nem nagyon akarom így elengedni, és nem is még a kezdetekben olyan zenékre írtam a szöveget, amelyeket nem én írtam, és mindig voltak vele problémáim, mert sose olyanok voltak, amit én 100%-ig elképzeltem, és hát ugye így az évek alatt így kialakult ez, hogy már én csinálok igazából mindent. Sőt, ugye most már a hangmérnöki munkákat is, mert ugye van egy hát fél profi hangstúdióm otthon, és így a keverést is, meg a mastert is én csinálom. Egyedül a videoklip az, amit ugye hát nem tudom saját magamat levideózni, bár mondjuk mostanában már az se probléma. Ugye arra mindig egy kedves barátomat, Sipos Gézát kérem fel, hogy jöjjön segíteni, és akkor csináljunk egy videoklipet. Úgyhogy igen, én vagyok a zeneszerző is, és a szövegíró is.
2: A videoklippek továbbra is fontosak, hogy készüljenek az egyes dalokhoz?
3: Én úgy gondolom, hogy igen, mert azért megint csak visszatérünk arra, hogy milyen irányba tart ugye az emberiség. Nagyon magas az inger küszöb, tehát hogyha az ember kidob egy dalt csak úgy önmagában, szerintem sokkal kevesebb embert érdekelne, mint hogyha van hozzá egy vizuális megjelenítés is, és ugye hát a vizuális megjelenítés is nagyon fontos, hogy milyen minőségben van, úgyhogy az emberek már nagyon sok mindent néznek, nagyon sok mindent figyelembe vesznek, és szerintem a dalnak, magának a dalnak a videóklip egy nagyon jó kiegészítője tud lenni.
2: Milyen visszajelzéseket kaptál az említett két dallal kapcsolatban? Akár a szűk környezetedből, akár a tágabb környezetedből?
3: Az biztos, hogy ugye főleg a zenekari szinten tudom ezt most így mondani, mert aki zenekarban játszik, ők szeretnek olyan dalokat játszani, amit szeretnek, úgymond. Tehát, hogy ez egy kicsit bután hangzik, de ugye a zenekari tagok, ha szeretik a dalt, akkor jókedvel, jókedéllyel játsszák is. És az a helyzet, hogy ezt az utolsó két dalt, ezt nagyon jó kedvel játsszák mindig, amikor mondom, hogy na most akkor ez jön, meg az jön, és akkor mindig, hogy na az szuper. Úgyhogy ez egy remek szerintem szakmai visszajelzés így. A hallgatóság felől hál' Istennek azt tudom mondani, hogy ezt is nagyon jól fogadták, úgyhogy nem kaptam semmi rossz, negatív visszajelzést igazából, csak főleg dicséreteket. Hál' Istennek így a daloknak, hogy hogyan teljesítenek, így én teljesen elégedett vagyok velük.
2: Mint szóló előadó szerepelsz, viszont ahogy itt a beszélgetésben is utaltál rá, van egy zenekarod, tehát zenekart verbúváltál magad köré. Kik alkotják?
3: Ha már említetted Majkát, akkor egyébként ő neki, tehát hogy oda tudom visszavezetni ezt az egészet, mert ugye ő is mint szóló előadó indult, de ettől függetlenül, és ugye a dalok is, amiket kiad, az mind Majka név alatt jönnek ki, viszont ugye a koncerteken, bármilyen rendezvényen van, már nincsen ő egyedül csak a színpadon, hanem egy egész zenekar van mögötte, vokalistával, ugye gitáros, stb. Mindenki ott van, úgyhogy a teljes zenekar van mögötte, ugyanúgy mögöttem is. Hát jelenleg az a felállás, hogy a basszusgitárosunk Szabó Andor, aki egyébként az egyetlen alapító tag a zenekarban rajtam kívül. Többiek így az évek alapján most már ugye 2019 végén alakult a zenekar, és azóta azért ugye voltak változások. Ő basszusgitáros, a gitárosunk Zoltán Bence, a dobosunk Markovics Áron, a billentyűkön Kosztolányi Péter játszik, és a vokalisten pedig Korbert Darina, és hát vagyok én, mint hatodik, úgyhogy hatan vagyunk a zenekarban.
2: Ezt is említetted már az interjú során, épül-szépül a stúdiód.
3: Igen, próbálom fejleszgetni, próbálom a saját tudásom szerint minél jobbá tenni, minél profibbá tenni. Hát járnak is hozzám azért, és hál' Istennek elégedettek úgymond a kuncsaftok. Nagyon fontosnak tartottam azt, amikor megépítettem a stúdiót, hogy akusztikailag nagyon rendben legyen, mert minden stúdiónak az az alapja. Tehát hiába van ott a ki tudja hány ezer eurós hangrendszer, hogyha a szobát hallja benne az ember, és nem a hangfalakat. Úgyhogy ez volt mindenféleképpen a lényeg, hogy az akusztika a szobában nagyon jó legyen. Ez hál' Istennek elég jól sikerült. Úgyhogy már így kvázi így a környéken ilyen szakmabeliek már így a csodájára is jártak így meghallgatni, hogy hogyan szólnak benne a dalok. Mert igazából hál' Istennek élmény hallgatni ott bármit is. Lassacskán próbálom ugye szépen fejleszgetni, természetesen tudunk felvételeket is csinálni, tudunk keverést, masztert, úgyhogy mindent meg tudunk oldani.
2: Miért tartottad fontosnak zenészként, hogy saját stúdiód legyen? Mert erre törekedtél már a kezdetén.
3: Igen, hát a kezdetektől, ugye alapból már én akkor csöppentem bele ebbe az egészbe, amikor az első ilyen audio interfészek, tehát ezek a USB hangkártyák megjelentek így a piacon, és mindenkinek egyszerűbb az, hogyha otthon van egy mikrofonja, és fel tud venni dolgokat. Tehát én alapból így kezdtem, hogy anyukám vett nekem egy mikrofont, a testvérem vett nekem egy hangkártyát, és ez mind oda vezethető még vissza, hogy akkor még ugye nem dolgoztam, tehát saját bevételem nem volt. Ezzel kezdődött az egész, de hát ugye akkor még ilyen hálószoba felvételek, meg stb. Ilyenek voltak. Eleinte egyébként Tatabányára jártam hangstúdióba, aztán pedig Esztergomba, úgyhogy ilyen helyeken kezdődött ez az egész, és aztán szépen lassacskán átalakult azzá, hogy aztán saját magamnak csináltam ugye az alapzenék, is, a felvételeket is otthon vettem fel, és aztán így alakult ki, hogy aztán végül is átköltöztünk nemrég hát igazából olyan másfél éve lakunk egy új helyen, de ott már olyan, azt hiszem, olyan 3 éve elkezdtem építeni ezt a stúdiót, és akkor ott az úgy el volt döntve, hogy ott egy helyiség az a stúdiói lesz, úgyhogy az az egész stúdió az alapból, már az alapoktól úgy készült, hogy az úgy legyen kialakítva, hogy az stúdiónak készüljön.
2: Hozzá, és ebbe bele kellett tanulni, tehát meg kellett tanulni, hogy hogyan kell hangstúdiót építeni?
3: Ez nagyon-nagyon sok fórumolvasás, nagyon-nagyon sok ilyen szakmai akusztikáról szóló, ha nem is könyvek, de mindenféleképpen cikkek, szakmai dolgok olvasása után alakult ki hosszú évek során, hogy én eljutottam arra a szintre, hogy azt tudjam mondani, hogy amit csinálok, vagy amit akarok csinálni, azt abba biztos legyek, hogy az a jó irány. Persze ugye tökéletes stúdiót a profik se tudnak készíteni, mert a szobaakusztika azért ez egy nagyon furfangos szakma, de igyekeztem minden tudásomat, amit addig olvastam, amivel addig foglalkoztam, mindent ebbe a stúdióba beletenni, és hát hál' Istennek jól sikerült ez a stúdió.
2: De gondolom voltak buktatók.
3: Hogyne, mindig vannak buktatók, meg igazából mindig vannak kompromisszumok is. Tehát akkor lenne teljesen szabad keze az embernek, hogyha lenne egy telek, és a telken ugye nem lenne semmi. Na és akkor onnan kéne, tehát a teljesen nulláról kellene megépíteni egy stúdiót, na ott lehetne tényleg olyat csinálni, ugye az embernek lennének milliói, mert most ilyen, tehát a profi hangstúdióknál milliókról beszélünk, ha lenne az embernek ennyi pénze, akkor azért nagyon szép dolgokat lehetne csinálni. Nem titkolt vágyom, hogyha egyszer esetleg megnyerném a Eurojackpotot, amit nehéz, mert ugye nem játszok, de ha megnyerném, akkor valószínű, hogy építenék egy stúdiót egészen úgy, hogy nincsen adott hely, csak van egy telek. Ez egy ilyen nagy vágyam, de hát ugye azért ezek, mondom, egy pár millió euró választ el tőle.
2: És aki felkeresi ezt a hangstúdiót, az hangstúdió tulajdonoshoz megy, hangmérnökhöz, vagy zenei producerhez?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ezen még nem gondolkodtam egyébként.
2: De lehet mindhárom egyszerre.
3: Egyébként akartam mondani, hogy kvázi mondhatjuk azt is, hogy meg tudom oldani mindegyiket egy személyben, mert hát ugye ezt csinálom a saját zeneimmel már évek óta. Ez így is szokott történni, tehát hogy ha jönnek hozzám, akkor valamilyen szinten a kreatív részében is részt veszek, mint producer. Ha esetleg hangszerelés kell, ugye azt is meg tudom oldani, bármilyen, hát ugye már csak a dalaimból is, hogyha vesszük, hogy a elektrótól kezdve a rockzenén keresztül, a hip-hop, a pop, tehát hogy sok mindenhez hozzányúltam én már, és sok mindennel barátságot kötöttem. Úgyhogy igazából igen, a produceri dolgokat is el tudom végezni. Hát természetesen ugye már beszéltünk a keverésről, meg a masterről is, tehát ezek a hangmérnöki dolgok is, meg hát ugye a vágásról nem is beszélve, tehát a felvételek készítése, úgyhogy igen, ez is, meg hát ugye, mivel hát az én hangstúdiómról van szó, ugye hangstúdió tulajdonos is vagyok egyben, úgyhogy igazából igen, tehát amit elmondtál, az mind én vagyok egyben.
2: És a hangstúdió tulajdonos leszámítva a másik kettőt, a hangmérnöki munkát és a produceri munkát folyamatosan tanulja az ember.
3: Természetesen. Sőt, minden egyes alkalommal, amikor jönnek hozzám, vagy ha csak én írok egy dalt, és olyat akarok írni, amit még eddig nem, és nem a megszokott mederben akarok lubickolni, hanem tényleg egy kicsit ismeretlenebb vizekre elvezni, állandóan tanulok. Állandóan. Hát ugye jó pap holtig tanul, szokták mondani. Hát a jó hangmérnök is holtig tanul, úgyhogy ez így van, egyértelműen. Minden egyes alkalommal tanulok valamit.
2: És akik jönnek hozzád, egyrészt kik jönnek hozzád, másrészt milyen dalokat hoznak? Ezek már ilyen szinte teljesen elkészült dalok, vagy félkész dalok? Mondtad, hogy hangszerelési munkákat is válasz.
3: Igen, olyan is volt, hogy igazából csak egy dallam volt meg, illetve egy szöveg, arra kértek egy hangszerelést. És akkor arra kellett kvázi felépíteni egy egész dalt. Aztán volt olyan is, hogy csak hangfelvétel kellett például. Aztán volt olyan is, hogy valaki ugye csak elküldte nekem a hangsávokat, és akkor ugye csak keverést kértek, meg mastert. Aztán volt olyan is, hogy egy teljes dalt vettünk fel. A billentyűktől kezdve a gitárokon, a basszusgitáron keresztül mindent. Még nem jutottam el odáig, hogy akusztikus dobokat fel tudjak venni, mert ahhoz egy elég szép mikrofonpark kell, és hát pénzügyileg azért az egy kicsit húzós. Ezzel még sajnos nincsen tapasztalatom, de hát ugye a villanydobokkal azzal már ugye természetesen van, és ugye az meg hát még egyszerűbbé teszi a dolgot, mert ott ugye midiben is tudunk felvenni, és aztán ott aztán tudjuk változtatni a hangokat bármilyenre, amilyenre a szerző szeretné, úgyhogy bármilyen megoldást igazából meg lehet oldani.
2: És milyen zenei stílusú felvételek készülnek nálad? Mettől meddig terjed a skála?
3: Főleg mivel zenekari szinten is inkább ezekben a rockosabb körökben mozgok, ezért inkább általában ezek a rock vagy pop rock dolgok találnak meg, de hát már volt, hogy ugyanúgy hip-hopot is kevertem. Mondjuk még ilyen elektronikus zenét annyira nem, bár hát ugye attól függ, hogy a hip-hopot minek vesszük, mert hát ugye kvázi az is tele van elektronikus elemekkel, de általában főleg inkább rockzene az, ami megtalál így.
2: Nemrég egy versenygyőztes lány is rögzített nálad dalt.
3: Így van. Holderik Noémi jött hozzám felénekelni egy saját dalt, amelyet Korber Darina, ugye a vokálosunk, a zenekar vokálosa írt neki. Ez egy komplett csomag volt, mert itt is igazából csak a dallam volt, meg a szöveg, meg ugye nagyjából, hogy hogyan legyen felépítve maga a dal. Kértek hangszerelést is, ugye magát a felvételeket is, ugye a ének meg a vokál felvételeket, és kértek keverést is, meg mastert is. Úgyhogy ez kvázi ez egy ilyen komplett csomag volt. Először az első kör az volt, hogy volt egy ilyen kis ilyen elvonulásunk a zenekarral, és akkor a Darcsi azt mondta, hogy próbáljuk meg ezt a dalt így összehozni ilyen alapszinten, és akkor elkezdtünk ott vele foglalkozni. Úgyhogy nagyjából megvolt az elképzelés, hogy milyenre szeretné, és aztán utána én megkaptam ugye a konkrétan a szöveget, megkaptam egy ilyen nagyon ilyen demo felvételt, és arra csináltam a hangszerelést, és aztán akkor, amikor kész volt, és ugye visszaküldtem nekik, meghallgatták, volt egy-két ilyen forduló, amikor mit tudom én, valamit máshogy szerettek volna, akkor visszaküldtem nekik, és amikor azt mondták, hogy oké, akkor aztán eljöttek hozzám, és megcsináltuk a hangfelvételeket, utána már csak az volt hátra, hogy aztán, amikor a hangfelvételek kész voltak, akkor keverés, master elkészült, és igazából ennyi volt a dal.
2: Közös ismerősünk a lelkemre kötötte, hogy mindenképpen kérdezem meg tőled, honnan a vonzódásod a világító tornyokhoz?
3: Igen, gondolom, hogy ki ez a közös ismerős. Szerintem egy nagyon szép szimbólum a világító torony maga. Mert ott áll önmagában egy domnak a tetején, vagy egy sziklaszírtnek a tetején, és ugye az embereket, ugye a hajósokat jó irányba tereli. Tehát, hogy a fény az éjszakában egy útvonal, amit tudnak követni az emberek, és szerintem ez egy gyönyörű metaforája annak, amit én hát próbálok a dalaimmal a világra hozni, hogy egy ilyen kis ilyen kiszakadása a mindennapokból, vagy egy ilyen útmutató, egy kis ilyen fény az éjszakában legyenek a dalaim, és ugye van egy világító torony című dalom is. Azt is egyébként pontosan ebben a lelkületben írtam, hogy maga ez a szimbólum, hogy fény az éjszakában, vagy fény a sötétben, ugye a ködben egy iránymutató. Nagyon, nagyon szeretem ezt a szimbolikát.
2: És az elmondottakkal magyarázható, hogy egy világító torony rákerült az új logódra?
3: Igen, igen, mert szerettem volna továbbvinni ezt a szimbólumot, meg ugye sokat gondolkodtam azon is, hogy ugye a magának a stúdiónak mi legyen a szimbóluma, mi legyen a logója, és ugye mivel a ház, ahol van ez a stúdió, ez a Duna mellett van, igazából a Dunához, Duna közvetlen közelében, szerettem volna belevinni valami olyat is, ami, hogy a víz is benne legyen, ez a szimbolika, meg ugye a fény, és ugye a stúdiónak végül is az lett a neve, hogy Wave Light, tehát a wave, mint hullám, a light, ugye az meg a fény, tehát ilyen hullámfény, igazából olyat szerettem volna, ami nincsen, és így lett a Wave Light stúdió, a stúdió neve, és igen, a szimbólum, a logóban egy világító torony van, ahogy és alatta, ahogy a hullámok összecsapnak, ezt a szimbólumot szerettem volna tovább vinni.
2: A beszélgetést a két legutóbbi daloddal indítottuk, a Színezd be és a Nem maradok csendben cíművel, de lehet, hogy ez a mondat nem fedi a valóságot, mert hogy elképzelhető, hogy időközben készültek újabb dalok is.
3: Hát igen, készült egy dal, és már beszélhetünk róla. A zsigárdi polgármester úr, Jónás Péter barátom, felkért még úgy egy évvel ezelőtt, hogy ő neki nagyon tetszett a Színezd be, tehát akkor nem egész egy évvel ezelőtt, nagyon tetszett neki a Színezd be, és mondta, hogy ő szeretne a zsigárdi napoknak egy dalt, és felkért arra, hogy írja meg a zsigárdi napoknak a dalát, kvázi a himnuszát, és így született meg a Vesszünk el című nóta, amelyet már a zsigárdi közönség hallhatott, és vasárnap fel is került a YouTube-ra a videóklipje. Magának a videóklipnek a premierje az a zsigárdi napokon, a mi koncertünk közepén játszódott le egy lett falon, lett mögöttem lejátszva, és én meg pedig élőben adtam elő ugye magát a dalt. Tehát igen, azóta készült új dal, és természetesen vannak még a tarsolyban dalok, és év végéig azért még egy-két dalt azért szeretnék még létrehozni, vagy megszülni.
2: Ez a június 13-i zsigárdi koncert volt az első nyári fellépésed?
3: Igen, ez volt az első nyári, most szombaton, 20-án, június 20-án pedig megyünk Csicsóra, úgyhogy ez lesz a második, és ugye Zsigárdon a Kowalski meg a Vega előzenekara voltunk, ha mondhatom így. Most pedig úgy néz ki, hogy mi leszünk a kvázi a főzenekar, este 9-től játszunk Csicsón, és ez is óriási megtiszteltetés, hogy a tavalyi kulcsodi koncertünk után még volt egy olyan falu, aki úgy gondolta, hogy érdemes minket meghívni, mint főzenekar, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezért a megtisztelő meghívásért, és nagyon köszönjük tényleg, úgyhogy ez lesz majd most szombaton, már nagyon várjuk. Hát aztán augusztus 14-én lesz egy koncertünk Gútán, a Gútai Vásárban, ott pedig a Republic zenekar előtt fogunk zenélni. Aztán igazából még augusztus 1-én lesz egy koncertünk, amiről nem biztos, hogy még beszélhetek, mert az ilyen szervezés alatt álló dolog, illetve még augusztus 15-én, tehát a 14-i gútai koncertünk után 15-én lesz még egy kiemelt rendezvény, amiről még szintén nem szeretnék beszélni, mert még szintén szervezés alatt áll, de mindenféleképpen nagy durranás lesz ez a 15-e.
2: De gondolom, akik érdeklődnek, mindent megtalálnak majd a Facebook oldaladon, az elérhetőségeiden.
3: Így van, minden fent van, mindenről. Aki követi az oldalaimat, akár az Instagramot, akár a Facebookot, akár esetleg még a TikTokot is, minden részlet ott van fent, mindent meg lehet találni. Akit érdekelnek a dátumok, a helyszínek, az mindent megtalálod fent.
2: Milyen hosszúak az ilyen hozé koncertek? Hány dalt adtok elő?
3: Hát általában 14-15 dalról van szó, és ez olyan 1 óra 10, 1 óra 15 perc kb. Nagyjából. Hát aztán attól függ, hogy ugye mi az, ami belefér, mert például most Zsigárdon 1 órás műsorunk volt. Ha lehet, akkor 1 óra 15-öt is csinálunk. Ennél többet úgy nagyon nem szoktak kérni, mert másfél órás koncertnél több azért már nem szokott nagyon lenni.
2: És kizárólag saját szerzeményeket adsz elő?
3: Igen. Próbáljuk úgy megcsinálni. Van egy-két olyan trükk úgymond a tarsolyunkban, így a koncertek alatt, hogy beleviszünk ismert dalt is, mármint, hogy nagyon ismert dalt, ilyen akár retro dalt is a koncertbe, hogy egy picit ugye még érdekesebbé tegyük a dalokat, de 99%-ban saját dalokat játszunk, igen.
2: Gondolom, ott a közönség soraiban feltűnnek olyanok, akik már ismerik a repertoárodat, és vannak olyanok is, akik ott találkoznak veled elsőként.
3: Igen, vannak nagyon lojális hallgatók, akik járnak szinte minden koncertre, és őnekik is nagyon, tényleg nagyon hálás vagyok. Aztán az is nagyon, nagyon jó tud lenni, amikor olyan valakik jönnek oda a koncert után, akiket én így személyesen nem ismerek, de mondják, hogy már hallgatnak évek óta, és most jutottak el először koncertre, és milyen jó volt, és jönnek legközelebb is, és ezek nagyon-nagyon jó dolgok, ezek annyira jól tudnak esni, és ezek tudják aztán táplálni az egész évet, hogy csináljam, és ne hagyjam abba, mert ezek nagyon sok energiát, nagyon sok pozitív löketet tudnak adni.
2: Tehát az ilyen koncertek a legjobb közönség és rajongótoborzók.
3: Mindenféleképpen, illetve aki még nem volt ugye Hozé Live koncerten, ugye így hívják magát a zenekari formációt, ilyen nagyon egyszerűen, aki még ilyenen nem volt, annak érdemes eljönni már csak abból a szempontból is, mert egy teljesen más megközelítést kap a dalokból. Ugye zenekarilag vannak dalok, amelyeket át kell dolgozni úgy, hogy azok élő zenekarra kompatibilisek legyenek, és érdekesek legyenek. És emiatt néhány dal akár gyorsabb lett, akár egy picit rokkosabb lett, akár egy kicsit más lett a felépítése, tehát hogy azok, amik ugye a videoklippek ebben szerepelnek, azok a dalok, azok ugye stúdiós felvételek, az egy dolog. De ugye a másik része pedig, amikor élőben játsszuk a zenekarral, az megint csak egy teljesen más hangzást tud képviselni, és igyekszünk is úgy megcsinálni ezeket a dolgokat, hogy mindig érdekesek legyenek, mindig egy picit másabb legyen, mint a megszokott.
2: Mondtad, hogy ez a közönség ad erőt ahhoz, hogy zenélj, hogy ne hagyd abba. Miért? Mert vannak olyan pillanatai a zenésznek, amikor azt mondja, hogy feladom, abba hagyom?
3: Hát hogy ne lennének? Legalábbis nem tudom, hogy szoktak erről beszélni, de én mindig megszoktam ezt említeni, hogy azért ez még az a szerencse igazából, hogy ezt ugye nem úgy csinálom, hogy ebből kelljen megélnem, mert akkor lehet, hogy párszor depresszióba esnék, mert azért nem egy egyszerű szakma ez, és ugye állandóan vannak hullámvölgyek. Van, amikor szeretnék új dalt írni, de nem tudok, mert nincsen ihlet. De ettől függetlenül ugye mutatnod kell magad, mutatnod kell a közönségnek, hogy létezel, mutatnod kell, hogy itt vagy, te még foglalkozol vele, stb. Tehát, hogy mindig bele lehet kerülni egy ilyen spirálba, hogy most akkor sok munka van vele, de mégse jön 100%-ig az, amit akarsz, de mégis szereted csinálni, és akkor állandóan kérdéseket teszel fel magadnak, hogy most akkor ez jó irány, vagy most akkor, tehát, hogy legalábbis én nagyon gyakran benne vagyok ebben a kicsit kétségek között vagyok elég gyakran, hogy most, vagy hogyha írok egy dalt, hogy most az a dal az megüti-e a szintet, vagy most ez jó irány, ki tudja, hogy milyen lesz a fogadtatás, tehát hogy nem egyszerű azért ez a dolog szerintem így, főleg nem is, hogy mondjam, fizikailag vagy pénzügyileg, mert ugye mondtam, nem ebből élek, tehát nem ez az elsődleges pénzbevételi forrásom, de lelkileg van, hogy azért megviselnek a dolgok, vagy hogy például volt egy olyan időszakon voltunk egy ilyen kvázi tehetségkutatón a zenekarral, és semmi rosszat nem kaptunk, semmi rosszat nem mondott a zsűri nekünk, csak igazából nem jutottunk tovább a következő fordulóba, és ez engem teljesen lehúzott, és volt úgy, hogy mondtam a zenekarnak, hogy figyú, srácok, most nincs kedvem se próbálni, se a zenekaros dolgokkal foglalkozni, se magával a zenével foglalkozni, ez egy ilyen elég ilyen hullámvölgybe taszított engem, és aztán utána született meg egyébként a Nem mondta senki című dalom, ami egyébként az egyik legmélyebb és legőszintébb dalom az utóbbi időben, úgyhogy ez olyan, hogy az ember ezekből a dolgokból is tud táplálkozni, aztán tud ebből fölállni, és ezek kvázi jó dolgok is tudnak lenni, csak akkor, amikor az ember benne van, akkor azért nehéz.
2: Igen, a Nem mondta senki című szerzeményed a legodamondogatóbb. Amikor hallgatja az ember, egyből tudatosítja, hogy ez úgy kijött belőled.
3: Igen, annak úgy ki kellett jönnie. Azzal a dallal zártam le azt a pár hónapos fázist, amiben benne voltam, kvázi lent voltam zeneileg, és azt a dalt így megírtam, és ez úgy nagyon ki kellett, hogy jöjjön, és nagyon szerettem volna, és nagyon akartam, és hál' Istennek, én büszke vagyok arra a dalra, mert szerintem nagyon jól sikerült.
2: Hozzá érdekes, amit mondasz, és én ezt értem, és az ember találkozik ilyennel, amikor zenészekkel beszélget a lelki háttérrel, miközben pont a te dalaidnál érzem azt, hogy annyira egyszerűek a szó jó értelmében, tehát nem bonyolított túl sem szövegileg, sem zeneileg a dalaidat, de ezek úgy rendben vannak, úgy eltalált dalok ezek, és az embernek az az érzése, hogy ezek úgy pillanatok alatt kijönnek belőled, hogy ezekkel nem kell megküzdened, ezek automatikusan jönnek belőled.
3: Hát bárcsak így lenne. Bárcsak így lenne. Igen, akkor születik meg egy dal könnyen, amikor jön egy nagyon erős ihlet, amire az ember így fel tud ülni, fel tud rá kapaszkodni. Akkor tud megszületni könnyen egy dal. De általában egyébként van úgy, hogy megszületik egy dal, és akkor belekerül egy fiókba, és utána lehet, hogy hónapokig, vagy még akár évekig se nyúlok hozzá. Mint például, ugye ezt már nagyon sokszor elmondtam, a Lesz még nyár. Az a dal kvázi a legsikeresebb dalom, már hogyha a számokat vesszük, és az ismerettséget vesszük, hogy mennyien ismerték meg ezt a dalt, az a dal szerintem 3 vagy 4 évig volt a fiókban. Tehát, hogy akkor, amikor a legelső gondolatom jött, ez a gondolat, hogy lesz még nyár, és ezzel együtt jött ez a nemzeti érzelmű dolog, amit beleírtam abba a dalba, az 4 évig ült a fiókban. Tehát, hogy vannak olyan dalok, amiknek meg kell érniük, és vannak olyanok, amik mondjuk lezárnak egy fázist, és akkor úgy kijönnek, és aztán kész, és akkor megyünk tovább. De ezek a dalok nem mindig, sőt, a legtöbb esetben nem csak úgy megszületnek, nem csak úgy kijönnek. Meg amúgy egyébként valami lehet, hogy van abban is, hogy azért elég maximalista vagyok ilyen szempontból, tehát, hogy ha valami nem úgy sül el, vagy nem abba az irányba indul el, ahogy én azt elképzeltem, és ahogy én azt gondolom, akkor nem mondom azt, hogy mindegy, jó lesz ez így, aztán kidobjuk, azt majd menjen a dolgára, hanem akkor még gyúrom, akkor még dolgozok rajta, akkor lehet, hogy még hónapokig kerülgetem, Szóval ezek ilyen dolgok.
2: Leegyszerűsítem az előbbi gondolatmenetemet és kérdésemet. A dalait hallatán az az érzésem, hogy nem tudsz mellé nyúlni.
3: Ja, értem. Hát köszönöm szépen. Ez jól esik, de hát hogy mondjam. Most az jut eszembe, maga a siker jut eszembe. Legutóbb egy ismerősöm odajött hozzám, és azt mondta, hogy gratulál a sikereimhez, és örül neki, hogy valamire vittem, és aztán ugye beszélgettünk, és mondtam neki, hogy oké, köszönöm, tényleg nagyon jól esik, de ugye mit veszünk sikernek? Mi az, amit az ember sikernek könyvel el? Mert az, hogy pár százan ismernek, és pár ezer meghallgatás van mondjuk a dalaimon, az mihez képest siker? Vagy az, hogyha egyszer-egyszer mondjuk szerepelek mondjuk a Petőfi TV-n, mert jön egy új dalom, és elhívnak, hogy beszéljek róla egy pár percben, az is mihez képest siker? Mert ugye most ezek a dolgok, hogy én írok egy új dalt, csinálok hozzá egy videoklippet, elmegyek egy tévéműsorba beszélni róla, ezek még sajnos nem hoznak kézzel fogható dolgokat, tehát nem lesz ettől több koncertem, nem fognak több helyre hívni, vagy legalábbis eddig ez volt a tapasztalatom. Tehát ezekből a dolgokból nekem még nem jöttek automatikusan ezek a dolgok. Tehát nem volt az, hogy én most ott voltunk a Petőfi Rádióban zenélni. Azt aláírom egyébként, hogy a Kulcsadi koncertünkre a Kulcsadi polgármester úr, ahogy hallott minket a Petőfi Rádióban, úgy hívott el minket zenélni. De az egy ilyen nagyon pozitív, kirívó eset volt. Egyébként ezekből a megjelenésekből, ezekből a dolgokból még kézzelfogható dolgok nem születtek. Tehát, hogy ettől még nem lett több koncertem, ettől még nem hívnak több helyre. Most visszatérve a kérdésedre, hogy nem tudok mellé nyúlni. Ez olyan dolog, hogy hálás vagyok, hogyha valaki így gondolja, de ugye én is máshogy veszem ezt. Tehát, hogy én megírok egy dalt, és remélem azt, hogy most akkor ez ebből valami lesz, de most már lassacskán 20 éve talán csinálom ezt az egészet, és igazából még mindig azt kell mondjam, hogy még mindig nem volt az az igazi áttörés. Mert ugye megint csak lehet sikernek elkönyvelni azt, hogy van a zenekar, tehát hogy ezeket a dolgokat lehet valamilyen szintű sikernek elkönyvelni, de ugye ha nem tudnék mellé lőni kvázi, akkor már az én olvasatomban, tehát sokkal messzebb kéne, hogy legyek.
2: Nekem is ez a véleményem erről, és mivel magyarázod azt, hogy ugye a te dalaid olyan dalok, amelyek a magyarországi rádiókban is játszhatóak lennének, és szerintem széles közönség rétege van, mégsem tudsz tovább jutni egy bizonyos pontnál. Ha én nekem kellene ezt megmagyaráznom, akkor azt mondanám, hogy a piac telítettsége. Nem tudom, hogy egyet értesz-e velem.
3: Hát szerintem nagyon sok összetevős ez a dolog. Nem tudok egy valamire rámutatni, hogy most miért nem működik ez a dolog, vagy miért nem jutott el még több helyre ez a dolog. Sok mindent tudok mondani, amit én úgy gondolom, hogy nem az, ami most kell az embereknek. Tehát azért az én mondani valóm, az én szövegeim azért nem a legkönnyebben befogadhatóak. Sajnos azt kell mondani, hogy manapság az emberek nem azt keresik egy zenében, hogy mondjuk a kérdéseikre választ kapjanak, vagy a problémáikra, vagy azt tudják mondani, hogy na, ez a csávó ugyanazt éli át, mint én. Igazából már nagyon átment a zene, meg a zene hallgatás egy ilyen hangulatközpontú dologba, ugye ezt, ahogy most mondják, ugye vibe, most nagyon kell a vibe, főleg a fiataloknak. Tehát az, hogy én úgy vettem észre, hogy ha már egy picit nehezebb egy dal, mondjuk a megszokottnál, vagy az igazi populáris dolgoknál, akkor már nem annyira kell az embereknek. Ez lehet egy dolog, de egy a százból, vagy egy az ezerből lehet az, ami hozzáadódik ahhoz, hogy én még nem vagyok ott, ahol, és köszönöm, hogy ezt mondtad, ahol szerinted is kellene, vagy esetleg lehetnék. És egyébként ezeken a dolgokon is, hogyha rágódok, akkor jön rám egy ilyen kicsit ilyen melankólia, és ezért nem nagyon szoktam, vagy hát nem szeretek nagyon belemenni már mostanában főleg ezekben a dolgokban, mert aztán nem biztos, hogy jól jövök ki belőle, mert én is úgy érzem, hogy sok mindent megteszek azért, meg már sok mindent azért így a lassan 20 év alatt megtettem azért, hogy ott legyek, ahol vagyok jelenleg, hát akár lehetnék még messzebb is, de ugye nem én döntöm el ezt a dolgot. Tehát ugye ez mind, hát nem is tudom, kereskedelmi, biznisz alapú, nehéz ezt így behatárolni.
2: Jó, lehetne ezt a témát folytatni akár a végtelenségig is, viszont ez mögé most tegyünk pontot, és szögezzük le azt, hogy tökéletes az a helyzet, hogy José dolgozik, van egy főállása, és mint hobbi rapper, tehát hobbi rapper.
3: Akkor most megdorgállak egy picit a rappert, azt így nem szeretem.
2: Egyébként, amikor én téged felkonferálok, akkor mindig azt mondom, hogy komáromi hip-hop előadónk.
3: Igen, a előadó az úgy jobb, így jobb. Én nekem a rapperrel az a bajom, hogy ugye a rappert azt így társítják az emberek. A rapper kifejezéssel van az embereknek ilyen sztereotípiája. Meg egyébként saját magamnak is, mert én a rappert azt úgy képzelem el, hogy ugye, hát ugye azok valahol, ugye Los Angeles, New York, Compton, ugye olyan helyekről jönnek, ahol tényleg az utcán nőnek fel az emberek, és ugye úgy küzdik fel magukat. Én nem így nőttem fel, nem egy utcagyerek vagyok, sose nem is voltam. Ezért nekem ez a rapper kifejezés, ez így annyira nem. Előadó, dalszerző, az úgy elég jó szerintem.
2: Rendben, akkor sok sikert kívánunk, kellemes nyarat Hozénak, előadónak, zenésznek. Várjuk azt a bizonyos dalt, a Világító torony címűt és a Zsigárdi himnuszt.
3: Jó, rendben van. Amint úgy lesz, akkor már küldöm is.
2: Köszönöm szépen.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
2: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. A folytatásban Hozé az interjúban is emlegetett 4 zeneszáma, a Színezdbe, a Nem maradok csendben, a Nem mondta senki, és az új, a Zsigárdi induló, a Vesszünk el szól. Nekem!

levegő, a nyári esték illata, varázslatos bútemető. Mert nélküled csak visszhangzott a csend, üres volt a tér és felbosszantott a rend. De mától végre néhány napra megváltozik minden, mert eljöttél és kigyúltak a fények újra itt benn.

0: A beszélgetős pentatonban komáromi hip-hop előadónkat, Hozét faggattam, majd meghallgattuk 4 dalát, a Színezdbe, a Nem maradok csendben, a Nem mondta senki, és az újat, a Zsigárdi indulót, a Vesszünk el címűt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Kovács János nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik mára Puha József.
1: Vajon kik, hol és hogyan alapították meg a Csemadokot? Erre adta meg a választ Csicsai Alajos a Mérföldkövek ködben című könyvében, amelyről Laca Tihamérrel beszélgetett. Volt kollégánknak mesélte el a Dunatőkési vízimalom történetét is a Cséfalvai házaspár. Mindenről a Szalagtárban lesz szó, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatnak meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az államfő reméli, hogy a kormány bizalmat kér a parlamenttől. Donald Trump azt mondta, ha Irán nem viselkedik rendesen, újra bombázni fogjuk. Éjszaka 18 és 13, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő bízik benne, hogy az Alkotmánybíróság döntésének hatására a kormány haladéktalanul bizalmi szavazást kér maga ellen a parlamentben. Pellegrini ezt a közösségi médiában jelentette ki. Az Alkotmánybíróság döntése megerősítette azt a véleményemet, mint Szlovákia elnökét, hogy a kormánynak már régen kellett volna bizalmi szavazást kérnie a parlamenttől az úgynevezett adósságfék ügyében, nyilatkozta. Az Alkotmánybíróság által közölt alaptörvény értelmezés szerint a kormánynak haladéktalanul bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől, miután megállapítást nyert, hogy a törvényben meghatározott adóssághatár túllépése bekövetkezett. Az ellenzék bírálja a mai nagyköveti kinevezéseket, amelyek keretében két jelenlegi parlamenti képviselőt, Peter Kmecet és Miroslav Radačovskit is új szlovák nagykövetté nevezték ki. Az SZSZ szerint ez újabb bizonyíték a kormánykoalíción belüli politikai alkudozásra, amely károsítja Szlovákia hitelességét itthon és külföldön egyaránt. A Szlovensko mozgalom képviselői és Veronika Remišová azt állítják, hogy ez a politikai kinevezések és a súlyos botrányokhoz kapcsolódó személyek jutalmazásának újabb példája. A PS mozgalom Kmecnek azt rója fel, hogy több millió eurót érintő ügybe keveredett még a kormány alelnöki tisztségében, amikor a helyreállítási tervért és a tudásalapú gazdaságért volt felelős, Radačovskinak pedig azt, hogy egyáltalán nincs diplomáciai tapasztalata. Az Európai Parlament képviselői ma 418 szavazattal 218 ellenében jóváhagyták a szigorúbb szabályokat, amelyek az EU tagállamok hatóságainak szélesebb körű jogköröket biztosítanak az illegális bevándorlók őrizetbevétele terén, és lehetővé teszik a deportációs központok létrehozását az unió területén kívül. A szöveg főként a jobboldali és szélső jobboldali képviselők támogatását nyerte el, akik tapssal fogadták, míg a baloldali képviselők szégyenskandálással reagáltak. Az új szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy az EU határain kívül úgynevezett visszatérési központokat hozzanak létre, ahová az unióban tartózkodási joggal nem rendelkező migránsokat küldhetnék. Dánia, Ausztria, Görögország, Németország, Hollandia és más országok már vizsgálják ezen központok létrehozásának lehetőségét. Az új szabályok szerint a hatóságoknak joga lenne átkutatni a harmadik országbeli állampolgárokat, lakóhelyüket vagy más vonatkozó helyiségeket és személyes tárgyaikat lefoglalni. A kritikusok azonban megkérdőjelezik az intézkedések hatékonyságát. A Cseh Televízió és a Cseh Rádió munkatársai a kormány által jóváhagyott közszolgálati média finanszírozásának változására reagálva hétfőn sztrájkolni fognak. A kezdeményezés képviselői szerint a sztrájk minden televíziós és rádióállomást érint, kivéve a gyermekeknek szóló Rádió Junior és Decskot csatornákat. A tiltakozó akció részleteit ma szimbolikusan 11 óra 55 perckor jelentették be a Cseh Rádió épülete előtt feketébe öltözve. A Cseh Televízió egy munkatársa szerint a munkavállalóknak nincs más megoldásuk, szerinte a kormánykoalíció nem csak a társadalom egy részének felhívásait, hanem a Cseh Televízió és a Cseh Rádió vezetése által felajánlott szakmai párbeszédre irányuló javaslatokat is figyelmen kívül hagyja. A kezdeményezés képviselői szerint a sztrájk a műsorszóráson kívül az interneten, a közösségi médiában és a teletexten is látható lesz. A tiltakozás részeként tüntetést is szerveznek a CT hírszerkesztőségének épülete előtt. A tiltakozást szimbolikusan a Cseh Rádió szimfonikus zenekara is támogatja. Donald Trump amerikai elnök ma figyelmeztette Iránt, hogy az USA készen áll a katonai műveletek újraindítására, ha Teherán nem tartja be kötelezettségvállalásait. Ezt mindössze két nappal azelőtt jelentette be, hogy hivatalosan aláírják azt a szándéknyilatkozatot, amely véget vet a közel-keleti háborúnak. Ez egy szándéknyilatkozat, ha nem tetszik nekünk, újra lőni fogunk rájuk, mondta a Fehérház vezetője a G7 csúcs találkozón. Arra a megállapodásra utalt, amelynek aláírását péntekre tervezik.
0: Időjárás.
1: Éjszaka és holnap napközben is többnyire változóan felhős marad az ég. Kezdetben elszórtan csendes záporok is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 13 fok közé csökken. Holnap napközben 26-31 fok várható. Gyenge lesz a légmozgás, nyugaton fokozatosan megélénkül az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom Kassán, a Józsdanábrezsien Napresovszká irányában 15-20 percre nőtt a várakozás. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800-900-800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
1: A szlovák oktatási minisztérium bemutatta azt a törvénytervezetet, amely korlátozná a gyerekek közösségi média használatát. A javaslat a brit mintához áll közel. A cél az lenne, hogy a 16 év alattiak ne férjenek hozzá olyan platformokhoz, mint a TikTok vagy az Instagram. Tomás Drucker oktatási miniszter ugyanakkor korábban maga is arról beszélt, hogy önmagában a tiltás nem elég. Beszélgető partnerem Szűcs Zoltán médiakutató, az EGRI Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja, egyetemi tanára. Kezdjük az alapoknál, mit gondol erről a szlovák javaslatról? Jó iránynak tartja, hogy a 16 év alatti gyerekek közösségi média használatát így és ebben a formájában korlátoznak?
2: Az én szakmai véleményem, hogy ez egy jó irány, azért is, mert egy olyan technológiáról van szó, ami nagyon kétarcú, ami nagyon kétélű, és a világunkban számos technológiát életkorhoz kötnek annak a használatát, így például az autóvezetést, de említhetnénk nem technológiát, hanem különböző termékek vásárlását is, így a dohányterméket, vagy adott esetben az alkoholt is, azért mondom ezt el, mert bizonyos életkor szükséges ma már ahhoz, hogy a különböző közösségi média platformokat tudatosan használják az emberek, és úgyhogy ne őket vezessék meg a segítségüket, hanem valóban a célnak megfelelően, hogy tájékozódjanak, vagy kapcsolatban legyenek ismerőseikkel.
1: Ugye a brit modell felé mozdulna el a szlovák minisztérium. Mennyire vált be a Szigetországban ez a bizonyos korlátozás, hogy 16 év alatt ne férjenek hozzá ezekhez a platformokhoz a gyerekek?
2: Még nem tudjuk megmondani pontosan, hogy bevált-e, ugyanis hosszú idő kell ahhoz, hogy egy-egy ilyen szabályozás az a teljes mértékben kibontakozzon, és a technológia maga is változik, de ezeket a lépéseket nagyon fontos megtenni. Ugyanis, menjünk vissza az időben, nagyjából 20 évvel ezelőtt, amikor megjelent a közösségi média, az olyan platformok, mint a Facebook, később az Instagram, azt a célt szolgálták, hogy az emberek kapcsolatban lépjenek egymással, hogy kifejezzék a véleményüket. Ezt a demokrácia ünnepének is neveztük, és a médiakutatók azt mondták, hogy itt fog a valódi polgári nyilvánosság megnyilvánulni, ahol azok a hangok is, amelyek csöndesek, hát ki lesznek hangosítva. Ezzel szemben ma azt látjuk, hogy a közösségi média az egymás bántásának, egymás megalázásának, egymás gyakorlatilag hát virtuális elpusztításának a szintere, tisztelet a kivételnek, úgyhogy valamit mindenképpen tenni kellett, és az, hogy egy bizonyos életkorhoz kötjük, az azt jelenti, hogy ettől ameddig tudjuk, megóvjuk a fiatalokat.
1: Sok szülő most valószínűleg azt mondja, hogy végre valaki lép valamit, de szakmailag mennyire működik, vagy mennyire működhet egy ilyen tiltás? Tehát arra gondolok, hogy egy 13-14 éves gyerek nem fogja tudni ezt egyszerűen megkerülni?
2: Attól függ, hogy hogyan szabályozzák itt a belépést. Tehát, hogyha az az elképzelés, hogy valóban egy személyi igazolványa lehessen regisztrálni, és utána a rendszer ne jegyezze meg az adatokat, tehát ez is nagyon fontos, akkor igenis van rá mód, hogy sikerüljön a szabályozás. Én az a példát hoznám, hogy a különböző országokban ugye életkorhoz kötik az alkoholvásárlást, és így, hogyha a pénzárán elkérik az adatokat, csak rátekintenek, de nem jegyzik meg őket, akkor ez egy viszonylag komoly szűrőként működik. Nem azt jelenti, hogy nem férhetnének hozzá, nem azt jelenti, hogy ne lehetne cselezni, de hogyha minél nehezebbé tesszük azt, hogy a fiatalok hozzáférjenek, akkor nyilván kevesebben fogják majd használni ezt a technológiát. Azért hangsúlyozzuk ki, hogy önmagában a közösségi média a se nem rossz, se nem jó, tehát alapvetően mindig a tiltásnál, szabályozásnál árnyoldalakról beszélünk. Számos olyan előnye van ennek a technológiának, amivel élni kell, amivel élni lehet. Igen, de felnőtt korban megint ugye az autóvezetést hoznám ide. Hát A-ból B-ben nagyon kiválóan el lehet jutni, az ember munkát tud végezni, városokat tud látogatni. Tehát, ha nincsen jogosítványa, ugye mert az életkorhoz van kötve, akkor igenis mindenkit veszélyeztet a környezetében, bele beleértve magát is.
1: Tomás Drucker azt mondta már korábban is, hogy önmagában a tiltás nem elég. Ön szerint mi kellene még mellé? Tehát digitális nevelés az iskolában, vagy szülők képzése, vagy pedig magukat a platformokat kellene sokkal szigorúbban szabályozni?
2: Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nem elég, azért is, mert ugye oktatásban dolgozom. Egyelőre még ott tartunk, hogy már megjelenik a tanrendben, a tanrendben egy olyan tárgy például, hogy digitális kultúra, de hát mindig kérdés, hogy pontosan mi történik az osztályteremben. Ez egy sokkal hosszabb folyamat, mint gondoltuk volna. Mi egyébként együttműködünk a kollégákkal itt az EGRI Egyetemről, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal, és akármilyen furcsa, de már az óvodások szüleit próbáljuk a képernyő használattal kapcsolatban megkérdezni, és workshopokat szervezünk, tehát a szülőkkel nagyon pontos egy párbeszéd, a szülőknek a felvilágosítása, a szülőknek partnerként való kezelése, és ugyancsak az iskolákban a tanulók felvilágosítása és partnerként való kezelése. Tehát önmagában a tiltás nem elég, hanem a célnak megfelelő használatot kell bemutatni jó példákon és hitelességen keresztül.
1: Tulajdonképpen mi a legnagyobb baj ma a gyerekek közösségi média használatával? Túl sok az az idő, amit ott töltenek, vagy pedig maga a tartalom veszélyes, vagy rossz hatással van rájuk, amit látnak? Vagy esetleg az az algoritmus, ami aztán egyre mélyebbre húzza őket ezeknek a platformoknak a bugyraiba?
2: Tehát nagyon, nagyon sok problémát is fel szoktak vetni. Az egyik ilyen, hogy hát az önértékelés az jelentős mértékben a közösségi média szerint alakul, tehát a fiatalok, de felnőttek is, és itt magamat is beleértem, nem mindig tudják, hogy amit látunk, az valakinek az életének a legszebb pillanata, mondjuk amikor egy díjat nyer, vagy egyetlen hamis pillanata, amikor úgy Photoshop az a magát, most mondja, mesterséges intelligenciát használunk, hogy ő szebbnek, magasabbnak, soványabbnak tűnjön, fiatalabbnak tűnjön, és hogyha ehhez mérjük magunkat, akkor mindig elégedetlenek. Köszön. Ugyanez van a sikerek kapcsán is. A másik ilyen azért az elvesztegetett idő is, tehát gondoljunk bele, hogyha valaki napi 6-8 órát tiktokozik, akkor azért azt az időt elveszíti és élményektől fosztja meg magát, közösségtől fosztja meg magát. De az algoritmus által történő manipuláció, befolyásolás valóban egy probléma, tehát ez sokkal mélyebbre visz, és érdemes lenne egyszer majd külön is erről beszélni, tehát hogy felnőtt korra már valaki eljut arra, fiatal felnőttként, hogy gyakorlatilag nem csak az befolyásolja az algoritmus, mit gondoljon a világról, hanem hogy mit vásároljon, és mennyi vásároljon, és ilyen formában már az összes rutinja úgy alakul ki, hogy nem is tudjuk, hogy pontosan, hogy ki által szabályozott algoritmus az, ami befolyásolja. Tehát ezen kívül egyébként azért olyan problémák is megjelennek, hogy az álhírek befolyásolják a fiatalok és bárkinek az életét is. Kritika nélkül fogadunk el dolgokat, és nagyon hosszú távon ez ahhoz vezet, és ezt tapasztaltuk a méréseinkkel, hogy mondjuk az iskolában látottak, hallottak is megkérdőjeleződnek, ami nagyon komoly probléma.
1: Nem áll fel ön szerint az a veszély, hogy egy ilyen tiltás után a gyerekek nem eltűnnek az internetről, hanem átmennek valamilyen kevésbé ellenőrzött, zártabb, esetleg veszélyesebb online terekbe?
2: Ez is megtörténhet, de akkor azokat a tereket is szabályozni kell, de én úgy gondolom, hogy ugye folyamatosan figyelni kell, hogy melyek azok a platformok, amelyek egyre népszerűbbek, ez mérésen nagyon könnyen meg lehet tenni, és akkor azokat is szabályozás alá kell vonni. De nagyon-nagy összefogásra van szükség, én úgy gondolom, hogy a törvényhozók, az iskolák, a szülők és a tanulók között, és annak megértésére, hogy hogyan is működik ez a technológia, ugyanis elmúlt 20 évben borzasztó módon sikerült eltéríteni azt, amit közösségi médiának nevezünk, és nem a felfedezésnek a tévé vált, nem az együttműködésnek, a világra való rácsodálkodásnak, hanem az minden ellentétének. Tehát, hogyha minden egyes platformot a szabályozás alá vonunk, és minden egyes platformon úgy gondolkozunk, hogy mitől jó és mitől rossz, akkor azért nagyot nem tévedhetünk.
1: És a szülőknek mit lehet mondani ebben a helyzetben? Tehát arra gondolok, hogy ha lesz törvényi korlátozás, az mennyire veheti le a felelősséget rólunk szülőkről, vagy a családokról, illetve mennyire kellene éppen ellenkezőleg bevonni őket a megoldásba?
2: Hát a szabályozás csak az első lépés, a szülőknek nagyon nagy felelőssége van. Ez azt is jelenti, hogy ők hogyan használják a közösségi médiát, az jelentsen példát kell mutatni. Másrészt pedig beszélni kell igenis a gyerekekkel arról, hogy miért is van az a szabályozás, illetve hogyha mégis valaki használná a közösségi médiát, akkor annak milyen veszélye és milyen vívásai vannak. Hát nem lett levéve itt a felelősség, csak talán egy búz, egy lendületet ad a szülőknek abban, hogyha jó irányba szeretnék vinni ezt a dolgot.
1: A közösségi média korlátozása tehát egyszerre tűnhet gyors és látványos megoldásnak, de önmagában alig ha rendezi azt, hogy a gyerekek milyen tartalmakkal, milyen algoritmusokkal találkoznak nap mint nap az online térben. Szűcs Zoltán médiakutató, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja, egyetemi tanára volt a vendégünk. Hallgatóink nevében is köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. További szép napot kívánok!

0: Az amerikai elnök egyszerre két nagy válság ügyében próbál erőt és gyors eredményt felmutatni. Az Egyesült Államok és Irán között körvonalazódó megállapodásról továbbra is sok a vita. Egyes értelmezések szerint sikerült elkerülni egy nagyobb közel-keleti háborút, mások szerint viszont Teherán jóval többet nyert az alkuval, mint Washington. Trump figyelme azonban már ismét Ukrajna felé fordul. Az amerikai elnök azt jelzi, hogy az iráni megállapodás után új lendületet adna az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásoknak. De vajon mit jelent ez Kijevnek? Esélyt a békére, vagy veszélyt egy túl gyors, Ukrajna számára kedvezőtlen alku formájában? Csiki Varga Tamást, a stratégiai és védelem konzultációs csoport elemzőjét kérdezem. Kezdjük az amerikai-iráni megállapodással. Ön hogyan értékeli az eddig ismert részleteket? Ez valódi áttörésnek mutatkozik, vagy inkább csak egy ilyen amolyan gyors tűzoltás, hogy ne legyen nagyobb háború?
1: Maradjunk abban, hogy pozitívan lehet értékelni. Ez egy egyetértési megállapodás, ahol most tartunk, ami megágyazhat vagy kijelölheti az utat a további tárgyalásoknak és annak, hogy ebből majd valóban szülessen egy szélesebb körű megállapodás. Mondhatjuk azt, hogy a felek egyfajta jó szándékának, vagy legalábbis a megegyezési szándékának a jele, amit gyakorlati lépésekkel is most alátámasztottak. Ebben benne van a bornhúzószoros, mondjuk úgy, hogy első lépésű megnyitás, tehát már volt forgalom, illetve az amerikai blokád, az iráni kikötőhelyet érő amerikai blokádnak a feloldása.
0: Ha jól értem, ugye a szavaiból a hormuzi szoros megnyitása központi eleme ennek a megállapodás tervezetnek, hiszen ön is ezt emelte ki elsőként. Mondjuk el, ugyan volt már erről szó többször a Pátria Rádióban is, de miért ennyire fontos ez a szoros, nem csak a térségnek, hanem az egész világgazdaságnak?
1: Ami a leglátványosabb eleme, az a közel-keletről, tehát az öböl térségből kiáramló kőolaj és földgáz, cseppfolyósító földgáz export, ami a világ számos térségének meghatározó jelentőségű arányaiban akár 20%-ot is elérheti. Ez ugye kiesik akkor, hogyha nem lehet biztonságosan közlekedni a szorosban, de vannak egyébként olyan ehhez kapcsolódó elemek is, mint a műtrágya, és számos egyéb olyan termék, ami ebből a térségből vagy akár a szénhidrogénekből állított termékekből áll, és meghatározó jelentőségű más térségben. Ugye a globális dél országairól, Afrika dél-kelet-ázsia országairól mindenképpen az fontos szem előtt tartani, hogy ugye ott az élelmiszerellátás szempontjából az említett műtrágyák és egyéb termékek ugye meghatározóak, és az, hogy az idei aratás például, hogy fog kinézni. Általánosságban az inflációs helyzet, hogy néz ki, a sokkal nagyobb hatással bír, mint mondjuk Európára, pedig Európában is megéreztük a háborúnak a hatását.
0: Mennyire bízhatnak a felek egymásban egy ilyen megállapodás során? Tehát arra gondolok, hogy van-e valódi garancia arra, hogy Irán majd betartja a vállalásait, illetve hogy az Egyesült Államok sem tér vissza gyorsan a nyomásgyakorláshoz?
1: Ilyen esetekben ez mindig egy húz meg, erez meg folyamat, és az apró lépések azok, amik már nem is áttöréshez, de a folyamathoz szoktak vezetni, és aztán ez vezethet el valami komolyabbhoz. Azért is emeltem ki, hogy itt is gyakorlati lépésekkel is alátámasztották legalább a szándékot, mert az elsődleges nemzetközi dimenziója a válságnak az nyilván a gazdasági, tehát az energiahordozóknak az exportjára vonatkozik. Ez egy kicsit a piacokra is pozitívan hatott már eddig is, illetve ez az, ami a legfontosabb a válságrendezése szempontjából. És innentől kezdve nyilván minden olyan lépés, ami a gazdasági, katonai, az kölcsönös kellene, hogy legyen. Egészen addig, amíg egy stabil megállapodás ki nem alakul, addig mind a két fél készenlétbe tartja nyilván a katonai erejét is, vagy eszközeit is, és pontosan emiatt nagyon törékeny maga a folyamat, mert ha akár külső szereplő Izrael mondjuk egy kicsit bele piszkál a folyamatba, akkor könnyen elfordulhat, hogy bármelyik fél visszatér, akár a katonai erő használatához is. Egyelőre úgy néz ki, csak korlátozott mértékben áll fenn ennek a veszélye.
0: És hát ugye nagyon érzékeny pontja ennek a megállapodásnak az atomprogram, tehát hogy mi történik az iráni nukleáris programmal. Ha ezt mostanáig nem rendezték teljesen egyértelműen és világosan, akkor lehet-e tartós biztonságpolitikai megállapodásról beszélni, vagy annak esélyéről?
1: Nyilván ez az $1 milliárd kérdés. A mostani megállapodás tervezet az ugye arról szól, hogy 60 napra meghosszabbítják a tűzszünetet, illetve megnyitják a kereskedelmi lehetőséget, és ez alatt a 60 nap alatt kellene folytatni a tárgyalásokat a nukleáris megállapodásról. Ami pozitív lehet, nyilván a feltételezve, hogy a felek meg akarnak állapodni, és ebbe Irán is partner. Tulajdonképpen a háború legfontosabb tanulsága iráni oldalról az az, hogy ők tudnának nukleáris program nélkül élni. Tehát a hormuzi szoros geopolitikai helyzete és a lezárás képessége az rámutatott arra, hogy igazából nem a nukleáris védőernyő az, ami Iránnak a legfontosabb garancia. És ellen példát is, hogy lehet mondani, hát Izrael rendelkezik a nukleáris fegyverrel, mégis számos támadás és komoly csapás érte. Tehát egyrésztről feltételezhető, hogy akár Iránnal is engedhetné ezt a nukleáris programot. Másik oldalról viszont nyilván azt látni kell, hogy csak azért, hogy népszerűnek, jófejnek és megegyezőnek tűnjön, hát nem fog lemondani egy ilyen komoly tárgyalási eszközről. És a kérdés az, hogy mit tud az Egyesült Államok, hogy a nemzetközi közösség ezért cserébe felajánlani. Itt elsősorban gazdasági, ezek így ösztönzők vannak a napirenden, részben a befogyasztott pénzügyi eszközök, amiből Irán már kapott vissza, a Katar $12 milliárd már előre gyakorlatilag átutalt Iránnak, vagy felszabadított Irán számára, és még $12 milliárdról van szó, hogyha itt a héten betartják ezt a Hormuz-szorosra vonatkozó megállapodást, és azt mondta, hogy $10 milliárdnyi a gazdasági eszköz van, amivel Irán vélhetően számol, hiszen az újraépítésnek hatalmas költségeit azt valahogy fedezni kell. Ugyanígy a szankciók, az Iránnal szembeni széleskörű szankciós rezsimnek a felfüggesztése, megszüntetése olyan, amit nem csak az Egyesült Államok, de ugye a nyugati országok közössége napirenden tart. Ezek mind olyanok, amik egyébként a normál működéshez és Irán gazdaságának az újraépítéséhez alapvetően szükségesek, tehát ezek a tárgyalási feltételek, és aztán az egésznek a legfontosabb érdés, hogy technikailag gyakorlatban ugyan lehet ezt végrehajtani, már a nukleáris programnak a korlátozását, ellenőrzését, felszámolását, attól, hogy miről állapodnak meg, hiszen az Obama kormányzat ezt egy 2 éves tárgyalási folyamat részeként tudta megoldani, nem egy 2 hónapos folyamat részeként, úgyhogy itt még nagyon hosszú munkáll a felek előtt.
0: Elképzelhetőnek tartja ön, hogy ez a téma teljes mértékben kimarad ebből a végső megállapodásból, vagy pedig ez annyira sarkalatos pontja a konfliktusnak, hogy ezt mindenképpen foglalkozni kell vele?
1: Tulajdonképpen még azt is el tudnám képzelni, hogy kimarad, legalábbis olyan értelemben, hogy az Egyesült Államok vagy Donald Trump számára személy szerint most a legfontosabb, hogy valahogy ezt a háborút lezárja. Nem olyan értelemben, hogy ez feltétlenül amerikai siker tud lenni, mert nincsenek olyan érdemi kényszerítő eszközei, amivel ezt meg lehetne oldani. Tehát a katonai erővel, amivel az Egyesült Államok nyomást tud gyakorolni, a hormuzi szoros nem nyitható újra. Iránnak egy olyan sarolási potenciája van, amit nem tudnak per pillanat sem az amerikai, sem más érdemben ellensúlyozni. Ha innen indulunk ki a dologból, akkor Trumpnak most rövid távon gazdaság és politika értelemben is az a fontosabb, hogy valahogy ők kikeveredjenek ebből a háborúból. Ha ennek az lenne egyébként a következménye, hogy mégsem sikerül megállapodni a nukleáris kérdésről, lehet, hogy ez is beárazható. Nyilván nagyon komoly kritikát, politikai kritikát kapna például belpolitikai téren, még a saját politikai táborától is.
0: Izrael és a térségbeli amerikai szövetségesek hogyan nézhetik ezt a megállapodást tervezetet? Megnyugtatja őket, vagy inkább attól tarthatnak, hogy Washington túl sokat enged Teheránnak, és végső soron Irán nyer többet ezzel az alkuval?
1: Egy általánosságban azt gondolom, hogy bár az Iránt ért nagyon komoly pusztítástól, emberveszteségtől nem szabad eltekinteni, de stratégiai léptékben érdekes módon Irán nyert ezzel a háborúval, és lehet, hogy megerősödve kerül ki, amennyiben a gazdaságát sikerül újjáépíteni. Ugyanis hát most ott tartunk, hogy az amerikaiak és gyakorlatilag a nemzetközi közösség abban reménykedik, hogy valahogy vissza lehet térni a 28. előtti állapotokhoz. Tehát egy olyan vágyott állapotot szeretnének, ami a kiinduló pont volt, mert annál csak rosszabb a helyzet. Ugye ehhez képest Irán egy csomó mindent kaphat azért, hogy ez az állapothoz visszatérjen, és mint kiderült, ugye jobb tárgyalási pozícióban van sok szempontból, aminek nem katonai a mérlege. Az öböl országok részéről, hát az mindenképpen egy pozitívum lenne, hogyha stabilan és kiszámíthatóan a katonai fenyegetés megszűnne, lezárulna. mert hogy ott is a normális gazdasági működést, a turizmust és minden egyebet ennek függvényében tudnak helyreállítani. Hasonlóképpen ugye el kell kezdeni az újjáépítést ott, ahol a károkat szenvedtek, energiaexport infrastruktúra szempontjából nagyon komoly veszteségek érték például Kuvaitot. Tehát rövid távon mindenkinek érdeke és pozitív az, hogyha le tudják zárni valamilyen megállapodással a háborút. A közép és hosszú távon pedig a közel-keletieknek hát át kell gondolni azt, hogy a Iránhoz, az Egyesült Államokhoz és Izraelhez milyen viszony fűzi őket. Itt az elmúlt években és az első Trump adminisztráció alatt ugye volt egy olyan folyamat, ahol Donald Trump az Ábrahám megállapodásokkal próbált egy elfogadóbb közösséget, egy működőbb közösséget kialakítani az arab államok körében. Hát lehet, hogy ez most megint kútba esik, mert hogy a közel-keleti országok eddig ugye attól tartottak, hogy Irán lesz domináns pozícióban, de ezt nem szeretnék felváltani azzal, hogy Izrael kerüljön domináns pozícióba a térségben.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Csiki Varga Tamással, a Stratégiai és Védelem Konzultációs Csoport elemzőjével beszélgetünk. Térjünk át Ukrajnára. Trump most azt üzeni, hogy az iráni megállapodás után újra az ukrajnai békére összpontosítana. Miért lehetnek nyugtalanok egyes diplomaták attól, hogy az Egyesült Államok újra nagy erővel beszállna az ukrajnai béketárgyalásokba, mert azért ilyen hangokat is hallani?
1: A nyugtalanság elsőben Európa részéről, meg bizonyos szempontból nyilván Ukrajna részéről is megjelenhet, mert az elmúlt év tapasztalata az volt, amikor Donald Trump vehemensen beszállt ebbe az egyeztetési folyamatba, hogy elvárásai vannak és követelései vannak, aminek a költségeit nevezzük így másoknak kéne, hogy állják. Tehát megfogalmazhat különböző elvárásokat Európával és Ukrajnával szembe. Ukrajna esetében a legérzékenyebb kérdés például a terület hovatartozás, és hogy mit hajlandóak adott esetben feláldozni egy fegyverszünetért vagy egy béke megállapodásért. Ehhez képest az Egyesült Államok viszonylag keveset tesz bele ebbe az egészbe. Viszont a folyamat kulcsa, hogy 2025-ben is kiderült, az alapvetően Oroszország. Tehát az aggodalom az akkor abból a szempontból érdekes lehet, hogy mit vár Ukrajnától és Európától, de hogy egy kicsit pozitív dolgot is mondjunk, hogy ez segítheti a megállapodást, vagy legalábbis a tárgyalások újraindulását, hogyha az Egyesült Államok elnöke kezd párbeszédet az orosz elnökkel, hogy egy Vladimir Putyinnal kell valamilyen formában bűnre jutni.
0: Jó, de hát Trump béke közvetítői stílusa azért, tehát hogy sokszor olyan, hogy ő nagyon, nagyon gyorsan akar valamilyen eredményt felmutatni, és itt most a valamilyent hangsúlyozom, mert ez Ukrajna esetében akár veszélyes is lehet, nem? Tehát hogy arra gondolok, hogy lehet-e túl gyorsan jó békét kötni?
1: Egyáltalán az sem biztos, hogy jó békét lehet kötni Ukrajna szempontjából, ha ezt külső felek egyeztetik. Ugye itt a nehézség ebben, hogy Oroszország és Ukrajna nyomásgyakorlás és hatalmi képessége szempontjából továbbra sem egy kategória. Tehát Ukrajnának valahogy úgy kéne ebbe a béke megállapodásba, vagy ebbe a tárgyalásba beszállni, hogy tényleg mögötte ott van, és hitelesen ott van, akár az európaiak, akár az Egyesült Államoknak a támogatása és a kicsi diplomáciai súlya. Ha ez Donald Trump kapkodással próbálja megoldani, vagy adott esetben aláásni, hogyha látható nagyon a nyugatnak a politikai megosztottsága, már pedig a Trump esetében soktól látszik, akkor ez nehezen működik. Illetve még azt is említsük meg, hogy ugye itt az orosz-ukrán háború a kirobbantása és hosszú távú fenntartása azért a Vladimir Putyinnak egy személyes fontos ügy. Na most, ha Donald Trumpnak kell a racionalitás hangját hallatni Vladimir Putyin felé, hogy meggyőzze, hogy ezt a háborút be kell fejezni, annak azért van egy diszkrétbája, egy abszurditása, úgyhogy nem vagyok meggyőződve arról, hogy itt egy gyors áttörésre lehetne számítani.
0: Zelenszky közvetlen tárgyalást szeretett volna ugye Putyinnal a G7-es csúcson, Oroszország viszont ezt elutasította. Mit árul ez el Moszkva jelenlegi tárgyalási szándékairól?
1: Hát Moszkva tárgyalási szándékai azok gyakorlatilag úgy néznek ki, mint 2025-ben, tehát ők alapvetően nem tárgyalni, diktálni szeretnének, és ehhez az kéne, hogy ne az Európa, esetleg az Egyesült Államok által támogatott Ukrajna jön az asztal túloldalán, hanem csak Ukrajna. ukrán részről, vagy Zelenszkij részről, hogy egy néhány hete halljuk ezeket a hangokat, és akkor annak tudtuk be, hogy nyilván az iráni háború elvitte a sót és az amerikaiak figyelmét, vagy a nemzetközi közösség figyelmét, és ezt igyekeztek kicsit ugye visszairányítani, illetve kezdeményező késznek és tárgyalásra hajlandó félnek mutatkozik továbbra egy Zelenszkij elnök, de attól, hogy most újra beszélnek arról, hogy majd tovább beszélnek a fegyverszünet lehetőségéről, alapvetően nem biztos, hogy a stratégiai helyzet döntően megváltozott. Vannak hangsúlyban eltérések a 25-ös évhez képest, de fundamentálisan ugye nem változtak meg azért a folyamatok.
0: Ha Washington most újra az ukrajnai háború lezárására koncentrál, mit kérhet cserébe Kijevtől? Tehát, hogy területi engedményeket, vagy politikai kompromisszumokat, vagy valami mást?
1: Inkább azt mondanám, hogy vannak olyan elemek, amit Kijev már jelzett, hogy el tud engedni. Mondjuk a NATO-tagság az egy ilyen kérdés volt, miközben ugye évekig komoly vita zajlott arról, hogy a NATO oldaláról egyetlen föl lehet-e és szabad-e venni Ukrajnát, a Ukrajna oldaláról pedig, hogy hát az a legfontosabb garancia, amit mondjuk Oroszországgal szemben katonai értelemben meg lehetne szerezni. Már a 25-ös tárgyalások kapcsán azért nagyjából azt körvonalazták, hogy ez egy könnyen elengedhető cél. De ha azt mondjuk a területi kérdések, a Donbass térségének a maradék része az a nagyjából 20%, amit az oroszok nem foglaltak el. Ha ez lenne az ára a békének, annak hát mondjuk úgy van egy keserű pirula íze. Nem azért, mert még területet kéne feladni, mert el tudom képzelni, hogy az ukrán társadalom még azt mondaná, hogy a földet a békért, vagy területet a békért megállapodásban benne lenne, hanem a sebezhetővé tenni katonai értelemben a mögöttes területeket. Tehát erre akkor egy ilyen nagyobb, áthogóbb elképzelés részeként tudnék reálisan tekinteni, ha mondjuk komoly nyugati védelmi garanciák, hiteles garanciák lennének Ukrajna kezében. De ebbe egyébként az amerikaiak is be tudnának szállni.
0: Ugye ezt a két témát éppen az Egyesült Államok, illetve Trump elnök személye köti össze, de lehet-e összefüggés a két ügy között? Arra gondolok, hogy Trump Iránnal elért eredményét felhasználhatja-e arra, hogy Ukrajnában is bizonyítsa, hogy ő az, aki le tudja zárni a háborúkat?
1: Abban biztos vagyok, hogy ezt ő így fogja elmondani akkor is, ha nem ér el egyébként eredményt, de hát nagyon remélem, hogy annál azért masszívabb lesz az ukrán megállapodásra az esély, meg az eredmény, mint amit mondjuk Iránban az elmúlt két hónap tárgyalása alapján elértek. Más a kettőnek a súlya, nyilván az iráni háborút az Egyesült Államok egy picit nehezebben hagyja ott, mint az orosz-ukrán háborúban az ukrán támogatást, mert a stratégia súlya más. Ukrajna támogatása nem esik egy kategóriába Izrael támogatásával, de összességében az Egyesült Államok mind a két konfliktusban azt tudja játszani a jelenlegi nemzetközi helyzetben, hogy másokra terheli át a költségeket, és ők maguk egy ponton, hát nem is azon, hogy kiszállnak belőle, de kevésbé vállalnak meghatározott szerepet. Ahhoz, hogy ez Donald Trump milyen narratívával adja el, vagy adja elő, mert láttunk már sokféle verziót, de alapvetően nem az a döntő, hogy ő mit mond, hanem hogy mi történik ténylegesen.
0: Európa szempontjából egyébként mennyire tartja veszélyesnek, ha Trump egyszerre kezeli az iráni és az ukrán ügyet nagyhatalmi alkuként? Tehát, hogy nem szorulhatnak háttérbe az európai biztonsági érdekek?
1: De nyilván ez így van. Nem is feltétlenül azért, mert a kettőt, a Iránt és az orosz-ukránt egybe kezeli. Önmagában az orosz-ukrán háború tavalyi rendezési elképzelései kapcsán nagyon hosszú ideig ugye az volt az amerikai álláspont, hogy Európának nem is kell ott ülni a tárgyalóasztalnál, hiszen nem szállt be érdemben a konfliktusban, nincsenek kártyái vagy tétjei az asztalon. Azóta ez ugye változott, hiszen Európa komoly anyagi áldozatvállalást tett, és gyakorlatilag az Egyesült Államok helyett gazdaságilag és bizonyos szempontból katonailag is támogatja Ukrajnát, tehát sokkal inkább reális, hogy a tárgyalásnak része legyen. De ettől még az, hogy Donald Trump hogy fogja ezt hozzáállni, és az ő fejében ez hogy áll össze, az egy más kérdés. Irán esetében Európának sokkal kevesebb az alkupozíciója. Sokkal kevesebb dologgal tud hozzájárulni akár rendezéshez. Gazdasági értelemben tudjuk talán azt mondani, hogy a szankcióknak az elengedése, tehát egy kedvezmény Irán számára, az erősítheti az amerikai tárgyalási pozíciókat, de összességében ez még viszont a kevés.
0: Az amerikai-iráni megállapodás tehát egyelőre inkább kérdéseket vet fel, mint sem végleges válaszokat ad. Nem mindegy, ki nyert vele többet, mit vállal valójában Irán, és mennyire tartós a hormuzi szoros körüli rendezés. Közben Ukrajna ügye ismét előtérbe kerülhet Washingtonban, ami lehetőség is, de komoly kockázat is, ha gyors béke fontosabbá válik, mint a tartós biztonság. Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelem Konzultációs Csoport elemzője volt a vendégünk. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm a lehetőséget, viszontlátásra.

0: Az alkotmánybíróság szerint a kormánynak haladéktalanul bizalmi szavazást kell kérnie az adóssághatár túllépése után. Az államfő reméli, hogy ezt meg is teszi. A G7 országok vezetői új fegyvereket ígértek Ukrajnának és támogatták Donald Trump Iránnal kötött megállapodását is. Pozsonyban 27, Kassán 22 fok van.
1: Napzárta. Paszmár Líviával.
0: Kedves hallgatóink, önök adászáró hírműsorunkat hallják június 17-én szerdán. Hallgassák meg híreinket. Nem hosszabbította meg a parlament 4-5 évre az önkormányzati ciklust, az SNS választási ciklusokat meghosszabbító javaslata is elbukott, 250 euróra emelkedik a temetési hozzájárulás, ezekről és egyebekről is szól Ürge Tamás parlamenti összefoglalója.
2: Az önkormányzatok választási időszaka nem hosszabbodik meg 4-5 évre, mivel a parlament képviselői nem hagyták jóvá az ezt előirányzó alkotmánymódosítást. A módosító javaslatot a HLAS SD képviselőinek egy csoportja nyújtotta be, a független Roman Malatnyeccel együtt. Így az a módosító indítvány sem ment át, amellyel a HLAS SD az alkotmányba akarta foglalni a parlamenti ciklus népszavazás útján történő lerövidítésének lehetőségét. A 143 szavazó képviselőből 78-an támogatták a javaslatot, miközben az alkotmánymódosítás végleges jóváhagyásához legalább 90 szavazatra lett volna szükség. A koalíciós SNS sem járt sikerrel a parlament és az önkormányzatok választási ciklusának meghosszabbítására vonatkozó javaslatával, amelyet nem támogatott kellő számú képviselő, mindössze 77-en szavaztak mellette a szükséges 90 helyett. A HLAS SD koalíciós párt a legközelebbi alkalommal ismét benyújtja a javaslatot, amely lehetővé tenné a parlamenti ciklus népszavazással történő lerövidítését, jelentette be Richard Rashi, a HLAS SD parlamenti elnöke. Ezt azután közölte, hogy a parlamentben nem sikerült ezt átvinniük az önkormányzati választási időszak meghosszabbításáról szóló módosító indítványon keresztül. A koalíciós SNS képviselőinek szociális biztosításról szóló törvénymódosítása révén 2027. január 1-től 200 euróról 300 euróra emelkedik a naptári hónaponkénti járulékkedvezmény összege, amely a nyugdíjbiztosítási és a szolidaritási tartalék alapba történő járulékfizetés kivetési alapjának meghatározására szolgál. Eredetileg 500 euróra történő emelést javasoltak. A temetési segély a jelenlegi 200 euróról 250 euróra emelkedik. Ez a koalíciós SNS műhelyéből származó törvénymódosításból következik, amelyet a parlament jóváhagyott. A szlovák államháztartási hiány az elkövetkező években a tervezetnél lassabban csökken majd. Az idei évre becsült 4,3%-os bruttó hazai termékarányos szintről 2027-ben 4,2%-ra, 2028-ban pedig 4,1%-ra mérséklődhet. Ezt a pénzügyminisztérium jelezte az ország 2026-os előrehaladási jelentésében, amelyet a törvényhozás tudomásul vett.
0: A kormánynak haladéktalanul bizalmi szavazást kell kérnie a parlamentben, miután megállapítást nyert, hogy túllépte az alkotmányos törvényben meghatározott adóssághatárt. Ez derül ki az Alkotmánybíróság költségvetési felelősségről szóló törvényre vonatkozó értelmezéséből. Erről annak szóvivője Mártina Ferencová tájékoztatott. A törvény értelmezését egy ellenzéki képviselőcsoport kérte. Peter Pellegrini államfő bízik benne, hogy az Alkotmánybíróság döntésének hatására a kormány haladéktalanul bizalmi szavazást kér maga ellen a parlamentben. Pellegrini ezt a közösségi médiában jelentette ki. Az Alkotmánybíróság döntése megerősítette azt a véleményemet, mint Szlovákia elnökét, hogy a kormánynak már régen kellett volna bizalmi szavazást kérnie a parlamenttől az úgynevezett adósságfékügy.

0: Biztonsági Bizottságának rendkívüli ülésére érkezett. Bár a bizottság nem volt határozatképes, a miniszter ott maradt, hogy informális vitát folytasson a jelenlévőkkel. Kalinyák egyúttal megerősítette, hogy a rendőrség, amely az új kórház építésével kapcsolatos büntetőeljárást indított, a helyszínen járt, hogy bizonyítékokat rögzítsen. Elmondta továbbá, hogy a korábbi kivitelezővel még folynak a tárgyalások a szerződéses kötelezettségek rendezéséről. Elismeri, hogy a kárp erre is sor kerülhet. Az ellenzék pozitívan értékelte, hogy a miniszter maradt az informális megbeszélésre. Ugyanakkor bírálták, hogy számos kérdésre nem kaptak választ. A folyamatot és az eljárást továbbra is homály fedi. Attól tartanak, hogy a projekt végső költsége jóval magasabb lesz, mint az várható. Az ellenzék bírálja a mai nagyköveti kinevezéseket, amelyek keretében két jelenlegi parlamenti képviselőt, Peter Kmecet és Miroslav Radačovskit is új szlovák nagykövetekké nevezték ki. Az SZSZ szerint ez újabb bizonyíték a kormánykoalíción belüli politikai alkudozásra, amely károsítja Szlovákia hitelességét itthon és külföldön egyaránt. A Szlovenszko mozgalom képviselői és Veronika Remišová képviselő azt állítják, hogy ez a politikai kinevezések és a súlyos botrányokhoz kapcsolódó személyek jutalmazásának újabb példája. A PS mozgalom Kmecnek azt rója fel, hogy több millió eurót érintő ügybe keveredett még a kormány alelnöki tisztségében, amikor a helyreállítási tervért és a tudásalapú gazdaságért volt felelős. Radačovskinak pedig azt, hogy egyáltalán nincs diplomáciai tapasztalata. Az Európai Bizottság ma a tisztaipari megállapodás céljaival összhangban jóváhagyta a tiszta technológiák termelési kapacitásának támogatására irányuló 1 milliárd euró összegű szlovák programot. A bizottság úgy véli, hogy ez az intézkedés hozzájárul a klímasemleges gazdaságra való átálláshoz. A cél a tiszta technológiákra vonatkozó megfelelő gyártási kapacitás biztosítása, amely támogatások és jövedelemadó kedvezmények formájában valósul meg, és mind a kis és középvállalkozások, mint pedig a tiszta technológiák gyártási kapacitását növelő beruházásokat végrehajtó nagy vállalatok számára elérhető lesz. Az Európai Parlament képviselői ma 418 szavazattal 218 ellenében jóváhagyták a szigorúbb szabályokat, amelyek az EU tagállamok hatóságainak szélesebb körű jogköröket biztosítanak az illegális bevándorlók őrizetbevétele terén, és lehetővé teszik a deportációs központok létrehozását az unió területén kívül. A szöveg főként a jobboldali és szélső jobboldali képviselők támogatását nyerte el, akik tapssal fogadták, míg a baloldali képviselők szégyen skandálással reagáltak. Az új szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy az EU határain kívül úgynevezett visszatérési központokat hozzanak létre, ahová az unióban tartózkodási joggal nem rendelkező migránsokat küldhetnék. Dánia, Ausztria, Görögország, Németország, Hollandia és más országok már vizsgálják ezen központok létrehozásának lehetőségét. Az új szabályok szerint a hatóságoknak joga lenne átkutatni a harmadik országbeli állampolgárokat, lakóhelyüket vagy más vonatkozó helyiségeket és személyes tárgyaikat lefoglalni. A kritikusok azonban megkérdőjelezik az intézkedések hatékonyságát. A G7 országok állam és kormányfői ma megerősítették Ukrajna iránti rendíthetetlen támogatásukat a szabadság, a szuverenitás és a területi integritás védelme terén, és egyetértettek abban, hogy fokozzák a nyomást Oroszország háborús gazdaságára. Közös nyilatkozatukban elkötelezték magukat a fegyverszállítások növelése mellett is, beleértve a légvédelmi rendszereket. A G7 országok továbbá elkötelezték magukat amellett, hogy fokozzák a nyomást az orosz háborús gazdaságra, és szigorítják a Moszkva elleni szankciókat, beleértve a kőolaj és gázszektorra irányuló intézkedéseket. A vezetők egyúttal támogatásukat fejezték ki Donald Trump amerikai elnöknek a hormuzi szoros újbóli megnyitásáról szóló megállapodását illetően. Trump tegnap bejelentette, hogy Washington hamarosan újra bevezetheti az orosz energiaforrások exportjára vonatkozó szankciókat, amelyeket ideiglenesen felfüggesztettek. Ezt azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti új keret megállapodás várhatóan lehetővé teszi a hajóforgalom újraindítását a hormuzi szoroson, ami enyhíti a globális energiaválságot.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: 16 gól született a tengeren túli futball VB 6. játéknapján. A végső sikerre is esélyes a legutóbb

0: ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte Szenegált. A duplázó Kylian Mbappé Gerd Müllerrel holt versenyben, már a negyedik az örök rangsorban, mindössze 2 gólra van az éllovasoktól. A csoport másik találkozóján Norvégia 4-1-re verte Irakot. Erling Haaland az első félidő utolsó negyed órájában 2-szer is betalált. A címvédő Argentína a jövő héten 39 esztendős Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ra nyert Algéria ellen. A 8-szoros aranylabdás csatár ezzel 200. válogatott mérkőzésén beérte a 16 gólos német Miroslav Klózét, és holt versenyben ő a VB-k történetének legeredményesebb játékosa. A csoport második találkozóján Ausztria 3-1-re legyőzte az újonc Jordániát, és 36 év után nyert VB meccset. A 7. játéknapon is 4 mérkőzést rendeznek. Ma 19 órakor kezdődik a Portugália-Kongó, 22 órakor pedig az Anglia-Horvátország találkozó. Éjjel 1 órától játsszák a Gána-Panama, 4 órától pedig a Kolumbia-Üzbegisztán összecsapást. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Nyonban ma délután kisorsolták az Európai Labdarúgó Kupák második selejtező körének párosításait. A Bajnokok Ligájában a Slovan a Tallinn-Tbilisi párharc győztesével mérkőzik. Az első meccs idegenben lesz július 21-én vagy 22-én, a pozsonyi visszavágó pedig egy héttel később. Ha a Győr túljut az izlandi Vikingur Reykjavíkon, akkor a Hapoel Beer-Sevával találkozik odahaza, egy héttel később pedig az izraeli csapat ideiglenes otthonában. Az Európa Ligában, amennyiben a Ferencváros megnyeri a szerb Vojvodina, a Zsilina pedig a horvát Hajduk Split elleni párharcát, akkor a Fradira a Twente, a zsolnaiakra pedig a ciprusi Pafos vár. Az első meccs július 23-án Hollandiában, illetve Zsolnán lenne, a visszavágókra egy héttel később kerülne sor. Kiesés esetén a Konferencia Ligában az FTC az Ajax-szal, a Zsilina pedig a Katowicével játszana. A Konferencia Ligában a Dac a bosnyák Mostar és a moldovai Orhei párharcának győztesével, a Trnava a CSKA Szófiával, a Paksa görög Panathinaikosszal, a Debrecen pedig a máltai Marsaklok és az örmény Pjunik Jereván párharcának továbbjutójával találkozik július 23-án hazai pályán. A visszavágókat egy héttel később rendezik.
1: Időjárás.
2: Éjszaka és holnap napközben is többnyire változóan felhős marad az ég. Kezdetben elszórtan csendes záporok is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 13 fok közé csökken, holnap napközben 26-31 fok várható. Gyenge lesz a légmozgás, nyugaton fokozatosan megélénkül az északnyugati szél. Kedves hallgatóink, véget ért a napzárta. Munkatársaim Ürke Tamás és Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Paszmár Lívia hírszerkesztőt hallották, viszont hallásra.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu. Rádio Devín na vlne jazzu.